0: Ért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nevér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
5: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretett láng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmez nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmaz nekünk!
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
2: Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, tekints szereteti jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Mária Rádió

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Megértő Gondozás Kulcsa adásunkban. Én Görgényi Tünde vagyok, és a mai napon is kedves szerkesztő társammal, dr. Kis Gabriellával köszöntjük Önöket, és hívjuk Önöket, hogy egy újabb adásba kapcsolódjanak be. Üdvözöllek, kedves Gabriella, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és téged is, kedves Tünde.
0: Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és úgy tudom, hogy ismét van egy meglepetés vendég. Ugye jól tudom?
1: Igen, van egy meglepetés vendégünk, főtisztelendő Szakács Endre, címzetes esperes urat kértem fel a mai rádió műsoromba, hogy egy kicsit meséljen az életéről is, mindazokról, amelyeket az elmúlt közel egy évben itt az otthonba közöttünk megélt. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, kedves papbácsi!
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom összes hallgatóknak is.
0: És mi a téma?
1: A mai műsornak a témája a Megértő Gondozás Kulcsa című adás keretén belül egy kicsit körbejárjuk a papbácsival azokat az érzéseket, amelyekkel ide ő beköltözött a Szent Erzsébet idősek otthonába. Fogunk beszélni a küldetéséről, hogy hogyan is látja az időskornak a szépségeit, kihívásait, a lelki szükségleteket akár itt az otthon lakói között, vagy hogyan, mit tapasztal, hogy hogyan segíti a hit az embereket, akár veszteségek, betegségek, vagy magány idején. És egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet a lelki békét megőrizni a mindennapokban, hiszen mindannyiunknak szüksége van rá, és a lelki béke mellett az öröm, az érték, tehát ebben a közösségben megtapasztaltakot szeretném egy kicsit úgymond kimondatni a papbácsival, hogy ő hogyan is érzi magát itt közöttünk, milyen erőforrásai vannak, és hát hogy a hála mennyire van jelen az életében. És egy bevezető gondolattal kezdeném, amikor 2025. augusztus 5-én hozzánk érkezett a papbácsi, akkor megköszöntem a prédikációját, és ezt írtam. Kedves Endre, Isten hozott hozzánk, a gondviselés vezesse életedet itt a Szent Erzsébet otthonban. Minden változás egy kihívás, de ugyanakkor egy esély számunkra, ahol újabb értékeket és lehetőségeket ismerhetünk fel, ami előbb-utóbb a javunkat szolgálhatja. Kívánom, hogy találd meg itt is az életed értelmét, önmagad és mindannyiunk örömére. Minden nap Isten ajándéka. A hivatásom arra tanított meg, hogy nekünk csak az a feladatunk, hogy miközben másoknak támaszt nyújtunk, a lehető legjobbat kihozzuk az ajándékozott napból, és tudatosan megbecsülve az életet, hálás lenni minden percért, értékelni és tiszteletben tartani embertársainkat. Jó egészséget és Isten áldását kívánom számodra, áldott szép napot kívánok. És most az első kérdésem az lenne hozzád, kedves papbácsi, hogy milyen érzésekkel költöztél be közel egy éve ide a Szent Erzsébet otthonba, ahol 162 idős személy él, és több mint 111 munkatárs dolgozik.
2: Egyszer volt, hol nem volt, szóval rég volt, múlt évezred végén, 1999-ben dr. Jakubinyi György érsek úr Nagyszebenből Boncidára helyezett, plébánosnak és szorványlelkésznek, 4 plébániát vettem át. Az én mesébe illő, mert fogalmam se volt, hogy hol van Boncida. Annyit tudtam, hogy Benerekelek meséibe van ilyen, hogy Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé. Aztán megtudtam, hogy hol fekszik, és Dés, Csamosújvár és Kolozsvár között van. Hát nem volt mesébe illő 2 év, amit ott töltöttem, viszont a széki plébániát hetente 2-szer kellett látogatnom. és keresztül jutaztam Szombosújváron. Ez azért fontos, mert 2001-ben, amikor felszámolták Szombosújvárt, a ferences jelenlétet egyáltalán, akkor az örményeket ellátó ferences testvérek elköltöztek onnan, és új örménypap kellett legyen. Mivel a közösség ismert, ezért engem választott, így cseppentem belé ebbe az örmény kérdésbe is. Itt azért fontos, mert az idők folyamán 19 év szabosújvári plébánosság után kis kerülő, kitérő Marmaros-sziget székelyudvarhely Marosvásárhely 3 éven keresztül. Az következett, hogy a érsek úr, az új érsek úr közölte velem, hogy Gyergyóba kell jönnöm örményplébánosnak. Kinevezésben úgy van, hogy időrend és órendben leírva, hogy a Szent Erzsébet öreg otthon az örményplébánia. Hát vagy 9-10-szer költöztem, soha nem mentem új helyre úgy, hogy ne féltem volna, legalább kicsit erősen. Hát ide is úgy jöttem, hogy teljesen ismeretlen volt, hát a vidék nem, de az örmény közösség sem annyira, de kívülről nézve egészen más, mint belülről. Öreg otthonról jó véleményeket hallottam, jobbakat, mint az udvarhelyi pásztorbónuszról, de amikor a gyerekzsivaj vesz körül Vásárhelyen, és óriási forgalom, és utána a csendes feszek, és totyogó, csuszogó emberek, és idősek, hát ez pont itt fix az ellentéte. Na, én tudtam, hogy én mindenit feltaláltam magamat, és megkaptam a közös hangot mindegyik közösségben, ahol megfordultam. Itt is lesz valahogy, ezt zárójelben mondom, hogy Vásárhelyen a tanulmányi házat nem egy emblematikus szeméről nevezték el, Csató Béla, volt Sepp-Szentgyörgyi plébános is, hanem egy latin mondás, hogy Deus providebit. Ez azt jelenti, hogy Isten gondoskodik. Nekem 3 éven keresztül volt lehetőségem nem csak látni, hanem nézni is ezeket a betűket, és megtapasztalni, hogy valóban Isten gondoskodik. Most ez biztos érvényes lesz Gyergyóra is, és még éppenséggel a Szent Erzsébet öreg otthonra is. Mármint az én bőrömben keresztül. Mindenképpen félve jöttem, szeretettel fogadta, körülöleltek minden, ezzel nem is volt baj. Kicsit az volt a probléma, hogy a személyzetnek 99%-a nő. Hát ez nem megszokott egy átlag embernek sem az életében, hát még egy papnak, hogy ennyi nő vegye körül. Mindenképpen rövid idő kellett elteljen, tehát rövid idő, viszonylagos ez. 2-3 hónapon belül nem úgy itthon éreztem magamat, de utolért a lelkem. Ma szabad ilyen szakkifejezést használni. Tehát megnyugodtam, hogy na, alakul, és egészen szép jövő vár rám, ha szabad így fogalmazni.
1: De jó. Hogyan alakult ugye a küldetésednek az útja, idősekkel való kapcsolat? Ugye demens betegellátással is foglalkozunk, kórházlelkészként is dolgozol, kórházba is hívnak, plusz az örmény közösség. Megosztanál-e néhány gondolatot ezzel kapcsolatosan?
2: Igen. Sokkal korábbra kell visszamennem, sokkal. 1992. április 25-én, amikor papá szentelt Bálint Lajos püspök úr, azt a papi jelmondatot választottam, ami az utolsó vacsorán hangzott el az Úr Jézus szájából, hogy értük, szentelem magamat. És én természetesen csiki székelyként, hát ilyen szűk székely körzetben gondolkodtam, ez az értük, ezt értettem én ez alatt. És amikor Brassóban a moldvai románokat kellett gyontatni, illetve a ferences templomba németül misézni, a gyimesi csángoknál egy éven keresztül örömmel szolgálni, a nagyszebeni szászok között és románok és magyarok között, Hát úgy tágult ki az az értük. Hát hol vannak itt a székelyek? És akkor lett Armenopolis, Szamosújvár, hol vannak itt a székelyek? Hát sehol sincsenek székelyek. Hát én értük, szenteltem magamat. És akkor úgy tágult a könyv. És akkor így semmi különleges képzésben nem volt részem, az örmény liturgiát leszámítva, és akkor lett Gyergyó. Na hát itt székelyek vannak, ilyen. De hogy mind idős meg van, hogy hát ez... Na, de örmények is és székelyek is. Úgyhogy végül visszakanyarodtunk az én eredeti gondolatomhoz, amelyik már teljesen kitágult, kiszélesedett, és most már bárki belefér, akivel kapcsolatba hoz össze a Jóisten. Bárki.
1: Istennek legyen hála. Hogyan látod az időskornak a lelki szépségeit is, akár a kihívásait?
2: A szépséget én inkább a rokonságomra gondolok vissza elsősorban, édes szüleimre is. Hát az a sok gazdagság, amit tehát nekünk, nekik főleg volt gyermekkoruk, és volt egy olyan tartalmas középkor, amikor meg kellett szenvedni is, de meg kellett dolgozni is, és a kicsinek is nagyon tudtak örvendeni. Ezek az emberek rendkívül gazdagok. Addig, ameddig szellemileg ezt tudják értékelni. Amikor már csökken a szellemi képesség, akkor is gazdagok maradnak, de akkor inkább a segített, felidézett emlékek, dalok, események, imádságok az, amik úgy egyensúlyba tudják tartani, úgymond.
1: És ha a kihívásokra gondolunk?
2: Az idősek szempontjából?
1: Igen.
2: Tehát ez, a skála az nagyon széles és nagyon színes. Valakinek az is kihívás, hogy felkeljen. Az étkezése egyértelmű, úgyhogy magától értetődik, természetes, hogy én tudok étkezni vagy mosakodni. A séta az rendkívül fontos. Már akinek erre lehetősége van a saját fizikai erőből, aztán nagy ajándék az ápolóknak, amit tesznek szeretettel, hogy elkezdve attól, hogy reggeli mosdatástól étkezésig még kitasztják a napra, levegőre, együtt imádkoznak, együtt énekelnek velük. Hát ez szóval példaértékű.
1: Köszönöm szépen. De miben látod a legfontosabb lelki szükségletet az otthonlakói között? Hogy mit tapasztalsz?
2: Olyan korúak vannak itt a Szent Erzsébet otthonban. Hát még olyan korban élünk, hogy ezek a szépkorú emberek tradicionális vallásosságban töltötték az életüket. Tehát nekik olyan természetes, hogy van szentmise, hogy van közös imádság, akár az ápolóknak a vezetésével is, és van egy lelki támaszuk, van egy lelkész közöttük, akire úgymond számíthatnak, amikor lelki igényük ezt kifejezésre jutottja.
1: Mit tapasztalsz, hogy hogyan segíti a hit az embereket, akár veszteségek, vagy betegségek, vagy magány idején?
2: Moment el egy házaspár vendégem volt Németországból, hasonló cipőben vannak, mint én, ők civil szempontból, és mindazt mondják, hogy nem igénylik az öregek, a szépkorúak a lelki támaszt. Mármint Németországra gondolnak ők, amit,
1: igen, amit ők saját, tapasztalnak.
2: Igen. És ez szomorú, hogy fel sem merül a gondolat is, hogy papot hívjanak, vagy szentkenet, vagy betegek kenete, vagy esetleg utolsó, akárhogy hívjuk, vagy hívják. Hát ez, ameddig én nem kóstolom meg az almástésztát, addig nem is kívánom. Lehet a szemem esetleg kívánja, de úgy, hogy egyek is vele. Tehát amit nem gyakoroltam, és nem tartom enyémnek, sajátomnak, és nem volt ápolva, akkor az igény se fakad ki olyan magától értetődő módon. De most itt olyan élethelyzetben vagyunk, még ebbe a korba, hogy erre lehet építeni. Tehát van hit, és ez ennélkül a tudatos állapotban természetesen.
1: Egy, hát egy eléggé felgyorsult világban élünk, nagyon sok információ ér bennünket, ez talán generációkon átívelő jelenség, tehát ugye a fiatalok, gyerekektől fiatalok, idősekig, ugye a mindennapi életnek a forgatagába látjuk, hogy azért egy felgyorsultabb élet van, és ezt ugye az idősek is visszajelzik, hogy azért régebb, ezelőtt, annak idején, a mi korunkban ez nem így volt. Tehát, hogy nagyon sok változáson megyünk keresztül. És szerinted, mint lelkész, tehát hogy látod, tehát hogyan lehet mégis a lelki békét megőrizni?
2: Tudatos lelki élet, hogyha ez megtörténik, akkor nagy kapaszkodunk az imádság, nagy kapaszkodó a csend, nagy kapaszkodó lehet, akinek megadatott a humor, és a másokért való jelenlét. Itt lehet egy pohár víz is, vagy lehet egy taszigálás is, vagy lehet egy simogatás, vagy kézfogás, és ennél feljebb bármilyen fokon.
1: Megnyilvánul-e úgy az emberekben a lelki béke? Tehát hogy gondolod, hogy ez úgy látszik-e egy emberen, hogy egyensúlyban van úgy lelkileg? Vagy miben nyilvánul meg?
2: A szép korokra gondolsz?
1: Én úgy a szép korokra, de általánosan is, hogyha úgy arról beszélünk, hogy lelki béke, lelki egyensúly.
2: Hát az egyik jele mindenképpen az, hogy nem kapkod. Tehát, hogy nyugodt a tartása, és van benne egy... Hogy is fogalmazom meg, egy alapjáratú derű. Tehát ami egy háttérzeneként, egy egészen nyugtató, egészen támaszként is jelenlevő alaphangulat. Ami nem olyan, hogy hullámzik, mert az alapja a Krisztus küldetés. És ez nem egy, nem szlogén. Ez nem egy elméletnek a egyik tőmondat része, hanem ez az élet, ez tulajdonképpen élet, Krisztus követés. Ha ez nem derűvel történik, akkor hát akkor igen.
1: Uh-huh. Valószínű, hogy nyugtalanabb az a személy, meg akár maga körül is több feszültséget okozhat. Ez.
2: Kavicsatóban.
1: Igen, így is mondhatjuk. Habár rengeteg kihívás van az életünkben, de az, hogy mégis, hogy visszataláljunk önmagunkhoz, és Istennel jó kapcsolatban lévén ezt a lelki egyensúlyt megtartsuk. Hát igen, én is úgy érzem, hogy ez az alapja mindennapi életünknek is, és valóban ad egy tartást és egy biztonságot.
2: A nagy forgalmú városokban, akár Nagyszebenben, akár Vásárhelyen is, úgy érzékeltettem ezt, hogy mit jelent, hogy a hitet ápolni, őrizni, kereszteléskor a gyertya, a meggyújtott gyertya, amit jelképez, hogy példaként hoztam fel a körükkeletieknek a vallásos szokását, hogy húsvétkor égő gyertyával mennek haza. És az égőgyertyát a széltől, a villamostól, a gyorsan rárobogó, éjrobogó, meg minden. Nagyon sok mindentől kell óvni, hogy ezzel az élő lángval hazaérjek a templomtól hazáig. Ugye az életem folyamán ez ki mennyiben segített ezt a lángot, ezt a hitet őrizni, ez életművészet azért, hogy a lángot hazavigyem. És ugyanígy a földi élet folyamán is, ez egy cél, hogy de ide újra vissza kell térni, hogyha esetleg kialszik, meg lehet gyújtani. Ez az előnyünk nekünk, hogy újra tudjunk kezdeni, mert a szél kifújja közben.
1: Milyen szép gondolat. Hát Igen, ez egy kapaszkodó akár a hallgatók számára is, hogy mindig van új lehetőség, és hogy sose adjuk fel, higgyünk az újrakezdés lehetőségében. Babácsi kedves, a legnagyobb örömöt, értéket ebbe a közösségben mi jelenti számodra?
2: Szabad-e egészségesen önzőnek lenni?
1: Abszolút szabad.
2: Beteges ember vagyok, és hát ahhoz, hogy a lelkem a felszínen szuszogjon, fontos azt is, hogy a testem ápolva legyen. És itt nem a tisztálkodásra gondolok. Egy sugárterápia után, utóterápia közepén kerültem ide. Vásárhelyen kényelmes volt, az orvosok, asszisztensek mindig közel voltak, és szakorvosok, minden, ez egy kicsi aggodalommal töltött el. Itt most hogy lesz tovább? Örömmel tapasztaltam meg, hogy igen, nagyon figyelnek rám, tudják milyen minden nyavajámat, és messze menőleg támogatnak. Ez az egészségügyi fele. A lelki fele, amitől azt hiszem talán kicsit jobban féltem, az, hogy találom fel magamat ebben a közösségben. Az örményeknél teljesen tiszta volt, hogy én végzem a liturgikus részét, a templomit, ami szükséges, az adminisztrációt végzik az örmények, és

0: És hogyha valaki, akinek a jelenlétét megszoktam, és elmegy szabadságra, hamar észreveszem, hogy hoppá.
1: Hát mindig is az volt a célunk, hogy az időseinknek, akik itt élnek, tudjunk második családjukká válni, és én olyan boldog vagyok ettől, igazgatóként is, munkatársként is, hogy részedről is ezt hallom, hogy valóban tud egy közösség olyan támogató erőforrásá válni bárki számára, ahol úgy érezheti, hogy nincs egyedül, és egy befogadó családban van. Milyen erőforrásaid vannak így a mindennapi élet során?
0: De a válaszom az, hogy a küzdelemben nem vagyok egyedül, és érzem a fizikai, lelki gyengeségeimet is. Nagy kapaszkodó számomra, amikor szent mise lehet, végezhetek akár örmény, akár latin szertartás szerint, ez rendkívül fontos számomra. Jó helyen lakok itt az otthonban, csend vesz körül, nincsen zakatolás. Ez jó, hogy amikor mindent ki lehet kapcsolni, és csendben lenni. És ami még nagyon fontos, az emberekkel való kapcsolat. Vannak olyan személyek, akikben 120%-ban megbízhatok, és el tudom mondani azt, hogy hát most éppen fáradt vagyok, vagy most nem tudok figyelni, vagy most... Most egy kicsit nehéz, nem tud segíteni, mert ez az én dolgom, de köszönöm, hogy meghallgattál. Ez rendkívüli támasz számomra. Mindig is az volt. A lelki vezetést az fontosnak tartom, a rendszeres, tudatos lelki életre való törekvést. Azt tudom mondani, hogy amikor vásárhelyen voltam 3 éven keresztül, rendszeresen jártam ki Maros-Szentgyörgyre, és a Maros-Szentgyörgyi Kármelita apácák a Szent Mise keretében a felajánláskor nem énekeltek. Így aztán lehetőségem volt tudatosan nem csak úgy gépiesen mondani a kenyér és a bor felajánlási imáját, hogy áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret és a bort. Ezt kérem szépen, ezzel a gondolattal jöttem én ide Gyergyóban, hogy áldott vagy Urunk, mindenség Istene. Ebben benne van hála is, benne van kérés is akár, és benne van a jelenlét is.
1: És egy hatalmas erőforrás.
0: Abszolút.
1: Hogyan gondolod, vagy mit jelent olyan szép és őszinte beszélgetés, úgy érzem ez a mai beszélgetésünk. A megértő gondozás kulcsa adásban vagyunk. És hogy mit jelent számodra ez a megértő gondozás kulcsa?
0: Magamból indulok ki, nekem az a gátlásos is vagyok, és büszke is, rátarti akár sokszor, de amikor annyi alázat sincs bennem, hogy kimondjam azt, hogy most jó van ebbe segítség. Hogy ez valaki, aki közeli és ki tudja találni, ez nem mondom, hogy művészet, hanem ember közelisége, ennyi. Tehát ez nem egy különleges. Szóval különleges adottság a másikra ráérezni. Az, hogy idővel kifejlődik az ápolóba, a gondozóba, a lelkészbe is az a érzékenység a másik iránt, hogy most tulajdonképpen nem is kell szóljak semmit, csak fogja meg a kezét, vagy valami hasonló. Na most ez az időseknek, a betegeknek a gondozásában rendkívül fontos tényező a hozzátartozó. Hogy mennyire tartja fontosnak? Mivel a főesperességi papság úgy döntött, hogy fel kéne, hogy kórházlelkész legyek, ezért folyamatosan készenlétben vagyok, bármikor hívnak, hogy sürgősségre, intenzívre

0: akkor menni tudjak. És az a tapasztalat, hogy legtöbbször az asszisztensek a család kérésére veszik fel a telefont, és hívnak, hogy kérik, mert a illető beteg nem tudja ezt kérni. Na, szóval itt a háttércsaládi viszonyokra, illetve igényességekre is gondolok, nem csak a közvetlen emberi kapcsolatokra, ami döntő olyan szempontból, amikor már nem tudja az igényét kifejezni, akár fizikai, akár lelki szempontból az illető.
1: Lassan a műsor időnk végéhez közeledünk. Még egy kérdésem lenne hozzád. Milyen imádság vagy gondolat kíséri a mindennapjaidat, amit akár szívesen megosztanál a hallgatókkal, mint reményt adó kapaszkodót?
0: A lelki vezetőm szavaival élve, Jézus Krisztus Isten fia, könyörülj rajtam. Ezt szoktam közben imádkozni és ismételni. Ne teljen el olyan nap, hogy ez nem fordul meg a gondolatunkban, lelki világban. Könyörülj rajtam.
1: Amen. Én hálás szívvel megköszönöm főtisztelendő Szakács Endre címzetes esperes úrnak a mai beszélgetést, az őszintességét, az emberségét, a hitben való támasznyújtást akár a hallgatók számára, és kívánok számodra további jó egészséget, kitartást ebben a csodálatos hivatásban, melyben a Jóisten téged is vezet. Kívánom, hogy valóban úgy, ahogy megosztottad velünk, minden nap érezd meg, hogy ebben a nagy családban nagyon sok erőforrás van, és a Jóisten áldása kísérje minden napodat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

csápolnájából. Hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy álljanak meg, egy órát üljünk le Jézus lábai elé, és imádjuk együtt a legméltóságosabb oltári szentség.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Imádunk és áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki itt vagy közöttünk a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálás szívvel mondunk köszönetet neked, hogy itt maradtál köztünk, és hogy szavaid visszhangoznak a szívünkben. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz el, hogy velünk járod az élet útját, és hogy napról napra bátorítasz, támogatsz minket, erőt adsz. Köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, és hogy a mai estén is velünk vagy. Köszönjük, hogy megérinted a szívünket, megérinted azoknak a szívét, akik itt vannak, vagy a rádió hullámhosszán keresztül, akár ágyban, vezetés közben, vagy csak éppen ülve, belekapcsolódnak ebben az oltári szentség imádásában. Uram, te mindenhol jelen vagy. Te mindenkit meg tudsz érinteni, ezért kérjük, hogy a mai napon, a mai estén formáld át a mi szíveinket. Ó, Uram, hamarosan ünnepeljük a te szentséges szívednek az ünnepét, és itt állunk mi most, a mai estén, és azt kérjük, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Olyan szívvé formáld a mi szívünket, amely képes befogadni a szeretetet, ami tőled jön, és nem megtartani önmagának, hanem megosztani másokkal. Formáld át a mi szívünket, vedd el a testünkből a kőszívet és a hússzívet, érző szívet. Azt mondottad, Uram, lelketekbe írom törvényemet, szívetekbe. Köszönjük, hogy a szeretet törvényét adtad és adod a szívünkbe. Köszönjük, hogy a mai estén is itt lehetünk. Köszönjük a szeretetet, amivel te szeretsz, amivel megajándékozol, amivel mi másokat szerethetünk. És azt kérjük, hogy add, hogy úgy szeressünk mindenkit, ahogy te szereted. Kérünk, Uram, adj segítséget, adj erőt. És kérve kérjük a te áldásodat a világ vezetőire, hogy béke, szeretet legyen az ő szívükbe is. És meghívjuk a boldogságos szűzanyát, hogy velünk imádkozzon. Mert tudjuk, hogyha ő velünk imádkozik, akkor te meghallgatod a mi kéréseinket, Uram. És ebben az imádságban is érezzük a boldogságos szűzanya édesanyjai jelenlétét. Köszönjük, hogy napjainkban is megengeded, hogy közöttünk legyen édesanyád, és hogy a szívünket oda teszi a te szíved mellé, és te átformálod a szívünket. Köszönjük neked, Uram. Legyen hála és dicsőség most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Uram Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk, velünk vagy minden nap. Van kihez fordulnunk, Uram. Van ki meghallgasson, van ki szeressen. Bocsásd meg, Uram, ha mi még most sem tudjuk ezt elfogni, hogy mi nagy áldozatot hoztál értünk. Mi nagyon szeretsz minket, tenyeredbe rajzoltál, és még mi most sem tudjuk értékelni a te végtelen jóságodat, szeretetedet. Uram Jézusom, az embereket hozom elődbe, akik még nem ismernek téged. Adj nekik tisztán látást, nyisd meg az ők szívüket, Uram, az elméjüket, hogy befogadjanak, hogy téged keressenek. Téged egyedül az élő Istent, Uram, mert hisz élet csak benned van. Törd meg, Uram, a háborúságot, a békétlenséget. Törd meg ezt a nagyra vágyást, Uram, ami van a világban. Ezt az érdek, mindenki érdekből tesz valamit, Uram. Adj nekünk egy hús szívet, szerető szívet, egy irgalmas szívet, egy alázatos szívet, Uram. Add, Uram, hogy szeressük egymást. Szeretettel legyünk embertársaink iránt. Szeretettel válaszoljunk vissza mindenre. Uram, te példát adtál, példát mutattál, hogy hogyan kövessünk téged. Nehéz, de veled sikerül, Uram, veled tudjuk csak a te utadat járni, azt a göröngyöst, azt a keskenyt, Uram. Köszönöm, Uram, hogy minden nap erőt adsz nekünk, hisz rád van szükségünk a te erődre. Uram, növeld bennünk a hitet, a benned való hitet, hogy rád tudjunk hagyatkozni. Törd meg bennünk az aggodalmasságot. Uram Jézusom, légy irgalmas hozzánk. Ha nem a te szereteteddel tesszük, amit teszünk, Uram, vagy nem rád figyelve tesszünk, amit teszünk, Uram, vezess a te utadon. Gyere és fogd meg a kezünket, és vezess hozzád. Mutasd az utat, Uram. Uram Jézusom, idehozom a fiatalokat, a vizsgázókat még, a fiatalokat, Uram. Látod, hogy a világ mit kínál nekik. Látod, hogy az internet, a drog, az alkohol, a szivar, a megfelelési kényszer. Törd meg ezeket, Uram, neked van hatalmat. Ne engedd, Uram, hogy az ördög elvigye őket. Hozz vissza, térítsd vissza a te utadra, Uram. Téged keressenek, hisz veled lenni ó jó, a te utadon járni ó jó, Uram. Add, hogy minden ember ezt megérezze, megtapasztalja. Áldom, magasztalom, Uram, szent nevedet, most és mindörökké. Amen.

Drága Jézusom, hálatelt szívvel vagyok itt. Köszönöm a meghívásod. Köszönöm, hogy itt lehetek a te jelenlétedben, előtted. És köszönöm, hogy nem egyedül, hanem hoztam az én családomat, az én barátaimat, mindazokat, akik az én imáimba helyezték magukat. De hozom azokat is, Uram, akikért imádkozni vágyom. Igen, Úr Jézus, mert egyedül te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az az út, amelyre naponta rálépek, és igyekszem, hogy ezt az útat veled járjam. A te jelenlétedbe, belülled, veled táplálkozva, hálát adok, Úr Jézus, hogy te itt maradtál közöttünk, és nap mint nap találkozhatunk veled a Szent Misében, a legszentebb áldozatban. És nem csak találkozhatunk, hanem táplálkozhatunk. Köszönöm azt az erőt, amelyet adsz, amellyel betöltesz. Köszönöm, hogy te vezetsz. Hálát adok, Úr Jézus, az én családomért. Megköszönöm, hogy ismernek téged. Megköszönöm, hogy vágynak utánad, vágynak veled lenni. Tudunk rólad beszélni. Tudunk arról egymás közt megosztani, amit velünk cselekszel az életünkben. Hála és dicsőség érte, Jézusom. De idehozom azokat is, akik nem ismernek, vagy nem akarnak ismerni téged, akik csalódtak, akik elfordultak, akik nem hiszik el, hogy te vagy ez egyetlen, a szerető Isten, a te szíved nagy, irgalmas, befogadó. Idehozom azokat, akik egyedül akarják megoldani a gondjaikat, a problémáikat, akik félnek hozzád fordulni, vagy tudatosan elfordulnak tőled. Te látod, Jézus, hogy milyen nagy a skála, amit kínál a világ, mennyi minden van, ami jobbnak tűnik, ami biztosabbnak tűnik, ami hamarabb, gyorsabb, és hányszor behódolunk, bedölünk ezeknek a csalfa kívánságoknak, bocsáss meg nekünk. Ölelj a te szerető szívedre, Jézus. Alakíts, formálj a te szíved szerint. Te légy a mi szívünk iskolája. Adj nekünk irgalmas szívet, könyörületes szívet, megbocsájtó szívet. Tudjuk elengedni a múltat, és beléd kapaszkodva remélni, vágyni a jövőt. Jézus, növeld a mi hitünket, erősítsd meg a mi szeretetünket, és adj nekünk olyan reményt, amely mindent fölülmúl. Hiszen a mi reménységünk egyedül az élő Istenben kell legyen, abba az Istenbe, aki a mi szerető atyánk, ha kell, a mi anyánk, a mi barátunk, a mi testvérünk, aki egészen közel jön hozzánk, karjaiba vesz, szeret, felemel. Köszönöm neked, Úr Jézus. Köszönöm, hogy egy ilyen atyánk van. Egy ilyen testvért kaptunk benned. És megköszönöm az én égi édesanyámat, aki minden nap eljön azért, hogy az atya szeretetét közvetítse, aki az ő üzenetét hordozza, aki tanítson minket, aki elvezessen hozzád. Köszönjük, hogy nap mint nap a te édesanyád Mária iskolájába járhatunk, egyre közelebb hozzád. Jézus, szentséges szíve, neked ajánlom magamat, családomat, az egész emberiséget. Áldj meg bennünket, adj békét nekünk, tölts el a te szereteteddel,
hogy tiéd legyen mindig mindenért a dicsőség és imádás, most és mindörökké. Amen. Amen.

Szeretettel köszöntlek téged, drága Jézusom, aki a legméltóságosabb oltári szentségben jelen vagy. Igen, Uram, újjong és dalul az én szívem is, mert itt lehetek, a te szent színed előtt, és olyan jó nekem itt lenni, Uram, olyan jó érezni a te szeretetedet, azt, ahogyan átölelsz, ahogyan magadhoz vonsz, ahogy megsimogatsz. Köszönöm, Uram, hogy életem királyának, megváltómnak, édesapámnak mondhatlak téged. Köszönöm azt, hogy a te gyermeked lehetek, a te barátod, akinek meg is vallasz. Drága Jézusom, hálás vagyok minden kegyelemért, amellyel nap mint nap megajándékozol. Köszönöm azt, hogy növeled a szívemben a vágyot a veled való találkozások után. Köszönöm, hogy kirendeled a megfelelő alkalmat, hogy a te jelenlétedben legyek. Édes Jézusom, köszönök neked mindent. Köszönöm azt, hogy az én édesanyám igent mondott rám, de hálásan köszönöm mennyei atyának azt, hogy a te édesanyád, a boldogságos Szűz Mária igent mondott arra, hogy téged világra hozzon, a mi számunkra is. Drága Jézusom, szent színed elé hozom most azokat az édesanyákat, akik megtudták, hogy új élet fogant bennük a mennyi atya kegyelme által. Kérlek szépen, segíts meg őket, bátorítsd, és adj erőt nekik, hogy el tudják fogadni azt az életet, azt a csodát, akivel megajándékozod. Segíts, hogy a szűzanyához hasonlóan igent mondjanak, és ne az életkörülményeikre, családi helyzetükre, családi állapotukra vonatkoztatva döntsenek, hanem abban a tudatban, hogy az élet és a gyermek kegyelem, a család áldás és a hit jövő. Drága Jézusom, könyörgök hozzád, érintsd meg ezeket az édesanyákat. Legyenek bárhol a világban. Fogd meg a kezüket, és segíts nekik helyesen dönteni. Uram, előtbe hozom azokat a feleségeket is, vagy már leendő édesanyákat, akik vágynak arra, hogy gyermekük legyen. Kérlek, ha a mennyei atya akarata is az, hogy édesanyákká váljanak, akár először, akár újra, segíts nekik. Uram, te csodákat tettél több mint 2000 évvel ezelőtt is, amikor valóságos személyként itt jártál a földön. Ezért arra kérlek, tégy csodát most is. Tégy csodát, mert te tudod, hogy mi van az emberek szívében, mi a vágyuk, és segíts teljesíteni azt, amennyiben a mi atyánk is azt akarja. Szentlélek Úristen, vezest mindnyájunkat, és segíts nekünk abban, hogy mindig, minden helyzetben, a világ zűrzavarában, a csendet háborító zajban is meghalljuk a te hangodat, és mindannyian helyesen tudjunk dönteni, melletted tudjunk dönteni, igent mondjunk a te hívásodra, mert hisszük azt, Uram, hogy így lehet az életünk áldás, és így lehetünk áldások azok számára, akiknek az életébe te küldesz minket. Ebben kérem a te segítségedet, és segíts, hogy szívünk hasonló legyen a te szent szívedhez, drága Jézusom. Alakíts, formáld, tedd hasonlóvá, növeld bennünk a szeretetet, és tedd teljessé mindazt, amit elkezdtél. Áldlak, magasztallak, dicsőítlek, drága Jézusom.
most és örökkön örökké. Amen. Amen.

Drága Jézusom, állok, imádlak, magasztallak, és a gyenge gyarló szeretettemmel szeretlek. Köszönöm, hogy eljöhettem. Köszönöm, hogy bármikor hozzád jöhetek, hozzád jöhetünk bárki. Nem kell neked bejelentkezni, nem kell fogadó óra. Köszönöm, Jézusom, mindent köszönök. Te látod szívem bensejét. Te látod, hogy mennyi nem odavaló dolog van az én szívemben. Szeretetet tüzével éges ki azt, ami nem odavaló és helyettes is. A te szereteteddel, adj nagyobb szeretetet belém. Adj erőt, adj biztonságot, hogy te mindenkor megsegítesz, bármi baj, bármi veszély közeleked felém. De te ott vagy. Köszönöm, Jézusom, hogy elküldted a szent lelkedet, aki vezet, aki vigasztal, akinek elmondhatom az örömömet, bánatomat, és irányít. Köszönöm ezt a sok évtizedet, amely örömmel is volt részem, de megpróbáltatásban is. A megpróbáltatásokat is köszönöm, Uram Jézus, mert azzal csak neveltél, és közelébb hoztál engemet, közeledbe hoztál engemet. Bocsáss meg, Jézusom, hogy a szívemben, ami van, annyi sok szép gondolat, de nem tudom úgy kifejezni magamat, ahogy te megérdemelnéd, de fogadd el a gyenge gyarló imámat. Fogadd el, hogy most is egy kicsit úgy félek, mert én még nem voltam ilyen közel hozzá. De bocsáss meg nekem ezeket is. Elődbe hozom a gyerekeimet, az ők családjaikat. Őrizzed őket is, és vezessed. Vezessed azon az úton, amelyet te megmutattál nekünk. Köszönöm, Jézusom, hogy meghallgatsz. Dicsőség és hála neked most, és mindörökön örökké. Amen.

Jézusom. Felfoghatatlan az a béke, amit a te jelenlétedben érzek. Köszönöm, Uram, hogy magadhoz vonzol, és bocsásd meg azt, hogy nem válaszolok mindig a te hívásodra. Agyba tudom, és látom, hogy mi van ebben a világban. Van pénz, van divat, van kényelem, és mi mindent eléd rakunk, Uram. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy te kéne legyél az első az életünkben. Én csak egyet kérek, Uram, felajánlom neked az én szívemet, az én értelmemet. Mert az én erőmből nekem ez nem megy. Bármennyire is vágyom arra, hogy téged helyezzelek az első helyre, hogy több időt töltsek veled. Minden nap elvon tőled minden. Ezért kérlek, formáld át a szívemet és a gondolkodásomat. Taníts meg tiszta szívvel ráthagyatkozni. Taníts meg meghallani téged, amire sokszor rájövök, Uram, hogy minden a te akaratodból van. Hogy te vezetsz engem. Adj vágyat az elcsendesedésre, Uram, a veled való együttlétre. És mutasd meg, hogy mi az, amit tennem kell az életben. Készíts fel, Uram, hogy megvalljalak téged, ott, ahol, bárhol, ahol járok, tiszta szívvel, hogy tanúságot tegyek rólad, hogy hozzád vezessem az embereket, hogy megtapasztaljanak téged, hogy ugyanúgy felismerjék, hogy nem minden az, amit ez a világ kínál. Én különösen a fiatalokért fohászkodom hozzád, és mindazokért az emberekért, akiket készületlenül ér naponta halál, a te oltalmadba ajánlom őket. Könyörülj rajtuk. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz minket. Ha nem is azonnal reagálsz a mi kéréseinkre. Adj türelmet megvárni téged, elfogadni a te akaratodat nap, mint nap. Áldott legyen a te szent neved, Uram. Most és mindörökké. Amen.

Köszönjük, Uram, hogy szent vagy, és hogy minket is szenti akarsz tenni. Köszönjük, hogy meghívtál minket, és a mai estén formáltál. És hát, hogy nap mint nap meghalljuk a te hívó szavadat, amikor azt mondod, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Köszönjük, hogy erre hívsz, erre bátorítasz, és kérjük a te segítségedet, Uram, hogy napról napra ebben a szeretetben tudjunk járni, és napról napra készek legyünk Isten akaratában megmaradni. Uram, mi is úgy szólunk hozzád a mai estén, mint az Emmauszi tanítványok. Maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Ha kitekintünk az ablakon, akkor valóban a nap lemenőben, de te velünk vagy. Köszönjük, Uram! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Szentségimádást közvetítettünk Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából. Hálát adva mindenható Istennek, az ő jelenlétéért, a mi jelenlétünkért, a közös ima erejében. Elköszönünk, és kívánunk egy nyugodalmas jó éjszakát, egy áldott hetet, és álljunk meg nap, mint nap, időzzünk el az Úr jelenlétébe, adjunk hálát, kérjünk, és imádjuk őt, hiszen azt mondta, én veletek vagyok a világ végezetéig. Áldott estét kívánok, dicsőtessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszony.

0: ajánlom meg.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
2: Negyedik szentitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
6: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak

0: bizonyan. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat,

0: amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa vasárnapi úrangyalaimája. 14. Leó köszöntései az úrangyala elimádkozása után, ima Venezueláért. Leó pápa Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyülteket. 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából.

0: Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa úrangyalai mája. Osztozzunk Krisztus életében egészen a keresztig, amely egy édes teher, hiszen az Úr soha nem hagy bennünket magunkra, a legsötétebb pillanatokban sem buzdított rá 14. Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa katekézisének középpontjában a Jézus által nekünk ajándékozott isteni bölcsesség állt, amelynek szíve az alázatosság, a mindenki iránt lángoló szeretet. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 18 ezer hívőt.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: Az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakasza arra szólít minket, hogy osztozzunk abban a dicsőítésben, amellyel Jézus az Atyához fordul, aki a mennynek és földnek ura. Kezdte beszédét a Szent Atya, majd rámutatott, hogy Isten fia, aki emberré lett, úgy nyilvánítja ki szeretetét, hogy minden teremtményt bevon ebbe a hálaadásba. Ennek a közvetlen és örömteli gesztusnak az egyszerűsége megfelel Isten stílusának, aki a kicsinyeknek szereti kinyilatkoztatni magát, miközben rejtve marad a bölcsek és okosak előtt. Ez utóbbiak ugyanis annyira el vannak telve saját elveikkel, hogy nem ismerik fel Krisztus jelenlétét, a messiást, aki meglátogatja népét. Az emberi bölcsesség így kevésséggé válik, a tanítás pedig önteltséggé silányul. Isten igazi bölcsessége viszont a test alázatosságában nyilvánul meg, és tanítása azokhoz szól, akik leginkább fáradoznak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, mondja az Úr. Jézushoz menni azt jelenti, hogy viszonozzuk a szeretetét, és osztozunk életében egészen a keresztig, mint ahogy ő maga magyarázta el nekünk. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Idézte Máté evangéliumának szavait a Szent Atya.
1: Proprio il dono di sé per amore e il gioco di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento.
0: Éppen ez a szeretetből fakadó önátadás Jézus igája, vagyis tanításának összefoglalása, bölcsességének középpontja, szíve, amely a mindenki iránti szeretettől lángol. Leó pápa feltette a kérdést, hogyan lehet könnyű és édes a kereszt terhe? Válaszában megállapította, hogy ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy a keresztet az Úr viszi elsőként és mindannyiunkkal együtt, anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna minket abban, ami lesújt bennünket. Igazi mesterként Jézus magára vállalja a gonosz által megsebzett emberiséget, hogy gondoskodjon róla. Az ő általa nekünk ajándékozott bölcsesség tehát az üdvösség hirdetése, az ő igája emel fel minket minden elesettségből. Krisztus nyomdokaival lépve utunk tehát nem egy megfeszítő aszkézis, önmegtartóztatás, hanem a szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét, főleg a legsötétebb pillanatokban, mutatott rá katekézisében Leó pápa, hangsúlyozva, hogy a rossz valójában csak Jézus keresztjében nyer megváltást, csak Jézus kínszenvedésében talál vigaszt, és megváltást halandó fáradtságunk. A rabszolgaságban Krisztus a felszabadítás. A háború csapásai alatt Krisztus a remény. A bűn órájában Krisztus a megbocsátás. Ez az igazi bölcsesség, vagyis az az út, amelyen együtt szeretnénk járni, tanítványként egyesülve az ő nevében. Jézus testvérünké válva, fiúként tanítja ezt nekünk.
1: Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta la Chiesa, la verità di Dio e dell'uomo.
0: A Szentlélek erejével ő maga nyilvánítja ki az egyháznak Isten és az ember igazságát, mert nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Emlékeztetett az evangéliumi szakasz szavaira Leó pápa, majd beszéde végén hálát adott az Úrnak irántunk való szeretettel teli bizalmáért, kérve Mária a béke királynőjének közbenjárását az egyház és az egész világ javára.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya mindenek előtt kifejezte reményét, hogy a csütörtökön az oltár dicsőségére emelt vietnámi pap közbenjárása támogatja majd az evangélium üldöztetéstől szenvedő munkásait, majd imáiról biztosította a földrengés által sújtott Venezuela népét. A vasárnap déli Úrangyala imádság után Leó pápa utalt rá, hogy július 2-án a vietnámi Thach Sai kegyhelyen boldoggá avatták Francis Xavier Truong Bu Diep papot, akit 1946-ban a hit iránti gyűlöletből gyilkoltak meg.
1: In un contesto di prevaricazione e di violenza si pose come difensore dei diritti della gente.
0: A hatalmi visszaélések és az erőszak közepette a vietnámi atya az emberek jogainak védelmezőjeként lépett fel, és nem hagyta cserben plébániája híveit. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog közbenjárása és imádsága támogassa az evangélium munkásait, akik ma is üldöztetésnek vannak kitéve. A pápa szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, először portugál nyelven a brazíliai zarándokokat, majd spanyolul a venezuelai Mérida Egyetemének kórusát.
1: Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano, que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
0: Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. 14. Leó pápa ezután a lengyel csoportokhoz fordult. Üdvözölte a kapucinus kisebb testvérek krakói provinciájának újonnan felszentelt papjait, a Lóczi érsekség gyermekkórusát, akiket segédpüspökök kísér, valamint a legnyicai egyházmegye csoportját. Végül a Szent Atya a Komóító partján lévő Bellagio fiataljait és a Jubileum nevű szicíliai kórus tagjait köszöntötte, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől. XIV. Leó Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. Vasárnap a Róma délkeleti részén fekvő Castel Gandolfóba érkezve 14. Leó pápa röviden megjelent az apostoli palota erkélyén, hogy üdvözölje a Piazza della Libertán összegyűlt híveket. Megköszönte nekik a szeretetteljes fogadtatást, és megerősítette a testvériség fontosságát. Az apostoli palota erkélyéről lelógó transzparens Leó pápa érkezését jelezte a Castel Gandolfói téren összegyűlt híveknek. A szombati lampedúzai apostoli útja és a július 5-i Szent Péter téri úrangyala imádság után 14. Leó délután az olaszországi Láció régióban található településre, a pápák nyári rezidenciájára utazott. Július 27-éig, hétfőig itt tölti pihenő időszakát, amint azt a pápai ház prefektúrájának közleménye is ismertette. Rezidenciája erkélyéről a pápa néhány

hallgattatást, és köszönöm, hogy testvérek vagytok. Miközben a hívek üdvözlünk éjjelzéssel és tapssal fogadták a Szentatyát, Leó pápa áldását adta, mondván, hogy újra találkoznak majd a vasárnapi úrangyala imádságon, és talán néhány más alkalommal is. Biztosíthatlak benneteket, hogy mindig imádkozom értetek, de különösen az elkövetkező hetekben. Isten kísérjen mindig benneteket. Leó pápa köszöntötte a villanovai Szent Tamás templom plébánosát és közösségét is, ahol 2025. július 13-án szentmisét celebrált. A pápa a pihenő időszaka során minden általános, valamint magán és különleges audienciák szünetelnek. Az általános audienciák augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Július minden vasárnapján az úrangyala imádságra a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà, a Szabadság téren kerül sor. A 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából. Leó pápa imádkozik minden amerikaiért július 4-ére az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött levelében. Annak a reményének ad hangot, hogy 1776 szelleme továbbra is reményre és egységre ösztönöz, miközben az Amerikai Egyesült Államok a jövő felé halad. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek. A pápa felidézi, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt ezen elvek továbbvitelén, áldozatvállalás, szolgálat, innováció és polgári részvétel által. Ez az évforduló nem csak a nemzet figyelemre méltó útjának megünnepléséről szól, hanem arról is, hogy elgondolkodjunk azon a felelősségen, amelyet e haza fiai és lányai egymás, valamint a ma formálódó nemzet örököseivé váló nemzedékek iránt viselnek, figyelmeztet Leó pápa. Ezen alapelvek közül a legbecsesebb a vallásszabadság, minden ember joga a lelkiismerete szerinti vallásgyakorláshoz és a vallás nyílt gyakorlásához, kényszer és félelem nélkül. Ezen évforduló megünneplésekor fontos felismerni, hogy a vallásszabadság régóta központi szerepet játszik az amerikai ígéretben, védve mind az egyéni méltóságot, mind a sokszínű lakosság békés együttélését. Ugyanez a szabadság tette lehetővé a katolikus egyház számára, hogy gyökeret ereszten és virágozzon az Egyesült Államokban, nem csak saját tagjai, hanem az egész nemzet javára. Az egyház hűséges fiaiként és lányaiként a katolikusok arra hivatottak, hogy létezésük minden dimenzióját Krisztus szeretetével ruházzák fel, az evangéliumot a mindennapi élet körülményei között élve. Ez az életmód számos előnnyel járt, amelyeket az egyház az évek során nyújtott e nemzet fejlődéséhez. Különösen az oktatás, a szegények iránti törődés előnyben részesítése, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások terén végzett szolgálatára gondolok, hogy csak néhányat említsek, jegyzi meg Leó pápa. Ezután emlékeztet, a Sapientiae Christianae kezdetű enciklikájában elődöm 13. Leó pápa azt írta, hogy nincs jobb polgár annál a kereszténynél, aki tudatában van kötelességének. Valójában a hit távol attól, hogy szemben álljon az állampolgári felelősséggel, új erőt ad az igazságosság, a béke és a közjó keresésének, tökéletessé téve a Teremtő által adott minden természetes ajándékot. Szent Pál arra buzdította a korai keresztényeket, hogy imádkozzanak a hatalmon lévőkért, hogy békés életet élhessenek Isten akaratával összhangban. Ebben a tekintetben Isten és a haza iránti kötelesség hűséges teljesítésében a katolikusok arra kapnak meghívást,
hogy továbbra is szolgálják a nemzetet, mint kovács,

hozzászólás a szeretet civilizációjának növekedéséhez, kéri 14. Leó. Szintén az ország fejlődését irányító alapelvek közé tartozik minden emberi élet Istentől kapott méltósága, emlékeztet a pápa. Minden ember olyan eredendő értékkel rendelkezik, amely tiszteletre, védelemre és gondoskodásra szólít fel. Ebben a szellemben e méltóság teljes megértése elvezet annak felismeréséhez, hogy fontos az emberi élet megóvása annak kezdetétől a természetes haláláig, és egy olyan társadalom felépítése, amelyben a kiszolgáltatottak, a szenvedők és az elfeledettek mindig együttérzéssel, szolidaritással és szeretettel találkoznak. A pápa továbbá rámutat, hogy az emberi élet védelme magában foglalja a migránsok befogadását, védelmét és támogatását is, akiknek reményei, áldozatai és hozzájárulása a kezdetektől része az ország történelmének. Minden nemzedékben a szabadságot, a lehetőséget, a hovatartozást keresve érkezettek, hozzájárultak a nemzet karakterének formálásához. Együttérzéssel és nagylelkűséggel fogadni őket nem csupán a jótékonykodás, hanem a minden embert megillető méltóság elismerése is, állapítja meg levelében 14. Leó. Utalva a legutóbbi enciklikájára, a Magnifica Humanitasra, a közjó érdekében végzett közös munkáról írva hangsúlyozza. Egy olyan világ építése, amelyben mindenki kivirágozhat, közös felelősségre és bátorságra van szükség. Senki sem tudja egyedül viselni a világ előtt álló kihívások súlyát. Szükségünk van egymásra, és egységben kell együttműködnünk, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ ma szembesül, figyelmeztet Leó pápa. Majd annak a reményének ad hangot, hogy ez a mérföldkő megújítja a szabadság, az igazságosság, a lehetőségek és a demokrácia ígérete melletti közös elkötelezettséget. Az amerikaiak tiszteljék azok bátorságát és vízióját, akik előttük jártak azzal, hogy megerősítik közösségeiket, tiszteletben tartják a különbözőségeiket, és együtt dolgoznak egy tökéletesebb egységért, kéri Leó pápa levelében. Végül gratulál ehhez a rendkívüli nemzeti évfordulóhoz. Az 1776-os év szelleme továbbra is árasszon reményt és egységet az Amerikai Egyesült Államok számára, amint a jövő felé halad. Mindenkit imáiról biztosít annak érdekében, hogy megújult erőfeszítéseikkel erősítsék meg a nemzetet, az alapító atyákat irányító alapelvekben. Majd a szeplőtelen fogantatás az USA védőszentjének közbenjárására bízza az amerikai lakosságot, hogy továbbra is örködjön Amerika felett, és védelmezzen mindenkit, aki ott él. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Reggeli imánkat a Szent Háromságos Egyisten megszólításával és megvallásával kezdjük. Az Atyam, a Fiúm és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
0: Töltsen szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassa mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldáshozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem,
2: hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógáikban. Hirdette az ország örömhírét. Meggyógyított minden betegséget és minden gyengeséget. Jézus soha nem a saját kényelmére gondolt. Nem a maga javát kereste, ahogy ezt mi tesszük nagyon sokszor, hanem az Atya akaratát és mások szolgálatát. Amerre csak járt, mindenütt jót tett. Nem csak a lélekre figyelt, hanem az egész emberre. Nem csupán tanított és hirdette az örömhírt, hanem lehajolt a szenvedőkhöz is. Meggyógyította a betegeket, megvigasztalta a megtörteket, erőt adott a gyengéknek, és reményt azoknak, akik már feladták. És ma is ugyanezt teszi. Tanít bennünket az ő igéje által. Közel jön hozzánk, amikor elfáradunk. Utánunk nyúl a mélységeinkbe, és beragyogja világosságával életünk sötétségeit. Mindig azt adja, amire a legnagyobb szükségünk van. Soha nem mond le rólunk, és soha nem hagy cserben. Ezért ne hidd el a sátán hazugságait, aki újra és újra arról próbál meggyőzni, hogy megfeledkezett rólad, hogy elhagyott téged. Ez nem így van. Téged is számon tart. A te gyötrelmeid, bajaid is érdeklik. Hozzád is lehajul. Nem vedd meg a bűneid, a gyengeségeid miatt. Nem fordul el tőled. Sőt, éppen ellenkezőleg gyógyulást, szabadulást kínál. Ezért ne zárkózz el előle. Ne merülj bele az önsajnálatba, a sebeidet nyalogatva. Állj fel és indulj el feléje még most. Ragadd meg a feléd nyújtott kezét élő hittel és reménységgel. Nyisd meg a szíved a kegyelem áradása előtt, mert a menny a segítségedre siet úgy, ahogy azt talán nem is gondolnád. Ne szalaszd el ezt a lehetőséget a kételkedésed, a közömbösséged miatt. Engedd meg az Úrnak, hogy segítsen rajtad.

Ti testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az Úr napja tolvaj módjára lepjen meg benneteket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé.

0: Áldjuk üdvözítőnket, aki feltámadásával fényt árasztott a világra, és hívjuk segítségülőt alázatos szóval. Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden. Urunk Jézusunk, reggeli imánkkal feltámadásodat köszöntjük, dicsőségedbe vetett reményünk ragyogja be napunkat.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Fogadd el, Urunk, vágyakozásainkat és jó feltételeinket, mint mai napunk első ajándékait.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Add, hogy magyarabodjunk az irántad való szeretetben, és bármi történik, mindnyájunk javára váljék.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Világosodjék általunk a te világosságod az emberek előtt, hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az atyát.
1: Urunk,

0: Urunk Jézus Krisztus, igaz világosság, te megvilágítasz minden embert az üdvösségre. Kérünk, adj erőt, hogy elkészítsük színed előtt a békesség és az igazság útjait. Aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Nem kell sokat törni a fejünket azon, hogy megtudjuk, miről kell lemondanunk. Az önmagunk fölötti uralom elegendő program. Mondta Roger Schütz.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt, a pontos idő 6 óra 50 perc, a Sárga Rigó kedves hangjával ébresztjük Önöket, hívjuk, hogy tartsanak velünk, rövid tájékoztató műsorismertetővel folytatódik műsorunk. Kedves hallgatóink, hamarosan a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhatjuk. 7 órakor elimádkozzuk az Urangyala imát, majd hírek és programajánlóval jelentkezünk. Ezt követően hallhatnak a nap szentjéről, illetve kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. 7 óra 30 perctől majd folytatódik műsorunk a nap témájával, majd zenés köszöntő rész lesz itt az ébresztő műsor keretein belül, köszönhetik a nap ünnepeltjeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, használják ki a lehetőséget itt a reggel ébresztő műsorban. Majd elérkezünk 7 óra 50 perchez, amikor is tiszteletem értő Márton Áron püspökatyától vett gondolattal,

Rádió közös katekézise lesz hallható. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, hiszen az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, hogy együtt imádkozzunk, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. Mindezek végén 12 óra 15 perckor veszi kezdetét majd déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk. Nézzük meg, hogy a mai napon, a mai reggelen hol hány fokot mérnek erdészerte Partiumban és a Bánságban. Fogarason 12 fok van, Brassóban 11 fokot mérnek, 10 fok van, Sepsiszentgyörgyön 9 fokot mérnek, Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban. 10 fok van Baróton, 12 fokot mérnek Székelyudvarhelyen, 11 fok van Maroshévízen, 17 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 15 fok van Marosvásárhelyen, 16 fokot mérnek Tordán, Nagysármáson és Kolozsváron, 15 fok van Besztercén és Dézsen, 14 fok van Aknasugatagon, 15 fokot mérnek Máramarosszigeten, 16 fok van Nagybányán és Szatmárnémetiben, 18 fokot mérnek Zilahon, 17 fok van Bánfi-Hunyadon és Nagyváradon, 16 fokot mértek Aradon és Temesváron, 14 fok van Lugozson, 16 fokot mérnek Resicabányán, 13 fok van Petrozsémben, 17 fok van Déván, 18 fokot mértek Gyulafehérváron, 19 fok van Szászsebesen, míg végezetül Balázsfalván és Nagyszebenben egyaránt 15 fokot mértek ma reggel 6 órakor. Tartsanak velünk, erre hívjuk hallgatóinkat, hamarosan nap örömhírével folytatódik műsorunk.

0: Kedves testvérek, a mai napon az evangélium Szent Máté könyvéből a 9. fejezet 32. verstől a 38. versig szól. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és a falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a nép sokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, az Úr Jézus számtalanszor megmutatja azt a fajta természet fölötti erőt, amelyen rendelkezik Isten fiaként. És mindazokat, akiket kiválasztott erre az erőre, hatalmaz fel, nem saját ügyességük miatt, nem azért, mert ők kitüntetettek, hanem egyszerűen az ő választása alapján. És ez nem csak a természet fölötti erő megmutatását is jelenti, hanem a tanításnak a fontosságát, amely összekapcsolódik azzal, amit Jézus tesz most éppen adott esetben, kiűzi az ördögöt, máshogy pedig gyógyít, vagy éppen csodát tesz a tengeren, vagy megszaporítja a kenyeret és a halat. Mindezek Isten országának a dicsőségét szolgálják. És azokat, akiket kiválaszt,

erre a feladatra küld, hogy Isten országa gazdagodjék és erősödjék. De az, hogy minden helyen megtörténhessen, szükség van tehát ezekre a szolgákra, ezért mondja, érjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Imádkozunk azokért a hivatásokért, akik ennek az isteni erőnek a közvetítői, még egyszer mondom, nem saját ügyességükből kifolyólag, hanem azért, mert a Jóisten kiválasztotta és fölkente őket erre a feladatra és munkára. Ma olyan világot élünk, ahol nagyon sokan úgy gondolkodnak, minthogyha Isten nem is létezne. Minthogyha nem lenne szükség Istenre. Olyan világot élünk, amikor egyre inkább természetessé válik, hogy nincs természet fölötti. Csak a kézzelfogható és materiális dolgok kerülnek az emberek előterébe. Így aztán bomlanak meg emberi kapcsolatok, közösségek, sőt, akik együtt tudtak gondolkodni, most egymással szembefordulnak, mert már pusztán csak az anyagi világnak a különböző okozatai váltak fontossá számukra. Itt nem csak a pénzre gondolok, ide tartozik a hatalom, ide tartoznak azok a materiális dolgok, amelyek körülvesznek bennünket, sokszor fölhalmozva felesleges dolgokat. Azzal próbáljuk megmutatni saját értékességünket, hogy mi az, amivel rendelkezünk, mit birtokolunk. És megfeledkezünk arról, hogy az igazi érték az belül van bennünk. Amikor a természet fölöttivel, és legfőképpen Istennel találkozunk a szentségeken keresztül, olyan kegyelem árad szét, amely segít bennünket abban, hogy el tudjunk gondolkodni az élet legfontosabb kérdésein. Miért is fontos és értékes az én mindennapom? Miért fontos az én életem? Ezért nem elhanyagolható, hogy mennyien vannak olyanok, akik a szentségkiszolgáltatásban vállalják a feladatot, és erre szentelik az életüket. Nem egyszerű dolog, sokszor kemény, de mégis áldott hivatás ez. Éppen ezért önmagunk számára is kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, mert szükség van rájuk. Hogy rajtuk keresztül Isten szeretete, természet fölötti szeretete áradjon ebben a világban.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Ima a hivatásokért.
1: Urunk Jézus, legfőbb pap és egyetemes pásztora a lelkeknek, Te magad tanítottál rá bennünket, hogy imádkozzunk. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket, és ébresz fel sok áldozatos lelket, hogy a Te példádon föllelkesülve és a Te kegyelmettől támogatva a Te igazi és egyetlen papságodat szolgálják és folytassák. Kérünk Téged, hogy sokan tudjanak és akarjanak válaszolni a Te jóságos sugallataidra, válasszák a tökéletes életet, és ezáltal élvezzék különleges gondoskodásodat és gyöngéd szeretetedet. Bárcsak soha se hiányoznék a földön szeretetednek tanúja, aki éjjel-nappal Téged képvisel az árvák bölcsője, a betegek ágya mellett, aki ott áll az elhagyott öregek és gyengék oldalán. Úristen, öntsd a Szentlélek által sok önzetlen lélekbe izzó és örök szeretetedet, és édesanyádnak, Máriának hatalmas közbenjárása által szítsd fel és őrizd meg bennünk az irántad való szeretet égő tüzét az Atyának és Szentléleknek dicsőségére, aki veled él és uralkodik mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. június 7-én a Mária Rádió Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál.
1: Ferenc Kornélia.
0: És Bátor Botond Pál összerzetes köszönti Önöket, technikai munkatársunk Pál Gellért. A pontos idő 7 óra 7 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Lónyai templomban tartanak örökös szentség imádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Előadás Csíkszeredában.
0: A vesekő csendben képződik, amíg hirtelen éles fájdalommal nem jelentkezik, címmel tart előadás dr. Lukács Attila urológus szakorvos ma délután 5 órától a csíkszeredai Fenyő Hotelban. Sokan nem is sejtik, hogy a mindennap fogyasztott csapvíz ásványi anyag tartalma szerepet játszott a vesekő kialakulásában. Székelyföldön különösen gyakori ez a probléma, de a jó hír, hogy megelőzhető és kezelhető. Az ez során szó lesz arról, hogy mi a vesekő és hogyan keletkezik. Mi köze lehet a helyi ivóvíznek a húgyúti köves betegedésekhez, milyen korai tüneteket ne hagyjunk figyelmen kívül, és hogyan előzhetjük meg, vagy miként kezeljük, ha már kialakult. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, helyfoglalás a tickettaylor.com honlapon lehetséges. Alzheimer Café Marosvásárhelyen.
1: Ma délután 17:30-tól újabb Alzheimer Café-t tartanak a gyulafehérvári Caritas Teréz anya idősek nappali foglalkoztató központjának munkatársai a Caritas házban, melynek keretében a demencia barát környezet kialakításáról lesz szó. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Kiállítás megnyitó Nagyváradon.
1: A Nagyváradon 44 év után először egyéni tárlattal jelentkező grafikus és vizuális művész, Újvárosi László a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító termében sommázza életművét. Kilépés a keretből címmel. A csütörtökön est 7 órai kezdettel nyíló rendhagyó tárlat az idén 71 esztendős alkotó, rajzos, grafikusi és pedagógusi munkásságából, valamint a legmeghökkentőbb anyagokból kreált installációiból ad válogatást a 80-as évekbeli pályakezdésétől napjainkig. A Munkácsi Mihály díjas művész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, legelőször a Romániában progresszívnek számító 35-ös műhely ifjú titánjaként lázadt a kommunista rendszer ellen. Munkássága sokrétű, tervezett lapot, kirakatot és tanított fogyatékos gyermekeket. A Párciumi Keresztény Egyetem reklámgrafika tanszékének alapító vezetőjeként diákok százait vezette be a tervező grafika rejtelmeibe. A palotabeli tárlatot egyetemi professzortársa Horváth Gizella filozófus nyitja meg magyarul, Ramona Novikov művészettörténész pedig románul köszönti a jubiláló grafikust, aki élete egyik legkomplexebb válogatásával várja a művészetek kedvelőit.

0: A Dunamentis Vábok fogadalmi zarándoklata Altöttingben.
1: Július 11 és 12-én immár 65. alkalommal rendezik meg a Dunamentis Vábok fogadalmi zarándoklatát a bajorországi Altöttingben, Európa egyik legismertebb Mária kegyhelyén. Az idei zarándoklat mottója: egy asszony fején 12 csillagból álló korona. A kétnapos imádságos együttlét csúcspontja vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a Szent Anna Bazilikában bemutatott ünnepélyes főpapi szentmisén. A szentmise főcelebránsa Böcskei László, nagyváradi római katolikus megyés püspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke lesz. A Dunamentis Vábok altötingi fogadalmi zarándoklata a hitben való megmaradásnak, a Szűz Mária iránti tiszteletnek és az összetartozás megtapasztalásának évről évre megújuló ünnepe. Kiállítás megnyitó Gyergyó Szent Miklóson.
0: Xanthusz Géza csíkszeredai festő és grafikus Fényúton című kiállítását nyitják meg pénteken délután 6 órakor a Gyergyó Szent Miklósi Pro Art Galériában. Az eseményen köszöntőt mond Jeszenszky Melinda, a Pro Art Galéria vezetője. A festészeti tárlatot megnyitja Hegedűs Enikő művészettörténész.

0: Felhívás fiatal zenészeknek.
1: Július 25-ig várják csíkszeredai és Hargita megyei fiatal zenészek, zenekarok jelentkezését a Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál, avagy közismert nevén a Csíki Jazz Tehetségmutató programjára. Olyan 10-15 vagy 15-20 évesek jelentkezésre várják, akiknek van egy alakuló vagy megalakult zenekaruk, és el tudnak játszani önállóan egy-két dalt, ugyanis fellépési lehetőséget kapnak néhány dal erejéig a fesztiválon. Emellett pizzát, üdítőt és belépőt is kapnak a teljes fesztiválra. A stílus nem kötött, de idén kötelező egy jazz vagy blues dalt. Jelentkezni Csíki Jazz Fesztivál @gmail.com e-mail címen lehet, a zenekar és a zenekari tagok nevét megadva. És most néhány szóban az időjárásról.
0: Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közzétett előjelzése szerint a következő két hétben országszerte meleg és csapadékos idő várható a sok éves átlagnak megfelelő hőmérséklettel. A Bánságban és a Körös vidéken az első napokban 29 és 30 fok körül alakulnak a nappali csúcshőmérsékletek, majd csütörtökre 25 és 28 fokra csökkennek. Ezután fokozatos melegedés várható. Az éjszakai minimumok a két nyugati régióban kezdetben 14-15 fok körül alakulnak, szerdán 16-17 fokig emelkednek, ma csütörtökön pénteken 12-13 fokra csökkennek. Erdélyben ma 26 fok körül alakul a nappali csúcshőmérséklet, majd csütörtökre jelentősen 22 fok körüli értékre csökken. Az éjszakai minimumok a hét elején 12 fok körül alakulnak, szerdán 14 fokig emelkednek, majd pénteken, szombaton 10 fok közelébe csökkennek.
2: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parciumban és a Bánságban. Fogarason és Brassóban 13 fok van, 12 fokot mérnek Sepsiszentgyörgyön, 10 fok van Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában, 11 fokot mérnek Baróton, 13 fok van Székelyudvarhelyen, 11 fokot mértek Gyergyóalfaluban és Maroshévízen, 17 fok van Dicsőszentmártonban, 15 fokot mérnek Marosvásárhelyen, 16 fok van Tordán, Nagycsármáson és Kolozsváron, 15 fokot mértek Besztercén, 16 fok van Dézsen, 14 fokot mérnek Aknasugatagon, 15 fok van Máramarosszigeten, 16 fokot mértek Nagybányán, 17 fok van Szatmárnémetiben és Bánfihunyadon, 18 fok van Zilahon, 17 fokot mértek Nagyváradon, 16 fok van Aradon és Temesváron, 15 fokot mérnek Lugozson és Resicabányán, 13 fok van Petrozsénben, 16 fokot mértek Déván, 18 fok van Gyulafehérváron, 19 fokot mérnek Szászsebesen, 16 fok van Balázsfalván, míg végezetül 15 fokot mértek Nagyszebenben ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Willibald püspök és testvére Szent Vunibald bencés apát. Szent Willibald és Vunibald királyok és szentek véréből eredt. 701-ben láttak napvilágot Angliában, Wessexben. Willibald kicsikorában megbetegedett. Szülei fogadalmat tettek, hogy ha meggyógyul, elviszik a Waldhalmi kolostorba, mely délkeletre esett a Winchesteri püspöki székhelytől, és Isten szolgálatára szentelik. Itt, miként sok honfitársát, Willibaldot is magával ragadta a szent zarándoklat eszméje. Az angol szászok térhódítása megteremtette a lehetőséget, és Willibaldban felébredt a vágy, hogy messze idegenben aszkéta életet éljen. Tervei számára sikerült az édesapját, Richard királyt és testvérét is megnyernie. 721 körül kelhettek útra Rómába. De Richard király erejét idő előtt felemésztették a szokatlan fáradalmak. Alig, hogy Lukkába érkezett, súlyosan megbetegedett és meghalt. Willibald és Vunibald, miután illően megsiratták és örök nyugalomra helyezték drága halottjukat, folytatták útjukat az örök város felé. Rómában közel másfél esztendőt töltöttek, de ez idő nagy részét lázzal és betegségekkel küzdve kínlódták át. Willibald 723 tavaszán búcsút mondott testvérének, és még messzebbre, a Szentföldre indult. Jellemző az akkori közlekedési viszonyokra, hogy az út megtételéhez több mint másfél esztendőre volt szüksége. Palesztinában sorra látogatta mindazokat a helyeket, amelyek az üdvözítő földi életében szerepet játszottak, és csak jó három esztendő múlva indult vissza Európába. 730-ban pápai és császári követek kíséretében Itáliába, Monte Cassinóba ment. Az egyház történelem egy érdekes és figyelemreméltó eseménye, az angol szász szerzetes, akinek egyháza a Róma közvetítésével Monte Cassino szellemében fogant, most visszatért Szent Benedek hegyére, hogy erejét a Monte Cassinói apátság megújításának szolgálatába állítsa. Monte Cassinót 590-ben a longbárdok elpusztították, a szerzetesek Rómába menekültek. Több mint 100 esztendeig árván állt már, amikor 718 táján a brestiai Szent Petronax néhány társával újra szerzetes életet kezdett itt élni. A közösségi életformái nehezen alakultak ki, ám az alatt a 10 esztendő alatt, amelyet Willibald a Szent Hegyen töltött, újra meghonosította eredeti helyén Szent Benedek reguláját, mégpedig abban a szellemben, amelyben maga is angol földön nevelkedett. Ez az angol szász életforma szellemében újjáalakult apátság számított az északiak szemében később római mintának. Willibald példaadóan tanította és élte a Szent Benedeki szerzetesi életet, miközben különféle feladatokat töltött be. Különösen kapus szeretett lenni, mert zarándokokat fogadva gyakorolhatta a Szent Benedeki vendégszeretetet. Közben Rómában Vunibald találkozott Bonifác püspökkel, s 739-ben néhány társával együtt elment vele Türingiába. Bonifác püspök pappá szentelte Vunibaldot és rábízott 7 templomot, amelyet ő az Arnstadt melletti Szülcenbrückenből gondozott. Vunibald révén Bonifác Willibaldot is meghívta, akit maga a pápa utasított, hogy teljesítse a kérést. Willibald 741 húsvétján tehát elhagyta Rómát. Bonifác az Altmühl völgyében Eichstättet jelölte ki Willibald működése központjául. 741 júliusában pedig pappá szentelte új munkatársát. Willibald Eichstätti tevékenységéről ez áll egy régi krónikában. Eichstättet előzőleg úgy feldúlták a hunok, hogy csak egy kis templom meg néhány ház maradt meg belőle. Willibald összegyűjtötte maga körül az embereket, akik, amiként ő, készen álltak arra, hogy Isten országát építsék. kiirtották a vadont, megművelték a földet, templomokat és kolostorokat építettek és hirdették az evangéliumot. Willibald kimagaslott közülük jámborságával, türelmével, szerénységével, önzetlenségével és azzal, hogy mindenki számára volt vigasztaló szava. 742-ben a türingiai Sülzenbrückenben, ahol Wunibald működött, Bonifác püspökké szentelte Willibaldot. Eichstättben az új püspök új szellemi központot létesített. Egy idő után 744 táján Wunibald is Bajorország felé fordult. Willibald egyházmegyéjében élt, ahol a missziós munka támaszául bencés kolostort alapított, Heidenheimben. Willibald több mint 20 évvel élte túl testvérét. Missziós munkáját még késő akkorában is azzal a lendülettel végezte, melyel annak idején kezdte. Ugyanígy a lelki életben is mindvégig megmaradt abban a bensőséges áhítatban és szigorú önfegyelemben, amelyet a bencés szellem ősi fészkében, a Monte Cassinói kolostorban elsajátított. A jámbor püspök több mint 40 évi apostolkodás után 781. július 7-én hunyt el.

Kedves hallgatóink, a mai napon, július 7-én Kővári Lászlóra emlékezem, aki Tordán született, 1819. július 7-én és Kolozsváron hunyt el 1907-ben. Kővári László magyar történész, statisztikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésekor Ellenőr címmel politikai lapot indított meg Kolozsváron. 1848. június 8-án Szemere Bertalan az Országos Statisztika Hivatalhoz nevezte ki titkárnak. A honvédelmi kormány októberben Erdélybe küldte, Háromszéktől Debrecenig ment innen a kormány nagyszeben bevétele után. 1849. március 15-én az erdélyi sereg hadi tudósítójaként BEM seregéhez ment, a zsibói fegyverletételnél bevégezte ezen működését. A székelyföldi Szent Demeteri kastélyba rejtőzött, ahonnan végül a zsandárok felfedezték rejtékhelyét, és Marosvásárhelyi várba, majd Kolozsvárra szállították. Néhány nap múlva Urbán tábornoktól kegyelmet kapott, kiszabadulása után Pestre költözött, és a Pesti Napló munkatársa lett. Történelmi kutatás céljából a gyulafehérvári és a Marosvásárhelyi könyvtárban búvárkodott. Nagyon sok munkája jelent meg, elsőként 1842-ben Kolozsváron jelentette meg Székely Honról című munkáját. Ezt követi az Erdély ország statisztikája, az Erdély régiségei, a már Pesten jelent meg 1852-ben, majd az Erdély földe ritkaságai 9 fametszettel, Erdély nevezetesebb családjai címerekkel és leszármazási táblákkal, majd kisebb munkái jelentek meg 2 kötetben Kolozsváron. Ugyanitt jelent meg az Erdély krónikája a forradalom után. Erdély történelme Kolozsváron jelent meg 6 kötetben. A magyar család is, közéleti viseletek és szokások, a nemzeti fejedelmek korában Pesten jelent meg. Erdély története 1848-49-ben, ezt követi egy okmánytár, majd Erdély építészeti emlékei. Kolozsvár szabadkirályi város lakósai az 1869-70-es népszámlálás szerint Kolozsváron jelent meg. Erdély története az ős időktől korunkig Budapesten jelent meg, majd a vasutasok kötelező balesetbiztosítása behozatala érdekében egy emlékirat, ezt követi a kolozsvári sétatér és a sétatér egylet keletkezése és fejlése igazgatói jelentés, majd Kolozsvár közgazdasági fejlődésének iránya és feltételei, Kolozsvár köztisztasági és közegészségügyi mozgalmairól, a millénium lefolyásának történetes, a millenáris emlékalkotások Budapesten jelent meg 1897-ben. Hunyad megye kihalt családjai Déván jelent meg 1900-ban, és Magyarország története 1905-ben jelent meg. Kedves hallgatóink, Kővári Lászlóra emlékeztem, aki Tordán született, 1819. július 7-én. Kővári László magyar történész, statisztikus,
a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.

0: Kedves hallgatóink, a mai nap témájában Botond atyát faggatom arról, hogy hogyan is zajlik a minisztrás tábor a Szertersz völgyében.
1: Hát igazából ez ilyen, tehát az igazi minisztrás tábor azt az egyházmegyébe szokták szervezni. Ez ilyen környékbeli gyermekeknek a összehozása, hogy mégis valahol töltsék hasznosan az időt, és persze többségében a minisztrásainkból vannak fiú és lány minisztrásokból, akik nem csak Hargita fürdőiek, hanem a környékből is jönnek föl a szentmisére szolgálni. Persze hát elsősorban a Hargita fürdői gyermekek vannak ott, akik közül vannak, akik minisztrálnak is időközönként, és aztán hozzá kapcsolódtak Szentegyházáról, sőt van, aki Kápolnásfaluból, aztán van Csíkszeredából, meg Csíkszereda környékéről, tehát több helyről jönnek, látták a Facebookon a hirdetést, jelentkeztek. Vannak már olyanok, akik hát igazából így a tanárnénivel és az óvónénivel együtt, ez a harmadik, ha jól emlékszem, tehát az első táborban is már voltak a többsége, akik most vannak, aztán a második táborban is, úgyhogy most már egy kicsit növekszik a létszám. Úgyhogy és Szertezben, a Boldog Özséb házban vagyunk, egy kicsit így pálos kötődés is ez végül is, mert hiszen Boldog Özséb atyánk volt az, aki alapította a rendi közösségünk. De jó helyünk van, és a gyerekek úgy látom, hogy jól érzik magukat.
0: Feltűnt nekem, amikor a szentmisén arra kérte a gyerekeket, hogy ne hozzanak telefont. Hát erről szeretném kérdezni, hogy bírják a gyerekek telefon nélkül.
1: Hát alapjában véve azt kell mondanom, nagyon jól bírják telefon nélkül. Néha vannak egy-két gyermek, akik úgy el vannak kámpicsorodva, hogy ők nagyon szeretnének telefonozgatni, vagy még igazából főleg inkább a szülőkkel, hogy legyen némi kapcsolat, de azt hiszem, hogy azért a gyerekek több mint 90%-ának nem okoz problémát. Nagyon jól érzik magukat együtt, a programokon szívesen részt vesznek, tegnap egy jót kirándultunk az Almási barlanghoz, nem is hiszem, hogy ott különösebben hiányzott nekik a telefon, inkább arra gondoltak, hogy mikor érünk vissza a traktorhoz, hogy ott ehessenek, mert már éhesek voltak, de hát ez volt a cél. Úgyhogy azt hiszem, hogy simán működik ez telefon nélkül is. Ugye eszembe jut, hogy Magyarországon van, azt hiszem Dunakeszin egy iskola, ahol 8 évig a gyerekek kezében nincs telefon, a szülők és a pedagógusok közösen megbeszélték, hogy nem lesz a gyermekek kezében telefon. Természetesen számítástechnikával az iskolai oktatás keretén belül foglalkoznak, semmifajta hátrányt nem szenvednek, amikor középiskolába mennek. Sőt, mentálisan sokkal egészségesebbek, és olyan logikai feladatokat gyakorolnak és tanulnak az iskolában, amely azt a képességüket mindenféleképpen fejleszti, ami után, hogyha kezükbe vesznek egy telefon, pillanatok alatt meg tudják tanulni ezt kezelni.
0: És mi a program?
1: Természetesen imádság, az van, ugye reggel és este közös ima van, este van a szentmise, ami nagyon-nagyon aktívan, most érdekes, nagyon aktívan vesznek részt, könyörgéseket írnak, vagy tolakodnak, hogy kiminisztráljon, nagyon jó pofák a gyermekek. Olvasnak is maguktól, amikor vasárnapi szentmisén, ezért eléggé kell unszolni őket, hogy olvasnak, most erről szó sincsen. Nagyon sok játék van, tehát természetesen készítettünk táborzászlót, ugye a kis mancsaikat fölnyomogatták a zászlóra, akkor pálos színű karkötő volt, ugye a következő fázis, hogy azt is elkészítették, hogy azért mégis legyen egy ilyen jel, amivel jelzik, hogy a közösséghez tartoznak, és hát minisztrálással kapcsolatosan mai napon a szentekről lesz szó, aztán holnap a rózsafűzérrel kapcsolatosan megismertetjük őket a rózsafűzérrel, hogy mégis legyen róla fogalmuk, hogy mi is ez a rózsafűzér, hogyan kell imádkozni. És mondom, a közbüső időszakban pedig nagyon sok játék, csoportépítő játékok vannak, amiben szívesen vesznek részt, rengeteg szabadidő, focizhatnak, szaladgálhatnak, ami, hát ott Szertezben nagyon jó lehetőség van rá.
0: Ott mindjárt az ásványvízforrás mellett.
1: Ásványvízforrás mellett, ugye ott van a Szent Geliét alapítvány, és annak szomszédságában van a Boldog Özsébi fűsági ház, úgy egymást karöltve van a két tábor egymás mellett. Tehát persze átjárunk, mert a Szent Gellért Alapítványnak vannak hintái, azt is használhatják, hogy megengedték. Úgyhogy tehát azt hiszem, hogy minden, ami a gyerekek számára fontos, az megvan, és hát a kirándulás. Holnap is megyünk kirándulni, fölmegyünk ott a Lövéte fölötti fennsíkra, oda fogunk majd fölsétálni, egy kis túra, aztán ott még métáznak, és aztán megint megyünk vissza a tábor helyszínére.
0: Hát köszönöm a beszámolót, Botond atya, adja a Jóisten, hogy a gyerekek sok-sok lelki élménnyel térjenek haza.
1: Na, nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy így is lesz.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 42 perc, megyünk tovább élvesztő műsorunkban, a zenés köszöntő résszel jelentkezünk. Köszönhetik a nap ünnepeltjeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. A mai napon az Apollónia és a Boldog nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük. Isten éltesse az enívre hallgató kedves hallgatóinkat. Itt a műsor elején szeretném köszönteni kolléganőnket Nagyváradon, Illés Izabellát születésnapi alkalmából. Isten éltessen sokáig, és nagyon boldog születésnapot kívánunk neked. De ilyen nagy szeretettel szeretném köszönteni a napokban ünnepelte Majoros Attila kollégánk is szintén Nagyváradon a születésnapját. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neked, és Isten éltessen sokáig. Fülöp Lóri édesapját szeretném köszönteni, ki szintén a napokban ünnepelte születésnapját, Fülöp Lajos Csíkpálfalván. Isten éltesse, sokáig nagyon boldog születésnapot kívánok szeretettel. És a tegnapi napon ünnepelte Részeg András Csíkszeredában a születésnapját. Isten fizesse a elmondott imákat, támogatást neked, András. Isten éltessen sokáig, és nagyon boldog születésnapot kívánunk. De ilyen nagy szeretettel szeretném köszönteni a tegnapi napon ünnepelte anyósom Nagy Tusnádon születésnapját, Kristó Ibolyát szeretném köszönteni. Nagyon boldog születésnapot kívánok, Isten éltesse erőben, egészségben. Köszönjük szépen a szolgálatot, a munkát, amit tesz nap mint nap a családért.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Igen.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
1: amen. Tegnap volt Csaba névnap, és nem tudtam bejutni. Most köszöntöm a Csabákot, Tilló Csabát, Botár Csabát, és Barabási Csabát, mindhármuknak boldog névnapot, egészségbe, gazdag, hosszú boldog életet kíván, Kicsóból van Cibéri. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy telefonált, hallgassa meg a jó Isten a kéréseit.

Kedves hallgatóink, a Csaba nevezetőeket én magam is köszöntöm, ugye Böjte Csaba atyát, Pálos Szentkúton, Pálos szerzetesünket és mindazokat, akik ezt a nevet hordozzák, az Apollóniákat, vannak Magyarországon ismerősök, és Barnabás atyával beszélgettünk, aki a Taprucai plébánián szokta járni az első péntekeseket, és ő rájuk is szeretettel gondolunk mindig az imádságainkban, a Jóisten segítse őket a kiszolgáltatottságban, és fontos az, hogy mindig föl tudják ajánlani azokat a nehéz pillanatokat, amiket megélnek, legfőképpen talán a korlátozottságot, de az Úr nagyon szereti őket, és nagyon áldottá tudja tenni az ő küzdelmüket és szenvedésüket, ezt soha ne felejtsék el.

Kedves hallgatóink, Márton Áron püspök úr gondolatait olvasom föl a Keresség Hit című könyvből. A kereszténységbe sem elég beleszületni, a lelkületet is kereszténnyé kell tenni, ami mindenkinek egyéni kötelessége.

Kedves hallgatóink, nem is maradt más hátra, mint hogy rövid tájékoztató műsorismertetővel lezárjuk mai ébresztő műsorunkat. 7 óra 55 perctől igéző lesz hallható, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Lövétéről, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakérését, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét és a Jézus vére litániát fogjuk elvégezni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunk lesz hallható, 11 órától hitünk és életünk, a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös katekézise. 12 órakor Csíksomjóról, innen a stúdióból imádkozzuk az Úrangyala imát és a Zsolozsmából a napközi imaórát,

0: Technikai segítségünk volt Pál Gellért.
1: Az aratnivaló sok, a munkás kevés, hallottuk a mai evangéliumban, vagy fogjuk hallani. Nagyon fontos gondolnunk azokra, akik azzal a feladattal lettek megbízva, hogy az Úr jelenlétét, az ő természet fölötti kegyelmi jelenlétét közvetítsék számunkra, azokra a szolgákra, papokra, akiknek ez a feladatuk. De ne feledkezzünk meg azokról sem, akik, mint keresztények, mi mindannyian azok vagyunk, valamilyen formában, ebben a feladatban, ebben a munkában szerepet kell vállalnunk, hiszen a közösségünk, egyházunk csak akkor tud megerősödni, hogyha tudunk érte szenvedni, tudunk érte áldozatot hozni, ezzel mi magunk is jobban és jó értelemben jobban kötődünk közösségünkhöz, egyházunkhoz.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Gyaraki Józsefnek, a régi jó játékkereskedelem alapítójának és tulajdonosának gondolatait hallják.

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek megismerése ad értelmet. 17 éves koromban egy motorbalesetet szenvedtem utasként, mert egy földútról szabálytalanul a főútra kihajtott egy autó, és annak ütközve átrepültem a motoron az autón, és akkor a repülés közben végigfutott az életem addigi története, és lebergett az életem. Minden egyes percet tudtam, hogy ez egy halál közeli állapot, és összecsomagolt mindent, mint egy tömörített fájlba az addigi életutamat. Kisebb sérülésekkel, de hatalmas belső megrázkodhatással értem földet, de Isten megmentett, és este már gyalog mentem haza, és akkor elgondolkodtam azon, hogy a szellemem az egy darabig van a testemben, de aztán a megfoghatatlan szellemi világhoz tartozik, és akkor az volt a elhatározásom, hogy én ezt jobban meg akarom ismerni, ezt a szellemi életet, és a Jóistennek a vezetése végig kísérte az életemet, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy pártfogom volt egy életen át mindeddig, és ma is naponta vezet engem. Ez nagyon nagy bátorsága és bizalommal és hittel tölt el, biztonságot ad, és egy félelem nélkül életet, hogy a Jóisten vezeti.

0: Gyaraki Józsefnek, a Régió játékkereskedelem alapítójának és tulajdonosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 8 óra.

Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdély Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tódor Teréz önkéntest hallják. Szent misét közvetítünk a lövétei Kisboldogasszony plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő László István helyi plébános. Koncelebrál Lázár Hunor Imre új misés. A kántori szolgálatot Tódor Lóránt kántor látja el. Meghívom a kedves rádióhallgatókat, hogy közösen kapcsolódjunk be a Szent misébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Napjainkban nagyon sok szó esik magáról az emberről, vagyis rólunk. Embernek lenni nagy dolog és kiváltság. A Zsoltáros így énekli meg, az angyalok alá kevéssel aláztad, dicsőséggel és nagysággal koronáztad. Ezt a méltóságot az engedetlenség bűne megsebezte, de Isten irgalmas volt hozzánk sebzett emberekhez, elküldte az ő szent fiát, és az Úr Jézus a mai evangéliumi szakaszban együtt érzel velünk sebzett emberekkel, amikor rátekint a körülötte lévő emberekre, rátekint a mai emberre is, elhangzik ajkán, szánom a tömeget, mert olyanok, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Mi is most szent misén kezdetén nézzünk önmagunkban, bánjuk meg, hogy vétkeinkkel, múlasztásainkkal megsebeztük az Istent. Gondot, bánatot okoztunk egymásnak. Nézzük önmagunkban, hogy szent misénket megtisztult lélekkel ajánljuk föl Eged Gizelláért és Lázár Margit lelkük üdvéért. Gyónom,
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. Profétája által Szamariát megfenyegeti az Úr. Királyokat választottak ők nélkülem, fejedelmeket választottak tudatom nélkül. Ezüstükből és aranyukból bálványokat csináltak, de csak romlásukra. Elvetem aranybórjudat, Szamaria. Haragom felgerjed ellenük, még meddig nem tudnak bálványaiktól megszabadulni. Hiszen Izraelből való ez, a mesterember készítette, nem Isten az, és bizony szilánkokká lesz Szamaria aranybórjúja. Szelet vetnek ők, de majd vihart aratnak, s a búzaszál nem hoz kalászt, a kalász nem ad lisztet, és ha ad is, idegenek eszik meg azt. Mert sok oltárt épített Efraim, hogy vétkezzék, bűnné lettek számára az oltárok. Ha még olyan oly sok törvényt is írok elő nekik, ő csak idegeneknek tekinti azokat. Szeretik a véres áldozatokat, húst áldoznak és esznek, de nem az Úr nem veszi ezt kegyesen, megemlékezik most gonoszságairól, és megtorolja rajtuk bűneiket. Visszatérnek ők majd Egyiptomba. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta. Ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a nép sokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! A Szentírás beszámol arról a tényről, hogy Jézus két alkalommal érez szánalmat, sajnálja meg a tömeget. Az első, amikor ott van tanítványaival a Tibériás tavánál, nagy tömeg gyűl össze, mert látták a betegeken művelt csoda jereket. Tanítani kezdte őket, és a nép három napon keresztül kitart Jézus mellett, és amikor haza akartja bocsájtani őket, szembe találja magát velük, megesik a szíve, mert látta, hogy kiéhezettek, ezért a birtokukban lévő kevés kenyeret megáldja, illetve megszaporítja, jólakva térnek haza. A másik, a mai evangéliumban tárul elénk, amikor gyógyítja a betegeket, hirdeti Isten országának örömhírét, és a tekintete megakad a tömegen, megszánja, mert olyanok voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Lelkileg sajnálja meg Jézus a tömeget. Most próbáljuk meg arról elmékedni, hogy mire volt lelkileg éhes a tömeg, és mire éhes a mai emberiség. Általában el lehet mondani, hogy sok mindenre, de először is éhes magára az igazságra. Mindannyian látjuk, hogy naponta hogyan aratja zsákmányát az igazságtalanság a világban, és ha őszinték vagyunk önmagunkra, elmondhatjuk, hogy mi is sokszor igazságtalanok vagyunk azokkal szemben, akik rászorulnak. Milyen gúnyosan teszi fel Pilátus Jézusnak a kérdést, mi az igazság? De nem csak a profán világban, hanem a lelki világban is találkozunk az igazságnak a meghamisításával. Hány hamis eszmék vannak, hány új és újabb csaló brosúrák, könyvek jelenik meg, amelynek próbálnak eltéríteni az igazságtól. Tudnunk kell, hogy az egyház, amely az hit igazságait őrzi tisztán. Ezért nagyon szükséges, hogy legyenek, akik az egyház igazi tanítását őrzik és hirdetik. Az aratnivaló sok. A másik, amire éhezett Jézus kora embere, és éhezi korunk embere, az a lelki béke, a lelki megnyugvás. Hiszen azért jöttek Jézushoz, nem csak betegeiket hozták el, hanem önmaguk megsebzett életüket. Ismerős erőtünk az a történet, amikor egyik alkalommal ének idején az egyik kolostornál bebocsájtást kért valaki. A kapus testvér megkérdezi, ki vagy és mi a szándékod. Röviden így válaszolt, egy vándor vagyok, aki lelki nyugalomra vágyok, és ez nem más volt, mint a nagy zeneszerző Liszt Ferenc. Mi is az életünkben annyi és annyi sebet kapunk, vagy éppen okozunk, mert a mi nyers megjegyzéseink, szavaink megsértnek másokat, és sajnos megsértsük magát, a jóságos Isten. Ezért sokszor érezzük, hogy nekünk is lelki békére van szükségünk, és ez a lelki idéző jelbe kolostor, a gyóntató szék, ahol megkönnyebbülünk, ahol valóban a lelki békére találunk. Szükségünk van, szüksége volt a világnak lelki vezetőkre, lelki pásztorokra, az aratnivaló sok. És valamiképpen éhes volt Jézus kora embere és a mai ember a végtelenre. Ezt láthatjuk, amikor Jézus kortársa Nikodémus éjnek idején fölkeresi, és elbeszélgetnek, föltárja, útmutatást kap Nikodémus az örök valóságra, és ma is valamiképpen ezt a feladatot Jézus után maga Isten szolgáitól kapja meg, mert a végtelenre, az örökké valóságra szomjas a mai ember, az aratnivalósak. És Jézus elmondja a szomorú valóságot, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát. A munkás egyre inkább megfogyatkozott a mai világban, és mi lesz ennek a szomorú következménye? Nem más, mint vagy éhesen marad a tömeg Isten népe, vagy pedig mérgezett, hamis tanítást kap a hamis prófétáktól. Ezért nagyon időszerű, ha ma meghalljátok Istennek a hívó szavát, ne keményítsétek meg szíveket. Aki meghallja, mondja ki, igen, Uram, itt vagyok, engem küldj. Adja Isten, valóban így lehessen. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála is föltámadás által megváltson minket.
3: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a kerességben kapott kegyelmekért.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy ne feledkezzél meg összes elhunyt testvérünkről, aki már elköltözött ebből a világból.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen, a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.

Valóban, Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szentel meg ezt az adományt, ározz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőttönként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetség. Ez a vér értetek, és sokakért kiuntaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Alapod hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amilyen
0: ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szent Élet mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt Gizella és Margit szolgálóidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt Gizella és Margit szolgálóidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a kerességben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat föltámadásában is.
0: Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal is minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus, a mi Urunk által. Ő általa, ő vele is, ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Élek keretségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add még nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljön, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
3: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében is, add meg teljes egységét, aki érzi és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
3: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek kiszívből egymással.
3: Legyen békesség közünk
0: mindenkor. Béke veled.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életet.

Te áram Istenet, arra választottad én, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, így népednek gyógyhásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tiszteltessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Szentmisét közvetítettünk a Lövétei Kisboldogasszony plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta főtisztelendő László István helyi plébános, koncelebrált Lázár Hunor Imre újmisés. A kántori szolgálatot Tódor Lóránt kántor látta el. Megköszönjük a kedves rádióhallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a Szentmise áldozatba. Tódor Teréz önkéntest hallották, elköszönök a Lövétei Kisboldogasszony plébánia templomból. Aki teheti, hallgassa továbbra is az Erdély Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Lövétét, ahonnan a héten élőben közvetítjük a Szentmiséket. A Homorod-Mente Hargita megye délnyugati részének egyik változatos természeti kristálya. Székelyudvarhelytől körülbelül 30 kilométerre délkeletre Lövéte a Nagy és Kishomorod völgyeiben meghúzódó település. Területe mindegy 560 négyzetkilométer, körülbelül 3600 lélekszámmal. A települést a katolicizmus bástyának is nevezik, mivel tőle délre már unitárius falvak vannak. Neve egy korábban Lövétébe beolvadt Szent Lőrinc falu azonos nevű templomára utal, melynek helyét a hagyomány az omlás felett a lázon tartja. Egy feljegyzés alapján 1332-ben a marosszéki plébániák között szerepel Luque Luette néven a pápai tized jegyzékben nem kellően tisztázott formában jelenik meg. A Homorod szűk völgye feletti várhegyen egy földvár nyomai láthatók, amely a középső bronzkorban épült. Orbán Balázs szerint álmos vezér építette, aki szerinte itt is halt meg és itt temették el. A vár első felmérését Téglás Gábor készítette el, a vár sáncai még ma is látszanak. A tatárjáráskor lakói az almási barlangba menekültek. A települést 1456-ban súlyos pestis járvány sújtotta. A falu közepén álltak Székely Mózes 16. századi udvarházának romjai, anyagát 1772-ben az új templom építéséhez használták fel. Ővé volt a lövétei vashámor is, ennek emlékére Sánta Csaba szobátai szobrászművész egy vasból készült plakettje emlékeztet, Székely Mózes feleségének regéit sokáig mesélték a helybéliek. Régi, késő gótikus stílusú temploma a falu északkeleti részén a most is használatban lévő Sóskút és piaca szomszédságában a Sópástya nevű helyen állott a régi temető helyén. Mivel kicsinek bizonyult és rossz állapotban volt, 1772-ben lebontották. Felszereléséhez tartozott egy 1545-ben az egyházközség által öntetett harang is, melynek felirata Názáreti Jézus a zsidók királya volt. A későbbi forrásokban sokat emlegetett Mária szobor szárnyas oltár főrésze, mely hasonló volt a Csíksomlyó, Szent Tamás, Szent Márton, Menasság, Madonna szobrokhoz, valamint három régi kehely és paténa. Egy gótikus kehely a gyulafehérvári Batyáneum gyűjteménybe került. A fejedelmi korszakban Taplocai Görög István ferences szerzetes lánglelkű szónok őrizte meg az egyházközségben a katolikus hitet. Látnivalók a faluban az első világháború hősi halottainak emlékműve, a falu sorskútját fedő épület 1866-ban készült, egykor sóbányája is volt, ez kevés ideig működött, a falutól északnyugatra a Pokolláz nevű határészen állt egykori lázfalu, Orbán Balázs szerint lakói pestisben pusztultak el. A tájház, a falu központjában, valamint Kisboldogasszonynak szentelt római katolikus temploma, mely 1771 és 1776 között épült, ez olvasható a torony homlokzatának közepén, és Batyányi Ignác erdélyi püspök 1783. július 5-én szentelte fel. A régi fa berendezését a 19. század 40-es éveibe cserélték ki. 1842-ben hozzáfogtak a fából faragott Mária szobráról híres, régi gótikus főoltár kicseréléséhez. A templom nyugati homlokzatú templomhajójából, szentélyből és segrestjéből áll. Késő barokk stílusban épült, középkori kőfaragványai, egy gótikus keresztelő medence, a hajóban és egy románkori gótikus típusú keveredésből kialakult, pillér alakú szentelt víztartó falba építve a hajóban. Az új nagyoltár 1845-re készült el, Szűz Máriát ábrázolja, a templom jobboldali mellékoltár képe Nepomuki Szent Jánost a sóbányászat védőszentjeként ismerjük, baloldalon a Szent Mihály mellékoltár foglal helyet. A főoltárral egy időben készült a díszes szószék, ezek Pap Miklós alkotásai. A templom mennyezetét három freskó díszíti. A templomban még a Szent Ferenc, Szent Antal, Szent József

0: alkotása. Szükségessé vált a templom udvarán egy teljes körű tereprendezés, így új kövezett járdát alakítottak ki. Kerítése 1842-ben készült. A templom feljáratánál a honfoglalás 1100. évfordulójára állított emlékkereszt foglal helyet. Az iskola épületét, illetve a többi egyházi épületet, a kántori lakást 1948-ban államosították. Jelenleg újra az egyházközség kezelésében vannak. Az egyházközség nagyszülöttje Andrási István csillagász kanonok, a Batyányi könyvtár igazgatója és a csillagvizsgáló vezetője. A plébánián Jézus szíve és élet a lélekben imacsoportok működnek.
1: 2021. októberében fejeződött be a templom teljes belső felújítása, és a bérmálási szentmise keretében Kerekes László segédpüspök megáldotta, és kérték az immár belsőlegesen megújult templomra az Isten áldását. A templom felújítását a magyar és román kormány, Hargita megye tanácsa, a helyi önkormányzat, közbirtokosság, több lövétei és lövétéről elszármazott vállalkozó és a kedves hívek támogatták. 2023-ban az ablakokat színes vitráliákra cserélték. A vitráliákon az Árpádházi szentjeit láthatjuk.
0: A lövétei kisboldogasszony plébánia a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik, a lövétei egyházközség templom búcsúját szeptember 8-án tartják, örökös szentségimádási nap március 28. A műsor a lövétei katolikus templom honlapjáról vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
3: Páncsázza a következő telefonszámot.
4: 031 504 0404.
3: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
4: 031 504 0404-es telefonszámot.
3: Hallgassa telefonon keresztül is
5: a Mária.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Innen az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából 2026. július 7-én vagyunk, a pontos idő 9 óra és 1 perc, és a következő negyed órában fogadjuk az önök ima kéréseit és ima szándékait. Erre hívjuk önöket, hogy most tartsanak velünk az elkövetkező negyed órában, majd imádkozzunk közösen az elhangzott és el nem hangzott szándékokra, melyek szívünkben megfogalmazottak. A műsor ideje alatt önökkel leszünk.
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Robert, mondanám elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0259 420 555 és a 0359 420 555. SMS számunkon 0758 420 555, és honlapunkra is írhatnak a www.mararadio.ru címen az ima szándékra kattintva. Imádkozzunk az általános ima szándékok között a mai napon is, a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedély betegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért is.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni, akik betértek az első szombat alkalmával, itt hagyták imakéréseiket. Imád szeretnék kérni Csíkdelne összes Mária Rádió támogatóiért, adakozói részére, a Jóisten fizesse vissza mindenkinek abba, amire a legnagyobb szüksége van. Még az imád szeretném kérni Csíki Szabolcs lelki atya részére az önzetlen, fáradtságos munkájáért, a Jóisten éltesse és áldása kísérje szolgálatát önkéntesünk, Benő Magdol Nagy Csíkdelnéről hagyta itt ima kérését. A héten elhangzó rózsafüzér imákat szeretném kérni férjemért, saját magamért, környezetemben élő emberekért, idősekért, betegekért, a rózsafüzér társulatukért és minden imacsoport részére, a Mária Rádió minden munkatársáért, adományozóiért és kedves hallgatóiért, a világ békéért, Erzsikéért, Matildért, Gabikáért, a drága szűzanyánk legyen velünk, és a családunk elhunytjainak adjon örök nyugodalmat, a tisztított tűzbe szenvedő lelkekért, és továbbra is kérjük az égiek segítségét mindannyiunk számára, Szabó, Simon, Domokos és a Rácz családok elhunytjaiért, Dekse Marika tart velünk. A rózsafűzért felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért, László Anna Mária Csíkszeredából tart velünk. A rózsafűzért önökkel imádkozom a családunk élő tagjaiért, testi-lelki egészségünkért, valamint az elhunyt szeretteink lelki üdvükért, Orbán Brigitta tart velünk. Felajánlom a rózsafűzért, a családomért és a kislányomért, egészségéért egy mindennapos hallgató Csíkszent Domokosról. Ajánlom imáimat a gyermekeim, unokáim, dédunokáim egészségéért, szomszédaim gyógyulásáért, idősekért, és a szűzanya vigyázzon rájuk, arra kérem, a valamint a halottaink lelki nyugalmáért nyugodjanak békességben, az Úr Jézus szent nevében. Imád kérek egészségért és békességért Timi és Szabolcs. Imád kérünk Palkó László lelki üdvéért. Édesanyám egészségének javulásáért imádkozom, Jézuson bízom benned. A heti rózsafüzér imánkat felajánlom minden kapott kegyelemért.
0: Imén megérkezett imakéréssel folytatnám. Tisztelettel köszöntöm önöket, felállom az irgalmasság és az összes rózsafűzért édesapám Vitályos Vince halálának 10. évfordulóján, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és honlapunkra is érkeznek imakérések, ezeket is olvasnám. Kérem a mi összes imát és szentmisét, testvéremért halálának évfordulóján, a Jóisten nyugtassa békében, Csíkból egy mindennapos hallgató. A heti szentmiséket és rózsafűzéreket felállom hálából a kapott kegyelemért, az unokám egészségért, családom egészségért, egy fontos ügy szándékáért, a Mára Rádió fennmaradásáért. Jézuson bízom benned egy mindennapos hallgató, Gyergyó Szent Miklósról. A málangz összes imád felállom családomért, egészségért, gyógyulásért, békért, egy jó munkahelyért, Uram, benned bízunk, Szűz Mária, légy közben járunk. Köszönöm a Mária Rádiónak a közös imád Kati Maros megyéből.
1: És betelefonálót köszöntünk.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: Ezt felajánlom a Lövétei a bácsinknak, és a Lázár, ezé, Lázár Imréne, ezé, Hunold Gált Hunoldnak, azt is felajánlom. Magunknak is a rádió fennmaradásáért, és a háború megszűnése, és az egész, és az ápolókét is, de az egész családunkért.
1: Köszönjük
2: szépen. És magukért, és egy további nagy, és a férjemét, és magamért, és egy gyógyuljak meg.
1: Jó Isten. Mindörökké, amen, jó Isten, nagyon testi lelki erőt önnek. Még mindig a füzetből olvasok, a mai rózsafüzért felajánljuk a Szent Atya szándékára, a Szűzanya szeplőtelen szívének szándékaira, az ifjúság megtéréséért, papjainkért, szülőkért, nevelőkért, kísértésben, betegségben, nehézségben, lelki erősségért, helyes istenfélelem kenyelméért, munkahelyekért, tisztességes megélhetésért, és hálából minden kegyelemért. Jézuson bízom benned, a szemebe az ima kérésben minden bele van foglalva. Jó Isten, hallgassa meg kéréseinket, szándékainkat.
0: A mai rózsafűzért, szeretett gyermekeimért és egész családomért ajánlom fel, kérem a mennyei atyát, hogy irgalmas szeretetével vezesse gyerekeimet a helyes útra, óvja őket minden rossztól, vizsgálgosítsa meg szívüket, értelmüket, mindig a jót válasszák. Kérem az imád fiamért, szabadítsa meg a rossz társaság hatásától, vezesse vissza a helyes útra, családunkba adjon, és töltse el békével, szeretettel, egységgel és megbocsájtással, mindannyiunknak adjon testi-lelki egészséget, nekem pedig erőt, türelmet, rendíthetetlen reményt, hogy mindig bízni tudjak az ő gondviselő szeretetében, a boldogságos Szűz Mária oltalmazza gyerekeimet és egész családunkat, járunk közben, értünk az Úrnál. Ámen. Fájdalmas édesanyja írja nekünk Budapestről, imádkozzon velünk közösen. Az egész heti rózsafűzéreket felállom a Szűz Anya szándékáért, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyerekeimért, egészségért, békéért és az összes hívekért, Nagyváradról egy mindennapos hallgató. Fiamért szeretnék kérni egy imát, hogy tudjon az életben bátor lenni, és döntenie minden téren, egy aggódó édesanyja Gyergyó Szent Miklósról. És betelefonálót köszöntünk a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió. Kérjük szépen, hívjon minket újra. A kedves hallgató. Addig SMS-ekkel folytatjuk. A Szent Rózsafűzért felállom fiamért, céljai megvalósításáért, anyagi áldásért, a munkájára köszönöm. Lelkem tisztulásáért, bűneit, bűneim bocsánatáért, becsületem visszanyerésért és oltalomért ajánlom fel a málangzó rózsafűzért. Köszönöm. A rózsafűzért önökkel imádkozom és felállom. Önökért, fájdalmaim enyhülésért és családi békért, csíksomjói segítő Szűz Mária, takar be védőpalástoddal, ugyanakkor a közös halottaimért is. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat és az örökkévaló világosság, fényeskedjék nekik, Jézuson fogd a kezem, ahogy erőm engedi, én is fogom a tiédem. Amúgy összes imád felállom fiam családjáért és unokám szerencsés megszületésért, András írta nekünk, sok szerencsét kívánunk és jó egészséget.
1: Betelefonálót köszöntünk, halló, halló! Mindörökké, amen.
3: Ezt a szent olvasót, a szent misét önökkel imádkozom. Önökért a jó szavazat, jó istenságjá megáldozott munkáinkért, és felajánlom Rádunk férjemért, apróka nyolcomért, mestülőkért, a gondolgó jó tüleimért, mestüleimért, lévő társvéremért, családikkor együtt, gyermekeimért, unokáimért, dédunokámért, szomszédjaimért, a szokbetegért. Drága jó Isten, hogy jó, kezdjük egy álmát, gyógyulás a betegeknek, és a halottaknak, örökségdolnak, a sokági, kuma szüleimért. Isten tudásta, önökkel vagyok művéd az imában.
1: Nagyon szépen köszönjük, mindörökké, amen, nagyon szép napot kívánunk.
0: unokám sikeres vizsgájáért, a Mária Rádió dolgozóért, családom halottaiért és hálából a sok kapott kegyelemért ajánlom fel a Málangzó rózsafűzért. Jézusom, bízom benned. A mai rózsafűzért önökkel imádkozva felállom, hálából a kapott kegyelmekért, családomért, minden beteg gyógyulásáért, sikeres műtétért, világért, családi békért. Jézusom, bízom benned. A Málangzó rózsafűzért és szentmisért felállom, az orvosokért, ápolókért és mindazokért, akik a betegek felgyógyulását és felépülését segítik, mindennapos hallgató csíkból írja nekünk. Ezt a rózsafűzért felállom, pánikbetegségem megszűnéséért köszönöm.
1: Betelefonálót köszöntünk. Halló! Mindörökké, amen.
4: Hát a rózsafűzért és az egész heti rózsafűzéreket, imákat, miséket felajánlom önökért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, a élő családomnak minden egyes tagjáért, unokáim családjaiért, dédunokáinkért. A Jóisten adjon nekik is erőt, erős, egészséget, szerencsés növekedést, az én egészségem javulásáért, és minden hozzám tartozó halottainkért. Miket tessék az ügyét?
1: Mindörökké, amen. Mindenkinek Isten fizessével. Megköszönjük, hogy velünk és értünk is tetszenek imádkozni.
0: További SMS-ek, a rózsafűzért felállom drága unokámért, aki ma vizsgázik, kérem a drága Jóistent és Máriát, hogy segítse meg, sikerüljön a vizsgája, nagymama imádkozik érte, Isten fizesse, Jézusom, bízom benned. Felállom a rózsafűzért, hálával a kapott kegyelmekért, családomért, gyerekeimért, Szentlélek vezetéséért, a helyes útra, az úton levőkért, egy édesanyja, Málangzó rózsafűzért felállom, két fiamért, férjemért, családomért, testvéremért, az ő családjukért. Hivatalos ügyünk mielőbb igazságos megoldásáért, munkai gondok, nehézségek elviselésért és anyósom örök nyugodalmáért, mindennapos hallgató csíkból tart velünk az imában. Gyerekeimért, az élőit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja imádkozik velünk.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Kérjük szépen, hívjon vissza, kedves hallgató.
0: Imákat felállom Fülöp születésnapján, Őisten és a szűzanya áldása segítő kegyelmében boldog születésnapot neki Isten fizessen. A mai imákat felállom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről egy hallgatónk. A rózsafűzért felállom lábam gyógyulásaért, fiam családjáért, Jézusom, bízom benned.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Kedves hallgatóink, ezen le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, és hittel bizalommal imádkozzunk minden elhangzott szándékra, egyéni szándékainkra, és ismételten köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy betetszenek kapcsolódni, és együtt egymásért imádkozhatunk. A Csiktaplocai Szent András Rózsafűzér társulatot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére litániáját. Köszönjük ismételten, hogy imádkozhatunk együtt, a Jóisten segíjen mindenkit. Műsorba voltunk
0: Csatlós Róbert
1: és Csatlós Éva. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
5: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót Csíksomjóról, a Szűzanya lábától. Az elhangzott ima szándékok mellé helyezzük mi is kéréseinket. E rózsafüzét felajánljuk Jézus és Szűz Mária szeplőtelen szívének szándékára, továbbá egyházközségünkért, betegeiért, fiataljaiért, papbácsinkért, nyugdíjas papbácsainkért, az ők gyógyulásáért. Továbbá Leó pápáért, papi és szerzetesi hivatásokért, egyházközségünk kispapjáért, felajánljuk társulatunkért, különösen betegeinkért, elhunyt társainkért, továbbá a szegényekért, a bármi függőségben szenvedőkért, és mindazokért, akikért senki sem imádkozik. A háború mindenharabbi beszüntetéséért, és nem utolsó sorban pedig a Mária Rádióért, megújulásáért, megmaradásáért, az érte imádkozókért, és kérjük Önöket, hogy imádkozzák velünk a fájdalmas rózsafűzért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A fájdalmas rózsafűzér első szent titka, aki érettünk vérrel velejtékezett. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel velejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Fájdalmas rózsafűzér, második szent titka, akit érettünk, megostoroztak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe,
0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Fájdalmas rózsafűzé harmadik szent titka, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A fájdalmas rózsafűzér negyedik szent titka, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A fájdalmas rózsafűzér ötödik szent titka, akit érettünk keresztre feszítette.
2: Az
6: mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
6: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Ó Mária, édesanyánk!
1: Eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa fűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos Szűzanyánk, amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjön, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel, a misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
3: Csíksomlyói boldogságos segítő szűzanya,
1: könyörög érettünk.
3: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk.
3: Béke királynője,
1: könyörög érettünk.
4: Krisztus vérének litániája. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Menj, béli Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Krisztus vére az örök Atya egyszülött fiának vére!
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére az új és örök szövetség vére.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a haláltusában földre hullott vér.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a megostorozáskor kiserkent vér.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a tövis koronától kicsordult vér.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a keresztfán kiontott vér.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére az irgalmasság folyama.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a vértanúk erőssége.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére szüzeket termő vér.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a szenvedők enyhülése.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a bűnbánók reménysége.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére az örök élet záloga.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
1: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
1: Üdvözíts minket!
4: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
4: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
4: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
4: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel.
1: És Istenünk országává tettél bennünket.
4: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, egyszülött fiadat a világ megváltójává lerendelted, és vére által megegesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az életbajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
3: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
3: Szűszülője Istennek,
1: engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedék, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, új ős, segíts imádkozni, anyám, új ős, segíts küzdeni, anyám, új ős, segíts szenvedni, anyám, új ős, ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennek ékessége, kikérte még segélyedet hasztalanul,

0: sorsban, tiéd küzd leszenvedve, tiéd most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, amen.
1: Emlékezzél meg, ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesülve sietek hozzád, ó szüzek szüze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és mindent előtt, én szegény bűnös sohajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
2: Boldog emlékű Márton áramfüspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért, Istenünk.
0: Te három püspöket arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben.

0: neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemét, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozott helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Fölségének.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki,
0: és az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádi.

Bódis János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvíz, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadak mindig adhatod, adj szót, vigaszt, ha van falatod, derült tudást vagy békülő kezet, mindez tied. Vesd másba, s nézheted, hogy nővetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történt. Minél többet adsz, te magad, annál gazdagabb maradsz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban egy picit szeretnék beszélni az adakozásnak a bibliai értelméről és a gyakorlati teológiai vonatkozásairól. Az adakozás tulajdonképpen Isten tiszteletének az a része, amelyet talán a legtöbb értetlenség és félreértés vesz körül. A világias felfogás azt állítja, hogy kéreget az egyház. Vannak olyan papok, akik nem merik vagy nem akarják hirdetni az adakozást, mert valóban félnek a kéregető egyház bélyegétől, vagy egyszerűen csak feleslegesnek tartják, mondván, hogy úgyis mindenki önként és az ige buzdítására ad, hát akkor miért kellene külön felhívni erre a figyelmet? Mások pedig túl hangsúlyozzák, és a hirdetések középpontjába állítják, és anyagias szemléletmóddal taglalják az adakozást és a közösség életének az anyagi vonatkozásait. És nagyon sokszor az egyházközségek sem értik igazán a lényegét. És jó példa erre, hogy vannak helyek, ahol előre ugye bedobják a pénzt a persejbe, és valljuk meg, ez sem éppen a legjobb megoldás, hogy a szentmise közepén ugye adjuk a persej adományainkat. De hát ez már nem az én dolgom, hogy ezt meghatározzam. De a lényeg az, hogy meg kell értenünk az adakozás lényegét, és ennek érdekében a Szentíráshoz kell fordulnunk, és meg kell néznünk, mi az adakozás bibliai értelme. És ezt követően le kell vonnunk a szükséges gyakorlati, teológiai következtetéseket. A Szentírás sok helyen beszél arról, hogy az ember adhat, visszaadhat valamit Istennek. És a legjellemzőbbekre hadd tegyünk itt utalást. Az ős történet áldozat bemutatásai, Kain és Ábel, a Noé áldozata, Ábrahám oltárai erről szólnak. A szövetség könyvében, különösen a kultuszi rendelkezések, az ünnepek elrendelése, a kivonulás, a leviták, ezekben a könyvekben sokszor olvasunk az Istennek adandó áldozatok és az ajándékok különféle formáiról, köztük az adakozásról is. Jellemző parancs hangzik itt el. Senki ne jelenjék meg üres kézzel Isten szín előtt. Dávid a felépítendő templomra gyűjt adományokat. A Krónikák első könyve 29. fejezetében szép összefoglalását találjuk az adakozás ószövetség értelmének. És a fejezet 14. versében így szól Dávid, imádságos szava, bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Jóás a templom javítására gyűjt adományokat. Itt látjuk először a perseit, mint az adakozás eszközét. Ezdrás és Nehemiás könyveiben is a templom és a város építésére gyűjtenek adományokat. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Az adományok kérdése természetesen megjelenik a prófétai Isten tisztelet kritikában. Például Izaiás könyve, Malakiás vagy a Zsoltárok könyvében, és a bölcsesség irodalomban is, például a példabeszédek könyvében. Az új szövetségben Jézus tanításai több ponton is érintik az adakozás kérdését. Így a hegyi beszédben a kegyességi megnyilvánulások között szól erről az Isten. Az özvegy asszony két fillérének a története, az ott elhangzó tanítás legtisztábban tükrözi Jézus felfogását ezen a területen. És ebben a történetben találkozunk a templomi perselyel, amely kincses kamrát, de helyen a templomban többfelé erre elhelyezett trombita formájú persely tulajdonképpen. És az ős közösségek életének egyik karakterisztikus vonása a közösségvállalás volt, amely magába foglalta az anyagi javakat is. Az apostoli levelek több ponton szólnak az adakozásról. A korintusiakhoz írt
első levél 16. fejezet első verse alapján az valószínűsíthető, hogy az adakozás szinte a kezdetektől fogva a hét első napjához a Isten tisztelethez kapcsolódott. És ki kell emelnünk a szegény élet jeruzsálemi közösségek összegyűjtött adományok ügyét, amellyel több helyen, például a Rómaiakhoz írt levélben, vagy Korintusiakhoz írt levélben, de legrészletesebben a második korintusi levél 8-9. Fejezeteiben taglal Pál apostol. És itt kiderül, hogy az adakozás a szentek iránti szolgálat, amelyet úgy végeztek, hogy először önmagukat adták az Istennek. Az apostoli levelek más helyein is találunk tanítást az adakozásról, például a Timóteushoz írt levélben, vagy a zsidókhoz írt levélben.

Bódis János, lecke fősvényeknek. Ha lenne egy-két millióm, vagy kihúznák a sorsjegyem, nem kéne nékem mondani, hogy szívem, kezem jót tegyen. Százezreket szétosztanék, meg se kottyanna, hogy adok, maradhatna nékem még elég, de így, hisz oly koldus vagyok. Így szól a zsugori rossz szívem, s a mellem zord, vad sarkvidék, s tudom, ha százszor annyi van, a százszor annyi sem elég. S tudom, hogy nincs olyan kevés, miből ne jutna másnak is, mert csoda ez bár, de igaz, hogy vezethet vakot vak is. S egy fillér több, mint millió, mit tévedésből átkezed, legbőkezőbb adakozók, a bibliai özvegyek. Jaj, néked, te sopánkodó, akárhogy is szorongatod, Isten a bankóidba markol, s elvesz majd egy helyet hatot. Mert Isten tudja, hogy mi kell, s nem hagy nálad fölösleget. Nem adtam, hát elvette ő, s tán még kamatot is szedett. De jut, s marad is, ha muszáj, ó, én vak önző jég eszem, hát nem jobb adni örömest előre önként szívesen? Időt, erőt, pénzt és ruhát, vigasztalást és kenyeret. Jöjj, száj szívemben isteni lemondás, jóság, szeretet. Hadd tékozoljak boldogan, gyermek nábobként könnyedén, ne vigyen kényszer lemondásra, gyógyszer, baleset, szenvedély. Jobb adni másnak, így tudom, szegényen is gazdag vagyok, s láthatom, ahogy sokborús szem, hálás, örömmel felragyok.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mári Rádió hallgatóit. Jelenünk és jövünk műsorában az adakozásról beszéltem mostanig, a szentírási alapjairól. Most nézzük meg a kontextusát. Ugye az adakozás kérdése nem önmagában és önmagáért jelenik meg a szentírásban, hanem része egy nagyobb összefüggésnek. Ez a nagyobb összefüggés az, hogy Isten szövetséget kötött népével. És ebben a szövetségben ő cselekszik, ő a kezdeményező. Annak, hogy az ember adhat, visszaadhat valamit az Úrnak, teológiai, és ezen belül pedig szoteriológiai alapja van. Az adományt adó ember azzal az Istennel áll szemben, aki minden, az egész teremtett világ, aki nem szorul az ember adományára. Enyém az erdő minden vadja. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Dávid előbb említett imája ugyanezt hangsúlyozza. Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság. Bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked a te szent neved tiszteletére templomot építsünk. A te kezedből való és tied lesz mindez. Olvashatjuk a Krónikák első könyve 29. fejezet 10-es versoraiban. Tehát ez a hatalmas Úr, a szabadító Isten. Azért vannak ünnepek, és az ünnepeken azért nyílik lehetőség áldozatra, adományok adására, mert Isten valamit tett. Szabadítást adott népének, kihozta őket Egyiptomból, beviszi Kánoán földjére. Ígéreteit beteljesíti, ő adja a földet, megáldja a földet, hogy teremjen. Ajándékot a szerint kell vinni, amilyen áldást adott Isten. Látjuk tehát, hogy az ószövetségi tanítás szerint az adakozó ember tette bele van ágyazva Isten csodálatos tetteinek kontextusába. Abba, hogy Isten adott, és adománya megelőzi az ember adományát. A törvény kitétele, senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr szín előtt. Nem negatív parancs, hanem emlékeztetés a hálás válaszadásra. A második fogságból kiszabadult nép is ugyanezt élte át. Bűneik megvallásában elismerik, hogy mindent Istentől kaptak, és elkötelezik magukat a szövetség mellett, az engedelmes életre, és ezen belül az Istennek szánt áldozatokra és adakozásra. Az új szövetség megerősíti az adakozásnak ezt az alapját azzal, hogy Pál apostol a Krisztus esemény kontextusába helyezi az adománygyűjtés ügyét. Második korintusi levél 8. fejezet 9. versében ezt olvashatjuk. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lettértetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Isten megelőző cselekvése adja az igazi alkalmat az adomány felajánlására. Az adakozás tehát mindig a hála megnyilvánulása. Az ünnep, azon belül az adakozás aktusa a hálaadással és örvendezéssel párosul. Hálaadással áldoz Istennek, szól a Zsoltáros. Pál is tisztázza, hogy a közösség adománya hála áldozat, és nem készszerű adomány, olvashatjuk a második korintusi levél 9. fejezet 5. versében. A rendszeres adakozás elsősorban az ünnephez, az Úr szín előtt való megjelenéshez kötődik. A mózesi törvények részletesen leírják az ünneptartás Isten által elrendelt menetét. Van viszont 4 visszatérő konkrét felszólítás, amely az ünnep egészére vonatkozik. Az első a munkaszünet megtartása, a második a gyülekezés elrendelése, harmadik az adakozás, az áldozat felajánlás fontossága, a negyedik pedig az örvendezésre és közösség gyakorlásra való felhívás. Az adakozás tehát nem járulékos vagy esetleges eleme az ünnepnek, hanem az előfeltételek a lényegi dolgok közé tartozik. Az ünnepre való készülés fontos része az adomány elkülönítése, szentététele. Az ember saját odaszánásának tükre
az adakozás alkalmára való felkészülés. Azt, hogy az új szövetségi közösségben is hasonló hangsúly került erre, jól mutatja Pál apostol utalása: mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében. Olvashatjuk a 2. Korintusi levél 9. fejezet 7. versében. A hétköznapok is adnak alkalmat az isteni iránti hála kifejezésére. Az első szülöttek, illetve a föld első termésének felajánlása, Isten életadó kegyelméért való hálaadás, ugyanezt fejezi ki a tized és a fogadalmi adomány is. A szövetség rendjében Isten beteljesített ígéretére válasz az emberi ígéret és annak megtartása. Az adakozás rendkívüli alkalmainak nevezhetjük azokat az említett eseteket, amikor az egész nép adja a közösséget érintő gyűjtést hirdettek. Ilyen például a Dávidnak a templom építésére, Joásnak a templom javítására, Ezdrásnak, Nehemiásnak az újjáépítésre hirdetett gyűjtése, illetve az új szövetségi közösségek adománygyűjtése a jeruzsálemi közösségek javára. Az adományok adásának sokféle formáját látjuk a Szentírásban. A legfontosabb az áldozat, amely a kultusznak nem pusztán egy eleme, hanem központi eseménye. Az ószövetségi Isten tiszteletnek mintegy a lényege volt. Ez mivel kötelező és előírt formája volt az adományadásnak, nem azonosítható a mai adakozás fogalmunkkal. Találkozunk állat és termény áldozattal. Több helyen, például a Leviták könyvében látjuk az áldozat alfajainak felsorolását, égő étel, véres és ital áldozat. Ide sorolható a tized is, kötelezően előírt adomány. Az áldozatok felajánlásánál Isten törvényének több előírása van. Ezek közül a minőségi elvet emeljük ki, az oltára csak tökéleteset, épet lehet hozni. Nehemiás 10. fejezet 33. vers sorában azt olvassuk, hogy a babiloni fogságból hazatértek, kötelezik magukat arra, hogy évente egy harmad sékelt adnak Isten háza szolgálatára. És talán ebben az adakozási formában ismerhetjük fel az egyház fenntartói járulék ősét. A kultusztörvény a Leviták 23. fejezet 38. versében olyan adakozási formákról is említést tesz, amelyekből inkább le lehet vezetni a mai adakozás fogalmat. Ilyen például az ajándék, ilyen a fogadalmi adomány, vagy ilyen az önkéntes áldozat. És ezeket egyrészt a spontaneitás, másrészt az önkéntesség motivuma köti egybe. Arról az élethelyzetről van itt szó, amikor az egyén a maga akaratából Isten megtapasztalt kegyelmire válaszol. Ez az adakozási forma a későbbi korokban is kísérte Isten népe életét. Az új szövetségben ugyanúgy megtaláljuk a kötelező áldozatokat, mint a személyesen befizetendő templomadót. Viszont az önkéntes ajándékokról is esik szó, ilyen a korban áldozati ajándék, amelyről maga Jézus is tanít. És az első közösségekben az adakozás önkéntes és spontán, készség alapú, ezzel kapcsolatosan az apostolnak kérései és nem parancsai vannak. És az Istennek szóló adakozás a Szentírásban sokszor egy kontextusba kerül a jótékonykodással, a rászoruló embertársak megsegítésével. Ez nem jelenti azt, hogy a kettő közé egyenlőségjel tehető. Jó tisztán látni a kettő különbségét, de jó azzal is tisztában lenni, hogy nem véletlenül kerül egymás mellé az Istennek szóló adakozás és az embert segítő alamizsna. Az Úrnak szánt áldozat valóban az Úré. Sokszor meg kellett semmisíteni, vagy a szent hely szolgái részesülhettek belőle Isten parancsa szerint. Az adakozásnak ez a vertikális vonatkozása mindig elsőbséget élvez. De ezt követően több helyen látjuk, hogy megjelenik a horizontális vonatkozás is, ilyen például a Leviták 23. fejezete, amely részletesen szól az Istennek szánt áldozatokról. És a 22. versben arról rendelkezik Isten, hogy az aratás maradékát a nyomorultnak és jövevénynek ott kell hagyni. Az új szövetségben az Úr Jézus adakozás kritikája pedig arról szól, amikor az önző ember a kettőt ki akarja egymással játszani.
és Jézus szerint épp az irgalmaság gyakorlása hitelesíti az Istennek szánt adomány valódi értékét. És az újszövetségi közösséget, a kettő harmóniáját teremtette meg tulajdonképpen az elszegényedett jeruzsálemi közösségeknek gyűjtött adományok által. És ez a harmónia jelenik meg a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 16. versében is, a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Kedves hallgatók, egy rövid dal és vers után tovább megyünk, és megnézzük, hogy mi az adakozás módja és célja. Maradjanak velünk!

Turmezei Erzsébet, magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépet tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rám borult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is, és nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarasan szálltak felém simogató szép mosolyok. Én meg csak adtam, szüntelen, soha nem kérve mi maradt. De jött egy pillanat, megszólított egy régi hang, oly ismerős, oly idegen. Bízó szívemre árny borult, komoran szürkén hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd, elsiet, te meg csupán másnak adott kincseidet. Valamit mondd, miért nem veszel valamit el, miért nem teszel magadnak, magadnak, magadnak. Szégyen, visszhangra lelt a hang, mint félrevert ilyet harang. Kongod, bongod, balg a szívem. Igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt holnap megint letépni, mint virág, ha int, szépségeket, szeretetet, símogatást, napsugarat, másnak hatán nem is marad, magamnak, magamnak, magamnak. Miért lettem ilyen szegény? Hát megint eltévedtem én. Megint a régi rongyokon akad meg könnyes bús szemem, új botorkálók betegen. Felém nyúlnak aszott kezek, s a lelkem kínban megremeg. Én már nem is segíthetek. Magamnak nincsen, nem lehet. Vagy adjam, ami megmaradt. Pár morzsalék, pár ronydarab, fakó mosoly, tépet remény, fogyó hit száraz kenyerén, kilakik jól, keserűjétek, mindegy, vegyétek és egyétek. Hogy áradok, hogy éledek, fény futja át a szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog fényesedik. Hit zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. Milyen gazdag vagyok megint, a lelkem minden szerte hint, mégis marad, el sose fogy. Nem kérdve, mint nem kérdve, hogy hittel harangoz a szívem. Igen, igen, igen, igen, másoknak. Másoknak, másoknak.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatóit. Az adakozás módja és célja témához érkeztünk el. A formákról már beszéltünk, már érintettük azt, hogy hogyan is lehet adakozni. Ugye itt beszéltünk az önkéntességről, a spontaneitásról. És ezen a nyomon érdemes tovább haladnunk, mert a Szentírás komoly figyelmet szentel az adakozás módjának és az adakozó szándékának. Tehát első helyen az örömöt, örvendezést, illetve a háladást kell említenünk. Maga az ünnep, amelyen történik az adományok odaadása, az öröm alkalma. Az ünneplés alapja Isten szabadító és megáldó tette. Az adakozás, mint az ünnep szerves része, erre a tettre adott emberi válasz. És aki ennek tudatában van, az örömmel ad, így adománya valóban hálóáldozat lesz, nem pedig kényszerű adomány. Aki háladással áldozik, az dicsőít engem, olvashatjuk a zsoltárokban. Az ilyen adakozásnak a következménye is öröm, hiszen Istennek is, és az emberi közösségnek is örömet szerez. Erről számol be a Szentíró a dávidi gyűjtéskor a Krónikák könyvében, és örült a nép az önkéntes adakozásnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. És erről írt Pál apostol is a jeruzsálemi közösségnek szánt adományok gyűjtése kapcsán, a 2. Korintusi levél 8. fejezet 2. versében, amelyben így mondja, bőséges az ő örömük. Tehát az önkéntesen adakozó Isten előtt is, és emberi viszonyok között is átéli azt a törvényszerűséget, amit Pál szerint maga Jézus fogalmazott meg. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. És a másik jól ismert igében, amit Pál idéz, a 2. Korintusi levél 9. fejezet 7. versében, a jókedvű adakozót szereti az Isten. És ebben egy olyan szó jelző szerepel, amely örvendezőt, szívest, jókedvűt jelent. Varga Zsigmond így fordítaná ezt a helyet, aki jó szívvel, jó vagy örvendező lélekkel adakozik, azt szereti az Isten. Tehát itt is tetten érhető az adakozás és az öröm összetartozása. Kedves Máre Rádió hallgatók, többször említi a Biblia a helyes adakozás módjaként a buzgóságot és a bőkezűséget. Mivel Isten áldása és kegyelme gazdagon árad népére, ezért a neki szóló válasz sem lehet kímért. Dávid is bőkező önkéntes adakozást kér. Pál is ezt mondja, ebben az adakozásban legyetek bőkezőek, olvashatjuk a 2. Korintusiakhoz írt levélben. Sőt, egy zsoltárt idézve így ír, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. A bőkezűséget nem az adomány fizikális mennyisége jelenti. Fontos tanítást ad erről maga Jézus az özvegyasszony két filléréről szóló történetben. A gazdagok sok pénzt dobtak a persejbe, az özvegyasszony csak két fillért. Jézus szerint mégis ez a szegény özvegyasszony többet dobott a persejbe. A krisztusi számítás szerint a mindennél, egész vagyonnál nem lehet több a sok, a fölösleg. Itt látjuk meg a bőkezűség titkát, amely a szív készségében van. És ezzel eljutunk a hogyan kérdésre adott legfontosabb válaszig. Az adakozásnak szív szerintinek kell lennie. Isten a szív tisztaságára, az adakozási szándék őszinteségére tekint. A templomra gyűjtött adományok azért okoztak örömet, mert tiszta szívvel önként adakoztak az Úrnak. A képmutatás és színlelés lehetetlen, hiszen szól Dávid imádsága is. Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod és gyönyörködsz az őszinteségben. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amelyit összegyűlt. Pál tanításában is fontos a tiszta szívűség, mely az adakozás forrása. Ezekkel szemben az adakozás megcsúfolása a hazug áldozat, amelyet ostoroznak a proféták. De ugyanígy félrevezető az adakozás képmutató farizeusi módja, amely ellen Jézus annyit küzdött. Pál is szól a szeretet nélküli adakozás haszontalanságáról.
de szíves adakozásra buzdítja a gazdagokat, és szerénységre int minden adakozót. Az adakozás végső célja a konkrét célok megvalósulásán túl az Isten dicsőítése. Ő fogadja el, vagy ő utasítja el az áldozatot. Ő tekint kedvesen, készséggel adakozóra, és ő ítéli meg a képmutatót. Hogy mennyire ez a végső cél, azt a dávidi és páli adománygyűjtésnél látjuk világosan. A templom építésre összegyűjtött adományok felett Dávid Istent magasztaló imát mond, őt dicsőíti a készségét, lehetőségét és az adakozás eredményéért. Amikor Pál az adakozásra buzdítja a korintusiakat, a végső érve az, hogy Isten dicsőítetik-e szolgálat által. Így az adakozás az egész Isten tisztelet, illetve a teljes keresztény élet célját valósítja meg. Az Isten dicsőítését, az engedelmességet és a Krisztus evangéliumáról való tanúságtételt. Az adományadás titkosságára vonatkozó jézusi tanítás ezt húzza alá, adományunk Istennek szól, az ő dicsőségét szolgálja.

Füle Lajos, az elég titka. Az elég több a soknál, a szépségből, a tehetségből, a sikerből, a szeretetből, az élet édes ízeiből. Sokan szeretnék ezt a többet, mert a sok nem elég, mert a sok kevés, mert az elég mértéke más, és más a lényege. Neked sokad van már, de nincs még eleged. Én ismerem az elég titkát, és megmutatom neked. Mit van, amit nem kaptál volna? Milyen végtelen sokat kaptál? S mindaz megsokszorozódna, ha érte szívből hálát adnál. Tedd meg, ha teheted. Akkor kinyílik fölötted az ég, fény hull szívednek minden zegzugába, és ez elég.

Mezei Erzsébet, hol a helyed? Sohasem elégedettek, akiknek csak panasza van, és mivel számtalan, szakadatlan pereg, a sohasem elégedettek, beláthatatlan, szomorú sereg. S vannak néha elégedettek, mert boldog percük olyan ritka, hogy amikor reá nevetnek, valóra vált szép álmaikra, sötét árnyékot vet rájuk az ismeretlen jövő titka, hogy vajon meddig örülhetnek. Sola mindig elégedett a szüntelen hálát adó, mert látja az áldó kezet, őt ki mindent elvégezett, a célt, a megnyílt eget, s tudja, hogy minden fájdalomban, minden nehézségben ott a jó. Hol a mindig elégedett? Hol a helyem? Hol a helyed?

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagymáradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. A négy magyar nyelvű Mária Rádió katekézis sorozata folytatódik tovább. Tibor atya köszönti önöket Erdélyből, minden kedves Mária Rádió hallgató délvidékről, felvidékről, Budapesten, Magyarországon és Erdélyben. A katekézis sorozatunk tulajdonképpen mindegyik műsor igazgató a közös megegyezésünk alapján saját témát választ, úgyhogy legyen változatos és természetesen interaktív ez a mai műsorunk is, amelyben a kedves hallgatók betelefonálhatnak, vagy üzenetet küldhetnek és kérdezhetnek. A telefonszámaink a következők. Picit hosszú lesz a határon túli magyaroknak, úgymond, délvidék, felvidéknek, vagy akár a budapestieknek, de elismétlem többször, tehát 0040 259 420 555, és szintén 0040 359 420 555. Tehát nagyon egyszerű megjegyezni, 0259 420 555, csak az elejébe oda kell tenni még a 040-et, és ugyanez 0359 420 555. Ha valaki üzenetben szeretne kérdezni, szintén megteheti a 0040 758 420 555. Tehát még egyszer elismételem a telefonszámokat, ha valaki mégis szeretne kérdezni, az nyugodtan megteheti. 0040 259 420 555, ugyanez 0040 359 420 555, és ha üzenetben szeretnének kérdezni, akkor 0040 758 420 555. És kedves Mária Rádió hallgatók, különleges témával érkeztem a mai katekézis sorozatunk folytatásaképpen. Három témát is hoztam, lássuk, hogy a következő 40 percben mibe férünk bele. Az első témám, amit úgy szeretnék egy picit közelebb hozni a kedves hallgatóktól, az a keresztény ember küldetése, vagyis a mi küldetésünk a digitális világban. A második téma az eukarisztia, mint az élet forrása, és a harmadik témánk a Szentlélek vezetése. Ugye nemrég volt a pünkösdi búcsunk is, tehát a Szentlélek vezetése a mindennapi döntéseinkben. Bevezetésképp elmondhatjuk, hogy a digitális világ ma már nem külön világ, hanem életünk része. Sok ember több időt tölt a telefonja és a számítógépe előtt, mint a személyes találkozásokban. Ezért az egyház számára is fontos kérdés, hogyan lehetünk mi Krisztus tanítványai és hiteles tanúi az online térben? A digitális világ nem csupán technikai eszköz, hanem mondhatjuk azt is, hogy egy missziós terület. Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Igen, tudjuk, naponta milliók, milliárdok kapcsolódnak fel az internetre, közösségi oldalakon beszélgetünk, híreket olvasunk, véleményeket osztunk meg. Tehát az online tér ma már olyan hely, ahol emberek örülnek, szenvednek, segítséget kérnek, keresik az igazságot, keresik az Istent is. És éppen ezért a keresztény ember nem hagyhatja magára ezt a világot sem. És az internet lehet Isten ajándéka is, ha jól használjuk. Ugye, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a digitális világ az lehetőség is, de veszély is egyben. Viszont az internet segítségével elérhetjük a Szentírást könnyen. Ugye részt vehetünk szentmiséken és lelki programokon, de kimondottan ez csak akkor érvényes, hogyha valaki akadályoztatva van, vagy súlyos beteg, és emiatt nem vehet részt
ezeken a programokon, vagyis a szentmiséken, lelki programokon, liturgiákon. Ugyanakkor az internet segítségével kapcsolatban maradhatunk a szeretteinkkel, és szintén az internet segítségével evangelizálhatunk olyanokat is, akik talán soha nem lépnek be egy templomba. De ugyanakkor veszélyeket is rejt. Tudjuk jól, az álhírek, a félre tájékoztatás mennyire tönkre tud tenni. Vagy a gyűlöletkeltő hozzászólások. Vagy a függőség. A felszínesség. Vagy ahogy mondottam, a másik ember méltóságának a semmibevétele. A kérdés tehát nem az, hogy használjuk-e a digitális eszközöket, hanem az, hogy hogyan használjuk. Szent Pál írja, akár esztek, akár isztok, bármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És ez a közösségi médiára is igaz. Hiteles keresztényként nem csak a templomban vagyunk Krisztus követői, hanem akkor is, amikor kommentelünk, fényképeket osztunk meg, vagy akár egy véleményt írunk. És érdemes feltenni magunknak néhány kérdést. Hogy én, amit most felteszek, közzéteszek az oldalamon, az építi vagy rombolja a másikat? Igaz, amit én megosztok? Szeretetből írom, vagy indulatból? Krisztus örülne annak, amit most olvasnak tőlem? Tehát a keresztény ember digitális lábnyoma is úgymond egy tanúságtétel. Napjainkban könnyű tovább küldeni egy hírt annélkül, hogy ellenőriznék annak az igazság tartalmát. És ugye a 10 parancsolatban a 8. erre hív bennünket, hogy tiszteljük az igazságot. Nem elegendő, hogy valami érdekes vagy szenzációs. Keresztényként kötelességünk megvizsgálni, hogy hiteles-e a forrás. Nem ártunk-e vele valakinek? Nem terjesztek-e én valami hamis információt? És az igazság szeretet nélkül keményé válik. Szent Pál mondja, hogy az igazságot szeretetben kell kimondanunk, az Efezusiakhoz írt levélben írja. Tehát a digitális világban ez különösen fontos, hogy ne alázzuk meg a másikat, még akkor sem, ha nem értünk vele egyet. Sokan úgy érzik, hogy az interneten bármit ki lehet mondani. De a keresztény ember tudja, hogy Isten előtt minden kimondott és leírt szó számít. Jézus figyelmeztet, hogy minden fölösleges szóról számot adnak majd az emberek. És ez vonatkozik az üzenetekre, kommentekre és bejegyzésekre is. És ez a digitális kommunikációban is érvényes, hogy tiszteljük a másik ember méltóságát, ne sértegessünk, ne ítélkezzünk, és tudjunk bocsánatot is kérni, ha hibáztunk. Sokan azt gondolják, hogy evangelizálni csak papok vagy szerzetesek tudnak. A kedves hallgató, tudjátok, hogy minden megkeresztelt ember misszionárius. Az interneten is lehet megosztani egy-egy evangéliumi gondolatot, tanúságot tenni arról, hogyan segített az Isten. Meghívni valakit szentmisére vagy zarándoklatra. Vigasztaló üzenetet küldeni, imád kérni, imád felajánlani. Lehet, hogy egyetlen szeretettel megírt mondat többet ér, mint a hosszú vitáknak a sora. És tudjuk, hogy a digitális világ állandó zajt teremt. Mégis szükségünk van csendre. Jézus gyakran félre vonult imádkozni. Nekünk is szükségünk van olyan időre, amikor letesszük a telefont, kikapcsoljuk az értesítéseket, és Istenre próbálunk figyelni. Aki mindig ugye online van, az könnyen elveszítheti a kapcsolatot önmagával és Istennel. Tehát a digitális világ nem ellensége a hitnek, hanem olyan tér, amelyet Krisztus világosságával kell átjárnunk. A keresztény ember küldetése
ma már nem csak a családban, a munkahelyen vagy a templomban valósul meg, hanem az interneten is. Tehát legyen minden bejegyzésünk, hozzászólásunk, megosztásunk a szeretet, az igazság és a reményjele. És ahogyan Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, a kommunikáció akkor válik igazán keresztényé, ha hídakat épít, nem pedig falakat, ha közelebb visz egymáshoz és Istenhez. Kedves Máne Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, utána pedig várom a kedves hallgatóknak a hívásait.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót a négy magyar nyelvű Mária Rádió katekézis sorozatában. Tibor atya köszönti önöket, és ahogy mondottam, kérdéseket lehet feltenni a következő telefonszámok egyikén, várom az önök hívásait, akár délvidékről, felvidékről, Magyarországról, 0040, akik külföldről hívnak, 259, 420, 555, illetve 359, 420, 555, üzenetben is lehet kérdezni, a 0040, 758, 420, 555-ös számon. És amíg a kedves hallgatók telefonálnak, addig folytatnám tovább egy pár gondolattal a témánkat, a katekézisünket. Ugye azt olvassuk a Márk evangéliumában, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, minden teremtménynek. A 21. században ez a jézusi küldetés egy új dimenziót kapott. Ugyanis az egész világ ma már nem csupán földrajzi fogalom, hanem magába foglalja a digitális világot is. Az internet, a közösségi média, az online fórumok és az üzenetküldő alkalmazások olyan terekké váltak, ahol emberek milliárdjai találkoznak nap mint nap. Ha Krisztus ma emberként járna közöttünk, bizonyára ő is belépne ezekbe a terekbe is, hogy megszólítsa az embert ott, ahol él. Az első keresztények a római útak hálózatát használták fel az evangélium terjesztésére. Ugye Szent Pál hajóra szállt, városról városra utazott, leveleket írt, hogy minél több emberhez eljusson Krisztus örömhíre. Ma a római útak helyét részben az internet vette át. Egyetlen videó, egy rövid emlékedés vagy egy bibliai idézet néhány óra alatt emberek ezreihez, vagy akár millióihoz is eljuthat. És ez óriási lehetőség, de egyben nagy felelősség is. A hitelesség sokszor fontosabb, mint a népszerűség. A közösségi média gyakran arra ösztönöz, hogy minél több kedvelést, megosztást és követőt szerezzünk. Ez egy olyan divat lett. Minél többen követnek, annál jobban érezzük magunkat, de őszintén megmondom, hogy ennek mi értelme, nem tudom. De nekünk keresztény embereknek nem a népszerűséget kell keresni, hanem a hűséget Krisztushoz. Jézus soha nem mondta azt, hogy legyetek sikeresek. Ő azt mondta, hogy legyetek hűségesek hozzám, Istenhez. Tehát a hiteles keresztény jelenlét az nem egy látványos önreklám, hanem csendes, következetes tanúságtétel. Egy békés hangvételű hozzászólás, egy őszinte bocsánatkérés, vagy egy vigasztaló üzenet gyakran többet mond Krisztusról, mint hosszú magyarázatok. És tudjuk, hogy az algoritmusok a digitális platformokban azt mutatják nekünk, amit szeretünk látni. És így könnyen bezáródhatunk a saját véleményünk világába. De nekünk keresztény embereknek nyitottnak kell maradnunk az igazságra. Tehát a lelkiismeret nem engedi meg, hogy csak azt fogadjuk el, ami kényelmes vagy kellemes számunkra. Tehát a Szentlélek arra vezet, hogy keressük az igazságot, meghallgassuk a másikat, és alázattal ismerjük el, ha tévedtünk. Az egyház mindig is ismerte ugye a bőjt jelentőségét, és képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy van digitális bőjt is. És napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy kellene váljon ez a digitális bőjt. Mit jelent ez? Azt, hogy tudatosan félretesszük a telefonunkat, a számítógépünket, a közösségi oldalainkat, hogy újra felfedezzük a csendet, az imádságot, és a személyes kapcsolatokat. Ha reggel az első tekintetünk a telefonra esik,
este pedig az utolsó is oda irányul, nagyon könnyen háttérbe szorul Isten, a család és a barátok. És a digitális bőjt segít visszaállítani a helyes sorrendet. Először a kapcsolat önmagammal, családommal, Istennel, és aztán minden más. Tehát a képernyőn túl is emberek vannak. És az internet egyik veszélye, hogy elfelejtjük, hogy minden profil mögött egy érző ember áll. Tehát egy bántó megjegyzés mély sebet ejthet. Egy biztató szó viszont új reményt adhat. Jézus arra tanít, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. Ezt még egyszer megismétlem. Ez úgymond az aranyszabály a Szentírásban. Amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. És ez az evangéliumi szabály az online kommunikációra is teljes mértékben érvényes. A digitális világban ugye mindenki beszélni akar, de kevesen tudnak figyelni. A boldogságos szűzanya, mint a hallgatás példaképe, ő meghallgatta Istennek a szavát, szívébe forgatta azt, és engedelmesen válaszolt rá. Ez fontos tanítás a számunkra. Mielőtt megszólalunk, vagy véleményt írunk, kérdezzük meg magunktól, én valóban meghallgattam a másikat? Saját akaratomat akarom rá erőszakolni? A digitális világ nem csupán egy technológiai fejlődés, hanem egy lelki kihívás is. Krisztus arra hív bennünket, hogy ne sodródjunk az internet zajával, hanem világítsunk benne, mint mécses a sötétben. Lehet, hogy én például magamról beszélek, soha nem fogok egy stadionba prédikálni. De egyetlen szeretettel megírt üzenet, egy megosztott evangéliumi gondolat, vagy egy csendes ima felhívás valakinek talán éppen azt a reményt adhatja meg, amelyre régóta vár. És így válik valóra Jézusnak a szava ebben a digitális korban is, ahogy kezdtem a beszédünket, a katekézisünket, hogy ti vagytok a világ világossága. Mert a világ ma már nem csak utcákból és terekről áll, hanem képernyőkből, hálózatokból. És Krisztus világosságának ezekre a helyekre is el kell jutnia. Kedves Mária Rádió hallgatók, szintén egy rövid dal után folytatom, és várom az önök hívásait.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Máre Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Folytatjuk tovább a négy magyar nyelvű Máre Rádió katekézis sorozatát. Szeretettel köszöntöm újra a délvidék, felvidék és a magyarországi hallgatókat is. És természetesen, ahogy mondottam, nyugodtan lehet kérdezni, ha nem is erről a témáról, bármiről, megpróbálok arra válaszolni. És mindezt megtehetik a kedves hallgatók a 0040-259-420-555, illetve 0040-359-420-555-ös számon. Üzenetben is lehet kérdezni, hogyha valaki nem szeretne élőben kapcsolódni, megteheti ezt írásban 0040-758-420-555-ös számra. Várom hívásaikat. De amíg a kedves hallgatók bátorságot merítenek, biztatom, hogy legyenek bátrak és nyugodtan kérdezzenek. Ezért vagyunk itt, hogy az elmúlt hónapokban is már voltak ezek a műsorok. Hallgattam én is, nagyon kevés egy vagy két telefonáló, ha volt, és kimondottan ezért van, ezért beszéltük mi meg a négy magyar nyelvű Máre Rádió műsor igazgatói, hogy együtt kapcsolódjon össze a magyarság az egész Kárpát-medencében, és együtt kérdezzenek, együtt imádkozzunk, együtt fejlesszük a hitünket, és ez a műsor, ez kimondottan erre vonatkozik. Ugyan nyugodtan, ha nem is a témáról, bármi, ami a hit, erkölcs, vagy egyház történelem, jog kapcsán eszükbe jut, nyugodtan írjanak, kérdezzenek, ezért indítottuk el ezt a műsort. Úgyhogy várom a hívásaikat, még egyszer elmondanám a telefonszámainkat, 0040-259-420-555, illetve 0040-359-420-555, üzenetben is megtehetik, 0040-758-420-555. És akkor folytatnám tovább a megkezdett témánkat, hogy mit jelent ugye a hiteles jelenlétünk a közösségi médiában. Szintén a Szentírásban olvashatjuk Máté evangéliumában, ahogy mondja Jézus, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó cselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei atyátokat. Korunk egyik legnagyobb változása, hogy az emberek életének jelentős része ugye a digitális térben zajlik. Sokan már ébredés után azonnal vesszük a telefont a kezünkbe. Napközben ugye órákat töltünk a közösségi oldalakon, este pedig ugyanezzel fejezzük be a napot. Tehát a közösségi média nem csupán egy technikai eszköz lett, hanem olyan tér, ahol barátságok is születnek, vélemények formálódnak, örömök és fájdalmak kerülnek megosztásra. És éppen ezért nekünk keresztényeknek sem közömbös, hogy hogyan vagyunk jelen ebben a világban. Jézus gyakran bírálta a képmutatást. Nem azt kifogásolta, hogy valaki gyenge vagy bűnös, hanem azt, amikor valaki másnak akar látszani, mint aki valójában. És a közösségi média könnyen erre csábít. Ugye tudjuk jól, hogy mindenki a legszebb fényképeit mutatja, mindenki a sikereit hangsúlyozza, de a hibáit elrejti. És lassan kialakul egy mesterséges világ, amelyben már nem az igazi ember él, hanem egy gondosan felépített kép. És a virtuális világot látjuk mi a valóságnak. És a mai gyermek, a mai fiatal így él. De a keresztény ember tudja, hogy értékét nem a követőink száma, a kedvelések vagy a megosztások adják. Isten szemében nem azért vagyunk értékesek, mert népszerűek vagyunk, hanem mert az ő szeretett gyermekei vagyunk. És ez egy felszabadító igazság. Nem kell nekem szerepet játszanom.
Nem kell mindig tökéletesnek mutatkoznom. Legyünk őszinték, alázatosak és hitelesek. Sokan úgy érzik, hogy az interneten más szabályok érvényesek, mint a személyes beszélgetésekben. Tehát olyan mondatokat írunk le, amelyeket élőben talán soha nem mernénk kimondani. Tehát a keresztény ember számára nincs kettős erkölcs. Amit nem mondanánk ki egy ember szemébe nézve, azt ne írjuk le a képernyő mögül sem. Tehát Jézus szavai ma is időszerűek, hogy a szív bőségéből szól a száj. És ez kiterjeszthető a billentyűzetre is. Amit leírunk, az szívünk állapotát tükrözi. És éppen ezért minden hozzászólás előtt érdemes feltenni néhány kérdést, hogy igaz az, amit én írni készülök? Vagy szükséges ezt most leírni? Szeretetből írom, vagy haragból? Közelebb visz ez engem a másik emberhez, és a másik embert Istenhez? És ha bármelyik kérdésre nem tudunk tiszta szívvel, igennel válaszolni, talán jobb, ha hallgatunk. Tehát a közösségi média gyakran ugye a megosztottságot is erősíti. Minél élesebb egy vita, annál nagyobb figyelmet kap. Jézus azonban nem a viszály embere volt. Mindig kimondta az igazságot, de soha nem gyűlölettel, és a keresztény embernek is lehet határozott véleménye, de azt tisztelettel kell képviselnie. Nem az a cél, hogy legyőzzük a másikat, hanem hogy segítsen közelebb jutni az igazsághoz, ami a szeretet. Ugye van egy ilyen szép mondásunk, hogy egy csepp méz több legyet fog, mint egy hordó ecet. Tehát a szeretettel kimondott igazság sokkal messzebbre jut. Nem minden vitába kell azonban beleszólnunk sem. Jézus is sokszor hallgatott Pilátus előtt, nem válaszolt minden vádra. Tudta, hogy vannak helyzetek, amikor a csend többet mond minden szónál. És a hétköznapi életünkben is vannak hibáink. Feleségemnek, gyerekemnek, férjemnek, barátomnak. De nem kell ebbe beleszólni mindig. Jézus is sokszor hallgatott. Vannak olyan helyzetek, amikor nem kell kiosztani a másikat, mert a csend többet mond minden szónál. És ebben a közösségi médiában is vannak ilyen meddő viták, hogy nem minden provokációra kell reagálni. Tehát a keresztény bölcsesség része, hogy felismerjük, hogy mikor kell megszólalni, és mikor kell csendben maradni. A hírek jelentős része, tudjuk, hogy félelmet, haragot vagy kétségbeesést közvetít. A keresztény ember küldetése ezzel szemben a remény. Ez nem egy olyan dolog, hogy tehát ezt hirdetni kell, hogy Krisztus feltámadt, és a szeretet erősebb a gyűlöletnél. Tehát egy bibliai idézet, egy személyes tanúságtétel, egy vigasztaló üzenet, egy felajánlott ima Isten érintésévé válhat. Tehát a szűzanya sem kereste a figyelmet. Nem önmagát akarta megmutatni, hanem mindig a fiára mutatott. És ez a keresztény kommunikáció igazi célja is. Nem önmagunk népszerűsítése, hanem Krisztusnak a megmutatása. A közösségi média nem a híjúság, hanem az evangelizáció eszközévé is válhat, ahol a keresztény ember csendes, de hiteles tanúságtevője lehet Krisztusnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, elbúcsúzok a három másik rádiótól, Délvidéktől, Felvidéktől és Budapesttől. Mi itt Erdélyben folytatjuk tovább a katekézisünket, egészen még egy olyan 15 percen keresztül. Egy rövid dal után folytatjuk. Köszönjük szépen a határon túli délvidéki, felvidéki és magyarországi hallgatóinknak, hogy bekapcsolódtak. A mai katekézis sorozatunkba várjuk vissza egy hónap múlva is.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. Most már az erdélyi Mária Rádió hallgatóit köszöntöm. Folytatnám tovább a pár gondolattal még, egy pár percig a mai témánkat. Ugye korunk egyik legnagyobb kihívása nem csupán az, hogy egyre több információ vesz körül bennünket, hanem az is, hogy sokszor elveszítjük a felelősségérzetünket. A digitális világban egyetlen gombnyomással tovább küldhetünk egy hírt, egy képet, vagy egy véleményt. Olykor úgy érezzük, hogy amit a képernyő mögött teszünk, annak nincs valódi következménye. A keresztény ember azonban tudja, hogy nincs olyan szó, tett vagy döntés, amelynek ne lenne jelentősége Isten előtt. A digitális világban is ugyanaz az erkölcsi felelősség kötelez bennünket, mint a személyes életünkben. És mit jelent a felelősség? A felelősség azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy döntéseink következményekkel járnak. Szabadok vagyunk, de szabadságunk mindig együtt jár a felelősséggel. Isten már a teremtéskor rábízta az emberre a világot. És ez nem korlátlan uralmat jelentett, hanem egy gondoskodó szolgálatot. Tehát a keresztény ember minden ajándékot, így a kommunikáció eszközeit is felelősen kell használja. Az internet és a közösségi média óriási lehetőség. De csak akkor válik áldássá, ha bölcsen élünk vele. A szavainknak is következményei vannak. A Szentírás különösen sokat beszél a nyelv erejéről. Szent Jakab apostol írja, a nyelv kicsiny tag ugyan mégis nagy dolgokkal kérkedik. Nézzétek, milyen kis tűz, milyen nagy erdőt gyújt fel. Ez ma talán még igazabb, mint valaha. Egy rossz indulatú bejegyzés, egy hátunk mögötti pletyka, megszólás, egy megalázó hozzászólás, vagy egy meggondolatlan megosztás emberek életét ronthatja, megkeserítheti meg véglegesen. Egy hamis hír pánikot kelthet, tönkreteheti valaki jó hírnevét, vagy akár megoszthat közösségeket, de ezzel szemben egy bátorító szó reményt adhat. Egy őszinte tanúságtétel hitet ébreszthet. Egy felajánlott ima vigaszt nyújthat. Minden egyes bejegyzésünkkel választunk. Az életet vagy a rombolást szolgáljuk. Felelősségünk van az igazság iránt is. Ahogy mondottam, 8. parancsolat erre kötelez, hogy tiszteljük az igazságot. De mielőtt megosztunk egy hírt vagy egy videót, érdemes feltenni a kérdést, tudom-e, hogy biztosan igaz, hiteles forrásból származik-e, nem ártok-e vele valakinek, építi-e ez a közösséget, a környezetemet, vagy csak indulatokat akarok. Tehát sok félreértés és feszültség abból fakad, hogy az emberek ellenőrzés nélkül továbbítanak információkat. Tehát te, mint keresztény ember, nem lehetsz a pletyka vagy az álhírnek a terjesztője. Küldetésed a szeretetnek a szolgálata. Minden ember Isten képmása. Ezért senkit sem szabad megszégyeníteni, kigúnyolni vagy megalázni, sem személyesen, sem az interneten. A közösségi médiában könnyen megfeledkezünk arról, hogy a képernyő másik oldalán egy érző ember ül, akinek örömei, fájdalmai és küzdelmei vannak. Jézus azt mondja, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tettétek. Ha tisztelettel szólunk embertársainkhoz, valójában Krisztust tiszteljük bennük. Ugye a gyermekek és a fiatalok életének jelentős része már online térben zajlik. Amit a felnőttek ott mondanak és tesznek, az példává válik számukra. A keresztény szülőknek, pedagógusoknak, papoknak és minden hívő embernek tudnia kell, az interneten adott példánk is nevel. Ha békét sugárzunk, békét tanítunk. Ha gyűlöletet terjesztünk, azt is továbbadják. A hiteles keresztény jelenlét ezért nem csak egy személyes ügy, hanem szolgálat. Szolgálat a következő nemzedék felé.
Furcsának tűnhet, amit most mondok, kedves hallgatók, de néha a legnagyobb felelősség éppen a hallgatás. Ahogy mondottam, nem minden vitába kell beleszólni, nem minden sértésre kell válaszolni. Keresztény ember felismeri, hogy mikor kell megszólalnia, hogyan, és mikor szolgálja jobban az igazságát a csend. A világ figyel bennünket, mint keresztényeket. Nem csak azt nézi, hogy mit hiszünk, hanem azt is, hogyan beszélünk, hogyan vitatkozunk, hogyan kiabálunk, hogyan reagálunk a kritikára. Lehet, hogy valaki soha nem olvassa el az evangéliumot, de elolvassa a hozzászólásodat. Lehet, hogy soha nem lép be egy templomba, de találkozik veled az interneten. Ezért minden megszólalásunk evangelizáció is lehet. És a felelősség kultúrája a szeretetnek a kultúrájából fakad. Aki szereti Istent, az felelősséget érez a szavaiért, a tetteiért és a kommunikációjáért is. Tehát kérjük a Szent Lelket, hogy tanítson bennünket bölcsen használni a digitális világnak a lehetőségeit. Segítsen megkülönböztetni az igazat a hamistól, a fontosat a lényegtelentől, az építőszót a rombolótól. Legyen minden bejegyzésünk, minden üzenetünk és minden megszólalásunk Krisztus szeretetének és igazságának hiteles tanúsága. És így válhatunk olyan keresztényekké, akik nem csak a templomban, hanem az online világban is felelősen, szeretettel és reményt sugározva élnek. Kedves hallgatók, imádkozzunk együtt közösen így, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy ránk bíztad a kommunikáció ajándékát. Attól, hogy szavaink mindig igazak, szeretetteljesek és felelősségteljesek legyenek. Őrizd meg bennünket a meggondolatlan ítélkezéstől, a hamis hírek terjesztésétől, a bántó beszédtől. Tölts el bennünket a Szentlélek bölcsességével, hogy a digitális világban is Krisztus tanítványaiként éljünk, és jelenlétünk másokat is közelebb vezessen hozzád. Amen. Kedves hallgatók, megköszönöm, hogy a mai katekézisünkben is velünk voltak. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, egy áldott szép napot, további jó rádiózást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, fenséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Úsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam. Gondolj szolgádnak mondott igédre, amelyen reményt öntöttél belém.
1: Gyötrő meg a láztatásomban, csak ez a vígaszom, mert a te ígéreted értett.
0: Gúnyoltak engem a gőgösök, és nagyon kinevettek, de én törvényed útjáról le nem tértem.
1: Gyakran emlékszem örök döntéseidre, Uram, és megvigasztalódom.
0: Gonosztevők láttán elragad az indulat, akik törvényedet félredobták.
1: Gyönyörű énekek nekem rendelkezéseid, zarándoklásom helyén.
0: Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényedet.
1: Gazdag osztály részül ez jutott nekem, mert intéseidet megfogadtam.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam.
1: Az Úr kimenti népét a rabságból, és mi örvendezünk. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jó cselekedne, senki sincs olyan.
0: Megszemléli Isten az égből az embereket, hadd lássa, van-e köztük értelmes és Istenre szomjas.
1: Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem.
0: Hát nem térnek észre a gonosz tevők, akik mind kenyeret felfalják népemet?
1: Nem fohászkodnak az Úrhoz, de ott is reszketnek majd, ahol nincs mitől félni.
0: Mert Isten szétszórja elnyomói csontját. Megszégyenülnek, mert Isten elvetette őket.
1: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha Isten kimenti népét a rabságból. Újjunk és örvend majd Isten minden választottja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr kimenti népét a rabságból, és mi örvendezünk. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Istenem, a te nevedben szabadíts meg engem. Szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal.
1: Istenem, hallgass meg imádságomat. Figyelj ajkam szavára.
0: Gőgös idegenek keltek föl ellenem, hatalmasok törtek életemre, akik Istent nem tartották szemük előtt.
1: De íme az Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek.
0: Készséges lélekkel áldozom neked. Magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
1: Minden gyötrelemből kimentettél, és szemem megvetéssel néz ellenségeimre.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek.
1: A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk a keresztséggel. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át.
0: Szent Atyánk, tarts meg minket a te nevedben,
1: hogy egyek legyünk benned.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert, fogadsz szívesen tetteinket és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozták velünk az Úrangyala imát és a Zsolozsmából a napközi imaórát. Ha tehetik, továbbra is hallgassanak bennünket, hallgassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót. Egy nagyon szép ének után Déli Magazin rovatunkkal jelentkezünk.

0: 2026. július 7-én 12 óra 15 perckor kedden köszöntjük kedves hallgatóinkat nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma önökkel lesznek,
1: Fülöp Lóránt
0: és Pál Gellért. A Déli Magazin témája 2026. július 7-én kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak kedves hallgatóink. Ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botond Pálos atya fűz majd gondolatokat.
1: Déli magazinunk második részében majd Ferenc Emese kolozsvári kolléganőnk könyvajánlóval jelentkezik. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, további kellemes rádiózást!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. július 7-én a Csíksomlyói stúdióból köszöntjük Önöket. A pontos idő 12 óra és 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Megkezdődött a Pax et Bonum hittantábor Nagyváradon.
1: Július 6-án a püspöki palota kertjében vette kezdetét a Pax et Bonum hittantábor, amely a székesegyházi plébánia Jézus Szíve Nőszövetsége szervez a Szent Ferenc jubileumi év alkalmából. Az ötnapos tábor július 6 és 10-e között várja a gyermekeket és fiatalokat, hogy Assisi Szent Ferenc lelkiségét követve közösen fedezzék fel a teremtett világ szépségét és Isten végtelen jóságát és szeretetét. A tábor célja, hogy a résztvevők a természet csodáin keresztül közelebb kerüljenek a teremtőhöz, miközben megtanulják felelősséggel óvni és védeni közös otthonunkat, a teremtett világot. A tábor nyitó szentmiséjét Pék Sándor plébános celebrálta. Az ünnepi alkalmon jelen volt Péter Zidár osztrák diakónus is, akinek a táborozók ünnepélyesen átadták a Jézus Szíve Nőszövetség által összegyűjtött plüssjátékokat, amelyeket az ukrajnai hadjárvák számára juttatnak el. Ez a megható gesztus is azt fejezi ki, hogy a keresztény szeretet nem ismer határokat, és különös figyelemmel fordul a legkiszolgáltatottabbak felé. Nyugalmazott kántorok találkozója.
0: 13. alkalommal találkoztak a nyugalmazott kántorok Szentegyháza határában, hogy közös imádságban és hálaadásban adjanak számot az évtizedeken át végzett szolgálatért. A Majzosban évről évre megrendezett lelki nappal egybekötött találkozót ezúttal Geréd Vilmos kántor karnagy hívta életre. A hálaadó szentmise főcelebrása Tamás József nyugalmazott segédpüspök volt, a szónok pedig László Attila, kolozsdobokai főesperes. Predikációjában László Attila főesperes a magvető példabeszédéből kiindulva arra hívta fel a figyelmet, hogy minden ember hivatása Isten országának építése, ugyanakkor életünk gyümölcse attól függ, mennyire engedjük kibontakozni a keresztségben kapott kegyelmet. Kiemelte, hogy Krisztus ma is egyháza által van jelen a világban, ezért a keresztény ember küldetése, hogy életével reményt és hitet sugározzon környezete felé.

0: Műhelymunka Sepsi Szent Györgyön.
1: Sepsi Szent Györgyön a dohánygyárban holnap délután 6 órától különleges handpan műhelymunkát tartanak, ahol egy óra alatt meg lehet tapasztalni e varázslatos hangszer világát. Nem szükséges zenei előképzettség. Hangszer sem kell, minden eszköz biztosítanak a kezdőknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Jelentkezni a 0728 079 344-es telefonszámon lehet. Édesanyák imaestje Szárhegyen.
0: Közös ima alkalomra kerül sor. Édesanyák számára holnap délután 6 órától a Szárhegyi Ferences templomban, amelynek keretében közös szentségimádás és szentmise lesz, és amelyre a kezdeményezők szeretettel várnak minden egyes imádkozni vágyó lelket. Hivatástisztázó lelki program fiataloknak.
1: Július 8 és 10-e között a Mária Radnai Kolostorban a Papi Hivatások Egyházmegyei Központja szervezésében lelki programot tartanak azoknak a fiataloknak, akik hivatást éreznek a papi vagy szerzetesi szolgálatra. Kocsik Zoltán atya, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatója által vezetett lelki program keretében elmélkedésekre, csoportos vagy egyéni beszélgetésekre, a templomban szentségimádásra, szentmisére kerül sor. A program témája megerősödni az Istennel való kapcsolatban. Honismereti kirándulás.
0: Az EKE 91 Nagyvárad Bihar szombaton honismereti kirándulás szervez, Vártúra történelmi kirándulás néven. A Bihar, Szalárd, Fekete-erdő, Sólyomkővár, Mezőteleg útvonalon. Gyalog körülbelül 12-14 kilométert kell megtenni. Utazás autóbusszal, indulás szombat reggel 6 óra 45 perckor a Monzsárdin virágüzlet előtti busz megállóból, illetve 7 órakor a Gosdú Liceum melletti parkolóból. Visszaérkezés Nagyváradra este 8 óra körül. A történelmi időutazás kalauza Zsugán Gyula lesz. Jelentkezni Bondár Annánál lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Marosvásárhelyi Anna Bál.
1: Július 26-án délután 2 órai kezdettel kerül megrendezésre a Marosvásárhelyi Dacia Darina vendéglőben az Anna Napi Bál a Maros megyei hagyományőrző csoport szervezésében. A kiváló hangulatról Ábrahám Tibor művész úr gondoskodik. Jelentkezni lehet és információt Toldi Gyöngyinél a 0744 118 436-os telefonszámon. Várnak szeretettel minden kedves vendéget egy vidám, zenés, táncos délutánra, ahol együtt ünnepelhetik az Annákat kellemes társaságban és remek hangulatban. Híreink végén a várható időjárásról.
0: Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közzétett előrejelzése szerint a következő két hétben országszerte meleg és csapadékos idő várható, a sok éves átlagnak megfelelő hőmérsékletekkel. A Bánságban és a Körösök vidékén az első napokban 29-30 fok körül alakulnak a nappali csúcshőmérsékletek, majd csütörtökre 25-28 fokra csökkennek. Ezután fokozatos melegedés várható. Az éjszakai minimumok a két nyugati régióban kezdetben 14-15 fok körül alakulnak, szerdán 16-17 fokig emelkednek, majd csütörtökön pénteken 12-13 fokra csökkennek. Erdélyben 26 fok körül alakul a nappali csúcshőmérséklet, majd csütörtökre jelentősen 22 fok körüli értékre csökken. Az éjszakai minimumok a hét elején 12 fok körül alakulnak, szerdán 14 fokig emelkednek, majd péntek szombat 10 fok közelébe csökkennek.
1: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason 24 fokot mérnek Brassóban, Baróton, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen egyaránt 22 fokot mérnek. 21 fok van Sepsiszentgyörgyön és Gyergyóalfaluban. 23 fokot mérnek Maros-Hévízen és Dicsőszentmártonban. 24 fok van Marosvásárhelyen, Nagycsármáson, Tordán és Kolozsváron. 22 fok van Besztercén, 23 fokot mérnek Dézsen. 20 fok van Aknasugatagon, 22 fokot mérnek Máramarosszigeten és Nagybányán. 23 fok van Szatmárnémetiben, Zilahon és Bánfi-Hunyadon. 25 fokot mértek Nagyváradon, 26 fok van Aradon és Temesváron, 24 fok a pontos adat Lugozson és Resicabányán, 21 fokot mértek Petrozsémben, 24 fok van Déván és Nagyszebenben, 25 fokot mérnek Gyulafehérváron és Balázsfalván, míg végezetül 100 sebesen, 24 fok van ma délben 12 órakor.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Kedves testvérek, a mai napon az evangélium Szent Máté könyvéből a 9. fejezet 32. verstől a 38. versig szól. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és a falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldje a munkásokat aratásába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, az Úr Jézus számtalanszor megmutatja azt a fajta természet fölötti erőt, amelyen rendelkezik Isten fiaként. És mindazokat, akiket kiválasztott erre az erőre, hatalmaz fel, nem saját ügyességük miatt, nem azért, mert ők kitüntetettek, hanem egyszerűen az ő választása alapján. És ez nem csak a természet fölötti erő megmutatását is jelenti, hanem a tanításnak a fontosságát, amely összekapcsolódik azzal, amit Jézus tesz most éppen adott esetben, kiűzi az ördögöt, máshogy pedig gyógyít, vagy éppen csodát tesz a tengeren, vagy megszaporítja a kenyeret és a halat. Mindezek Isten országának a dicsőségét szolgálják. És azokat, akiket kiválaszt, erre a feladatra küld, hogy Isten országa gazdagodjék és erősödjék. De az, hogy minden helyen megtörténhessen, szükség van tehát ezekre a szolgákra, ezért mondja, érjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Imádkozunk azokért a hivatásokért, akik ennek az isteni erőnek a közvetítői, még egyszer mondom, nem saját ügyességükből kifolyólag, hanem azért, mert a Jóisten kiválasztotta és fölkente őket erre a feladatra és munkára. Ma olyan világot élünk, ahol nagyon sokan úgy gondolkodnak, minthogyha Isten nem is létezne. Minthogyha nem lenne szükség Istenre. Olyan világot élünk, amikor egyre inkább természetessé válik, hogy nincs természet fölötti. Csak a kézzelfogható és materiális dolgok kerülnek az emberek előterébe. Így aztán bomlanak meg emberi kapcsolatok, közösségek, sőt, akik együtt tudtak gondolkodni, most egymással szembefordulnak, mert már pusztán csak az anyagi világnak a különböző okozatai váltak fontossá számukra. Itt nem csak a pénzre gondolok, ide tartozik a hatalom, ide tartoznak azok a materiális dolgok, amelyek körülvesznek bennünket, sokszor fölhalmozva felesleges dolgokat. Azzal próbáljuk megmutatni saját értékességünket, hogy mi az, amivel rendelkezünk, mit birtokolunk. És megfeledkezünk arról, hogy az igazi érték az belül van bennünk. Amikor a természet fölöttivel, és legfőképpen Istennel találkozunk a szentségeken keresztül, olyan kegyelem árad szét, amely segít bennünket abban, hogy el tudjunk gondolkodni az élet legfontosabb kérdésein. Miért is fontos és értékes az én mindennapom? Miért fontos az én életem? Ezért nem elhanyagolható, hogy mennyien vannak olyanok, akik a szentségkiszolgáltatásban vállalják a feladatot és erre szentelik az életüket. Nem egyszerű dolog, sokszor kemény, de mégis áldott hivatás ez. Éppen ezért önmagunk számára is kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, mert szükség van rájuk, hogy rajtuk keresztül Isten szeretete, természet fölötti szeretete áradjon ebben a világban.
1: Kedves hallgatóink, A nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallottuk, köszönjük szépen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferencemessét hallják. Mai déli magazinunk keretében, hát ahogy és amint engem hallani szoktak, könyvet ajánlok, ma sem lesz ez másként. Arra gondoltam, hogy egy könnyed, vagány, nyári olvasmányt szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Séfer Erzsébet Káprázat az élet című könyvét hoztam ma el önöknek, a végére pedig tartogatok egy meglepetést is, úgyhogy nem árt velem tartani. Ki ez a Séfer Erzsébet? Hát annyit azért elárulhatok a kedvenc hallgatóknak, hogy az egyik számomra legkedvesebb íróm. Ercsiben született 1948-ban, ott is töltötte gyermekkorának első éveit. Édesapja uradalmi számtartó, édesanyja temesvári polgárlány. Saját bevallása szerint fiatalon többféle dologba belekezdett. Segédmunkáskodott, színházat csinált, bábozott, ugyanakkor már írni is elkezdett. Az 1990-es évek elejétől a Nők lapja munkatársa, azelőtt a Gyermekünk című lapnál dolgozott. Lázár Ervint kedvenc meseírójának tartja. Mottója: meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a miénk. És hát nézzük meg, hogy miről is szól ez a könyv. Azt azért tudni kell, hogy 2012-ben jelent meg először, újonnan pedig 2022-ben adták ki. A kiadói csoport gondozásában Budapesten, és hát egy fantasztikus könyv. Miről is szól? Így kezdi a szerző. Kincsemberek között élünk. Ha elveszíted a kedved, ha reggel nem akarsz felkelni, gondolj rájuk. Sokszor mesének is beillik a történetük. Pedig nem mese egyikük sem. Ezt a négy mondatot akartam írni a könyv elejére. Sőt, még címnek is ezt gondoltam sokáig. Kincsemberek. Aztán eszembe jutott, nem húzhatom csak rájuk, hiszen kincsemberek mindenfelé vannak. Ha hiszik, ha nem. Elég egyetlen mondat, egy szemvillanás, egy tárgy, egy mozdulat, és érzed, ott van a kincsember a közeledben. Csak figyelni kell. Igaz, rájuk máshogyan kell figyelni. Valahonnan belülről. Mert a kincsemberek nem hangosak. Nem döngetik sem a földet, sem a mellüket. Nem mondhatok rájuk egyetlen jelzőt sem, mert sokfélék. Vannak köztük hallgatagok, vannak játékosak, vannak szabálytalanok, kalandozók is előfordulnak a kincsemberek között. Exupéry írja valahol, mi kevés zajt csapnak az igazi csodák. A kincsemberek ilyen csodálatos párlatai a világnak. Találjanak rájuk, a könyvben, és önmagukban is. A könyv hátlapján pedig a következő kis részlet áll. A léghajó ott volt kikötve 8 emelet magasságban az erkélyen. Amikor betornáztam magam a kosarába, Grossz úr még árnyékba húzta a papagájok kalitkáját. Aztán beszállt, és eloldotta a kötelet. Pillanatok alatt a tetők fölött voltunk. Valami kószaszére tapadva, lágyan, méltóság teljesen úszott hajónk a nyári égbolt peremén, Budapest fölött. Grossz úr fogta a köteleket, hunyorított és lefelé mutatott. Hunya csak be a szemét, most jön a varázslat. Hoppá! Látja azt az alakot? Ott-ott a Lendvai utcában. 17 éves és mindig éhes. Egy nyugágyat cipel. Látja? Abban aludtam. Abban a nyugágyban. Vittem egyik lakásból a másikba. Ahová befogadtak. Kedves hallgatók, vannak könyvek, amelyeket egyszerűen csak elolvasunk, és vannak olyanok is, amelyek egy idő után már nem csak a polcunkon, hanem a gondolataink között is helyet kapnak. Időről időre elővesszük őket, kinyitjuk valahol véletlenszerűen, és szinte biztos, hogy azon az oldalon éppen azt találjuk, amire akkor szükségünk van. Séfer Erzsébet Káprázat az élet című könyve pontosan ilyen számomra. A szerzőt sokan újságíróként, riporterként ismerik, de talán ennél is fontosabb, hogy kiváló emberismerő. Olyan ember, aki tud kérdezni, figyelni, és ami talán a legritkább, tud valóban meghallgatni. Éppen ezért történetei nem csupán riportok vagy portrék, sokkal inkább találkozások. Ember és ember találkozása. A káprázat az élet nem regény. Nincs egyetlen főszereplője, nincs hagyományos cselekménye. Ehelyett sok-sok életből áll össze, ismert és ismeretlen emberek történeteiből. Olyan emberekéből, akik első pillantásra talán teljesen hétköznapiak. De ahogy olvasni kezdjük őket, rájövünk, minden emberi élet egy külön regény. Schiffer Erzsébet nem a hangos sikereket keresi, nem a szenzáció érdekli, sokkal inkább azok a pillanatok, amelyek mellett a legtöbben elsétálunk. Egy tekintet, egy mondat, egy készfogás, egy régi emlék, egy váratlan találkozás, egy döntés, amely egy egész életet megváltoztat. A könyv egyik legnagyobb ereje éppen ez, megtanít újra figyelni. Arra, hogy a csodák nem feltétlenül ott történnek, ahol reflektorok világítanak. Sokszor a szomszéd utcában, egy idős ember mosolyában, egy család kitartásában, egy beteg ember reményében, egy gyermek kíváncsiságában. Schiffer Erzsébet gyakran használja ezt a kifejezést, hogy kincsemberek. Micsoda szép szó, kincsemberek. Olyan emberek, akik gazdagabbá teszik a világot pusztán azzal, hogy élnek. Akikből erő sugárzik, akik talán nem híresek, nem szerepelnek a televízióban, nem írnak könyveket, mégis példát mutatnak emberségből, szeretetből, tartásból. És miközben ezeket a történeteket olvassuk, óhatatlanul elkezdünk gondolkodni a saját életünkön is. Kik voltak a mi kincsembereink? Ki volt az, aki egyetlen mondattal irányt adott nekünk? Ki volt az, akit talán már elveszítettünk, mégis velünk maradt? És vajon mi magunk képesek vagyunk-e mások számára ilyen emberré válni? Ez a könyv nem akar életvezetési tanácsokat osztogatni, nem mondja meg, hogyan kell élni, egyszerűen csak mesél, és közben valahogy mégis megtörténik valami az olvasóban. Lassabban kezdünk olvasni, élni, észreveszünk az apró dolgokat, egy virágot az útszélén, egy régi fényképet, a nagymama receptes füzetét, egy régen hallott dallamot. Mintha a könyv azt sugná, ne rohanj ennyire, nézz körül, az élet most történik. Különösen fontos üzenet ez ma. Olyan korban élünk, amikor minden gyors. Schiffer Erzsébet ezzel szemben leültet bennünket egy képzeletbeli padra, és azt mondja, hallgassuk meg egymást. Mert minden ember története megérdemli, hogy elmondják, és minden ember történethez taníthat valami. A könyv jelvezete is különleges, egyszerű, letisztult, mégis költői. Nem akar elkápráztatni szép szavakkal, inkább olyan, mint egy jó beszélgetés egy régi baráttal. Olyan mondatokkal találkozunk benne, amelyeket olvasás után még sokáig magunkkal viszünk. Nem véletlen, hogy sokan nem is egyszer olvassák el ezt a kötetet. Hát én sem, kedves hallgatók, hanem újra és újra visszatérünk hozzá, mert minden élethelyzetben másként szólít meg. Ha öröm ér bennünket, együtt tudunk örülni a könyv szereplőivel. Ha vesztesség ér, kapaszkodót találunk benne. Ha elfáradunk, erőt ad. Ha bizonytalanok vagyunk, emlékeztet arra, hogy az emberi jóság nagyon is létezik. Talán ezért olyan szerethető Schiffer Erzsébet minden írása, mert hisz az emberben. Tudja, hogy az élet tele van fájdalommal, csalódással és vesztességgel, mégis azt keresi, hogyan lehet mindezek ellenére embernek maradni. Ez a könyv legfontosabb üzenete, hogy a világ nem csak abból áll, amit a hírekben hallunk. A világot azok az emberek tartják össze, akik csendben teszik a dolgukat, akik szeretnek, gondoskodnak, megbocsátanak, újra felállnak, akik reményt adnak másoknak. Ők azok a bizonyos kincsemberek. Kedves hallgatók, ha olyan könyvet keresnek, amely után nem csak becsukják az utolsó oldalt, hanem egy kicsit más szemmel néznek majd a körülöttük élő emberekre is, akkor szívből ajánlom Schiffer Erzsébet Káprázat az élet című könyvét. Lehet, hogy amikor leteszik a könyvet, eszükbe jut valaki, akit már régóta nem hívtak fel. Lehet, hogy jobban figyelnek majd egy idegenre. Lehet, hogy hálásabbak lesznek a saját életük apró örömeiért. És lehet, hogy rájönnek, a legnagyobb csodák valóban kevésszer csapnak. Csak észre kell venni őket. Végezetül pedig egy rövid kedvenc részemet hadd osszam meg önökkel. Csoda. Az élet maga a csoda. Lüktető bizsergés, ami a bogarakban, fákban bennünk motoz, és akárhogy csúsztunk, másztunk, bugdácsoltunk, ezt kell, hogy érezzük. Káprázat. Igen, káprázat. Nem tudhatom persze, hogy akit a balsós egész életében üldöz, az így köszön el, de én kalapot emelek az élet előtt, és oda át. Elhencegek vele. Nem csak a saját sorsomra gondolok, hanem mindannyiunkéra. Ahogy tápászkodtunk, együtt mozdultunk bele a háborúba, és kionnét fogcsikorgatva elkezdtünk és újrakezdtünk, és eufóriában nyargaltunk, és aztán belegázoltunk a pénzbe, és a nyájmost elveszettem csörömpöl, és hiába, még mindig szép, még így is szép az élet. Káprázat az élet, öregem. És hát, kedves hallgatók, az elején azt ígértem, hogy van egy meglepetésem, valóban van. A következő pár percben Séfer Erzsébetet hallhatják, egy kis rövid történetet, nem ebből a könyvből, de az ő hangján keresztül egy picit közelebb kerülhetünk ahhoz a világhoz, amit most az elmúlt percekben át szerettem volna adni önöknek. Hallgassák nagy-nagy szeretettel, ajándékként tőlem, és ezzel is búcsúzom önöktől, megköszönve megtisztelő figyelmüket. Áldott szép napot és további jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Fanni a kislányom. Ő mondta, amit most elmesélek. Fanni hagyományai. Mama, meddig tart a végtelen? Kérdezi Fanni, aki 4 éves, és mint az ilyenkorú gyerekek általában, ha kérdez valamit, azt megfontoltan teszi. A végtelennek nincs vége, mondom határozottan, de magam is érzem, ezzel nem mondtam eleget. Mindennek van vége, állítja Fanni, az utcának is, és mutatja a Rábi Mátyás utcát, ahol állunk éppen. Ott van a vége a kozmetikus Zsuzsa néniék házánál, és a háznak is van vége, ott a kéménynél. Mindennek van vége, zárja le a fejtegetést. Akkor a végtelennek is van, de hol? Már nem emlékszem, hogy mit mondtam, hogy meddig mértük a felhőket, meddig számoltuk a napokat és a csillagokat. Nem értünk a végére. És Fanni nyilván csak látszólag egyezett bele abba a blőd válaszba, amit feltehetően kitaláltam, s amire, igazolandó mennyire rögtönzött lehetett, most már nem is emlékszem. A végtelen azóta többször is szóba került, de Fanni többet nem erősködött, csak mintha morfondírozna, hol lehet a vége. Hónapokkal később, március táján Erdélybe utaztunk. Harsogó tavasz volt. Az utak mellett, a réteken, a faluban, ahol vendégeskedtünk, mindenütt birkanyáj. S a nyájakban sok-sok kis bárány. Néhány hetes, alig párnapos, finom, törékeny barikák. Fanni báránytól bárányig utazott. Óvatosan ment a közelükbe, simogatni nem akarta, csak nézte őket. Visszaútunkban is a bárányok foglalkoztatták. Mama, ezek a bárányok mind megnőnek? Igen. Birkák lesznek belőlük? Igen. És a nagy birkáknak megint lesznek kis bárányaik? Igen, jövő tavaszra. És azoknak a kis bárányoknak is lesznek barikáik? Igen, azoknak is. És majd azoknak is? Azoknak is? Igen, mindnek. Mama, úgy, mint az embereknek? Kérdezte kis szünet után. Igen, úgy. Akkor ez olyan, mint a végtelen. A kis bárányoknak sincs vége, mondta a kislányom, s mi csak hallgattunk, és valami hálafélét éreztünk. Ki tudja, kinek, miért.

0: Köszönjük szépen Ferenc Emese kolléganőnknek ezt a könyvajánlót. Nem maradt más hátra a Déli Magazin rovatunkból, mint hogy ismertessük önökkel, hogy mit is hatnak itt a továbbiakban, akik velünk együtt rádióznak a mai délutánon. Hamarosan a szeretett láng rózsafűzérét imádkozzuk, majd ima békért lesz hallható. 13 óra 30 perctől zenés köszöntő műsorra jelentkezünk, 14 órától Fészek Meleg műsorra Kertész Mária és Tibor tart önökkel. 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perckor Medjugorje üzenet Vidikán Lokodi Tünde szerkesztésében, 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, majd 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Könnyíts a lelkeden címmel Karácsony Tibor atya tart önökkel, 16 órától igézőt hallhatnak ismétlésben. 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával lesz hallható. 16 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával ismétlésben folytatódik a műsorunk. 17 órától pedig fogadjuk az önök imakéréseit, 17 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét és a Jézus vére litániát fogjuk elvégezni. 18 órától szentmisét közvetítünk Érkört Vélyesről, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 órakor az Úrangyala imát imádkozzuk, 19 óra 5 perctől pedig Bibliai Nők nyomában címmel Szűcs Tímea és Tyukodi Beáta közös műsorra lesz hallható. 19 óra 30 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogunk jelentkezni. Ha tehetik, továbbra is hallgassanak bennünket, hallgassák szeretettel az Erdélyi Mári Rádiót. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket elköszönünk az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyó stúdiójából. A mai Déli Magazinban önökkel volt
1: Fülöp Lóránd
0: és Pál Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból, és most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk el a szeretett láng rózsafűzérét, felajánlva sok-sok kérésért és szándékért, de talán a legfontosabb, amiért közösen kell imádkoznunk, az a béke, imádkozzunk békéért, hogy végre eljöjjön a béke a világban, és egymás mellett szeretetben tudjunk élni.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úr Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelít fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: irgalmaz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot. Oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Szatmár Németi stúdiónkból zenés köszöntünk veszi kezdetét, melyben lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket és az ismerőseiket felköszöntsék. Önök tudhatják, kik a mai napnak a születésnaposai, vagy azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek. A mai napon a Donátok és az Apollóniák ünnepillik a névnapjukat, valamint megragadom az alkalmat, hogy kedves kolléganőmet és Izabellát köszöntsem születésnapja alkalmából. Iza, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, Jóisten áldása és szeretete legyen az életeden és a családodon. És önöket is bíztatom arra, hogy hívjanak, vagy írjanak nekünk, és köszöntsenek, vagy kívánjanak valakinek egy szép napot. Most itt van a lehetőség, hogy bejussanak a műsorba, és mindezeket megtegyék, hogyha hívják az élő műsornak a telefonszámait. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758-420-555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Bíztatom önöket arra, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

Amíg megérkeznek az üzenetek, vagy az első telefonáló, azt is elmondanám önöknek, melyik az az öt dal, amely a mai listán szerepel. Az első helyen van a Mozaiktól a Minden mi él, a második a Magyar Continental Singers-től az Isten szeret, a harmadik Zengy dalt az Úrnak, a negyedik az Add meg Istenem című dal, és az ötödik helyen egy szép Ave Mária van. Ezek közül választhatnak és küldhetik a szeretteiknek és az ismerőseiknek. Érkezett is egy üzenetünk, a ma elhangzó összes dallal szeretném köszönteni Baconi Csilip Apolkát névnapja alkalmával. Isten éltesse sokáig egészségben szerető családja körében. Nagyon boldog gyermekkort kívánunk neki. Isten éltesse a kedves köszöntöttet!

Köszönteni szeretném drága barátnőmet, Fábián Matildot, a Jóisten éltessen nagyon sokáig. Isten éltesse a kedves köszöntöttet!

Üresek a vonalak, ezért bíztatom önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, használják ki a lehetőséget, hogy be tudnak jutni a műsorba, és köszönhetnek.

Mivel nincsen telefonálunk, ezért akkor következzék is a mai köszöntünk első dala. Egy pörgős és vidám dalt hoztam önöknek, így a mai napra ez legyen most az első dalunk. Ezzel szeretnék én mindenkit köszönteni, hiszen milyen szép, amikor mosolygunk, jó kedvünk van, zengjünk dalt az Úrnak és áldjuk őt, hallgassák szeretettel.

0: Továbbra is van lehetőségük arra, hogy hívjanak minket és bejussanak a műsorba. Van is egy üzenetünk. Isten éltesse a műsorvezetőket, minden Mária Rádió hallgatót, minden beteget és a felszentelt kispapokat, papokat, kántorokat, a pápát és a püspököket. Isten éltessen mindenkit. Telefonáló is itt van velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Csíkszentgyörgyön feleségem egy Györgyi Elvirát szeretném köszönteni születése napja alkalmából. Kívánunk neki minden elképzelhető jót és szépet. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntötteit. Önnek is áldott és szép délutánt kívánunk.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Szeretettel
1: köszöntöm kedves Timikét, és köszönteni szeretném a mi kedves Izabellánkot. Nagy szeretettel köszöntöm, a Jóisten éltesse sokáig, erőben, egészségben. Kívánok neki nagyon hosszú, boldog, eltöltendő éveket a szép családjá körében, és az egész családnak, mert ők abban a hónapban nagyon sokat ünnepelnek, egész hónap szinte mindig sok ünnep van Izabelláéknál. A Jóisten áldjon, és minden jót kívánok, és boldog, de nagyon boldog születésnapot, ünnepnapokat. Nagyon szépen köszönöm, kedves Tündike, Jóisten áldja meg Tündike önt is, és minden jót kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Orti néni voltam. Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntötteit. Önnek is kívánunk áldott és szép délutánt.

Üresek a vonalak és üres a postaláda is, ezért következzék most egy újabb dal, az Efatta együttestől az Add meg Istenem, hallgassák szeretettel!

Még mindig van lehetőségük arra, hogy bekerüljenek a műsorba, és hogy köszöntsenek, én továbbra is bíztatom arra, hogy önöket, hogy hívjanak, vagy írjanak nekünk, és köszöntsenek, várom a hívásaikat, üzeneteiket.

Továbbra is üresek a vonalak, és üresek a postaládák, és ahhoz, hogy ne szóljon csak instrumentális zene, ezért akkor jöjjön egy újabb dal a mai köszöntőnkben, a Magyar Continental Singers-től. Isten szeret, hallgassák szeretettel!

Kedves hallgatóink, még van néhány perc a mai zenés köszöntőnkből, még hogyha most tárcsázzák a vonalainkat, vagy írják meg az üzeneteinket, akkor még be tudnak jutni a mai műsorba. Szeretném köszönteni Anna nénit Ülkébe, Szentegyházán Balázs Erzsébetet és családját, erőt, egészséget, minden jót, Isten éltesse sokáig őket, Isten áldását kérem életük napjára minden dallal, áldott napot! Mielőtt lefekszel, tárd ki az ablakot, elküldöm az én angyalom egy pillanatra, figyelj, mert az én nevembe boldog névnapot kíván a küllő Csabának, még sok névnapot kívánnak, Isten éltesse sokáig.

Üresek a vonalak, és a postaláda is üres, vagyis most érkezett egy üzenetünk. Lövétén Lázár Hunor, újmis és papbácsinak áldott életet. Isten éltesse nagyon sokáig.

Üresek a vonalak, üres a postaláda is, ezért akkor lezárom ezt a mai zenés köszöntőt. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon vagy a hét folyamán ünnepel születésnapot, névnapot.

Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Önök a Fészek Meleg című műsort hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő Kertész Tibor, dicsértessék a Jézus Krisztus. Beköszöntött a nyár, ilyenkor hosszabbak a nappalok, több idő jut a családra, a közös kirándulásokra, pihenésre, és az együtt megélt élményekre is. A vakáció azonban nem csak arra ad lehetőséget, hogy kipihenjük az év fáradalmait, hanem arra is, hogy megerősítsük kapcsolatainkat egymással és Istennel. A mai műsorban arról beszélgetünk, hogyan válhat a nyári szünet a hitre nevelés különleges időszakává a családban. Megnézzük, hogyan formálhatják gyermekeinket a mindennapok egyszerű pillanatai, miért fontos, hogy a hit ne csak a templomban, hanem az otthonunkban is jelen legyen. Ha tehetik, tartsanak velünk, jó rádiózást!

Beköszöntötte az iskolai szünet, a nagy nyári vakáció. A gyerekek örülnek, a szülők pedig egyszerre örülnek és egy kicsit aggódnak is, hiszen egyik napról a másikra megszűnik az iskola megszokott ritmusa. Igaz, hogy nincs reggeli sietség, nincs házi feladat, és nincsenek külön órák sem, viszont ott vannak a hosszú napok, amelyeket valahogy tartalommal kellene megtölteni. Talán sok családban már az első napokban elhangzik ugyanaz a kérdés. Anya, apa, mit fogunk ma csinálni? És ilyenkor könnyen úgy érezzük, hogy nekünk, szülőknek folyamatosan újabb és újabb programokat kell kitalálnunk. Mintha attól lenne jó a nyár, hogy minden nap történik valami különleges. Pedig érdemes feltennünk egy másik kérdést is. Vajon valóban az a legfontosabb, hogy gyermekeink soha ne unatkozzanak? Vagy inkább az, hogy ez a néhány hét közelebb vigye őket Istenhez, egymáshoz és hozzánk? A nyár különleges ajándék, olyan időszak, amikor a család több időt tölthet együtt, és ahol több az együtt töltött idő, ott több lehetőség nyílik arra is, hogy a hit ne csupán tanítás legyen, hanem megélt valóság. Szülőként sokszor azt hisszük, hogy a hitre nevelés akkor történik, amikor leülünk a gyerekkel Bibliát olvasni, vagy elvisszük a templomba. Természetesen ezek is nagyon fontosak, de talán még fontosabb az, ami a hétköznapokban történik. A gyermek ugyanis nem elsősorban azt tanulja meg, amit mondunk neki, hanem azt, ahogyan élünk. Ha azt látja, hogy türelmesek vagyunk, ő is türelmet tanul. Ha azt látja, hogy hálát adunk az étkezések előtt, számára is természetes lesz az imádság. Ha azt tapasztalja, hogy segítünk másokon, akkor számára a szeretet nem elmélet lesz, hanem egyenesen életforma. Éppen ezért a nyári szünet rengeteg olyan lehetőséget rejt magában, amely első pillantásra egészen hétköznapinak tűnik, mégis mélyen formálhatja a gyermek személyiségét. Vegyük például a házi munkát. Ma talán nem ez a legnépszerűbb téma. Sokszor mi szülők is gyorsabbnak látjuk, ha inkább egyedül elvégezzük a feladatokat. Mire megmutatnánk a gyereknek, hogyan kell megteríteni az asztalt, hogyan kell elmosogatni, vagy bepakolni a mosogatógépet, hogyan kell rendet rakni a szobájában, mi már rég túl lennénk rajta. Csak hogy ilyenkor nem csupán időt spórolunk, hanem egy egyedülálló lehetőséget is elveszítünk. Hiszen amikor egy gyermek részt vesz a család életében, nem egyszerűen dolgozni tanul meg. Azt is megtapasztalja, hogy ő fontos tagja ennek a közösségnek, hogy számítanak rá, hogy nélküle valami hiányzik. A Szentírás nagyon szépen fogalmaz erről. Pál apostol ezt írja a Kolosszeieknek intézett levelében. Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget, Urunknak, Krisztusnak szolgáljátok. Milyen más megvilágításba kerül így egy egyszerű házi munka? Nem azért rakom rendbe a szobámat, mert anya rám szólt. Nem azért locsolom meg a virágokat, mert ezt várják tőlem. Azért teszem, mert a szeretet mindig szolgálni akar. Szívből akarja tenni, mintha az Úrnak és nem embereknek tennénk. És ezt a gyermek nem egy előadásból fogja megtanulni, hanem abból, hogy együtt dolgozik a szüleivel. A nyár egy másik nagy ajándéka, hogy több időnk lehet észrevenni a körülöttünk élő embereket. Mert hogy az év többi részében gyakran csak rohanunk. Reggel munkába, délután külön órára, este haza, sokszor még a szomszédaink nevét sem ismerjük.
Pedig milyen egyszerű lenne egy családi sétát egy kicsit másképp megélni. Nem csupán sétálni, indulni, hanem nyitott szemmel járni. Megfigyelni, ki az, akinek szüksége lehet segítségre. Ki az, aki talán magányos? Ki az, aki beteg? Ki az, akinek jó lesne egy kedves szó vagy egy rövid beszélgetés? Ezekből a sétákból akár közös ima séta is lehet. Nem kell hozzá semmi különös. Csupán az a készség, hogy azt kérdezzük, Uram, ma kik felé szeretnél bennünket küldeni? Lehet, hogy az idős szomszédnak levágjuk a füvet. Lehet, hogy viszünk egy társ süteményt egy beteg ismerősnek. Lehet, hogy csak együtt elimádkozunk egy mi atyánkot, vagy akár egy teljes rózsafűzért felajánlva valakiért. A gyermekek ilyenkor tanulják meg, hogy a keresztény hit nem ér véget a templom kapujában. Jézus követése ott kezdődik igazán, ahol ki lépünk az emberek közé. És talán ez a nyár legnagyobb lehetősége is. Nem csupán emlékeket gyűjteni, hanem olyan élményeket adni gyermekeinknek, amelyek egész életükben elkísérik őket. Mert könnyen lehet, hogy évekkel később már nem fognak emlékezni arra, hogy melyik nyáron, melyik élményparkban, vagy melyik tengerparton jártak. Arra viszont nagyon is emlékezni fognak, hogy együtt imádkoztak a családdal, hogy együtt segítettek valakin, és hogy otthon természetes volt beszélni Istenről. A hit ugyanis legtöbbször nem a rendkívüli eseményekben növekszik, hanem a hétköznapok apró, hűséges döntéseiben. És a nyár talán éppen azért olyan értékes időszak, mert ezekből az apró döntésekből sokkal több születhet.

Az előző részben arról beszéltem, hogy a nyári szünet nem csupán arra való, hogy kitöltsük a gyermekeink idejét. Sokkal inkább arra, hogy megtöltsük a szívüket. Hiszen a hitre nevelés nem néhány különleges alkalomból áll össze, hanem azokból a hétköznapi pillanatokból, amelyeket együtt élünk meg velük. Talán minden szülőnek ismerős az az érzés, hogy szeretne minél többet átadni a gyerekének. Megtanítani imádkozni, megismertetni vele a Bibliát, elvezetni a templomba, és ez mind nagyon fontos. De ahogy telnek az évek, egyre világosabbá válik, hogy a gyermekek nem elsősorban a szüleik szavait jegyzik meg, hanem az életüket. Lehet, hogy egy családi áhítatból csak néhány mondatra emlékeznek majd. Arra viszont biztosan emlékezni fognak, hogy apa minden este letette a munkáját, és volt ideje rájuk. Arra is emlékezni fognak, hogy anya nem csak arról beszélt, mit jelent szeretni a fele barátot, hanem amikor egy idős szomszédnak segítségre volt szüksége, természetes volt számára, hogy megálljon és segítsen neki. A hit valójában így öröklődik tovább, nem könyvekből, nem előadásokból, hanem a mindennapi életből. Éppen ezért a nyári szünet egyik legnagyobb ajándéka, hogy lelassít bennünket. Végre nem kell minden reggel az órát figyelni. Több idő jut beszélgetni, együtt dolgozni, kirándulni, vagy egyszerűen csak jelen lenni egymás számára. És ezekben az egyszerű helyzetekben egészen természetesen kerülhet szóba Isten is. Amikor például átválogatjuk a kinőtt ruhákat, könnyen mondhatjuk azt, hogy ezeket már nem használjuk, vigyük el valahová. De mennyivel többet jelent a közben a gyermekünkkel, arról is beszélgetünk, hogy valaki számára ezek most nagy örömet jelentenek. Hogy vannak családok, akiknek ez valódi segítség. Ilyenkor nem csak adományt viszünk, hanem a gyermek szívében is elültetünk valamit. Azt a felismerést, hogy amink van, az ajándék, és az ajándékot tovább lehet adni. Ugyanez történik akkor is, amikor közösen bekapcsolódunk egy plébániai táborba, egy karitatív programba, vagy csak úgy egyszerűen segítünk valakinek a környezetünkben. A gyermek ilyenkor nem azt tanulja meg, hogy időnként jót kell tenni, hanem azt, hogy a keresztény ember számára a szolgálat ugyanolyan természetes, mint a lélegzetvétel. Jézus sem azért szolgált másokat, mert volt rá ideje. Azért szolgált, mert ilyen volt a szíve. És ezt a lelkületet szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek is. Persze nem csak a szolgálatban nevelhetjük őket. A nyár arra is lehetőséget ad, hogy újra megtanuljunk hálát adni. Az iskola év végén talán meg sem állunk egy pillanatra, hogy végig gondoljuk, hány ember dolgozott azért, hogy a gyermekünk fejlődhessen. Tanítók, hitoktatók, edzők, nagyszülők, mennyi ember szeretette vette körül őket. Jó lenne néha ezt ki is mondani, egy köszönő levéllel, egy telefonhívással, vagy egy személyes találkozással. A hálát ugyanis ugyanúgy tanulják a gyermekeink, mint az imádságot, tőlünk. És talán a nyári reggelek is mások lehetnek, nem kell rohanni az iskolába, nem csörög olyan korán az ébresztő. Talán jut 10 perc arra, hogy közösen elolvassunk egy evangéliumi részletet. Nem kell hosszú magyarázatokat fűzni hozzá, néha elég egyetlen kérdés, szerinted ma mit mond nekünk Jézus ezzel az igével? Meglepődnénk, milyen mély válaszok érkeznek néha a gyerekeinktől. A nyár végén valószínűleg egyik gyermek sem fogja felsorolni, hogy hány bibliai részt olvastatok el együtt,
de lehet, hogy egész életére megmaradt benne annak az emléke, hogy reggelente együtt nyitottátok ki a Szentírást, este pedig közösen adtatok hálát a napért. És végül talán a legfontosabb, hogy a hit nem egyik napról a másikra növekszik. Ahogyan egy fa sem egyetlen nyár alatt lesz hatalmassá, úgy a gyermekeink lelke is lassan fejlődik. Minden közös ima, minden őszinte beszélgetés, minden szeretetből végzett szolgálat egy-egy újabb mag, amelyet Isten kegyelméből elültetünk benne. Lehet, hogy mi még nem látjuk a termést, talán hosszú évek múlva érik be, de Isten egyetlen szeretetből elvetett magot sem hagy elveszni. Ezért ne akarjuk tökéletessé tenni ezt a nyarat. Ne akarjunk minden napra különleges programot szervezni. Inkább arra törekedjünk, hogy gyermekeinkkel együtt minél több valódi pillanatot éljünk meg. Mert ezekből a csendes, egyszerű, hétköznapi percekből épül fel az a hit, amely később megtartja őket. Kívánom, hogy ez a nyár ne csupán szép emlékeket adjon családjainknak, hanem olyan közös élményeket is, amelyek közelebb visznek bennünket egymáshoz és Krisztushoz.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkeztünk. Ma arról gondolkodtunk együtt, hogy a nyári szünet mennyi lelki lehetőséget rejt magában. Láttuk, hogy a hitre nevelés nem elsősorban különleges programokon múlik, hanem azokon a hétköznapi pillanatokon, amikor együtt imádkozunk, együtt szolgálunk, együtt beszélgetünk és együtt keressük Isten akaratát. Ha sikerül otthonainkban olyan légkört teremtenünk, ahol természetes az imádság, a hála, a megbocsátás, az egymásra figyelés, akkor gyermekeink a legfontosabb örökséget kapják tőlünk, az élő hit példáját. Kívánom, hogy ez a nyár valóban áldott idő legyen minden család számára. Legyen benne sok öröm, sok közös élmény, és mindenekelőtt sok olyan csendes pillanat, amikor együtt megtapasztalhatják Isten közelségét. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Ha Isten is úgy akarja, két hét múlva ismét találkozunk a Fészek Meleg következő adásában. Addig is kísérje életüket és családjaikat a mindenható Isten áldása. A műsor szerkesztőjét, Kertész Tibort hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább folytatjuk a Nehemiás könyvét, a 3. fejezet 13., 14., 15-ös versorainál hagytuk abba, és azon belül is ott, hogy Ózeás könyvének a 2. fejezetében olvashatjuk a következőket, ami ide tartozik, hogy csalogatom őt, elviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek, és onnan adom meg neki az ő szőlőjét, és akkor a völgyét, a reménység ajtaja gyanánt adom. Tehát az Akkor völgye, említi itt a Szentírás, Akkor völgye, Józsué könyvében találkozunk, amikor Ákán elvett Jerikó ostrománál az Úrnak szentelt dolgokból, és emiatt Isten megharagudott a népre, és ezért vereséget is szenvedtek. És akkor megkérdezte Józsué az Urat, hogy mi a baj. És akkor Isten kijelentette, hogy ki volt az, aki vétkezett. És akkor Ákánt családjával együtt kivitték a völgybe, ez volt az Akkor völgye, és ott megkövezték. És itt erről az Akkor völgyről beszél, és azt mondja, hogy az Akkor völgyét reménység ajtaja gyanánt adom majd Izraelnek. Hogyan? 13. vers szerint kicsalogatom, elviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek, ezt olvasjuk. Nos igen, ott az Akkor völgyében Ákán számára nem volt kegyelem, és nem volt remény. Isten ítélete sújtotta. Itt Izraelről beszél elsősorban, Hózeásnál az ige, hogy majd Izrael is az ítéleten keresztül viszi, az Izraelt is az ítéleten keresztül viszi az Isten, de egyszer az ítéletnek a völgye a reménység ajtajának a gyanánt lesz, vagyis ajtó nyílik. Tudjuk, hogy majd a nagy nyomorúságnak az idején a legmélyebb völgyben jár, és a legnagyobb szenvedések között, és ennek a végén nyílik majd meg a reménység igazi ajtaja, amikor megjelenik Jézus Krisztus, felismerik őt, akit átszegeztek, és íratja a föld minden nemzetsége. Eljön és felállítja az 1000 éves királyságot, és amit kezdettől fogva megígért Isten, azt beteljesíti. Tehát szellemi értelemben azt is jelenti ez a mi életünkben, hogy Isten, amikor a völgyben, nehézségekbe vagy pusztába visz, ott a mi szívünkre akar beszélni, szívünkhöz akar szólni, mert olyan a mi szívünk, hogy amikor megtört, megalázott, akkor tudja befogadni Istennek a szavát. Akkor van olyan állapotban, hogy Isten tudjon hozzászólni. Isten szavát gyakran nevezi a Szentírás magnak. Kiment a magvető vetni. De ha kemény a talaj, olyan, mint az útszél. Ha nincs felszántva, akkor elkapják az égi madarak. Ezért szántja fel Isten nehézségek által az embernek a szívét, hogy jó talaj legyen. Ez az, amikor kicsalogat a pusztába, átvisz az Akkor völgyén, megsebzi a szívünket, megalázkodik, megtörik a szívünk, feltöri Isten a szívünket, és akkor belehullhat a mag. Akkor tud Isten a szívünkre beszélni. Tehát így tekintsünk ezekre a völgyekre. Aztán egy másik szentírási rész is olvashatunk, hogy Izrael fiai össze voltak, meg voltak számolva, el voltak látva élelemmel, és elejébe mentek azoknak, vagyis az ellenség újra megtámadta őket. Tehát táborba szállva Izrael fiai olyanok voltak, mint két kicsi kecske nyáj, míg a szíriaiak ellették a földet, jött akkor Isten embere, és így szólt Izrael királyának. Azt mondja az Úr, azért, mert a szíriaiak azt mondották, hogy csak a hegyeknek istene az Úr, és nem a völgyeknek istene is, mindezt a nagy sokaságot a te kezedbe adom, hogy megismerjétek, hogy én vagyok az Úr. Erről beszéltünk már a Királyok könyvében is. Tehát korábban Izrael legyőzte a szíriaiakot a hegyeken, és azt mondták akkor a szíriaiak, hogy jó, majd még egyszer megyünk, mert Isten csak a hegyeknek az istene, és Isten azt mondta, most is a kezedbe adom, hogy megtudják, hogy a völgyeknek az istene is vagyok. Tehát nagyon sokan úgy gondolkodnak a keresztények közül, hogy Isten a hegyeknek az istene, és amikor járjuk a napsugaras hegyeket, igen, ott van velünk az Úr, és ha velünk van, akkor külsőleg is minden jónak kell lenni az életünkben. Erőnk legyen, egészségünk legyen, pénzünk legyen, külsőleg békesség fogjon bennünket körül. Minden szépen, simán menjen, és így a hegyeknek az istene az Úr, de ez nem helyes gondolkodás.
Isten a völgyeknek az Istene is. A völgyekben még mélyebb kijelentéseket tud adni az embernek, és nagyobb győzelmeket, mint a hegyeken. Tehát jött az Isten embere, és azt mondta Izrael királyának, a szíriai beliek mondják, hogy a hegyeknek az Istene, és a Szíria beliek mondják, hogy az ellenség mondja. Kedves hallgatók, jegyezzük meg, hogy a völgyeknek is Istene az Úr, a hegyeknek az Istene az Úr, nem csak a völgyeknek, de a völgyeknek is. Innen folytatjuk, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessége Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból, a mikrofonnál Szűcs Tímea. Következőkben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk kéréseinkért, szándékainkért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Üzeneteink már érkeztek, az irgalmasság rózsafűzérét felajárom a drága szüleimért, a férjemért, testvéremért, sógornőmért, és az anyósomékért, agyuram örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényes kedjék nekik. Imádkozom a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársakért, önkéntesekért és alkalmas időjárásért. Teréz írta ezt az üzenetet. Férjem és magam testi-lelki gyógyulásáért, egészségért kérem a szűzanya segítő kegyelmét, hogy ne szoruljunk senkire, imádkozzunk együtt. Gyermekeimért és az élő hit kegyelméért kérem az imát. Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért. Önökkel imádkozom, Jézusom, bízom benned. Rózsafűzért, egészségért, békességért, lányom munkahelyi sikeréért és hosszú útjáért ajánlom fel. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, valamint szüleim örök nyugalmáért imádkozom. Minden imád szentmisét felajánlok Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelkeüdvéért nyugodjanak békében. Imádkozom a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, és elhunyt szeretteimért, minden rokonomért. Imádkozzunk együtt! Egy telefonáló is itt van velünk. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, és az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a család békességért, és az rága gyermekem nyugalmáért, 3 éve, hogy meghalt a temetőben ma. És az egyik testvéreimért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a 4 dédunokámért, a 2 unokámért, az rága jó Istenem legyen velek. Ugyanak járna templomban. Édes Istenem, könyörülj rajtunk, hallgass meg a kérésünket. Köszönöm szépen. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, jó Isten, hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Imád kérek az unokám sikeres vizsgájáért, a családomért, hitünk gyarapodásáért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió dolgozóiért, halottaim lelke üdvéért, beteg leánytestvéremért és az ő lányáért, papokért, püspökökért, Leó pápáért és a világ békéért. Imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, akik idegenben dolgoznak, gyermekekért, és azért is kérjük az imát, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek. Ezt a rózsafüzét felajánlom a családomért. Férjemért és magam testi-lelki gyógyulásáért, egészségért, lányom egészségéért, szerencsés munkájáért és menyem lába gyógyulásáért kérem az imát. Ezt a rózsafüzét felajánlom, testvérem, tudjon éjszaka pihenni, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, ti kedvesek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A rózsafüzét fel szeretném ajánlani a családom minden egyes tagjának az egészségére, a békességét, de legfőképpen a születendő unokám, amit Jó Isten adja, hogy minden legyen rendben nála. Isten fizesse a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, ha Jó Isten hallgassa meg a kéréseit.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én is avval az rózsafüzért felajánlom, s önökkel imádkozva csatlakozok az ima kérésekhez, amelyet támogattak a rádióba. És még felajánlom az unokáimért, azokért, akik adnak születtek, hogy Szentomtól kísérve őket sok áldással. És még szeretnénk felajánlom fiainkért, a két papi, kicsi papi, amelyeket felszentéltek, időjárási, alkalmas időjárási, a betegekért, minden betegét, a 21 éves leánka betegségi, és ajánlom, hogy a jó Isten segíten meg, hogy jöjjön helyre, gyógyuljon meg, és jöjjön haza a családjához. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekjelben a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Mit hirdessék a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsatüzét és minden imát felszeretném ajánlani. Unokáim sikeres vizsgájukért, a felvételiért az egyiknek, a másnak érettségi vizsgája. Nagyon szépen teljesítettek. Uram, köszönöm, hálából köszönöm neked, mindent köszönöm. A család nevében nagymamáit voltam Tasnádról. Köszönöm szépen a bejutást, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Imád szeretnék kérni a gyermekem vizsgájáért, köszönöm. Az Irgalmasság rózsafűzérét felajánlom Gál Kálmán Kornélért, az Isten segítse meg, Isten fizesse, imádkozzunk közösen. Felajánlom ezt a rózsafűzét minden beteg gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy hallgató írja hidegségről. Ezt a rózsafűzét felajánlom gyógyulásért, egészségért, Csíksomlyói segítő szűzanya legyen velünk.

Ezt a rózsafüzét felajánlom a jókorotú emberekért és fontos szándékokért. Az érgalmasság rózsafüzrét felajánlom családi békéért. És a heti rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekekért, családomért, nagyon fontos szándékokért, testi-lelki gyógyulásunkért, jóorvosi eredményekért, családom egészségéért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, családi és világi békéért, bűneink bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért. Áldott békés hetet kívánunk mindenkinek! Minden imát és szentmisét felajánlok minden ellenségemért, hitetlenekért. Uram, segítsd meg őket! Felajánlom a rózsafüzért az unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, add kegyelmed, vezest őket a te utadon és a te ösvényeiden. Köszönöm, Jézusom, légy áldott mindörökké. Amen. Halló, Mária Rádió! Halló, köszöntjük szeretettel! Halló! Sajnos nem halljuk a kedves telefonálót, de imádkozzunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért.

0: Továbbra is hívhatnak minket, vagy írhatnak nekünk. Van még néhány perc a mostani ima szándékfogadásból. Várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket. A mai nap imáit felajánlom gyermekeimért, unokáimért, beteg férjemért, aki 8. éve vegetatív állapotban van, Isten fizesse, Magdi írta ezt az üzenetet. Márkusz gyógyulásáért és orvosi eredményekért, a daganatos betegségből az ő egészségéért kérem az imát. Rózsafüzét felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlok hálából a gyermekeimért, unokáimért, családom minden tagjáért a jó. Isten adjon erőt, egészséget lábam gyógyulásáért és minden beteg gyógyulásáért. Felajánlom a rózsafűzért és a nap minden imádságát gyermekeimért, akik műtét előtt áll. Szűzanya, kérlek, állj mellette és gyógyítsd az ő testét és lelkét, oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, Isten fizesse, egy édesanya, írja. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért. Főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel

0: A mai rózsafőzőt felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, szomszédakért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, a Mária Rádió dolgozóiért és összes elhunyt rokonokért, Péter Hajnélia Szentegyházáról. Nyimásból én is ezzel a rózsafűszérrel emlékezek a férjem lelke üdvére, aki a kontumáci temetőben alussza örök álmát. Imádkozom még a közös halottaimnak a lelke üdvéért, felajánlom még a papokért, papi hivatásokért, és a felszentelt papokért. Rózsafüzet felajánlom hálából szerető férjemért, anyósom kezének a gyógyulásáért és családom egészségéért. Ezt a rózsafüzét felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokámért, a szüzanya Mária takarja be védő palástjával, vigyázzon rájuk és őrizze meg őket minden veszélytől és minden bajtól, egy aggódó édesanya írja. Imád kérek türelemért, hogy kereszteimet tudjam szeretni. Rózsafüzét felajánlom hálából, hogy szerencsésen megjárhattunk egy nagyon hosszú utat a családtagjaimmal. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, csirtesek, Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Ezt a rózsafüzét szeretném ma jelenni, és az egész heti rózsafüzét, még szentmisét, a bűneim bocsánatáért, azért, hogy mindig az Úrra tudjak figyelni, első helyre tudjak tenni az Úrat, és meg tudjak maradni Jóisten útján, a családom minden egyes tagjáért, a lányomért, az unokámért, a vejemért, az megtérésükért, a testvéreimért, az elhunyt hozzátartozóim, apukámnak 32 éve, édesanyámnak 8 éve, és a fiú testvéremnek, a bűneik bocsánatára, nagyszüleimért is, minden elhunyt hozzátartozomért, és azokért is, akiért soha senki nem imádkozik. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is, és minden szándékért, amely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Jóisten meghallgatja ki mondott és ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzák velünk az irgalmasság rózsafűzérét, minden kérésért és szándékért tartsanak velünk.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ottól a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Márai Sándor, ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok. Úgy köszönöm meg.

Behúnyom a szememet. Ülök a szobám mélyén, a kedvenc karos székemben. Mellettem a kandallóban halkan serceg pattog a tűz, ahogy a lustán izzó fahasávokat egyre jobban bekebelezi. És ekkor hirtelen fülembe messzen a csengő hangja. Az ajtóból kiabálás: Uram, csomagja érkezett. Meglepetten érnek hozzám a szavak, hiszen tudtommal nem rendeltem semmit, és senki nem szokott nekem csomagot küldeni. A kíváncsiság pattintott ki a puha, bőr, jól eső melegéből, és kapkodva siettem az ajtó felé. A küszöbön túl fiatal fiú mosolya fogadott, kezében jól megtermett papírdoboz, halványbarna krepp papírba csomagolva, vászon zsineggel gondosan átkötve. A dobozon az én nevem, az én címem, tévedés nem lehet. Minden stimmel, csak a feladó hiányzik. És mire rá eszmélek, hogy megkérdezzem, a fiút már hiába kell, nem találom. Egyedül állok az ajtóban némán, a csomagnak súlya van. Sietve rakom le a kopottas dohányzóasztal üveglapjára, régi könyvek és új kacatok közé. Visszahuppanok a karos székbe, a kíváncsiság egész testemben zakatol, még módszeresen lefejtem a csomagolást. A kreppapír alatt vastag kartondoboz rejlik a tetején felirat, vastag fekete ákombálkon betűkkel: Ajándék. Ajándék? Ki küld nekem ajándékot ilyenkor? Közel s távol nincs semmilyen ünnepi alkalom. Ez csak valami tréfa lehet, gondolom magamban. Biztosan a szomszéd gyerekek balondoznak. Kíváncsiságom alább hagy, egykedvűségé zsugorodik, kissé kelletlenül nyitom fel a nem várt ajándék dobozát. Újságpapír kalacsinok, gondosan, laponként gombócát gyürkölve. Szép kis meglepetés, hallom kisé bosszus hangomat, de legalább gyújtósnak jó lesz. A galacsinokat a kandalló mellé haigálom. Már egész tekintélyes. Halomban sorakoznak a szuszogó parázs mellett, mikor a doboz alján megcsillan valami. A kíváncsiság újra utat tör magának bennem, és gyorsan kikapkodom a maradék papír fecnit. Ez tényleg valami tréfa lesz. Lassú, esetlen mozdulatokkal a doboz aljára nyúlok, és kiveszem, ami benne rejlik. Vastag, ormótlan, ügyetlenül feketére mázolt képkeret. Benne vékonyka maszatos üveglap, az üveglap mögött fehér papíron, fekete tintával, s ugyanazzal az ákombákon kézírással a saját nevem áll. Meglepetten és értetlenül dőlök hátra a karosszékben, kezemben a képpel, mellettem a parázs némán pislog. A nevemet bámulom, az esetlen betűket, közben a csendes esti fényben megcsillan az üveglap, és benne arcom tükrét látom. Önmagamat nézem. Igen, ez én vagyok. A napok eseménytelenül múlnak egymás után, mióta furcsa ajándékom megérkezett. Eleinte zavar, szinte bánt a jelenléte. Legelső gondolatom a szemétkosárba dobná, de végül egy belső hang megkegyelmez neki, és mogorván a dohányzó asztalon hagyom. Itt fekszik most is, kelletlenül árván. Szabadulnék tőle, mégis újra és újra kezembe veszem, forgatom a fekete tinta foltjait, bámulom. Elmélyült vizsgálódásomból a hirtelen megcsörrenő telefon rász fel. Sietős léptekkel a konyhába indulok. Felveszem a kagylót. Téves hívás. Bosszusan lépdelek vissza a szoba melegébe, ahol újabb meglepetés várakozik rám.
A földön üvegdarabok fekszenek, ajándékom a dohányzóasztal mellett romokban hever. Felemelem a keretet, hogy össze tudjam söpörni a maradványokat. Kirázom a fában benn ragadt üvegszilánkokat. Majd tekintetem neve Malcolm Bacon betűire téved. Kezembe veszem a fehér papírlapot, hogy feléleszem vele a szunnyadó tüzet. Nyúlnék a kandalló felé, de ahogy a pislákoló fény megvilágítja a papírost, egy pillanatra megtorpanok. Megfordítom a lapot. Gyermeki csodálkozás ül ki arcomra, hiszen a hátoldalon egy levelet találok, amit nekem címeztek. Kedves gyermekem! Bizonyára meglepett ez az ajándék. Gondolom, valami értékesebbre, szebbre vágytál, egy modern műalkotásra, vagy egy idilli tájképre, esetleg egy klasszikus festmény reprodukciójára. Ehelyett egy ócskának tűnő, esetlen betűkkel összemázolt nevet kaptál, egy hangú fekete keretben. Tudom, az emberek mindig többre vágynak, élénk színekre, csillogásra, fényre, nagyságra, értékes holmikra, amiket büszkén birtokolhatnak. Tudod, mit akarnak leggyakrabban? Hatalmat, tudást, vagyont, kincseket, élményeket, érzéseket birtokolni. Utazni, a világ minden táját bejárni. Azt a sok-sok szépet, ami a föld kerekén van, látni, csodálni. Vágynak minden élvezetre, amit csak ember birtokolhat, és megszerezni mindent, ami boldoggá teheti őket. Sokszor álmodoznak egy olyan dologról, egy olyan valamiről, ami mindennél becsesebb kincs, ami csak az övék lehet. Egy olyan eszköz, amivel bármit elérhetnek. Hányszor hallom tőlük, bárcsak lenne egy varázspálcájuk, vagy varázsgömbjük, ami minden álmokat valóra váltja, ami minden nehézségüket megoldja. Ha tudnád, hányszor pohászkodnak Istenhez, mindenféle apró cseprőföldi ostobasággal. Pedig mindenük megvan, amire a boldogságokhoz szükségük lehet. Figyelj most egy picit rám! A legnagyobb ajándék, amit életedben kaptál, az te magad vagy. Lehet, nem tartod elég színesnek, értékesnek, csillogónak, de arra kérlek, nézz végig magadon, és lásd meg, hogy benned van minden, amire csak szükséged lehet. Tudsz alkotni, teremteni, újat és szépet létrehozni. Tudsz szeretni, a két kezeddel átölelni, a másik arcát megsimogatni, a könnyeket letörölni. A füleiddel képes vagy másokat meghallgatni, a hangoddal vigasztalni. Képes vagy más arcára mosolyt csalni, és magad is mosolyogni. Tudsz másokkal egy úton járni, párbeszédet fenntartani, jobbodat nyújtva békét teremteni. Egyedi vagy. Nincs senki hozzád hasonló. Magokat vetettem a szívedbe, amiket gondozok, öntözök és gyomlálok, még ha néha fáj is. Arra vágyom, hogy a magok kikeljenek, növekedésnek induljanak és termést hozzanak. Így épül Isten országa. Higgy nekem, te vagy önmagad számára a legnagyobb ajándék. Elvetettem benned minden magot. Arra hívtalak, hogy fedezd fel magadban hajtásaimat. Ápold és segítsd őket a növekedésben. Minden talentumodat azért kaptad, hogy azokkal növekedj, fejlődj és építs velük egy országot. Gyermekem vagy, én akartam, hogy legyél, hogy pont ilyen legyél. Én adtam kezedbe a legfontosabbat, azt, ami elvezet téged hozzám, önmagadat.

Diósi Ervin, Ajándék. Szemed ragyogását, mosolyod varázsát, szíved szeretetét, lelked hőmelegét küldd el a világnak. Az árva szíveknek, kik egyedül járnak, kik híján szeretetnek önmagukba zárva, egy másik világba vágynak, menekülnek és a nyomorba merülnek. Minden szépet és jót messzire kerülnek. Szíved melegével, hitedenek tüzével éleszt fel lelküket. Mondd el azt, hogy lehet egy szebb világban élni, s a holnapoktól többé soha nem kell félni. Csak bízni és várni, várni a csodára. Akaszt fel a szíved a karácsonyfára, azokért dobogjon, s gyertya is lobogkor fáznak, éheznek és áznak. Kihűlt lelkük reszket, és a szeretetnek halovány morzsája sincs lelkükbe zárva. Legalább a tiéd legyen most kitárva. Szíved egy darabját add hát mindenkinek. Aki szeret téged, ezért illeti meg, és aki hisz benne, hogy ez a szeretet egy szebb világot épít nekik, nekünk és neked.

emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három. Ezek közül pedig legnagyobb.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Gyaraki Józsefnek, a régió játékkereskedelem alapítójának és tulajdonosának gondolatait hallják.

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. 17 éves koromban egy motorbaleset szenvedtem utasként, mert egy földútról szabálytalanul a főútra kihajtott egy autó, és annak ütközve átrepültem a motoron az autón, és akkor a repülés közben végigfutott az életem addigi története, és lebergett az életem. Minden egyes percet tudtam, hogy ez egy halálközeli állapot, és összecsomagolt mindent, mint egy tömörített fájlba az addigi életutamat. Kisebb sérülésekkel, de hatalmas belső megrázkodhatással értem földet, de Isten megmentett, és este már gyalog mentem haza, és akkor elgondolkodtam azon, hogy a szellemem az egy darabig van a testemben, de aztán a megfoghatatlan szellemi világhoz tartozik, és akkor az volt a elhatározásom, hogy én ezt jobban meg akarom ismerni, ezt a szellemi életet, és a Jóistennek a vezetése

végigkísérte az életemet, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy pártfogom volt egy életen át mindeddig, és ma is naponta vezet engem. Ez nagyon nagy bátorsága és bizalommal és hittel tölt el, biztonságot ad, és egy félelem nélkül életet, hogy a Jóisten vezeti.

Baraki Józsefnek, a Régió játékkereskedelem alapítójának és tulajdonosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Hát szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Öröm ismerkednünk Jézus Krisztussal, az ő nevével, Anya Szent Egyházunk tanításával, melynek foglalatát megadja számunkra a Katolikus Egyház katekizmusa. Az egyház tankönyvének két alappillére a Szentírás és a Szent Hagyomány, az egyház következtetései, nyilván zsinati megfogalmazásai is, dogmái, ezeket a hagyomány hűtőfogalmába soroltam most be. Jézus Krisztus nevével ismerkedünk, megismerhettük már a Jézus nevet, annak igazi küldetés jellegét. Isten megszabadít, ennyit jelent Jézus neve, és ő valóban azért jött, hogy kiszabadítson minket a halál rabságából, és megadja, megnyissa számunkra a mennyországot. A küldetés neve valójában az a Krisztus név, az a fölkent, a messiás szó, és a fölkent állapotban az Istenhez tartozás, az isteni küldetés megfelelősége szerepel, amit maradéktalanul mindvégig, mind halálig Jézus engedelmesen teljesített. És most egy harmadik név megközelítéshez érkeztünk, a katekizmus tanításában külön tanítói szakasz kezdődik azzal a címmel, hogy Isten egyszülött fia. Tehát megismertük a Jézus nevet úgy önmagában, megismertük a Krisztus nevet önmagában, és most arról beszélünk, mit jelent, hogy Jézus Isten egyszülött fia. Mindezt a katekizmus 441-es pontjával kezdődően fogja kifejteni számunkra a katekizmus. Nagyon sok bibliai idézet szerepel itt is. Az Isten fia címet az Ószövetségben angyaloknak, a választott népnek, Izrael fiainak és királyainak adták. Ezekben az esetekben fogadott fiúságot jelent, mely Isten és teremtmények között sajátosan bensőséges viszonyt létesít. Amikor a megígért messiás királyt Isten fiának nevezik, a szóban forgó szövegek szó szerint értelme nem jelenti szükségképpen, hogy több, mint egy ember. Azok, akik így Jézust Izrael messiásnak, messiásának nevezték, valószínűleg nem akartak ennél többet mondani. Nézzünk egy-két utalást, idézetet a megígért messiás királyról, Isten fiaként való emlegetéséről. Itt szerepel a Krónikák első könyvének egy idézete. Na de vajon mit olvasunk itt az Ószövetségben, a Krónikák első könyvében? Nézzük meg a 17. fejezet 13. versét. Itt Nátán próféta jövendőlését olvashatjuk a 17. fejezetben, és a 13. vers így fogalmaz. Először is miről van itt szó? Arról, hogy Dávid már házában lakott, és házat akart építeni az Úrnak, de az Úr ígérte meg Dávidnak azt, hogy ő fog házat építeni, és azt mondta a prófétának, ezt közölt tehát szolgámmal Dáviddal, ezt mondja a seregek ura, én hoztalak el a legelőről, a juhok mögül, hogy népem fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és megsemmisítettem előtted minden ellenségedet. Olyan hírnevet adok neked, amely fölér a legnagyobbakéval a földön. Lakóhelyet adok népemnek, Izraelnek, letelepítem, hogy azon a helyen lakjék, és ne hányódjék tovább. És aztán majd akkor, amikor megtérsz, majd atyáidhoz megőrzöm utánad ivadékokat. Ivadékokat, egyik fiad lesz az, és én megerősítem királyságát. Ő épít majd neked házat, és én örökre megszilárdítom trónját. És most jön az Isten fiúságra való ígéret, a 17. fejezet 13-as verse. Atya leszek, ő pedig fiam lesz, és nem vonom meg tőle kegyelmemet, mint ahogy megvontam elődöttől, megtartom mindörökre házamban, országomban, és trónja szilárd lesz örökre. Nátán közölte Dáviddal ezeket a szavakat, az egész kinyilatkoztatást. Tehát Isten a fiának ismeri el a királyt, és tudjuk jól a bizonyos zsoltárokban, és a második zsoltár kiváltképpen a második fejezet, a második zsoltár, a zsoltárok könyve második fejezete valójában a második zsoltár, és annak a 7. versét idézem. A zsoltárokat imádságként használjuk, de jövendőlések is rejlenek ezekben a szép imákban. Egyébként is Dávidnak szoktak zsoltárokat tulajdonítani, vagy a zsoltárok könyvét, de nézzük meg a második zsoltárt, amelyben a messiási dráma címet viseli ez a szép imádság. Annak 7. verse így hangzik. Az Úr végzését hirdetem, ő így szólt hozzám, a fiam vagy, ma adtam neked életet. És azok a zsoltárok, amelyeket esetlegesen a király koronázáskor imádkoztak, azok még inkább alátámasztják azt, hogy a király, mint fogadott fia Istennek áll a népének az élén. Itt van tehát Isten egyszülött fia, messiási cím, vagy kifejezés Jézusra vonatkozóan, vagy az ő nevének egy sajátos megnyilvánulása. Ezek az előbb említett példák, vagy a királyra, messiásra vonatkozó utalások, ezek a fogadott fiúság értelmében játszanak szerepet, és így kell ezeket értelmezni. Ez nem érvényes Péterre, amit előbb hallottunk, hogy Jézust Izrael messiásának nevezték, vagyis ez a megközelítés már Péter apostolra nem érvényes, amikor megvallja Krisztust. Mert amikor megkérdezi az Úr Jézus, hogy kinek tartják őt az emberek, és akkor azt mondja Péter, így vallja meg Jézust. Úgy vallja meg őt, mint Krisztust, az élő Isten fiát. Mert Jézus ünnepélyesen válaszol neki, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Itt Szent Máté evangéliumát idézzük, és amikor éppen ez a felvétel történik itt a, illetve élőadásban még a mai napon, éppen Szent Péter és Pál apostolok ünnepe van, és itt van Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták. Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát, ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért is vettem elő az olvasmányos könyvet, mert éppen a mai napnak az evangéliuma volt, tehát Szent Péter és Pál apostolok fő ünnepén hangzik el ez az evangéliumi hitvallás, amit a tanítványok nevében, nem csak a maga nevében, hanem egy közösség nevében mond el Péter Jézusnak, ti kinek tartotok engem? És ezért mondja még végül azt, hogy te, Simon Jónás fia, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, mert ő képviseli ebben a szilárd hitben és hitvallásban a közösséget. Péter apostol lesz az, aki megtartja Isten népét, Jézus követőit a hit egységében. Ő az egység jele is ezáltal, hogy ő a főapostol lett, ez nem egy hatalmi tekintély, hanem az egységet jelképező tisztség Péter apostol a szikla személyében. De miért? Mert hogy ő tudta jól megfogalmazni és megvallani tiszta hittel, hogy ki ez a Jézus? Te vagy Krisztus, vagyis te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És ha már azt mondtuk, hogy Péter és Pál ünnepén halljuk ezeket a gondolatokat, hasonlóképpen mondja Pál a damaszkuszi úton történt megtérésével kapcsolatban, amit leír a Galatákhoz írt levele első fejezetében, a 15.-16. versben, akkor ezt mondja. Amikor pedig úgy tetszett Istennek, aki engem már anyám méhétől kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa nekem a fiát, hogy hirdessem a pogányoknak, és aztán folytatja, hogy akkor még mit csinált, és hogyan kezdte el ezt a küldetést. Tehát a Galata levél írja le többek között, meg az apostolok cselekedetei, Saul megtérését, de itt maga Pál vall arról, hogy hogyan lett aztán Jézus apostolává, hogy hirdessem a pogányoknak azt, amit kinyilatkoztatott neki az Isten, a fiát. Jézust, mint Isten fiát kell hirdetnie a pogányoknak. Ez a hitvallás volt kezdettől fogva az apostoli hit középpontja, és elsőként Péter, mint az egyház szikla alapja, vallotta ezt meg. Hiszünk mi is, hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, ugye, és aztán hiszünk Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Tehát a hitvallásunk is megvallja ezt a hitet, megvallja az apostoli hitet, amit Péter már megfogalmazott. Menjünk tovább a 443. pontra. Ha Péter föl tudta ismerni a Messiás Jézus Isten fiúságának transzcendens jellegét, ez azért történt, mert ezt maga Jézus világosan tudtára adta. És hát, ahogy Jézus vallja Péterről, vagy magyarázatként mondja talán, ahogy előbb hallottuk, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Mert a hit állításait azt nem lehet emberi értelemmel kitalálni, még felfogni is nehéz, bár nem felfoghatatlan, Mert a transzcendens dolgokat, a tapasztalati valóságot, meghaladó dolgokat, amelyek hitünk tárgyát, alapját képezik, ezeket azért fel tudjuk fogni, csak nem tudjuk alátámasztani kézzelfogható módon, azért transzcendens. Ugyanakkor mégiscsak, amilyen ismeretekhez jutunk, azok már az értelmünk területére tartoznak, hogy azokat megismerjük és próbáljuk felfogni. Ezeket nem egy alkalommal és a bibliai kinyilatkoztatás tekintve, pedig a teljes egészében isteni kinyilatkoztatás alapján tudhatjuk. És éppen ezért, amikor Péternek maga a mennyei atya nyilatkoztatja ki azt, hogy ki ez a Jézus, akkor ő egy természetfeletti tudás birtokába kerül. Ha Péter föl tudta ismerni a Messiás Jézus Isten fiúságának a transzcendens jellegét, ez azért történt, mert ezt maga Jézus világosan tudtára adta. Jézus a főtanács előtt vádlói kérdésére, mi volt a kérdés, Lukács 22:70, tehát az ő kérdésükre azt mondja, tehát te vagy az Isten fia? Erre mit válaszol Jézus? Ti mondjátok, hogy én vagyok. Tehát alátámasztja, mint egy jóvá hagyja azt, hogy az emberek már erről beszélnek, hogy ezt az ismeretet már birtokolják, mert hogy Jézus maga beszélt már erről, és ezt azért továbbadták az ő hallgatói. Már sokkal korábban fiúnak nevezte magát, aki ismeri az atyát, aki különbözik a szolgáktól, akiket Isten korábban küldött az ő népéhez, aki fölötte áll még az angyaloknak is. A maga fiúságát megkülönböztette tanítványait fiúságától azáltal, hogy sohasem mondta a mi atyánk, csak amikor parancsolta nekik, hogy ti tehát így imádkozzatok, hogy mi atyánk. Mert kiemeli a különbséget az Úr Jézus akkor, amikor ő, mint Isten fia, személyesen azt mondja, az én atyám, és atyám azt küld, atyám elküldött, azt hoztam el, amit atyámnál láttam, és aztán meg is különbözteti így szó szerint, amikor azt mondja, az én atyám és a ti atyátok. Megint szükségünk van a Szentírásra, mert csak ilyen rövid utalások nem elégségesek ahhoz, hogy mindent megértsünk. Tehát arról volt itt szó, hogy Jézus megvallja magát, elismeri és alátámasztja az emberek megismert véleményét, vélekedését e tekintetben, és amikor megkérdezik a fő tanács előtt, mert ott volt ez igazán kérdés, ne feledjük el, hogy a főtanács a zsidó nép vallási vezető testülete, vagy ítélkező, vagy törvényhozó testülete is. Ott az igazi kritikus kérdés, vagy kényes kérdés az ő Isten fiúsága volt, mert ez számított káromkodásnak, hogy Istennel tette magát egyenlővé, hogy ő magát Isten fiának mondta, vagy isteni dolgokat cselekedett, és ezt isteni hatalommal tette, vagyis Istennel egyenlővé tette magát. Ez lett aztán a káromkodás, ami miatt a főtanács kérhette az ő halálos ítéletét. Pilátus előtt pedig ma így szokták mondani, hogy előveszik a politikai kártyát, ugye ilyen kártyákról szoktak beszélni, hogy Na most melyik lapot húzzuk elő, amivel elérjük a célunkat? Hát Pilátus előtt a királyságát hozták elő, feltüntetvén esetleg a veszélyeket, hogy hát ő királlyá teszi magát, és aztán a felirat is, erről már beszéltünk, ugye a királyság fogalmáról, de az a Pilátus előtti kihallgatás és a Pilátus ítélete területén játszott szerepet, és amikor a nép kiáltozik, hogy nekünk nincs királyunk, csak császárunk, amikor Pilátus azt mondja, hogy én feszítsem meg a ti királyotokat, és tehát király vagy te, igen, én király vagyok, az én országom nem ebből a világból való, mondja az Úr Jézus, de mégis, és ezzel egy kis borsot tör a főtanács tagjainak az óra alá, amikor mégiscsak azt iratja fel Pilátus az Úr Jézus keresztfájára, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. De itt ez a jelenet a főtanács előtt van, ahogy tehát idéztem, hogy Lukács evangélium a 22.70, akkor erre a kérdésre, tehát te vagy az Isten fia? Azt válaszolja, ti mondjátok, hogy én vagyok. Nézzük meg azt az idézetet, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ő ismeri az atyát. Máté evangéliumához kell megint lapoznunk. A 11. fejezet, 27. verse. Nézzük itt, mit olvasunk, 11.27. Jézus saját magáról beszél, nem csak beszél, inkább imádkozik, és imájába foglalja az Isten fiúságát. Abban az időben Jézus ezeket mondta: dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, vagyis az ő tanítását, és kicsinyeknek nyilatkoztattad ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. Így beszélt tehát Máté evangéliuma szerint Jézus önmagáról és az Isten fiúságáról, és személyesen egyes számban megfogalmazva a mennyei Atyáról. És aztán megkülönbözteti magát a szolgáktól, akiket Isten korábban küldött az ő népéhez. Megint Máté evangélium 21.34. Nézzük meg, itt mit olvasunk. Példabeszéd a gyilkos szőlőművesekről. Halljatok egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtótásot és őrtornyot épített, aztán bérbe adta a szőlőt műveseknek, és elment idegenbe. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a termést. És aztán sorra megölik a szolgákat, és vagy megverik őket, elzavarják őket. És itt van a 37-es vers, végül a fiát küldte el hozzájuk, mert azt gondolták, a fiamat csak megbecsülik, de amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, így biztatták egymást, itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Ez a példabeszéd, tehát beszél szolgákról, akiket oda küldenek a szőlőművesekhez. A szőlőművesek a népet, vagy a népvezetőit képviselik, akik aztán a szőlős gazda igaz fiát halálra adják. Ebben Jézus már önmagáról és az ő áldozatáról beszél ebben a példabeszédben. és még fölött áll az angyaloknak is, ez meg Máté 24:36. Az éberségre hívja fel a figyelmet itt az Úr Jézus Máté evangéliuma 24:36-os vers. Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, még az ég angyalai sem, csak az Atya. Az emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt. Vízözön előtti napokban ettek, ittak, nősültek, férhez mentek, egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, és jött a vízözön, amely el nem sodorta minnyájukat. Ez az idők végéről, a világ végéről szól, amelynek nem árulja el Jézus az időpontját, és itt hivatkozik arra, hogy még az angyalok sem tudják, ezt csak az Atya tudja, és tulajdonképpen Jézus is tudja, vagy tudhatja, mert Atyám mindent átadott nekem, mondta egy más helyütt, de ezt nem közli az ő második eljövetelét. És végül a János evangélium 20:17, ami még itt egy záró gondolatként szerepel, ezt gyorsan elolvassuk a mai hittanóránk végén. Itt pedig arról beszél Jézus a tanítványainak, így szólt hozzájuk, tehát ez a János evangélium 20:17-es megmutatja Tamásnak a kezét, az oldalát, és Tamás felkiált: én Uram, én Istenem. És akkor így csodálatosan kinyilatkoztatja magát, amikor a feltámadása után megmutatja magát, és ezt a kifejezést használja rá Tamás, hogy én Uram, én Istenem. Tehát Jézust, mint Isten fiát vallja meg. És aztán, amikor fölmegy a mennybe, vagy előtte nyilván elmondja azt, hogy felmegyek az én Atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, a ti Istenetekhez. Tehát itt van az a megkülönböztetés, amelyben Jézus az Isten saját fiának jelöli meg magát, és ez más fiúság, mint ahogy az hívei, a követői lesznek Isten fiaivá a keresztség által. Jézus az egyszülött fiú, mi pedig a fogadott fiúk, fiak, vagyis Isten fogadott gyermekei vagyunk. Ennyi fért bele a felnőtt katekézisünk mai adás idejébe. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a Jóisten áldását kérem minnyájatokra, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa a vasárnapi úrangyalaimája. 14. Leó köszöntései az úrangyala elimádkozása után, ima Venezueláért. Leó pápa Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyülteket. 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából.

0: Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa urangyala imája. Osztozzunk Krisztus életében egészen a keresztig, amely egy édes teher, hiszen az Úr soha nem hagy bennünket magunkra, a legsötétebb pillanatokban sem, buzdított rá 14. Leó pápa vasárnap délben az urangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa katekézisének középpontjában a Jézus által nekünk ajándékozott isteni bölcsesség állt, amelynek szíve az alázatosság, a mindenki iránt lángoló szeretet. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 18 ezer hívőt.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: Az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakasza arra szólít minket, hogy osztozzunk abban a dicsőítésben, amellyel Jézus az Atyához fordul, aki a mennynek és földnek ura. Kezdte beszédét a Szent Atya, majd rámutatott, hogy Isten fia, aki emberré lett, úgy nyilvánítja ki szeretetét, hogy minden teremtményt bevon ebbe a hálaadásba. Ennek a közvetlen és örömteli gesztusnak az egyszerűsége megfelel Isten stílusának, aki a kicsinyeknek szereti kinyilatkoztatni magát, miközben rejtve marad a bölcsek és okosak előtt. Ez utóbbiak ugyanis annyira el vannak telve saját elveikkel, hogy nem ismerik fel Krisztus jelenlétét, a messiást, aki meglátogatja népét. Az emberi bölcsesség így kevésséggé válik, a tanítás pedig önteltséggé silányul. Isten igazi bölcsessége viszont a test alázatosságában nyilvánul meg, és tanítása azokhoz szól, akik leginkább fáradoznak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, mondja az Úr. Jézushoz menni azt jelenti, hogy viszonozzuk a szeretetét, és osztozunk életében egészen a keresztig, mint ahogy ő maga magyarázta el nekünk. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Idézte Máté evangéliumának szavait a Szent Atya.
1: Proprio il dono di sé per amore e il gioco di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento.
0: Éppen ez a szeretetből fakadó önátadás Jézus igája, vagyis tanításának összefoglalása, bölcsességének középpontja, szíve, amely a mindenki iránti szeretettől lángol. Leó pápa feltette a kérdést, hogyan lehet könnyű és édes a kereszt terhe? Válaszában megállapította, hogy ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy a keresztet az Úr viszi elsőként és mindannyiunkkal együtt, anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna minket abban, ami lesújt bennünket. Igazi mesterként Jézus magára vállalja a gonosz által megsebzett emberiséget, hogy gondoskodjon róla. Az ő általa nekünk ajándékozott bölcsesség tehát az üdvösség hirdetése, az ő igája emel fel minket minden elesettségből. Krisztus nyomdokaival lépve utunk tehát nem egy megfeszítő aszkézis, önmegtartóztatás, hanem a szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét, főleg a legsötétebb pillanatokban, mutatott rá katekézisében Leó pápa, hangsúlyozva, hogy a rossz valójában csak Jézus keresztjében nyer megváltást, csak Jézus kínszenvedésében talál vigaszt, és megváltást halandó fáradtságunk. A rabszolgaságban Krisztus a felszabadítás. A háború csapásai alatt Krisztus a remény. A bűn órájában Krisztus a megbocsátás. Ez az igazi bölcsesség, vagyis az az út, amelyen együtt szeretnénk járni, tanítványként egyesülve az ő nevében. Jézus testvérünké válva, fiúként tanítja ezt nekünk.
1: Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta la Chiesa, la verità di Dio e dell'uomo.
0: A Szentlélek erejével ő maga nyilvánítja ki az egyháznak Isten és az ember igazságát, mert nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Emlékeztetett az evangéliumi szakasz szavaira Leó pápa, majd beszéde végén hálát adott az Úrnak irántunk való szeretettel teli bizalmáért, kérve Mária a béke királynőjének közbenjárását az egyház és az egész világ javára.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya mindenek előtt kifejezte reményét, hogy a csütörtökön az oltár dicsőségére emelt vietnámi pap közbenjárása támogatja majd az evangélium üldöztetéstől szenvedő munkásait, majd imáiról biztosította a földrengés által sújtott Venezuela népét. A vasárnap déli Úrangyala imádság után Leó pápa utalt rá, hogy július 2-án a vietnámi Thach Sai kegyhelyen boldoggá avatták Francis Xavier Truong Bu Diep papot, akit 1946-ban a hit iránti gyűlöletből gyilkoltak meg.
1: In un contesto di prevaricazione di violenza si pose come difensore dei diritti della gente.
0: A hatalmi visszaélések és az erőszak közepette a vietnámi atya az emberek jogainak védelmezőjeként lépett fel, és nem hagyta cserben plébániája híveit. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog közbenjárása és imádsága támogassa az evangélium munkásait, akik ma is üldöztetésnek vannak kitéve. A pápa szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, először portugál nyelven a braziliai zarándokokat, majd spanyolul a venezuelai Mérida Egyetemének kórusát.
1: Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
0: Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. 14. Leó pápa ezután a lengyel csoportokhoz fordult. Üdvözölte a kapucinus kisebb testvérek krakói provinciájának újonnan felszentelt papjait, a Lóczi érsekség gyermekkórusát, akiket segédpüspökök kísér, valamint a legnyicai egyházmegye csoportját. Végül a Szent Atya a Komóító partján lévő Bellagio fiataljait és a Jubileum nevű szicíliai kórus tagjait köszöntötte, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől. XIV. Leó Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. Vasárnap a Róma délkeleti részén fekvő Castel Gandolfóba érkezve 14. Leó pápa röviden megjelent az apostoli palota erkélyén, hogy üdvözölje a Piazza della Libertán összegyűlt híveket. Megköszönte nekik a szeretetteljes fogadtatást, és megerősítette a testvériség fontosságát. Az apostoli palota erkélyéről lelógó transzparens Leó pápa érkezését jelezte a Castel Gandolfói téren összegyűlt híveknek. A szombati lampedúzai apostoli útja és a július 5-i Szent Péter téri úrangyala imádság után 14. Leó délután az olaszországi Láció régióban található településre, a pápák nyári rezidenciájára utazott. Július 27-éig, hétfőig itt tölti pihenő időszakát, amint azt a pápai ház prefektúrájának közleménye is ismertette. Rezidenciája erkélyéről a pápa néhány szóval viszonozta a helyi közösség örömét, amely izgatottan várta a hagyományos júliusi tartózkodását, egy hónapot, amelyet általában a szokásos kötelezettségeitől mentes pihenésnek szentel. Jó estét, Castel Gandolfo, hangzottak Leó pápa első szavai. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és a következő heteket egy kis pihenéssel, imával, olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal tölthetem itt Castel Gandolfóban. Találkozni mindig fontos pillanat, és örülök, hogy mindannyian itt vagytok. Köszönöm a fogadtatást, és köszönöm, hogy testvérek vagytok. Miközben a hívek üdvözlünk éjjelzéssel és tapssal fogadták a Szent Atyát, Leó pápa áldását adta, mondván, hogy újra találkoznak majd a vasárnapi úrangyala imádságon, és talán néhány más alkalommal is. Biztosíthatlak benneteket, hogy mindig imádkozom értetek, de különösen az elkövetkező hetekben. Isten kísérjen mindig benneteket. Leó pápa köszöntötte a villanovai Szent Tamás templom plébánosát és közösségét is, ahol 2025. július 13-án szentmisét celebrált. A pápa pihenő időszaka során minden általános, valamint magán és különleges audienciák szünetelnek. Az általános audienciák augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Július minden vasárnapján az úrangyala imádságra a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà, a Szabadság téren kerül sor. A 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából. Leó pápa imádkozik minden amerikaiért július 4-ére az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött levelében. Annak a reményének ad hangot, hogy 1776 szelleme továbbra is reményre és egységre ösztönöz, miközben az Amerikai Egyesült Államok a jövő felé halad. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek. A pápa felidézi, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt ezen elvek továbbvitelén, áldozatvállalás, szolgálat, innováció és polgári részvétel által. Ez az évforduló nem csak a nemzet figyelemre méltó útjának megünnepléséről szól, hanem arról is, hogy elgondolkodjunk azon a felelősségen, amelyet e haza fiai és lányai egymás, valamint a ma formálódó nemzet örököseivé váló nemzedékek iránt viselnek, figyelmeztet Leó pápa. Ezen alapelvek közül a legbecsesebb a vallásszabadság, minden ember joga a lelkiismerete szerinti vallásgyakorláshoz és a vallás nyílt gyakorlásához, kényszer és félelem nélkül. Ezen évforduló megünneplésekor fontos felismerni, hogy a vallásszabadság régóta központi szerepet játszik az amerikai ígéretben, védve mind az egyéni méltóságot, mind a sokszínű lakosság békés együttélését. Ugyanez a szabadság tette lehetővé a katolikus egyház számára, hogy gyökeret ereszten és virágozzon az Egyesült Államokban, nem csak saját tagjai, hanem az egész nemzet javára. Az egyház hűséges fiaiként és lányaiként a katolikusok arra hivatottak, hogy létezésük minden dimenzióját Krisztus szeretetével ruházzák fel, az evangéliumot a mindennapi élet körülményei között élve. Ez az életmód számos előnnyel járt, amelyeket az egyház az évek során nyújtott e nemzet fejlődéséhez. Különösen az oktatás, a szegények iránti törődés előnyben részesítése, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások terén végzett szolgálatára gondolok, hogy csak néhányat említsek, jegyzi meg Leó pápa. Ezután emlékeztet, a Sapientiae Christiane kezdetű enciklikájában elődöm 13. Leó pápa azt írta, hogy nincs jobb polgár annál a kereszténynél, aki tudatában van kötelességének. Valójában a hit távol attól, hogy szemben álljon az állampolgári felelősséggel, új erőt ad az igazságosság, a béke és a közjó keresésének, tökéletessé téve a Teremtő által adott minden természetes ajándékot. Szent Pál arra buzdította a korai keresztényeket, hogy imádkozzanak a hatalmon lévőkért, hogy békés életet élhessenek Isten akaratával összhangban. Ebben a tekintetben Isten és a haza iránti kötelesség hűséges teljesítésében a katolikusok arra kapnak meghívást, hogy továbbra is szolgálják a nemzetet, mint kovász a szeretet civilizációjának növekedéséhez, kéri 14. Leó. Szintén az ország fejlődését irányító alapelvek közé tartozik Minden emberi élet Istentől kapott méltósága, emlékeztet a pápa. Minden ember olyan eredendő értékkel rendelkezik, amely tiszteletre, védelemre és gondoskodásra szólít fel. Ebben a szellemben e méltóság teljes megértése elvezet annak felismeréséhez, hogy fontos az emberi élet megóvása annak kezdetétől a természetes haláláig, és egy olyan társadalom felépítése, amelyben a kiszolgáltatottak, a szenvedők és az elfeledettek mindig együttérzéssel, szolidaritással és szeretettel találkoznak.

meg elismerése is, állapítja meg levelében 14. Leó. Utalva a legutóbbi enciklikájára, a Magnifica Humanitasra, a közjó érdekében végzett közös munkáról írva hangsúlyozza. Egy olyan világ építése, amelyben mindenki kivirágozhat, közös felelősségre és bátorságra van szükség. Senki sem tudja egyedül viselni a világ előtt álló kihívások súlyát. Szükségünk van egymásra, és egységben kell együttműködnünk, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ ma szembesül, figyelmeztet Leó pápa. Majd annak a reményének ad hangot, hogy ez a mérföldkő megújítja a szabadság, az igazságosság, a lehetőségek és a demokrácia ígérete melletti közös elkötelezettséget. Az amerikaiak tiszteljék azok bátorságát és vízióját, akik előttük jártak azzal, hogy megerősítik közösségeiket, tiszteletben tartják a különbözőségeiket, és együtt dolgoznak egy tökéletesebb egységért, kéri Leó pápa levelében. Végül gratulál ehhez a rendkívüli nemzeti évfordulóhoz. Az 1776-os év szelleme továbbra is árasszon reményt és egységet az Amerikai Egyesült Államok számára, amint a jövő felé halad. Mindenkit imáiról biztosít annak érdekében, hogy megújult erőfeszítéseikkel erősítsék meg a nemzetet az alapító atyákat irányító alapelvekben. Majd a szeplőtelen fogantatás az USA védőszentjének közbenjárására bízza az amerikai lakosságot, hogy továbbra is őrködjön Amerika felett, és védelmezzen mindenkit, aki ott él. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére litániáját fogjuk imádkozni, minden kérésért, minden szándékért, amelyekért a mai napon is szeretnénk közösen imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Várom az üzeneteiket, várom a hívásaikat. Minden imád szentmisélését felajánlok Fábián Teréz, kis Ildikó és szülei, valamint Bálint Matéd lelkük üdvéért nyugodjanak békében, Jézus szent nevében. Betlen falváról jött ez az üzenet. Imád szeretném felajánlani unokáim sikeres vizsgaeredményeiért, kérem Istenem segítsd meg, fogd a kezét és egy munkahelyet biztosíts neki, köszönöm szépen mindenkinek az imáját, Isten fizesse. Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A Jóisten segedelmével vagyunk máma is, és nagyon nagy hálával tartozok a Jóistennek, és ezt a rózsafűzért szeretném felajánlni, köszönetet mondani, nem kérek többet, hanem egészséget és békét kérek a nép számára, és saját számomra is, a Jóisten hallgasson meg mindenkit, aki jó indulattal és szeretettel van a békével szemben. És papjainkért és mindenkért, aki azon törekszik, hogy a

0: itt továbbra is erősödjön és béke legyen a világot. A Jóisten áldását kérem a Szatmárnémeti stúdióra és minden stúdióra. Őrze meg a Jóisten minden bajtól. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Magdi néni voltam Csíkszeredából.
1: Mindörökjelben Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzét felajánlom magamért, a páromért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak, hálából a kapott kegyelmekért, egészségünkért, anyagi helyzetünk megoldásáért, a nagyobbik fiam munkaszerződés hosszabbításáért, arra kérem a szűzanyát mindig, vigyázzon ránk, egy édesanya, mindennapos hallgató, imádkozzunk együtt. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért. Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk és segítse a munkájukat, egészséget, békességet az egész családomnak, anyagi gondjaink megoldásáért, a fiam és a családja gyógyulásáért. Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmé könyörüljön rajtuk, és imádkozom a világ gyógyulásáért, békéért és édesanyám lelke üdvéért. Imád kérek biztonságért, testvéremért és az ő családjáért, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió!
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Rózsafüzét a szentmiséttel ajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, és a lelki-testi gyógyulásáért, az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért és a látásomért.
1: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. A mai imát felajánlom, ma egy hónapja Enikő húgomat kísértük utolsó földi útjára, nyugodjon békében, nagyon hiányzik, imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntjük szeretettel.
1: A rozsavizéssel ajánlom magunkét. A gyermekeimet, családomét. Az unokáimét, a dédunokáimét. És a pá és a... Lálunk én a... Háborúk a színészét. Köszönöm szépen.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kéréseit. Gyermekeimért, az élőhit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írja.

0: Halló, Mária Rádió. Minden aki amen.
1: Szeretnék imádkozni a szüzanyához, hogy adjon segítség egy álmát. Kérjem meg, hogy gyógyuljak, kérem a szüzanyámat, hallgassa meg a kérésemet. A férjem egészségét, becsönnek az egészségét, húgom egészségét, három fiúnak az egészségét, a jó szemérésre meg minden bajtól őket. Ügyes apámnak, ügyes anyámnak adjon örök nyugdalmat, és a gonosz lelket egy távozásáért kérem a szüzanyámat, és hallgassa meg a kérésemet. Isten tudassa, hogy meghallgassam, tesszük a gyűrűzés készség.
0: Mindre aki amen, imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg. Imádkozok a magyar népért, az unokáimért, azokért, akik a keddi napon születtek, kérem Szent Antal közbenjárását, hogy vigyázzon rájuk, és a szűzanya őrizze meg őket minden bajtól. Rózsafűzért szentmisét felajánlom családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm. Imád kérek hálából, hogy sikerült a kislányomnak a vizsgája, és továbbra is kérem a szűzanya segítségét, és imádkozom még fontos szándékokért.

0: Minden elhangzott imákat felajánlok minden ellensége miért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Hallgasd meg, Uram, és nyisd meg a szívüket az igazságra. Köszönöm, hogy megteszed, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Azt önökkel imádkozott, az ajánlom önökét, az álljó Istent, vettem gazdagok munkájukat, és felajánlom Kicsit Martoni nézőim, Szabó Arcikó látai vét, a jó Istenét tossa, mind a két részéről a szürőkét, Indra bácsi, Erzsita néni, Szabó Béla kumámét, és Berta kumasztanét, a jó Isten adjon minnyájuknak, örök nyugodalmat, nyugodalmat békében az Úr Jézus szép nevében. Felajánlom az én halottaimért, élőkért, gyermekeimért, egészségeket, betegekért, a sok betegért, a Jóisten adjon segítség egy álmat, türelmet a betegséget, gyógyul a hastalattuk, fiatal, sok betegért, és a halottaknak adjon örök nyugodalmat. Felajánlom a négy testvéremért, feladjuk el együtt, a Isten segélye meg nyilván. Isten adjon segítséget egy álmat minden rágynak, betegnek, özvegynek. Isten tudassa, megtettek valgot, mint kétesszék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kéréseit. Az imákat, szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom édesanyám lába gyógyulásáért, Isten fizesse.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntjük szeretettel.
1: Halló.
0: Hallgatjuk az ima szándékát.
1: Azt a rózsafüzért találom a papjainkért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus a papjainkért. Önmagunk és a halottjaimért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt!

0: Már csak pár percünk maradt a mai ima szendékfogadásból. Biztatjuk önöket továbbra is, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, mondják el, hogy kiért is szeretnének a mai napon imádkozni. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, dicsetessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörök ilyen!
1: Sok szeretettel köszöntöm a már rádió összes dolgozóit. Szeretném felajánlani mai összes imát, a rózsafűzét és a szentmisét, a betegekét, főleg a lányomot, miért, aki nagy műtéten esett át a Jóisten, a Szüzanya legyen mellette, a gyógyulj meg minél hamarabb. Hallottam itt a Jóisten adjon örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. A világ békéjét, egy nagyon fontos ügy megoldásait, egy állandó hallgató és támogató vagyok a Mária Rádiónak. A Jóisten éltesse Mária Rádiót, mert nekem egy hatalmas nagy kincs. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Tetszett hallani, ugye?
0: Igen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt ezekért. Imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekekért, Jézus szent szíve, remélek és bízok benned. Ezt a rózsafüzét felajánlom magamért, édesanyámért, testvéremért, két fiamért, páromért, akik külföldön dolgoznak, egészségünkért, és arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzon ránk, egy mindennapos hallgató írja. Imádkozzunk együtt ezen szándékokért és minden szándékért, amely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus vére litániáját, mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért. A mai délutánon a Szent József a Munkás Férfi Szövetség tagjainak vezetésével tartsanak velünk.
2: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Mindenható Isten, kinek egyszülött fia, Jézus életével, halálával és feltámadásával a mi megdicsőülésünket eszközölte ki, fogadd kegyesen a szűzanyára való emlékezésünket, hogy életének titkait megismerve, példáján felbuzdulva, mi is a te szent színed látására eljutassunk. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most
0: és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudja menteni a haláltól. Hódolatáért talált meghallgatása. Az utolsó vacsora rán Jézus öröme vonta tündöklő fényességébe. Ez fejeződött ki a háladásban, amit a kenyér és a kehely fölött mondott, ennek ajándéka az oltári szentség. De a vacsora végén, amikor kimentek a Getsemáni kertben, Jézusra is rászakadt a sötétség. Itt kezdődik a passió története. Jézus halálos verkődéséből Szent Lukács emeli ki a vérrel verejtékes mozzanatát, halálfélelem kerítette hatalmában, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Jézus nem csak a test fájdalmát vállalta, hanem a lélekét is. Nem a hősök halálával halt meg, hegykény mosolyogva, hanem a gyöngék halálával, egy rettegésben átimádkozott éjszaka után, hogy közülünk a leggyengébb is érezhesse többé egyedül magát a halál színe előtt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Szentséges Atyám, tekints kegyesen azokra a fájdalmakra, melyeket Jézus a kereszten, szeplőtelen anyja a kereszt alatt, értünk bűnösökért elszenvedtek. Kérünk téged, bocsáss meg nekünk, kegyelmezz nekünk, irgalmazz nekünk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Talán igaza van a középkori költőnek, hogy minden halál kínhalál. De Jézusra nem csak a fájdalom szakadt rá, beomló bányaként, tágra nyíló szeme kínzóinak arcára vetődött. Igaz, tudta ő addig is, hogy mi lakik az emberben. Ez azonban még hátra volt, hogy az erőszakot, kegyetlenségüket testközelből megtapasztalja. Akik ostorozták, nem haragudtak személyesen őrá. A világ terhét vette magára, azok a csapások zuhogtak rá, melyeket egymásnak készítünk, az a harag, amellyel egymás ellen fordulunk, amelynek köztünk mindig áldozata a gyöngébb, az ártatlanabb. Amit egyel a legkisebbek közül tettetek velem, tettétek. Értünk, miattunk szenvedett, bárányként szótlanul áll előtünk. Amíg testet tetőtől talpig vérbe borul, már készítgeti magában az imádság szavait. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Szentséges Atyánk, tekints kegyesen azokra a fájdalmakra,

0: nekünk, irgalmazd nekünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Nézzétek a királyotok, milyen képtelen keveredés ez. Nem hiába nevezte Jézus a hazugság atyának a sátánt. Ezeknek a jeleneteknek ő a rendezője. Pilátus előtt vádként fogalmazódik meg az igazság, hogy Jézus király, s hiába az üdvözítőnek finom különböztetése, az én országom nem e világból való, halálos ítélet születik. Aztán a katonákon a sor, hogy az elítélt fejére tövis koronát nyomjanak, és a gúnytól elmondják neki, amit szívük legtisztább odaadásával kellene kiáltanak. Üdvözlés, idők királya! Néhány nap múlva megjelenik majd arcán a föltámadás ámulatával, és elmondja a 12-nek. Minden hatalom nekem adatott, a mennyben és a földön. Igazi beiktatásának mi még azt az előző jelenetet érezzük. Tövis koronáson, vértől bíborosan lett a királyunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Szentséges Atyánk, tekints kegyesen azokra a fájdalmakra, melyeket Jézus a kereszten, szeblőtelen anyja kereszt alatt, értünk bűnösökért elszenvedtek, kérünk téged, bocsáss meg nekünk, kegyelmezd nekünk, irgalmazd nekünk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hiszen hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, csak nem vétkezett. Amíg ostorozták, gúnyolták, legalább emberek közt volt. Most magára maradt a kereszttel. Igaz, katonák kiáltozó sokadalom gyűrűjében, de abból egyre kevesebbet lát. Már csak a gerenda súlyát érzi, az utat tapogatja botorkálva, fülében, mint a malomzugás, a vér elüktetése. Passiója során, itt elhagyatottságában kerül a legközelebb mindannyian közös gyöngeségéhez. Valaha azt mondta, aki követni akar, vegye föl keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Minden nap? Valóban nem kell semmi rendkívülnek történnie ahhoz, hogy újra meg újra elviselhetetlenül nehéznek, hiába valónak tessék az életünk, vigasztalan vánszorgásnak a semmi kötfüggvények előtt. Ilyenkor igyekszünk rágondolni. S ha elesünk, egy pillanatra sem fogadjuk el a nyugalmat, amelyet a bukás kínál. Nyomban szedelőzködünk, és indulunk lassan tovább. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik jobban rászorulnak irgalmadra. Szentséges Atyán, tekints egyesen azokra a fájdalmakra, melyeket Jézus a kereszten, szeprőtelen anyja a kereszt alatt értünk bűnösökért elszenvedtek. Kérünk téged, bocsáss meg nekünk, kegyelmezz nekünk, irgalmazz nekünk.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. A megfeszített Krisztust hirdetjük. Mint ha Kaifás szolgái csak ugyan érettünk adták volna halálra Jézust. S egyáltalán, mintha ők lettek volna valóban ennek a történetnek tevékeny szereplői. Az eredeti latin szöveg s az itt közölt régiesnek látszó fordítás szenvető mondatainak középpontjában Jézus áll. Vállalja, hogy áldozattá legyen. A háttérben földereng az Atya képe, akit a keresztről, mintha hiába szólongatna Jézus. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Jelen van ő itt, s nem csak szemlélőként. Az evangéliumban azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Szent Pál pedig ezt írja, saját fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta. Isten azzal bizonyult Atyánknak, hogy keresztre adta érettünk egyszülött fiát. Szeretném egyre inkább ezzel a mértékkel mérni önmagamat, testvéreimet, s az egész világot. Istent is itt keresem a kereszt alatt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyok, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Köszönöm Jézusom, hogy a kereszten is tanítottál, hogy értem is meghaltál. Köszönöm, hogy ezek után van értelme a szenvedésnek, a megbocsátásnak, a szeretetnek, hiszen ha veled szenvedünk, ha veled meghalunk, ha veled szeretünk, veled fogunk megdicsőülni, és amen. Szentséges Atyánk, tekints kegyesen azokra a fájdalmakra, melyeket Jézus a kereszten, szeplőtelen anyja a kereszt alatt, értünk bűnösökért elszenvedtek, kérünk téged, bocsáss meg nekünk, kegyelmezz nekünk, irgalmazz nekünk.
5: Könyörögünk, Urunk Istenünk, a tejszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
6: Jézus vérének litániája. Uram, irgalmazz! Uram irgalmaz, Krisztus kegyelmez,
7: Krisztus kegyelmez,
6: Uram irgalmaz,
7: Uram irgalmaz,
6: Krisztus hallgass minket,
7: Krisztus hallgass minket,
6: Krisztus hallgass meg minket,
7: Krisztus hallgass meg minket,
6: mennyei Atya Isten,
7: irgalmaz nekünk,
6: megváltó Fiú Isten,
7: irgalmaz nekünk,
6: Szentlélek Úristen,
7: irgalmaz nekünk,
6: Szent Háromság Egy Isten,
7: irgalmaz nekünk,
6: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket! Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
7: üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
7: üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
7: üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
7: üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a tövissel koronától kicsordult vér,
7: üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
7: üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
7: üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
7: üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, szüzeket termő vér.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a veszélyben forgó támasza.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, az örök élet záloga.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
7: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
7: Üdvözíts minket!
6: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
7: Kegyelmezz nekünk!
6: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
7: Hallgass meg minket!
6: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
7: Irgalmazz nekünk!
6: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
7: És Istenünk országává tettél bennünket.
6: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árán, úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus a mi Urunk által.
7: Ámen.
6: Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Dicsért

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Érkörtvélyesről, a Jézus Szíve templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat főtisztelendő Turturianu Róbert plébános. A kántori szolgálatot ellátja Bertus Dávid. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, ezt a szentmisét hálaadásként Isten segítségért ajánlom fel. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szentmisén, amelyen hálát adok azért az ajándékért, amelyet Isten az egyháznak a papságban ad. Ma pappá szentelésem 8. évfordulójára emlékezem. Ez az évforduló azonban nem egy embernek az ünnepe, nem a papnak az ünnepe, hanem annak a kegyelemnek a megköszönése, amely Isten hűségét és szeretetét mutatja meg. A pap

méltóság nem érdem. Nem vagyunk méltók rá, hanem meghívás és szolgálat. Ezért ma együtt forduljunk mindannyian az Úrhoz hálás szívvel. Megköszönöm, hogy ma is megszólít, vezet és pásztorokat ad népének. Kérjük, hogy mindnyájan saját hivatásunkban egyre hűségesebben válaszoljunk az ő hívására. Ezért szentmisénk elején tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy hálaadásunk Istennek tetsző legyen. Gyónom a mindenható Istennek.

0: összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. Prófétája által Szamariát megfenyegeti az Úr. Királyokat választottak ők nélkülem, fejedelmeket választottak tudtomon kívül. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat csináltak, de csak romlásukra. Elvettem aramborjudat, Szamaria, haragod felkerjed ellenük. Még meddig nem tudnak bálványaiktól megszabadulni, hiszen Izraelből való ez, mesterember készítette, nem Isten az, és bizony szilánkokká lesz Szamaria aranybornyúja. Szelet vetnek ők, de majd vihart aratnak, s a búzaszál nem hoz kalászt, a kalász nem ad lisztet, és ha ad is, idegenek eszik meg azt. Mert sok oltárt épített Efraim, hogy vétkezzék, bűné lettek számára az oltárok. Ha még oly sok törvényt is írok elő neki, ő csak idegeneknek tekinti azokat. Szeretik a véres áldozatokat, húst áldoznak és esznek, de az Úr nem veszi ezt kegyesen, megemlékezik most gonoszságaiokról, és megtorolja rajtuk bűneiket. Visszatérnek ők majd Egyiptomba. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték: az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárt az összes városokat és falvakat, tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged,
0: tanításra legyen bűneim. Kedves Mária Rádió hallgató, Krisztusban szeretett testvérek! A nyárnak csodálatos napjaiban az egyház a hétköznapi szentmise olvasmányain keresztül végig vezet bennünket a próféták könyvein, a próféták üzenetein. Az elmúlt héten Ámosz prófétát hallottuk többségében, akinek viszonylag rövid szolgálata volt Krisztus előtt a 8. században, mindössze 15 évet prófétáskodott. És ezen a héten egyházunk Ozeás próféta által szól hozzánk, aki szintén Ámosz próféta korában működött, 750-től egész 722-ig. Tehát mindössze 28 évet prófétáskodott a 8. században Krisztus előtt. És Ozeást Isten arra hívta meg, hogy az ő nevében szóljon Izrael egyik leggonoszabb királyának, második Jeroboámnak az uralkodásának idején. Izrael 10 északi törzsekkor már a teljes zűrzavar felé sodródott, míg nem Krisztus előtt 722-ben az asszírok lerohanták és megsemmisítették Izrael északi királyságát. Ozeás próféta ezt előre látta. Mondanunk sem kell, prófétának lenni sohasem könnyű feladat. És ezt a mai világra is elmondhatjuk, hogy papnak lenni ma nem könnyű feladat. Ozeás talán leginkább arról ismert, hogy Izrael és az Úr kapcsolatát a házasság képével ábrázolja. Az Urat hűséges férként mutatja meg, míg Izraelt hűtlen, házasságtörő feleségként ábrázolja, aki elárulja hitvesét. Éppen a tegnapi olvasmányban Ozeás úgy beszélt az Úrról, mint férjemről, és az eljegyezlek kifejezéssel írta le azt a bensőséges, szeretett kapcsolatot a választott nép és Isten között. A mai olvasmányban pedig Isten mint egy számot vett népével. A mai olvasmányban a próféta szavai nagyon kemények. Nem simogatnak, nem vigasztalnak, hanem az a célja Ozeásnak, hogy felrázza a népet. Az Úr fájdalommal üzeni a népének: királyokat választottatok nélkülem, ezüstjükből és aranyukból bálványokat csináltatok. Kedves testvéreim, nem egyszerűen arról van szó, hogy Izrael rossz döntéseket hozott. A baj gyökere az volt, hogy Istent félretette az ő életében. s a választott nép a saját elképzeléseit tette meg életének mércéjévé. És Ozeás prófétának a szavai, amelyek több mint 2750 évvel ezelőtt hangoztak el, nagyon időszerűek. Ma talán nem aranyborjút öntünk, de bálványokat ugyanúgy készítünk magunknak, mint Ozeás próféta idejében. A bálvány mindig az, amit Isten helyére teszünk. Lehet ez a pénz, a siker, a kényelem, a karrier, a hírnév, vagy akár a saját véleményünk. Amikor azt gondoljuk, hogy ezek adják életük biztonságát és értelmét, már is olyan isteneket szolgálunk, amelyek nem tudnak megmenteni bennünket. A próféta megrendítő mondatot fogalmaz meg. Szelet vetnek, de vihart aratnak. Mennyire igaz ez a mondat? Amikor az ember elhiszi, hogy Isten nélkül is boldog lehet, először csak apró engedményeket tesz önmagának, egy kis önzés, egy kis hazugság, egy kis közömbösség, egy kis kényelem. Úgy tűnik, mintha ezek jelentéktelen dolgok lennének. De a bűnnek mindig következménye van. A szélből előbb-utóbb vihar lesz. A családban a szeretet hiányából széthullás lesz. A társadalomban az igazság mellőzéséből bizalmatlanság és megosztottság születik. Az ember szívében pedig Isten hiányából üresség és nyugtalanság lesz. Az Úr egy másik fájdalmas mondatot is kimond a mai olvasmányban. Ha még oly sok törvényt is írok elő neki, ő csak idegeneknek tekinti azokat. Nem arról van szó, hogy Isten túl sokat kér, inkább arról, hogy az ember már nem ismeri fel. Nem ismeri fel a parancsolatokat, a szeretet útjelzőit. A mai ember gyakran úgy tekint Isten tanítására, mint valami elavult szabályrendszerre. Úgy tekintünk akár a 10 parancsolatra, mint korlátra, amely megfékez a szabadságunkban, pedig éppen az ellenkezője igaz. Gondoljunk csak egy játékra, amelynek szabályai vannak, és ha szabályszerűen játszunk, milyen élvezetessé válhat, akár egy römi, akár egy kártyaparti, vagy más társasági játék. De amikor elkezd az ember benne csalni, akkor már a többiek nem érzik jól magukat benne. Akkor már nincs meg a játéknak az íze, a java, már nem élvezetes. És az életünk is ilyen sekélyé, ilyen szabálytalanná válik akkor, amikor nem követjük Isten parancsait. Ozeás azt is szemünkre olvassa, hogy a nép áldozatokat mutatott be, de a szíve távol volt Istentől. Ez a figyelmeztetés nekünk is szól, kedves testvéreim. Valaki jelen lehet a szentmisén, elimádkozhatja a rózsafűzért, teljesítheti vallási kötelességeit, de a közben nem akar megtérni, nem akar megbocsátani, nem akar szeretni, akkor az egész vallásossága csak külsőség marad. Üres, amiben nincs meg a lényeg. Isten nem a szertartásainkat veszi elsősorban figyelembe, hanem a szívünket. Mégis ez a kemény profécia nem reménytelenséget hirdet. Mert Isten fedése mindig a szeretetből fakad. Az Isten nem azért mutat rá a bálványainkra, hogy megalázzon bennünket, hanem azért mutat rá, hogy megszabadítson tőlük. Tudja, hogy minden hamis Isten végül csalódást okoz, de ő maga sohasem hagyja cserben azt, aki hozzátér vissza. Mert Isten mindvégig hűséges. Keresztény ember számára Ozeás prófétának az üzenete Jézus Krisztusban teljesedik be. Krisztus az, aki nem csak figyelmeztet a bűnre, hanem erejét is adja ahhoz, hogy elszakadjunk a bűntől. Az eukarisztiában, a szentmisében nem üres áldozatot mutatunk be, hanem részesedünk Krisztus egyszer s mindenkorra bemutatott tökéletes áldozatában. És ez az áldozat képes számunkra új szívet adni nekünk. Tekintsünk önmagunkba, mi a mi bálványunk, mi a mi aranyborjunk, mi az, amiért könnyebben áldozok időt, energiát és figyelmet, mint Istenért. Miben keresem a biztonságomat? Kinek vagy minek hiszek jobban, mint az evangéliumnak? Ha őszintén válaszolunk ezekre a kérdésekre, akkor Ozeás próféta nem a múlt hangja lesz, hanem Isten ma hozzánk szóló üzenete. Isten ma is hív bennünket. Hagyjuk el a mulandó, élettelen bálványokat, és térjünk vissza az egyetlen élő Istenhez, aki nem szilánkokká törik össze, hanem örök életet ajándékoz számunkra. Amen.

0: Testvéreim, Jézus csodáit az emberek iránti szeretetből tette. A mi keresztény életünk is akkor hiteles, ha minden cselekedetünk igazi oka a szeretet. Kérjük a szeretet Istenét.
1: Segítsd a lelkipásztorokat, hogy munkájuk nyomán minden néphez eljusson az evangélium világossága.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Támaszd papi hivatásokat, hogy a pap nélkül maradt egyház közösségeink is lelkipásztort kaphassanak.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Kísérje kegyelmed a lelkipásztorok munkáját, hogy isteni magvetésed szárba szökkenjen és bőséges termést hozzon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segítsd a hitoktatókat, hogy tudásuk és életük jó példája által a gyermekek öntudatos keresztényekké váljanak.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Ébrezd rá a szülőket annak felismerésére, hogy gyermeküknek bölcsességben és kedvességben is növekednie kell Isten és az emberek előtt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, kérünk, hogy papjait fáradhatatlan buzgósággal töltsék be hivatásukat, és a rájuk bízottakat elvezessék országodba, aki élsz és uralkodol, örökkön örökké.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré is szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis...

akadta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: A halálodat hirdetjük, Urunk, és Isten halljuk föltámadásodat, amíg ellen jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával.

és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Jenő püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
0: Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét őriznek szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesszelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyunk mi eldobb, hogy hajlékomban jöjjük, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szintelkem.

0: Urunk Istenünk, Te határtalanul viselés szeretettel
1: adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált, és nyája gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva, minden is egy szülött fiát.

0: borulva, mielőtt távozunk, térdre borulva, újból hozzád fohászkodunk. Buzgón esegezve, arra kérünk téged, áld meg családunkat, a távol levőket. A te benned bízva, munkája után lát, hullajzs munkájára áldások harmadát. Hogyha vészről van rá, és tőled kér segély, jóságos kezeddel hárítsd el a veszélyt, hogy így napról napra állat el szívve, dicsérjünk téged most és mindörökké.
1: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk az érkörtvélyesi Jézus szíve templomból, melyet bemutatott főtisztelendő Turturiánu Róbert plébános. A kántori szolgálatot ellátta Bertus Dávid. A mikrofonnál Kovács Ildikót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A hét plébániája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Érkörtvélyest, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Érkörtvélyes községközpont néhány kilométerre a román-magyar határtól, Bihar megye legészakibb települése, Érmihály falvától pedig 7 kilométerre fekszik. Legelőször 1342-ben említik a falu adatait, tatárjárás utáni keletkezésű település. Közigazgatásilag hozzátartozik egy kisebb település, többségében románok lakta Érvasad, amely az érmelléki síkságon Szatmár megye határának közelében Piskoltól délre fekvő település. Lakói a mezőgazdaságból élő munkás emberek, akik az évszázadok során mindig a zöldségtermesztésből éltek. Az égető hegy nevű dűlő környékén talált kő és bronzkori leletekből arra lehet következtetni, hogy a falu a kőkorszakban is lakott település volt. A helyi lakosok és a mezőgazdaság kapcsolatát a helyi falumúzeum is tükrözi, ahol több évszázados mezőgazdasági kellékek is fellelhetők, de megtekinthetők a régi háztartási eszközök. A jó hír az, hogy az iskola épület padjait ma is sok gyerek tölti meg iskola időben. A 2669 lelket számláló falu több mint 16%-a gyerek, ez pedig bizakodásra ad okot. Említésre méltó, hogy a modern felújított iskola épület mellé csatolódik még a 19. század második felében épült Balási kuria, amelyben az általános iskola kapott helyet a falai között, így fel is vette ezt a nevet. A munka mellett a lelkük, hitük ápolására is figyelnek a falu hívei emberei. A faluban élő római katolikus embereknek is van egy szerényebb, kisebb templomuk. A falu híveinek egy kápolnává alakított házban tartották a szentmiséket az 1938-as évben Magyari Bálint kanonok a szaniszlói plébános leányegyházzá alapította, és ő látta el. 1990-től Kisdengelek filiája lett, de mivel jelentősen nőtt a hívek száma, egy új templom építésével bízták meg az akkori kisdengelegi Cincel Géza plébánost, de halálával leállt a munkálat, és Néma Sándor plébános folytatta az építkezést. A templom mondhatni új templom, melynek építkezése 1996-ban fejeződött be, és 1997. június 7-én Reiser Pál püspök atya a templomot Jézus szent szíve tiszteletére szentelte fel. A templom főoltárán Jézus kereszten átszúrt szíve, a megváltó szeretet szimbóluma látható, és magát az Isten embert ünnepeljük betérve a templomba, úgy, ahogy a szívének szeretetét kifejeztem. A templom előtt Jézus szíve szobra áll, az 1976 és 1998 között felépült modern templom homlokzatának közepén 4 emelet magasságú tornyot építettek. Hiszen tudni kell még Érkörtvélyesről, hogy habár Bihar megyében van, de a Szatmári Egyházmegyéhez tartozik a katolikus közösség. Az egyházközség több mint 400 hívet számol, a katolikusok kisebbségben vannak a faluban, hiszen a falu többnyire református. Az egyházaknál maradva el kell mondani, hogy a községvezetés minden felekezetnek segítséget nyújt. Körtvélyesen és a községhez tartozó románok lakta Érvasadon a református község mellett egy római katolikus, két-két görög katolikus és ortodox, meg ugyanannyi baptista egyházközség fáradozik a lelkek megmentésén. Az utóbbiak sokat tesznek a róma lakosság felzárkóztatásáért, munkájuknak kézzelfogható eredményei vannak. A helyiek vendégfogadása, segítő készsége más Bihar, illetve Szatmár megyei településekhez hasonlóan példátlan. A fejlődő falu ugyan nem nevezhető turisztikai paradicsomnak, de a maga egyszerűségével, rendezettségével hamar belopja magát a látogatók szívébe. Az Érkörtvélyesi Egyházközség a Szatmári Egyházmegye Nagykárolyi Főesperesség Nagykárolyi Esperesi Kerülethez tartozik. Kisdengeleg oldallagosan látja el Érkörtvélyest, egyházközségét, a templombúcsús ünnepét Jézus Szent Szíve ünnepén a pünkösd utáni második vasárnapot követő pénteken tartják. Ezen kívül Jézus szívét ünneplik minden első pénteken és június havában. A műsort szerkesztette Gábor Anna, az Érkörtvélyesi Plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad

0: áldott pásztora volt, aki az élet szentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
1: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békében.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a mai estén. A Szatmári stúdióból Timivel együtt vagyunk itt, és a műsorunk a bibliai nők nyomában. Az elmúlt alkalommal Támáról beszéltünk. A két Anselm Grün atya, az Éldami vagy című könyvnek az írója, úgy jellemez, hogy ő a vadnő, akire lehet, hogy azt mondanánk, hogy életre való, meg tudja védeni magát, minden helyzetbe feltalálja magát. Mondhatnánk többféle jelzőt, mert talán sokunk számára ez, hogy vadnő, ez lehet, hogy egy picit mást jelent, vagy nem áll annyira közel hozzánk. De Grün atya néhány dolgot még ír erről a kifejezésről, és néhány jellemzőt a vadnőről. Azt írja, hogy a vadnő, miként Támár, szabad. Szabad, mert nem függ az emberek ítéleteitől. Tudja, hogy ezek a megítélések nem szolgálják, hanem korlátozzák az életet. A vadnő azonban nem hagyja magát korlátok közé szorítani, nem az emberekhez igazodik, hanem saját intuícióját követi. Mi nők gyakran magunkba temetjük ezt az intuíciót. Akkor találunk rá, ha befelé figyelünk, azokra a jelekre, amelyeket lényünk legmélyén érzünk. Támár azt kérdezhette magától. Hogyan szerezhetem vissza az élethez való jogomat? Az élet iránti vágy arra ösztönöz minket, nőket, hogy zseniális ötletekkel álljunk elő, vagy szenvedélyesen bevessük magunkat egy jó ügy érdekében. Ha arra várunk, hogy mások tegyék ezt meg helyettünk, akkor függésbe maradunk. A bennünk lévő vadnő arra használja az erejét, hogy valami megváltozon az életében. Érzi, hogy mi jó neki, és ebből kiindulva cselekszik, még ha ez mások számára szokatlanak tűnik is. Jobban bízik a belső hangban, mint a külsőkben, amelyek gyakran a megfelelést akarják rákényszeríteni. A saját megérzését követi, bízik belső erejében. Ez teszi őt vad, és lélekben szabad nővé. Mi modern nők nagyon gyakran elfogyjuk örömeinket, és oly kevés marad bennünk az abolátlanból. Ha például egy vendég olyan ajándékot hoz nekünk, amelynek igazán örülünk, sokszor azt mondjuk, ó, igazán nem kellett volna. A bennünk lévő vadnő másképp reagál. Örömét egyértelműen, őszintén megmutatja, mint a gyerek. Nem folytja vissza legmélyebb érzelmeit. Ez egy kicsi részlet a könyvből, de elég sok mindent kifejez, és itt, ahogy nézegetem, akkor látom, hogy ennek a könyvnek két szerzője van. Időnként egyikük vagy másikuk foglal össze dolgokat és szólal meg. Mivel itt, ahogy kezdtem olvasni, láttam, hogy sokszor írja, hogy mi nők, akkor eszembe jutott, hogy hát az atya ez biztos nem írhatta. Úgyhogy valószínű, hogy a Linda Jaros az, aki ezeket a sorokat írta, és igazán magáénak érzi nőként. Itt több minden elhangzott, ami így lehet, hogy elgondolkoztathat bennünket. Engem itt például az öröm, tehát ez, hogy minek örülünk, vagy hogy fejezzük ki egy ajándéknál, ez így elgondolkoztatott, meg ez a megfelelés kérdése, ez is nagyon sokszor előjön, meg a befelé figyelés fontossága, úgyhogy nagyon sok mindent mondott itt ebben a néhány sorban, de kíváncsi vagyok, Tim, hogy téged mi az, ami így ezekből a sorokból megérintett.
1: Tényleg nagyon sok minden hangzott el, és talán az, ami úgy engem úgy megfogott, hogy tényleg úgy magunkra ismerhetünk ezekben a sorokban, én is ráismerek pár tulajdonságomra, hogy tényleg mindig meg akarunk felelni, mindig teljesíteni akarjuk a feladatunkat, és úgy, hogy az jó legyen, és annak mások örüljenek, vagy mások lássák, hogy mi ezt képesek vagyunk megcsinálni. De talán, ahogy te is mondtad, az fogott meg, hogy ez az öröm, amit kifejezek, amikor kapok valamit, vagy amikor valaki rám mosolyog, vagy valakivel találkozok, hogy milyen szépen, milyen felszabadultan tudunk örülni. És hányszor fogjuk vissza ezt az örömöt? Mert tudom, hogy én is azt szoktam mondani, mikor ajándékot kapok, ó, nem kellett volna, fáradozzál, meg mászkáljál, meg járjál ilyesmivel, de valahol belül nagyon örülök annak, hogy gondolt rám, és kaptam tőle valamit. És hogyha tényleg olyasmit kapok, amire tényleg vágytam, és már nagyon régóta vágyok, akkor én is úgy tudok örülni, mint a gyerek az ajándéknak, én felhőtlen örömmel. És én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hallgató magára lel ezekben a sorokban, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy tudjunk örülni. Az, hogy nem mindig takarjam el az örömömet, hanem igazán fejezem ki ezt az örömöt. Örömöt egy ajándéknak, örömöt egy találkozásnak, egy régi barátnak, akivel már lehet nagyon régóta nem találkoztam, és milyen jó vele találkozni, rámosolyogni, megölelni egymást, és ezáltal is valahogy ezt az örömöt átadni egymásnak. Úgyhogy engem tényleg megfogtak ezek a sorok, hogy mennyire szeretnénk mi nők talán sokszor azt is érzem, hogy tökéletesek lenni. És hogyha ez nem sikerül, vagy nem mindig vagyunk erre képesek, akkor el vagyunk keseredve. Pedig örülnünk kéne minden kis percnek, hiszen minden cselekedetünkben ott kéne legyen az öröm, és talán a legfontosabb dolog az, hogy nem kell tökéletesek legyünk ahhoz, hogy boldog életünk lehessen.
0: Nekem így még a sorokkal kapcsolatban eszembe jutottak ismerőseim, akik valójában, hát igen, így azt írják itt, hogy mindenkiben van ebből, ugye van, akiben így több, meg jobban kifejezésre kerül, van, aki kicsit visszafogottabb, vagy még gyakorolni kell, mert ez is egy út, hogy kifejezze azt, ami benne van, vagy nem csak kifejezze, hanem megismerje mutatni azt, ami úgy belül van, képviselni tudja. És hogy vannak ismerőseim, akik ők nagyon tudják ezt képviselni, vagy hogy lehet, hogy ma azt mondanánk, hát ami a szívén, a száján, tehát hogy nem kendőzi el, vagy nem akar megfelelni, vagy nem akar azon rágódni, hogy most ez így hogy fog hatni másokra, vagy most, hogyha ezt így elmondom, vagy ugye más nézőponton vagyok, vagy állásponton, vagy képviselem azt, ami úgy belülről jön, akkor hát ez most másikat hogy érinti. Tehát, hogy én mindig inkább csodálkozva szemléltem, vagy néztem így egy-egy ilyen helyzetet, amikor így a baráti körünkből van, akik ezt ilyen nagyon természetesen képviselték, hogy az, ahogy ami érintette, ami történt, amit gondolt, azt ma is ugyanúgy elmondja, kifejezi, nem kendőzi, nem gondolkozik azon, hogy most na a többiek, vagy esetleg ezt pont másképp gondolják, amit ő gondol, érez, megtapasztalt, azt így nagyon határozottan tudja képviselni. Én ezekkel inkább sokszor ilyen óvatos vagyok, hogy képviselem, mert bennem is gyakran van, hogy most mit gondol a másik, vagy hogy fogja érinteni. De mindig csodálkozva néztem azokat a nőket, akik a környezetemben ezt így képviselni tudták, és hogy volt benne egy nagyon nagy őszintesség, vagy egy nagyon nagy ilyen, hogy teljesen úgy mondhatnám, hogy önmagát adja. És nem aggódik azon, hogy most ennek a másik oldalról lesz esetleg kritikája, vagy bírálata, és hogy egy idő után tényleg az volt bennem, hogy de végül mindenki így rájött, hogy őt így el lehet fogadni, sőt, még az volt a furcsa, hogyha van, amikor nem így reagált, ahogy szokott, vagy picit ilyen óvatosabb volt, és hogy inkább bennem van néha egy ilyen csodálat, hogy ez is egyfajta tényleg erő, amikor valaki így tud megnyilvánulni, vagy így tud élni. És itt valahol írta is ez a könyv, hogy hát valójában a nőknek egy része azért nem tudja így képviselni magát, vagy nem tudja ezt így ilyen spontánul kifejezni, vagy gondolkozik rajta, hogy most mennyit mutasson meg magából, hogy ez valójában egy út, és hogy van, akinek persze lehet, hogy egyfajta adottság is, de van, akinek pedig ilyen hosszabb út, amíg ezt így gyakorolni kell. Úgyhogy én azt hiszem, hogy én abba a csapatba tartozok, akiknek így ezt a részét gyakorolni kell. Timi, te hogy állsz ezzel a témával, kérdéssel?
1: Sokszor gondoljuk azt a mindennapokban, hogy hát minden olyan nagyon egyszerű. Pedig, ahogy te is mondtad, sokszor kell gyakoroljunk dolgokat, gyakorolni, hát emberségesnek lenni, talán ezt is mondhatnám, mert néha úgy az embert könnyű kihúzni a sodrából, legalábbis engem nagyon könnyű kihúzni a sodromból, de nagyon sokat tanultam abból, hogy hogyan tud az ember talán nyugodt maradni, miért is fontos az, hogy a mindennapjainkban ott legyen a türelem, mert türelem nélkül nem lehet tenni semmit. Mert hogyha én mindig morcos vagyok, és mérges vagyok, és nincs türelmem semmihez, és éppen most nincs kedvem ezt csinálni, akkor szerintem egész nap lustálkodnánk, és nem csinálnánk semmit, mert éppen nincsen kedvünk hozzá. És én azt tapasztaltam, ahogy te is mondtad, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy gyakoroljuk ezeket a dolgokat, gyakoroljuk a türelmet, az önmegtartóztatást, és gyakoroljuk azt, hogy hogyan tudunk hát kedvesek lenni a másik emberhez, akkor is, hogyha éppen nincs hozzá kedvünk.
0: A könyv szerint még a vadnőről az van írva, hogy ismeri a maga tüzes oldalát, és nem takadja le azt sem, hogy romboló erők is vannak benne. Nagyon fontos látni, hogy nagyon sok jó tulajdonságunk van, és értékünk, és mivel emberek vagyunk, nagyon sok olyan rész is van, hát ami még fejlesztésre szorul, vagy ahogy így az előbb mondtuk, hogy gyakorlásra, és hogy valójában ezeket a bennünk lévő, úgymond vadhajtásokat, van, amikor ezt így le kell meszni, vagy vissza kell szorítani, mert hogy talán akkor lehet majd úgy igazán megmutatni azt, akik vagyunk. Igen, hogy vannak bennünk rengeteg ilyen olyan tüzes úgymond energia, vagy lelkesedés, ami nagyon sokat épít, és ilyen nagy tetrekészség, és van olyan is, ami talán inkább rombol, hogyha ezeket hozzuk mozgásban. És hogy azt írja így a könyv, még ez így nagyon szép ez a mondat, hogy a vadnő gyengéd és érző, minden elesettel szembe, ereje az élet szolgálatában áll. Tehát, hogy ezt a jó oldalát, gyengességeit is ismerve, tehát, hogy valójában az ő ilyen gyengéd meg érző erejét a jó ügy szolgálatába, mások szolgálatába állítja. Most ez a jó oldalunkról így eszembe jutott az a hittanúra, amikor az volt a feladatunk, hogy írjunk 5 jó tulajdonságot magunkról. És így középiskolásként nekem ez nagyon nehezemre esett. Gondoltam első hangzásra, hogy hát na egyet-kettőt biztos, hogy fogok tudni írni, de hát 5-5 már az egy kicsit ilyen nehézkesnek tűnt. És akkor az atya, aki akkor tartotta az órát, ez egy órának a felvezetője volt, akkor azzal biztatott minket, hogy csak bátran nézzük belülre egy kicsit, és hogy gondoljunk arra is, hogy esetleg van, akik visszajeleznek a környezetünkbe valami jót, amit úgy fontosnak tartanak. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a jó tulajdonságainkkal, mert hogy csak utána tudunk ránézni a gyengességeinkre. Mert hát abból is van, mondta, hogy hát biztos, ha azt kértem volna, hogy rossz tulajdonságaitokat, vagy a gyengeségeiteket írjátok, akkor valószínű, hogy az 5 senkinek nem jelentett volna gondot. Mert mindenki azt mondta, hogy jaj, sokkal többet tudnák mondani. És mondta, hogy hát szándékos volt, hogy előbb a jó tulajdonságot szerettem volna megkérdezni, mert hogy amikor a jókat látjuk, akkor azután tudunk ránézni esetleg ezekre a gyengékre, amivel esetleg nem szoktunk dicsekedni. De hogy ez egy ilyen jó tapasztalat volt, még középiskolásként is, hogy igen, mind a két dolog bennünk van, hogy ezzel szemben kell nézni, és hogy tényleg el tudjam fogadni, vagy hát örüljek a jónak, és tegyek lépéseket esetleg, ami ezek a gyengességeknek a kicsit alakítására, vagy formálására.
1: Teljesen egyet tudok érteni veled abban, hogy nagyon fontos, hogy kiemeljük ezeket a jó tulajdonságainkat, de hogy odafigyeljünk a kevésbé jókra, vagy a gyengébekre, vagy a rosszakra, mert mindannyiunkban vannak rossz tulajdonságok, nekem is van, és nagyon próbálom gyakorolni, vagy dolgozni azon, hogy ezeken változtassak, vagy ezeken javítsak, De sokszor érzem azt, hogy mégiscsak néha úgy előjönnek ezek a rossz tulajdonságok. Az ember van, amikor hirtelen egy bizonyos helyzetbe kerül, akkor lehet, hogy nem gondolkozik hirtelen, és tényleg kibúgyan belőle egy kevésbé jó tulajdonság, vagy valami olyan, amit nem szeretett volna, és utána ezeket megbánja. Úgyhogy én próbálom minél inkább gyakorolni azt, hogy odafigyeljek, hogy mit csinálok, hogyan csinálom. Például én nagyon rossz tulajdonságomnak tartottam régen, és még mindig nagyon zavar, hogyha valamiért nem tudtam magamat szépen kifejezni, vagy nem tudtam úgy elmondani a dolgokat, ahogy én szerettem volna, nem mindig akadoztam, megálltam, nem voltam képes megfogalmazni. És nagyon sokat gyakoroltam az évek alatt azt, hogy odafigyeljek erre, hogy hogyan fogalmazok, miként beszélek, mennyire akadozom, vagy mennyire szakadozom, vagy állok meg, és rájöttem arra, hogy minél többet gyakorolja az ember, ez annál jobban fog menni egy idő után. Nem lesz tökéletes, mert azt szoktam mondani, hogy csak az nem hibázik, aki nem szívből cselekszik. Most, ha tökéletesek lennénk, az megint nem lenne jó, mert akkor nem lenne lehetőség a hibára, és akkor mi tökéletesek lennénk. Én azt érzem, hogy mi így vagyunk jók, ahogy a Jóisten minket megteremtett, és igen, emberek vagyunk, és hibázhatunk, mert minden hibát ki lehet javítani, mert ugye ez is egy rossz tulajdonság, amin dolgoznunk kell, és amin javítanunk kell.
0: Még itt két dolgot szeretnék a vadnőről kiemelni. A könyv szerint azt írja, hogy a vadnő, mivel szorosan kötődik a természethez, a teremtett világhoz, ezért jó a kapcsolata a saját természetével is. Biztos, hogy az ő életüknek is része a megfelelés, de a vadnő újra és újra utat tör magának bennük. Ismeri a természetből a születés és az elmúlás ritmusát, és ebből meríti az erejét. A természet megfigyelése nyomán tudja, hogy a fejlődéshez időre van szükség, és érzi, hogy mikor érett meg az idő arra, hogy belevágjon valaminek a megváltoztatásába. Ez a természet közelség, ez így érdekes, hogy tanulni a természet ritmusából. És a másik érdekes dolog még az volt, amit ír az atya, hogy amikor egy nő úgy érzi, hogy fáradt és kimerült, az mindig azt jelenti, hogy elszigetelte magában a vadnőt. Ha kapcsolatba kerül a benne rejlő vadnővel, akkor erő, báj és öröm árad belőle. Azok a nők, akik nehéz időkben is tudtak gondoskodni a családjukról, például háborúban, minden bizonnyal kapcsolatba álltak a bennük lévő vadnővel, hiszen szinte korlátlan energiáról tettek tanúbizonyságot a vészes időkben. Tehát, hogy valójában ez a vadság, inkább arra csodálkozok rá, hogy ez a kifejezés, tehát mennyi mindent takar, és mennyi mindent így gyűjt össze. Timi, neked így a végén, lassan a műsorunknak a végéhez közeledve, nem is annyira talán Támár alakjáról, de inkább így a vadnőnek a témájával kapcsolatban. Mik azok a szavak vagy gondolatok, amikre azt mondod, hogy úgy sok minden volt így benne, vagy sok mindenről volt szó, de hogy engem most leginkább, így az életemre vonatkoztatva, leginkább most, nem tudom, ez a téma, vagy ez a gondolat érint, vagy érdekel, vagy kicsit úgy feszeget, vagy kíváncsivá tesz.
1: Ugye tényleg sok mindenről beszélgettünk Támárral kapcsolatban, és ismervén az ő életét, hogy mit is tett ő azért, hogy hát érvényesülhessen az életben, talán most az fogott meg bennem az ő kitartása. Tehát, hogy mennyire fontos a mindennapokban a kitartás, az, hogy ne engedjük magunkat becsapni, ne hagyjuk azt, hogy kihasználjanak minket, mert sokszor vannak ilyen problémák az életben, hogy kihasználnak, hogy becsapnak, és mi nem védjük meg magunkat. Tehát, hogy engem ez a gondolat fogott meg a legjobban, hogy kitartani a mindennapokban az elgondolásaink mellett, kitartani a céljaink mellett, és tényleg ne engedni azt, hogy mások felülkerekedjenek rajtunk, hanem igenis tudjunk kiállni magunkért.
0: Most én is visszagondoltam így a beszélgetéseinkre, úgy a korábbira is, ami volt. Úgy az van bennem, hogy egy kicsit én ettől a témától, mikor láttam, hogy vadnő témáját így feszegeti a könyvnek az írója, akkor egy kicsit úgy tartottam, hogy nem olyan közeli téma, úgy gondoltam én első olvasásra, hogy nem olyan közeli téma úgy hozzám, vagy hogy ismerek a környezetemben nőket, vagy embereket, akiknek úgy biztos, hogy a témája, meg ők ezt jól is csinálják, vagy így láttam ezeknek a pozitívumát, vagy értékeit is, de úgy gondoltam, hogy egy picit így tőlem ilyen távoli, vagy így óvatos voltam ezzel, és most, ahogy így beszélgettünk róla, akkor egyre több minden került a felszínre. Bennem az maradt meg, hogy ez a vadság, ez nagyon sok mindent fed. Az egyik ilyen kedves része talán épp az volt, hogy ennek az örömnek a kifejezése és megélése, nem kell szabadkozni, hanem hogy ahogy belülről jön, ezt így kifejezhetem, és pont ez a szép benne, hogy elfogadhatom, hogy ebben van egyfajta ingyenesség attól, aki esetleg ajándékoz, vagy akitől kapom, vagy akár kedvesség, vagy jó szó, és hogy ezt, amikor így tudom nagyon egyszerűen és természetesen fogadni, akkor talán a környezetem is ugyanígy fogadja, és hogy ezzel tudok talán éppen örömet szerezni, vagy igazán önmagam lenni. Úgyhogy én azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy gyakoroljuk a következő napokban ezt az elfogadást, az örömet, és hogy próbáljuk is kifejezni ezt, hogy akár a meglepettségünket, akár a csodálatunkat, vagy az, hogy talán vidámabbak vagy mosolygósabbak lettünk attól, hogy valaki gondolt ránk. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk a Szatmári Stúdióból.
1: Szűcs Timea
0: és Gyokodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, elmondanám önöknek, hogy a továbbiakban milyen műsorokkal is várjuk önöket. Nem sokára majd az legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét, majd a Zsolozsma esti dicséretét fogjuk imádkozni. 19:58 perctől minden napunk ajándék Istentől, 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával. 20:30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21:15 perctől a béke rózsafűzérét imádkozzuk, 21:23 perctől ima a hivatásokért. 21:25 perctől ima beszélgetések az életről, Trepszker Erika nővérrel várjuk önöket, 22 órától a Zsolozsma komplettóriumát imádkozzuk. 22:10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22:45 perctől az Zarándok élete, Olasz Béla műsora, 23 órától angyolok citeráján Zalder Éva Máriával, 23:40 perctől a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják majd, holnap reggel pedig 8 órától lesz majd a Szent Mise lövétéről. További áldott szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

Kedves gyerekek! Kovács Álmos vagyok, és ma este Szegény ember szerencséje című székely népmesét mondom el nektek. Egyszer volt, hol nem volt, volt ezen a világon valahol egy szegény ember. Olyan szegény volt az Isten teremtette, hogy alig tudta összekaparni magának a betevőre valót. Nem volt egyebe, csak egy sovány ökröcskéje, azzal szántogatta a sovány kis földjét. Egy napon megy a szegény ember, befogja az ökröt és nekilát, hogy azt a kicsi, tenyeremnyi földjét megszántsa, bevesse. Szántogat, szántogat, de hát a szegény embernek még a szerencséje is szegény, az ökröcskéje mit gondolt, mit nem, egyszer csak egyet bődült, kettőt rúgott, kiesett a járomból, és egy szempillantás alatt vége volt neki. Búsult a szegény ember, majd felvetette a nagy búbánat, hogy még a jóisten is csak őt próbálgatja. Hogy mégiscsak mentse, ami menthető, lenyúzta nagy keservesen az ökörbőrét, és elindult vele a városba, hogy valahogyan eladja. Útközben a nagy melegben elfárad, hát leül az árnyékba pihenni. A bőrt addig kiteríti egy bokorra száradni, úgy okoskodva, hogy a terhe is kisebb lesz, és könnyebben meg is veszik, ha nem olyan nyers. Amint ott búslakodik magában a világ élet keserűségei felett, hallja, hogy valami egyre kopogtatja a vagdalja a száradni kitett bőrt. Nézi, s látjám, hogy egy harkály vagdalja, de olyan erősen, hogy már lyukat is vágott rajta, akkorát, hogy a lába is átsusszant azon a lyukon. Megragadja a szegény ember a madár lábát, megfogja a madarat és gyorsan a tarisznyába teszi, majd, mint aki jól végezte dolgát, tovább indul az útjára. Megy mendegél, s amikor ráesteledik, éppen elér egy jómódú házhoz, ahol szállást kér éjjelre. Csak hogy hát, üres a ház, senki sincsen otthon, fogja magát, a ház mögé kerül, és ott az ablakon át nézi, hogy mikor érkezik valaki, akitől szállást kérhet éjszakára. Egy kis idő múlva jön az asszony, egyik kezében bor, másikban pálinka. Felnyitja a láda fedelét, és teszi annak a jobb szegletébe. Aztán levesz a cserépkályha tetejéről egy tálka fánkot, és beteszi a láda bal sarkába. Majd kiúz a kemencéből egy sült libát, teszi fel a cserépkályha tetejére. Ekkor jön is haza a gazda szántóból, szegény ember pedig kijön a ház mögül, bekopogtat, és szállást kér éjszakára. Hogy ne adnék földi, feleli a gazda. Kerüljön csak beljebb. Bemennek a házba, hát az asszony az ágyban fekszik és jajgott. Mondja a gazda, hogy adjon enni nekik valamit, nagyon éhes, hiszen az egész napos szántás után jól esik a vacsora. De az asszony csak mondja a maga panaszát, hogy ő egész nap olyan beteg volt, hogy még vacsorát se készíthetett, és így tovább. Szegény ember tüstént látta, hogy itt alig, ha nem valami vaj van az asszony füle mögött. Nem is tévedett nagyot, hiszen az asszony körül, amikor csak kilépett az ura a kapun, mindig ott sündörgött a falu plébánosa, s annak adta a tepsilibát, a fánkot, a bort és a mézes pálinkát is. Előveszi ekkor a szegény ember a madarát, és elkezd vele bíbelődni. Kérdi tőle a gazda, miféle madár az ott a kezében, atyafiú? Hát ez már csak amolyan jövendőmondó madár, feleli a szegény ember. Jövendőmondó? Hát aztán tudná-e nekem jövendőt mondani? Elkezdi a szegény ember titokban csibdesni a madár lábát, az pedig fájnalmában cseregni kezd. Mit mond az a jövendőmondó, te szegény ember? Kérdi a gazda. Ez bizony nem egyebet mond, mint hogy a kemence tetején egy sült liba vár gazduromra. Igaz-e ez, feleség? Nagyot nézett a csalfa asszony, de csak ennyit bírt felelni. Igaz bizaz, édes uram. Hát akkor vedd elő, kedves feleségem, együk is meg azon mód. Éppen jól fog esni egy napi szántásra. Amint megeszik a libát, újra csipkedni kezdi titokban a szegény ember a madarát, hogy az még jobban elkezd cseregni. No, mit mond még te, szegény ember? Az jövendőmondó. Ez bizony azt, édes gazduram, hogy a láda jobb szegletében bor és mézes pálinka vár gazduramra. Igaz-e ez is, feleségem? Haragudott az asszony erősen a jövendőmondó madára, és még inkább a gazdájára, de kénytelen, kelletlen, megint csak így felelt. Igaz, bizaz, édes uram. Hát vedd elő, kedves feleségem, hiszen az ad erőt a napi szántásra és a holnapi munkához. Isznak, idogálnak, s ekkor újra megcsipi titokban a szegény ember a madarát.
Csereg a madár. Hát még mit mond az a jövendő, mondult a szegény ember. Hát csak az, gazduram, hogy a láda bal szegletében van egy csomó puha fánk gazduram részére. Ez is igaz lenne, édes feleségem? Olyan képet vágott erre az asszony, mintha a fogát húznák, de csak ennyit mondott. Igaz ez is, édes uram. Vedd elő hát, feleségem, hogy csapjunk e helyt egy horgas napot evvel a jó atyafival. Ha nem, te szegény ember, add nekem azt a jövendőmondót, jól megfizetek érte. Ajaj, kedves gazduram, mondja a szegény ember, nehéz dolog ez, hiszen ebből élek én. Kérette magát egyre a szegény ember, s a vége az lett a dolognak, hogy a gazda két szép kajla ökröt és egy búzával rakott szekeret adott cserébe a jövendőmondó madárért. Füstölgött mérgében a hűtlen asszony, majd megpukkadt tőle, de bizony nem mert egy szót se szólni. Szegény ember pedig felkerekedett, hazahajtotta a szekeret a két ökrével, és még ma is boldogan él, hogyha meg nem halt. Jó éjszakát, gyerekek, álmodjatok szépek!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Idők forrása és Ura, hogy munkánkat segítse fény, és álmunkat borítsa éj, Te mindezt jól elrendezed.
1: Lelkünkbe áraszt tiszta fényt, ha ránk az éj homálya hull. Ne üssön szívünkön sebet az ősi ártó fegyvere.
0: Szunnyadjon el keblünk tüze, ne szökjön oly szikrája fel, mely érzékünknél megtapad, s elménk világát mérgezi.
1: Ezt add meg, kérünk jó atya, s atyának mása, egy fia, s te szent lélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Halljátok ezt minden népek. A föld minden lakója jól figyeljen.
1: Közemberek és előkelők. A gazdag és a szegény egyaránt.
0: Ajkam bölcsességet beszél, és szívem elmélkedésre okosságot.
1: Példabeszédre figyel fülem. Hárfadalban tárom fel talányomat.
0: A rossz napoktól miért félnék, amikor alattomosok gonoszsága vesz körül?
1: Ezek erejükben bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek.
0: Pedig nem válthatja meg magát az ember. Váltságdíjat Istennek nem adhat.
1: Az élet megváltásának ára túl magas, a végén is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy örökké éljen és ne lásson pusztulást.
0: Hiszen látja, hogy meghalnak a bölcsek is, az esztelen és a balga elpusztul egyaránt, és idegenekre száll vagyonuk.
1: Sírjuk lesz majd örökre lakóhelyük, nemzedékeken át az lesz hajlékuk. Még ha saját nevükről neveztek is el földeket.
0: Az ember övezze bár tisztelet, nem marad meg, csak olyan, mint az állat, melyre pusztulás vár. Bizony, ő is csak ahhoz hasonló.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Gyűjtsetek kincseket a mennyben, mondja az Úr. Ilyen az útjuk azoknak, akik önmagukban bíznak. S végük azoknak, akik tetszelektek beszédjükben.
0: Mint az alvilág felé terelt birkanyáj, a halál terelgeti őket.
1: Alászálnak, sírba hullnak, és alakjuk elenyészik. A holtak országa lesz lakhelyük.
0: De Isten kiragadja életemet. Az alvilág hatalmából magához emel engem.
1: Ne törődj azzal, ha gazdagodik valaki, vagy ha nagy dicsőség éri házát.
0: Mert semmit sem visz magával, ha meghal. Nem követi őt nagy dicsősége.
1: Ha életében boldognak mondta is magát, dicsérni fognak, jól gondoskodtál magadról.
0: Mégis megtér ősatyái nemzedékéhez, akik napfényt már sohasem látnak.
1: Az ember övezze bár tisztelet, ha nincs benne értelem, olyan, mint a vágásra szánt állatok. Bizony, ő is azokhoz hasonló.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Gyűjtsetek kincseket a mennyben, mondja az Úr. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy ővé legyen a dicsőség és a tisztelet. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
1: mert a mindenséget te alkottad. Akaratot hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket. És uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség. Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a dicsőség és a tisztelet.
1: Mindjájan vétkeztek és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Őt adta oda Isten véres, engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát.
0: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram!
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram!
0: És mindörökké tart örömöm jobbodon!
1: Színed előtt, Uram!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram!
0: Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról. Kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért. Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved. Dicsérjük Krisztust, lelkünk pásztorát és vezetőjét, aki szereti és védelmezi népét. Benne van reményünk, ezért kérjük őt,
2: védelmezd, Urunk, népedet.
1: Oltalmazd, örök pásztor, főpásztorainkat és egyházunk minden papját.
2: Védelmezd, Urunk, népedet.
0: Tekints irgalmasan azokra, akik üldözést szenvednek. Szabadítsd ki őket mielőbb minden megpróbáltatásukból.
2: Védelmezd, Urunk, népedet.
1: Könyörülj, Urunk, nélkülöző embertársainkon, és nyújts szükséges eledelt az éhezőknek.
2: Védelmezd, Urunk, népedet.
0: Világosítsd meg a törvényhozók testületét, hogy mindenben bölcs méltányossággal határozzanak.
2: Védelmezd, Urunk, népedet.
1: Segítsd a megholtakat, akiket véred árán megváltottál, hogy veled együtt beléphessenek mennyegzős lakomádra.
2: Védelmezd, Urunk, népedet.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
2: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Urunk Istenünk, tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka. Add, hogy szívünkben mindenkor ott maradjon az igazság napja, és eljussunk a világosságra, amelyben lakozol. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Nem kell sokat törni a fejünket azon, hogy megtudjuk, miről kell lemondanunk. Az önmagunk fölötti uralom elegendő program. Mondta,

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, György Balázs papbácsi vagyok. És most itt a Mária Rádióban, kedves hallgatók, a Lélek ajándéka című műsort hallják. A Szent Lélek különlegesen működik a ma egyházában. Ezt látjuk, az egyház jóvá hagyja, tapasztaljuk, és nagyon sokan megtalálják

0: lelki útat ezen a vonalon. Kedves hallgatók, akik hallgatták az elmúlt hetekben a műsoraimat, tudják, hogy én a karizmatikus mozgalom nemzetközi szolgálatáról beszélek, a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálatáról, és ennek van egy ilyen szép neve, a Káris, ennek a mondatnak a rövidítése, a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata. Csodálatos valóságról van szó. A Káriszt Ferenc pápa kifejezett kérésére hozták létre, hogy egységes szolgáltatást nyújtson a karizmatikus megújulásnak. Tehát a karizmatikus megújulás az a vonal, amit a Szentlélek hozott létre, és a Szentlélek az ő különleges adományaival segíti ezt az útat, ezt az irányt. Mik ezek a karizmatikus szentlelkes adományok? Ott van a Szentírás, 1 Korintus 12-14-ben nyelvek adománya, profétálás, gyógyítás, szépen felsorolja a Szentírás, 1 Korintus 12-14-13-ig van a Szentlélek különleges üzenete, a szeretet himnuszon. És hát ez a Káris, ahogy mondtam, a Ferenc pápa kifejezett kérésre jött létre. Szent Atya felkérte a nemzetközi karizmatikus katolikus megújulási szolgálatokat és a szövetségeket, vezetőit, két olyan testületet, amely az egész karizmatikus megújulás kegyelmi áramlatát szolgálták, hogy aktívan vegyenek részt a Káris létrehozása az vezető folyamatban. Ebben elkísérte őket a laikusok pápai tanácsa, később pedig a laikusok család életdikasztériuma, ez alakult át. Tehát a pápai tanács átalakult dikasztériumá. Ezt Ferenc pápa kérésére hozták létre, és kedves már rádió hallgatók, ez a csodálatos szervezet összefog olyan karizmatikus mozgalmakat, amelyeket az egyház, a római katolikus egyház jóvá hagyott, rátette a pecsétjét, egy út, amin járni lehet. Én itt szépen összeállítottam 17 valóságról egyelőre szón, mert van néhány olyan kifejezés, amit az részletezni lehet, evangelizációs iskolák és szolgálatok, úgyhogy itt egy több, mint egy tucatról van szó, tehát egyelőre nekem 17 van a felsorolásban, de egyik másnak a nyalpontja van, hogy az bámulatos. Tehát kedves Mária rádió hallgatók, tehát a katolikus egyház berkeiben, közösségében annyi ember él a Szentlélek ajándékaival, hogy rengetegen megtérnek ennek hatására, mert látják az élő Isten lelkét működni az életükben. Nagy kifejezések ezek. És hát ez ott van a római katolikus anya szent egyház okmányaiban, ott van a Vatikánban, ez mindenki elérheti, úgyhogy nagyon kell vigyáznunk, egyháziak és világiak, hogy hogyan beszélünk róla, mert itt az egyháznak világos tanítása van. Az elmúlt műsoromban beszéltem arról a kettősíkról, hogy az egyházunkat, főleg itt az egyház megyében, amikor két papot szentelnek az idén, akkor azt mondjuk, hogy nincsen hivatás, nincs. Itt. Ilyen szinten, ilyen síkon, de nézzünk bele ezekbe a közösségbe, rengeteg hivatásuk van. Valamit elfogadnak a szentlők, valamit másképp csinálnak, teret engednek, szóval ezt hosszan lehet részletezni. Tehát, kedves Mária rádió hallgatók, a szentlélek csodásan működik, a római katolikus anya szent egyházban van ez mind, ezt most már többször itt hangoztatom, ismételgetem, mert ez van. Tehát ez az egyik sík, amikor azt látjuk, hogy nagyon döcög minden, másik pedig virágzó, és tele van élettel, és milliók is milliók térnek meg. Tehát ezt jól mondom számokat, ez milliók is milliók térnek meg. Tehát, kedves már rádió hallgatók, az elmúlt héten beszéltem a föltámadott közösség, az a Emmanuel közösségről, most a Salom közösségről van szó. Aztán a Jézus ifjúság, állelőközés, boldogságok, Sömennöv, Magnifikát, Vermundei, szóval én csak ámulok, bámulok, hogy milyen csodásan működik a Szentlélek. Ezt nem hanyagolhatjuk el, nem hunyhatunk szemet, nem mondhatjuk, ez nem a miénk, mindenkinek fél király a Szentlélek, nem magunkét adja ezeket, hanem itt fogjuk hallani a Sálom közösségbe, hogy ők másokét születnek. Önmagukat is megszentelik, másokat megtérítenek. Tehát, kedves Mária, hallgattuk, a Káris összefogja ezeket a mozgalmakat, ez egy szervezet, ott el lehet érni, és olyan csodálatos célokat adott Ferenc pápa neki, azt mondta, hogy a Káris cél, hogy előmozdítsa és erősítse a különböző csoportok közötti közösséget, ösztönözze a karizmatikus megújulás családjához való tartozás érzését. Merik fölválni, én igen, egy ilyen lelkiúthoz tartozok, mindegy, hogy más mit mond, a Szentlélek ösztönzése és iránya a legfontosabb. Tehát ennek a hatalmas szervezetnek három szintje van. Van a nemzetközi szint, ugye nemzet értjük, hogy az egész világot összefogja. Azon kívül van a kontinentális közösségi szolgálatok, tehát egy-egy kontinens részt fog össze, és vannak a nemzeti közösségi szolgálatok, például itt a mi országunkban, erről is majd lesz szó, vagy a Magyarországi Karizmatikus Csoportok közössége, úgyhogy erről is majd lesz szó, csodálatosak ezek. Tehát kedves már rádió hallgatók, miután már így áradoztam erről, kell éreznünk, hogy ez Isten műve. Nem emberi erőlködés. Amikor emberek térnek meg ilyen hatalmas tömegekbe, és a lelkiség ennek átmegy határokon és kontinenseken, az Isten műve. Ezt nem lehet úgy emberi erőlködésbe magyarázni. Nézzük csak meg, hogy miről van szó. A Sálom közösség Brazíliába született, hát ez jó nagy, ugye kontinensnyi ország. A katolikus Sálom közösséget Moises Lauro de Azevedo Fiaho alapította 22 éves egyetemistaként. Tehát figyeljük meg, kedves Mária, hallgatok, ez egy hatalmas nagy mozgalom, és egy 22 éves egyetemista. 1982-ben Észak-Brazília Fortalecában nyitott egy kávézót. Sálom néven a fiatalok evangelizálása céljából. Majd másik négy fiatal nyitott egy bárt is, ahol mindenki önkéntesen dolgozott. Az első épületet 1983-ban kibővítették, és a Shalom de Paz, a béke Shalomja néven lett elismerve, ami a béke királynő plébán területi helyezkedett el. Majd fogjuk hallani, hogy ez a fiatalember még milyen ösztönzéseket kapott. A katolikus Sálom közösséget egy ifjúsági csoporttal kezdte meg a működését. Egy pizzázót nyitottak fiataloknak, hogy ott találkozzanak. A közösség évre növekedett, tehát mondhatnánk egy ilyen ifjúsági csoportból indult. Volt egy indítója és egy csoport. A közösség évről évre növekedett, egész Brazíliát behálózó evangelizációs központokat hoztak létre, hogy eljutott számos más országba, köztük Olaszország, Franciaország, Svájc, Izraelbe, Észak-Amerikába, Kanadába, Angliába, jelen vannak Dél-Amerikában, még Brazílián ki Uruguayban, aztán Afrikában, Algériában, Madagaszkárban, Francia-Guyanában, Portugáliában és sok más helyen. És halljuk meg, kedves már rádióhallgatók, milyen különös dolog történt 2009-ben, Magyarország Erdő Péter bíboros hívta meg őket, hogy Budapesten is nyissanak egy kávézót, is járnak az országon. Tehát ezek a fiatalok, akik benne van, ők misszionáriusok. Nagyon érdekes a módszerük és az életük. A közösség 2007. február 22-én szentszéki jóhagyást nyert, mint a hívők pápai jogú nemzetközi társulata, tehát a szentszék, kedves Mária, jóvá hagyta. Azt mondja, ez egy lelki út, aki akar, vagy érzi a Szentlélek hívását, járjon rajta. 2012-ben véglegesítették, 2010-ben 40 házuk működött Brazíliában, 14 házuk más országokban. A katolikus Sálom közösség karizmának három alapvető feladata van. Egyik a szemlélődés. A föltámadt Krisztus szemlélés által igyekeznek megtalálni a János evangéliumban említett föltámad Krisztus által adott békét. Különös ez a kifejezés. Tehát imában, elmélkedésben igyekeznek kinyitani a lelküket, és Krisztus megérinti őket. Tehát a béke héberű sálom, innen kapta a közösség a nevét, hogy a béke maga Krisztus, és a föltámadt Krisztus szemlélni, és őt hirdetni. Na, ezt a szemlélődés közösségben élik meg, ez a második feladatuk nekik. Közösségben jelen van a föltámadt Krisztus, és ezt az isteni jelenlétet érzik meg, és ösztönzést kapnak, és harmadik pedig a közösség célja, hogy ezt továbbadja. Tehát megtalálni, közösségben megélni, és továbbadni. A megtapasztalt és megélt békét hirdetik az embereknek. Új formákkal, eszközökkel igyekeznek elérni a társadalom minden tagját. Különösen a fiatalokat célozzák meg, pizzázókban, kávéházokban, koncerteken, fesztiválokon igyekeznek elérni őket, brazil dalokat és csoportos brazil táncokat is tanítanak, miközben mindenki, akik velük találkoznak, érzik és tapasztalják, hogy a föltámadott Krisztus velük van. Ez különös kifejezés mindaz, amit elhangzott. Na most nézzük csak meg, hogy hogy épül fel ez a nagy közösség. A közösségnek két nagy ága van. Az életközösség tagjai, tehát maga a kifejezés is elmondjam. Ebben valamikor most már több van, azt is sorra kerül. 3000 fő volt jelen, teljes egészében az imádságnak és a küldetésnek szentelték magukat. Tehát ez 85-ben jött létre, az alapító által leírt szabályok szerint életre tesznek ígéretet. Ilyenkor, kedves Mária rádió hallgatók, azt kell megérteni, amikor egy ilyen közösség elindul, a Szentlélek adja nekik az alapokhoz szóló lényeges formákat és egyebeket. Tehát érzik, hogy igen, a Szentlélek adja nekik, és akkor az egyházi vezetők vagy püspökök elismerik meg, bíztatják őket. De figyeljük meg, hogy milyen érdekes lépések vannak. Tehát, ahogy mondottam, a tagok misszionáriusok. Azt jelenti, mennek, smernek beszélni, elsősorban életükkel, és utána szavaikkal. Vagyonközösséget alkotnak, azt jelenti, nekik semmi vagyonuk nincsen, a közösségnek van. A közösség házaiban élnek, és egy ilyen missziós képzésen mennek keresztül. Képzés azt jelenti, hogy megtanítják, hogyan kell éljenek Krisztussal, a föltámadottal, és hogyan kell erről tanúságot tenniük életükkel, szavaikkal. Képzésük első évben kapnak egy tau formájú keresztet, ami a héber ABC utolsó betűje. A keresztre a sálom szó van tűzzel égetve, héber betűkkel, a kereszt zsinórja bézs vagy sötétbarna színű, a képzettségtől függően minden alkalommal. Amikor leveszik, hogy megcsókolják, ezt mondják, köszönöm, Uram, hogy kiválasztottál engem. Tehát képzők el, kedves testvéreim, most már többen vannak, fogjuk hallani, de ez a 3000 fő is jelentős, akik teljesen Istennek adták magukat, és készek arra, hogy bármilyen kontinensre elmenjenek. Közösen teszik ezt is persze. Aztán a másik ág a szövetség tagja, itt 150 ezeren voltak, én most már nem jegyeztem meg pontosan, hogy ez a dátum mikorra szól, ez a mennyiség mikorra szól. Nem elkötelező úgynevezett külső tagok, ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, de karizmájukat saját családjukban, munkájukban, társadalomban élik meg. Tehát 1986-ban jött létre ez, hetente kétszer járnak össze imádkozni, a tagok misszióba küldhetők, ők is képzésük esélyében kapnak egy tau formájú keresztet, és ez mutatja, hogy kik is ők. Na, aztán ők milyen missziós formákat használnak, gyönyörű zenekaruk van, dicsőítés van benne, koncertek, internetes csoport, reklámozás, elektronikus, azt látjuk az internetnek milyen hatással van, elérhető anyagok, van egy magyar honlapjuk is, fordító, díszítő csoport, mindenféle összevetel szervező, ima csoport felelős, és van a Szentlélek szemináriumért is felelős csoportjuk. Hát itt részletesen leírják, hogy hogy is néz ki a közösségük, de kedves Mária Ágya hallgatók, nézzünk egy kicsit bele az életükben, hogy, tehát, hogy az egyház, a laikusok pápai tanácsa elismerte, végső elismerés 2007. február 22. rendeletében a közösséget elismerte, mi jogi személyiséggel rendelkező Krisztus hívők nemzetközi magántársulata. Aztán ezt a szabályzatot 2012-ben fogadták el véglegesen. Tehát minden egyházi jóhagyásuk megvan. Na, ma országszerte, világszerte a világon a katolikus állam közösséget olyan misszionáris férfiak és nők alkotják, akik különböző életformával élnek misszionáris életet, és hirdetik Krisztus evangéliumát azoknak, akik távol vannak Jézustól és az egyházától. Így Sálom karizma, ez nagyon érdekes, figyeljünk csak ide, ami Mózes Azevedo szívéből sugárzott ki, 1980-as II. János pápával találkozása során kinyilvánítás jutott a világ számára is, Isten embereket hívott meg arra, hogy felvállalják ezt a kegyelmet az életükben, és így egy különleges hivatást kapjanak, amelyet Sálomnak hívunk. Tehát kapott egy ösztönzés 80-ban Szent II. János pápától, és aztán Szentlélek ezt kivilágosította az életében. Tehát a katolikus Sálom közösség fiatal körében született, szokatlan merész inspirációval egy internetes felületet hoztak létre, mert főleg fiatalokhoz szóltak az ő nyelvükön. Ez olyannak indult, mint egy híd, ami összeköti a Jézustól távol álló fiatalokat vele, Jézuson és az egyházzal. Így nyitottuk meg az első szendvics bárt 82. július 9-én a brazíliai Fortalecában. Ezen a helyen, figyeljük meg, milyen különleges dolgokat mondanak, a fiataloknak lehetőségük nyílt találkozni Istennel és a missziós élettel, a testvériség és az imádság által, és így növekedett bennük az erős hit. Tehát találkoztak a fiatalok olyan fiatalokkal, akiben sokkal erősebb volt a hit, missziós lendület, misszió azt jelenti, megyek és merek beszélni Jézusról. Azért, hogy ezeket a tapasztalatokat megoszthassuk az egész emberiséggel, a sok különböző nép és kultúrával, a katolikus Sálom közösség evangelizációs alkalmakat tart a fiataloknak, családoknak, gyermekeknek, mindenkinek, aki keres Istent. Ezt teszi a médián keresztül, művészetek, tudomány, kultúra, és megérinti azokat is, akik szenvednek. Tehát a Sálom hivatás megélése a közösség szívben annak megtapasztalásán alapul, hogy találkozunk Jézus Krisztussal, a föltámadottal, akit a kereszten megfeszítettek, ahogyan János evangéliumán olvassuk, és hogy megjelent, Jézus mondta, hogy békesség nektek. Kedves Mária Ágya hallgatók, csodálatos, tehát néhány fiatal elkezdte, és egy akkora világmozgalom lett belőle, hogy ámoli-bámoli lehet, hogy Szentlélek mit ad létre. Azt mondják, hogy Sálomosnak lenni annyit tesz, hogy a Szentlélek erre által a béke apostolai és követeiként elviszük Krisztus azokhoz, akik vágynak rá. Hú, milyen különös kifejezés ez is, kedves Mária Ágya hallgatók, hogy elvinni azoknak, akik vágynak az Isten jelenlétére. Sok-sok szép dolog van a köreikben, még az is hozzá tartozik, hogy 82-ben a brazília érsekének álló Iziolor Scheider bíborosnak biztatására az egyetemisták mertek lépni, tehát volt egy még egy ilyen külön érseki biztatás is. Első központjuk egy szendvicsbár, könyves üzlet fiatalok számára, toborzási célra. Gondoljunk bele, hogy találkoznak akivel, gyere csak nézd meg, hogy mi mit éltünk meg, én találkoztam föltámadt Krisztussal, és akkor így vittek oda másokat, és így váltak tagjává ennek a csodálatos karizmatikus közösségnek, és lett minél több hivatásuk, aztán vannak papjaik, szerzeteseik, fogadalmas laikusaik, szóval csodálatosak ezek a részletek. Két külön nagyon érdekes dolgot szeretnék elmondani, igen, itt van egy másik adat, hogy a tagság most már 2300 taggal van jelen a világban, több országban, Európában, Közel-Keleten, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, Ausztráliában, mint egy 30 ezer külső támogató, főleg Brazíliában, szóval itt hatalmas számok vannak, és most az idén, szeptemberben fognak Rómában egy hatalmas találkozót, világtalálkozót tartani, a Szent Atya már üdvözölte őket, és ő is ígérte, hogy jelen lesz ezen a hatalmas nagy rendezvényen, amikor elismerik, hogy a Szentlélek különleges módon ott a közösség, azok között, akik mindezt megélik. Hú, kedves Mária, hallgatok ilyenkor, én is úgy beletűzülök, de van két nagyon érdekes hír, amit el szeretnénk mondani, hogy ahogy egy ilyen missziós csoport, akik általában 6-7-en vannak, megjelennek valahol, ott valami történik. A Shalom közösség új missziót nyitott a németországi Kölnben. Két évig Németországot tanulmányozták, és 2026. június 23-án, tehát nemrég, a Shalom közösség megünnepelt a kölni Shalom misszió megalapítását Németországban. A Szentmisét Angsdár Puff püspök, kölni segédpüspöket celebrálta, aki az érsekség új közösségének felügyeletét felelős. Először egy gyönyörű program volt az oltári szentség trónra helyezése, aztán elindult ez a néhány misszionárius, akik odaérkeztek, hogy merjenek beszélni, hogy mit éltek meg. Hogy ez egy közösségi út, hogy és nem mindenkit meg akart építeni, meg a érinteni, aztán a kölni templomba léptek fel, tudjuk, hogy Köln egy nagyon missziós terület. Hosszú az egész történet, úgyhogy én csak ezt szeretném mondani, hogy ilyenekre vállalkoznak, elmenek, és ott valami történik. Emberek térnek meg, embereket érintenek meg a föltámadt Krisztus jelenlétével. Aztán egy másik érdekes hír, ehhez is csak néhány percen van. A Rióban, Rio de Janeiroban, Brazíliában a óriási városában, ami egy ideig fővárosa is volt Brazíliának, 30 év óta a közösség, olyan csodálatos, hatalmas csoport jött létre 30 év alatt. Másra nem lehet magyarázni, csak ezek mind megtalálták az élet lényegét, hogy találkozzanak Istennel, föltámadt Krisztusban. És ebben a találkozásban benne ott előbbi és utáni életük. Aztán, hogy mi mindent műveltek ott ebben a hatalmas városban, és hány városrészt építettek ki az ő csodás missziójukkal, és ilyen szép dolgokat mondtak el, hogy tudjuk, hogy Isteni az utolsó szó, és mindig többet várhatunk tőle. Így tekintenek a jövőbe, és hát kedves Máriádi hallgatók, itt gyönyörű dolgok vannak, hogy mit művelnek Rio de Janeiroban. Tudjuk, az a város, ahol ott van az a nagy Jézus szobor, és tudjuk, hogy ott volt nagy ifjúsági találkozó is, és csodálatos strandjai vannak, és hát ott is kimernek állni a misszionáriusok. Gyönyörű éneket kezdenek zenélni, és az emberek megállnak. Kik vagytok, mit csináltok? És így lesznek egyre barátságosabbak hozzájuk, és így érinti meg Isten. Ilyen különös alcímek vannak. Amikor a tengerpart Istennel a találkozás helyévé válik. Olyan szép, hogy így leírja, hogy hogyan kezdnek barátkozni azokkal, akik oda mennek, és imádkoznak velük, és Krisztusról beszélnek, oly milyen emberi módon, hogy megérinti őket. Szép a park nyüzsgése, a hullámok morajlása és a teremtés szépsége közepette váratlan élményben részesülnek Istennel. És így megünneplik hitük legnagyobb misztériumát, az oltári szentség körül felváltva, csodálatos természeti szépsége között az eukarisztikus Jézus jelenléte megérinti a szíveket és magához vonzó. Milyen szép ez, kedves már rádió hallgatók. Na, így néz ki, és még sok-sok szép dolgot művelnek itt a közösségben, úgyhogy csodáljuk, adjunk hálát Istennek, hogy ilyen nagyszerűen működik Szent Lelke által. ők azt mondják, ez egy hatalmas folyó, ami eléri a fiatalokat. Kedves Máriádi hallgatók, műsorom végéhez érkeztünk, engedjük, hogy ez a nagy folyó, a Szentlélek folyama minket is megérintsen és tüzessé tegyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovászita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. Apro Vita Hominis, az emberi életvédelmért műsor 810. adásával. Tanúságtétel sorozat folytatódik, de mielőtt a Habó Mária gyűjteményéből az abortusz helyett az életet választottuk és nem bántuk meg című összeállításából adnék közre. Elsőnek egy nagyon különleges, nagyon szép és megható tanúságtétel, amelyet egy levélbe kaptam, és hát már az időpont, úgymond, amire ez a meghívó szólt, lejárt június 26-án, de azért érdemes közreadni, és valószínű, hogy nem csak erről az egy alkalomról szól, és erre érvényes, lehet, hogy más alkalmakra is. Mert a művészet és az életvédelem ügye ritkán találkozik olyan elemi, monumentális és személyes módon, mint abban a zeneműben, amelyet ezúton, mint a mű szerzője és karmestere, szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Tehát 2026. június 26-án, hát itt ebbe az a szép, hogy ezen a dátumon alakult meg a mi társaságunk is, tehát szép lett volna eljutni, de sok más egyéb akadály is van. Hát ott Budafokon került bemutatásra egy nagyszabású, kifejezetten életvédő tematikájú alkotás, melynek címe Vívódásban. Kantáta szoprán, tenor szólóra, vegyes karra és zenekarra. A hangversenyen Páncél Tamás maga vezényelte, lévén ez a koncert egyúttal a karmesteri diploma hangversenye is, és közreműködő együttes pedig a kiváló budafoki Dohnányi Zenekar, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, Létai Kis Gabriella a szoprán, Szerekován János a tenor, hazánk legkiválóbb énekesei közül való művészek voltak. A darab kiinduló pontja saját születése, írja Páncél Tamás, valós története, mely röviden annyi, hogy szülei 43 évesen orvosi tanács ellenébe vállalták őt. Ezt a mélyen személyes motivumot, vívódást emelte át egy univerzális művészi térbe. A megközelítőleg félórás időtartamú műalkotás egy orvosi vizsgálat megjelenítéséből indul ki, ahol elhangzik a terhesség megszakításra tett javaslat. Innen vezet az út a magzat életéért való megrázó könyörgésén át a darab tetőpontjáig, ahol a szülők, a szoprán és a tenor egy drámai duettben fejezik ki belső vívódásukat és fohászukat. A végső sorsfordító döntést végül a hitbe kapaszkodva hozzák meg. A mű katartikus csúcspontjaként egy kórus énekli el az apostoli hitvallást, a krédót latinul, bátor és megalkuvást nem tűrő hitvallásként az élet mellett. Szerzőként úgy gondolom, írja Páncél Tamás, hogy a zeneirodalomban egyedül álló mű született. Ilyen bátor, nyers, mégis szakrális magasságokba emelt zenei nyelvezettel és ekkora előadói apparátussal ehhez a témához még senki nem nyúlt hozzá. Biztos vagyok benne, hogy aki meghallgatja ezt a kantátát, azt a zene, a szólisták és a kórus ereje garantáltan elgondolkodtatja, és közelebb emeli ehhez a sors kérdéshez.
És tovább ugye, hogy szeretném önöket személyesen is meghívni a budafoki ősbemutatóra, amelyre a belépés ingyenes, alkotóként és karmesterként megtisztelő lenne számomra, ha jelenlétükkel emelnék az esemény fényét, és ha a darab üzenete megszólítja önöket, hírét vinnék a közösségük tagjai között is. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett, és igazán én is úgy gondolom, mint ahogy ő írja, így erről még nem hallottunk, hogy ezt az élettörténetet valaki feldolgozta volna a zenében. Azért is gondoltam, hogy való erről beszélni. Lehet, hogy majd a YouTube-ra is felveszik, és ott esetleg meg lehet hallgatni. Még egyszer, a műnek a címe Vívódásban kantáta. Ki tudja, hogy hány hasonló eset, történet van, vagy nincsen bátorság, vagy nincsen esetleg erre elhivatottság, hogy erről beszélni és megosztani. Bizonyos dolgokra idő van szükség, hogy megérjen ugye az ember lelkében. Ennyit erről a nagyon különleges Vívódásban című kantátáról, és most folytatnám a tanúságtétel sorozatot Habó Márta könyvéből, és a következő történet Csoda baba. Ezekben a történetekben is annyi különleges és szép dolog van, és biztató, hogy érdemes úgy átelmélkedni ezeket a történeteket, levonni magunknak a tanúságot, és a legjobb belátásunk és lelkiismeretünk szerint cselekedni, még akkor is, hogyha tényleg teljesen magunkra maradunk emberileg, mert a Jóisten Jézus mindig mellettünk van és támogat. Hát a csodababa. A negyedik várandóságom 21. hetében súlyos terhességi toxémia alakult ki nálam. 220-as vérnyomással szállítottak kórházba, ahol intenzív megfigyelés alatt tartottak. Mivel az idő múlásával a fehérje is egyre nagyobb számba jelent meg a vizeletemben, fenntállt az agyvérzés veszélyem, ezért 22 hetesen és 3 naposan 2016. december 28-án meg kellett császárolni. Borzasztó volt úgy felébredni a szülés után, hogy nem tudtam, a gyermekem Stella életben van-e. Mivel orvosi körökben csak a 24. héttől tartják életben a babát, nekem kellett külön kérvényeznem, hogy adjunk neki esélyt. Tiszteletben tartották a kérésemet, bár a PIC, azaz a koraszülött osztály vezetője személyesen is bejött hozzám, hogy tájékoztasson róla, hogy csak 10% esély van a baba életben maradására, de ha így szeretném, ők mindent megtesznek. 2 hónapig hozzá sem érhettünk. Naponta 2-szer mehettünk be hozzá látogatóba, és csak néztük azt a pötty gyereket. Rátettük a párommal a kezünket az inkubátorra, és mondogattuk, hogy milyen ügyes és mennyire szeretjük. Először olyan volt, mint egy kis tündér, 28 centijével, 320 grammjával, gyufaszál vékony karjaival. Az első 2 hétben élet és halál között lebegett Stella. Volt 2 agyvérzése, ami mára nyomtalanul felszívódott. Az orvosok csak jöttek a kis ábráikkal, hogy épp mely kamrában van vér. De mi csak azt hallottuk meg, hogy felszívódhat. Telefonszámot kértek, hogy ha baj történik, tudjanak szólni nekünk.
A páromét adtam meg, mert én nem bírtam volna elviselni egy ilyen hírt. Mindenkinek szóltunk, nehogy azon a telefonon keressenek minket. Soha nem fogom elfelejteni azokat az összenézéseket, amikor megszólalt a telefon. De hála Istennek, mindig csak rokon vagy barát volt. A harmadik héten már örömhírekkel fogadtak minket. A doktornő a tenyerét mutogatta, hogy akkorát kakilt Stella. Azt mondta, az egész bélrendszere nincs ekkora. Utána már folyamatosan Stella irányított. Háromfajta lélegeztetőgépen volt, akkor tették át másikra, ha elég erős volt már a tüdeje, és elég volt már a kevesebb légzéstámogatás. Ezek a lélegeztetőgépek rá voltak építve a fejére. Amikor a doktornő azt mondta, hogy hétfőn átteszik a másikra, természetesen Stella szombaton, látogatási időben kitépte magából a csöveket. Óriási riadalmat keltve és nagy zűrzavart okozva, mert már nem akarták visszaépíteni rá a régit, de az új még nem volt előkészítve, úgyhogy addig kézzel lélegeztették. Nehéz volt, de Stella egy szuper erős kislány, amit már a kórházban is megmutatott. Azt vettem még észre, hogy Stella bevonza a jó embereket, kezdve Kollár doktornővel, aki velünk együtt sírt minden látogatás elején. A másik kórházban az ágya mellett egyik nap egy csomagnyi 44-es icurka-picurka ruhát találtunk. Azt mondták a növérkék, hogy az egyik anyuka hallott Stelláról, és neki küldi. Novemberben rendeltem egy használt etetőszéket, de akitől vettem, írta, hogy megnézte az oldalunkat, és szeretné ezt ajándékba adni Stellának. És még sorolhatnám a történeteket. Már a rövid idő alatt is annyit adott, hogy szavakkal ki sem lehet fejezni. 4,5 hónapot töltöttünk kórházban, de végül teljesen egészséges babát hozhattam haza. Mindenki csodababaként emlegeti, mert ekkora súllyal nem szoktak életben maradni a babák. Sőt, eddig semmilyen fejlesztésre nem kellett járni, mert mindent tud, amit a korrigált kora alapján tudnia kell. Természetesen folyamatosan járunk kontrollokra, de azon kívül, hogy még mindig nagyon pici, más probléma nincs. Hát eddig az ő története és a hozzáfűzött idézet, az anyaság lényege, hogy azt a gyereket nevelt szeretetben, akit kaptál, ne azt, akit előre elképzeltél. Hogy megértsd, ő pontosan az az ember, akinek lennie kell, és ha szerencséd van, ő lehet a tanár, aki azzá nevel, akivé lenned kell. Juan Ryan-től van ez az idézet, és jutnak eszembe esetek, történetek, amikor igazán jó lett volna ezt tudni azoknak, vagy legalábbis akik tanácsot tudtak volna adni sok esetben, hogy ne akit előre elképzelünk, hanem azt, akit kapunk, hogy azt tudjuk megfelelőképpen kezelni, szeretni. Egy másik képtörténet, de érdemes ezt is közölni, ez a következő, egy édesanya, minden helyzetben édesanya. És akkor a kép fölött a felírás ez. Doktor úr, kérem, segítsen. Abortuszra jöttem. Olyan fiatal vagyok. Nem akarok még édesanya lenni.
A doktor elgondolkozik, és a válasza a következő. Az abortuszt természetesen meg tudom csinálni, de ön mindenképpen édesanyja lesz. Csak nem egy élő, hanem egy halott gyermek anyukája. Ami aztán teljesen megváltoztatta az anyukának a döntését. Hát egy következő tanúság tétel. Mendel, vagyis velünk az Isten. A harmadik gyermekünkkel voltam várandós, amikor az első trimeszteres vérvételem eredményeiből kiderült, hogy valószínűleg pont a fogantatáskor kaptam el egy citomegál vírusfertőzést. Ez a vírus abban az esetben a legveszélyesebb a magzatra nézve, ha az anya pont a fogantatáskor esik át rajta. Éppen úgy, ahogy nálunk történt. A nőgyógyászaton felvilágosítottak, hogy ilyenkor el szokták vetetni a magzatot, mert nagy a valószínűsége annak, hogy amúgy is elvetélek, vagy ha mégis ki tudom hordani a babát, akkor az is lehetséges, hogy halva születik, ha csodával határos módon életben marad, akkor süket vagy vak, vagy agykárosodott lehet. Az asszisztensnő is tényként közölte, hogy ilyen esetben abortusz szoktak végezni. Bevallottam neki, hogy ezt nem szeretnénk, mert a meglévő gyermekeinkben sem vágnánk bele a konyhakést, ha velük történne valami. Erre azt válaszolta, hogy ne így fogjam fel a dolgot. Csak annyit tudtam mondani, hogy igazából nem látok különbséget a konyhakés és az orvosi eszköz között, amivel a magzatot feldarabolják. Végül sikerült elfogadnia az álláspontunkat, és tisztelte, hogy így állunk hozzá az élethez. A házi orvosunk viszont értetlenül állt a véleményünkkel szemben. Többször is felhívta a figyelmemet arra, hogy ebben az esetben indokolt az abortusz. Hozzá később nem is mentem vissza. Igazából nekünk nem is kellett miről döntenünk, mert az abortuszról az a véleményünk a férjemmel együtt, hogy gyilkosság. Nem látunk különbséget abban, hogy valaki a méhében öli meg a gyermekét, vagy a méhén kívül. Ugyanúgy kiontja egy ember életét, és nekünk nincs jogunk arról dönteni, hogy ki az, aki megszülethet, és ki az, aki nem. A nőgyógyászomat annak idején azért is választottam, mert ő semmilyen esetben sem végez abortuszt. Ő egyből megértette, és elfogadta a döntésünket, de kötelessége volt elmondani minden egyes alkalommal a százalékokat és a lehetőségeket. Nagyon nehéz volt ezeket végighallgatni. Egy alkalommal megkérdeztem tőle őszintén, hogyha ők kerülnének ilyen helyzetbe, mit tennének? Azt válaszolta, hogy ő nem, de a felesége valószínű, hogy elvetetné. Majd megkérdezte, hogy felkészültem-e arra, hogy lehet, hogy a gyermekemnek különleges bánásmódra lesz szüksége egész életében. Igazából nem készültem fel erre. Erre szerintem nem is lehet felkészülni. Sokat sírtam otthon. A férjem azonban nagyon erős volt, és folyamatosan bátorított. Neki nagyon erős a hite. Biztos volt benne, hogy Mendel egészséges. Mást el sem tudott képzelni.
Nekem azért időközben rengeteg minden átfutott az agyamon. Mi lesz, ha tényleg elkapta tőlem a vírust? Hogy fogom tudni ellátni, felnevelni a többi gyerek mellett, ha súlyosan beteg lesz? Vajon ilyen esetben is gyilkosságnak számít az abortusz? Amikor azt mondják az orvosok, hogy a baba úgyis meghal. És mi vagyunk rá az élő példa, hogy bizony az. Nagyon sok különböző vizsgálatra küldtek. Havonta kellett vérvételrel járnom egy másik kórházba, és akartak egy magzatvíz mintavételt is csinálni, hogy megnézzék, benne van-e a vírus a magzatvízben. Mi nem tartottuk szükségesnek ezt a vizsgálatot. De mielőtt aláírhattuk volna az erről szóló papírokat, egy genetikussal és egy főorvossal is konzultálnunk kellett. Kemény volt ott ülni a folyosón és várakozni rájuk, miközben, gondolom, a többi várakozó közül sokan arra az engedélyre vártak, hogy megölhessék a saját gyermeküket. Nagyon elszomorító, hogyha csak felmerül annak a lehetősége, hogy beteg lehet a baba, akkor már sokan indokoltnak tartják az abortuszt. A további ultrahang vizsgálatokon mindig biztató eredményeket kaptunk, de hozzátették, hogy azt nem látják, hogy esetleg süket vagy vak. A környezetünkben nem nagyon beszéltünk a dologról, mert nem segített volna mások aggodalma, sajnálata. A szüleink tudták és támogattak minket. Együtt imádkoztak velünk Mendelért, hogy ne ártson neki a citomegál vírus, és teljesen egészséges legyen. Amikor Mendel megszületett, egyből elvitték egy alapos kivizsgálásra. Kiderült, hogy tényleg átadtam neki a vírust, belekerült a vérébe. Attól kezdve egy éven keresztül, havonta, különböző kórházakba kellett őt vinnünk. Neurológushoz, szemészhez, hallásvizsgálatra, vérvételre, vizeletleadásra, koponya ultrahangra, hasi ultrahangra. Mindenhol minden rendben volt, mindig. De hozzátették, hogy amíg benne van a citomegál vírus a vérében, addig gondot okozhat nála. Végül egy év után kipisílte a vírust, és tünetmentesnek nyilvánították. A kisfiunk azért kapta a Mendel nevet, mert ez a név azt jelenti, hogy velünk van az Isten. Ő megadta, hogy egy meddőségi betegség, a policisztás ovárium szindróma, a PCOS szindróma ellenére egyáltalán teherbe tudtam esni, és most már az ötödik gyerkőcöt hordozhatom a szívem alatt, és mindannyian egészségesek. Mendel idén májusban lett 4 éves. Annyira vidám, mókás és poénkodós gyerek, hogy rengeteget nevetünk vele. Igazi mókamester. Egyszer indulás előtt látta, hogy sminkelek a tükör előtt. Anyu, mit csinálsz? Sminkelek. De miért sminkelsz? Mert a nénik szoktak sminkelni. De te nem vagy néni. Miért akkor mi vagyok? Te anyu vagy. Nagyon jó gömbérzéke van. 1 évesen még járni sem tudott rendesen, de már focizott. Nagyon ügyesen kezeli a labdát. Hamarabb tudta kimondani azt, hogy gól, mint azt, hogy anyu. Tavaly szeptemberben kezdte a kis csoportot, természetesen a labda lett a jele.
nagyon könnyen barátkozik, nyitott, és mindenki nagyon hamar megszereti. Mendel a Huncut focista. És akkor van egy idézet, záró akkordként a második törvénykönyv 30.15-16-ból. Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, és szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartott parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz és megsokasodsz, s az Úr, a te Istened megáld azon a földön, ahová indulsz, hogy birtokodba vedd. Ez a mai műsorunk egy kicsit mondhatni évfordulós műsor is volt, nem tökéletesen a dátum, de július első műsora, ugye 17 évvel ezelőtt volt, és hála van a szívemben ezért. Kívánok mindenkinek továbbra is egy áldott új hetet, egy nagyon szép nyarat, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés.

0: Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Drága jó testvéreim! A farizeusi elvakultság egyik legrettentőbb esetével találkozunk, amikor azzal vádolták meg Jézust, hogy az ördögökkel szövetkezett. S mindezt azért, hogy ne kelljen messiásként elfogadniuk. Mennyire örülhetett az Isten szép világának azok az emberek, akik vakok voltak, de Jézus meggyógyította őket. Mi már észre sem vesszük sajnos sokszor a szép tájat, egy szép virágot, egy tiszta gyermekszemet, mert természetesnek tartjuk. Alig, hogy ezek elmentek, egy ördögtől megszállott némát hoztak eléje. Mihelyt kiűzte belőle a gonosz lelket, a néma megszólalt. A nép csodálkozva mondta, ilyen még soha nem történt Izraelben. S hogyan értékelhette, testvérek, ez az ember a beszéd képességet? Végre ő is szólhat, végre ő is válaszolhat, énekelhet, imádkozhat, megszólíthatja szeretteit, családtagjait. A farizeusok azt terjesztették, a gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki Jézus a gonosz lelkeket. Mi sem könnyebb, mint a rágalom, drága jó testvérek. A farizeusi lelkület önmagunk számára is terhes lehet. A természetes az lett volna, hogy az örvendező emberekkel ők is dicsőítették volna Istent, de nem ezt tették. Valami ürügyet kerestek, hogy gyűlölhessenek és lázíthassanak Jézus ellen. És Jézus nem száll velük vitába. Neki nem az a fontos, hogy mit mondanak róla az ellenségei, hanem az, hogy mit mondott a volt néma ember, hogy egyáltalán szólni tudott ez az ember. Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget, minden bajt. Jézusnak ez volt a fontos, testvérek. Ott legyen, ahol a betegek várnak rá. Ott adjon erőt, ahol a gyengék az emberek. Adni, adni és adni. Vál Péter atya, a fiúk városa egykori vezetője így könyörgött naponta növendékeért. Édes jó Uram, segíts ma minden fiút és lányt a fiúk városában. Add, hogy mindegyikük érezze, hogy szeretik, hogy igénylik, hogy gondoskodnak róla, hogy értékelik. Ha lesüllyedtek, emeld fel őket. Ha megbántják, gyógyítsd meg őket. Ha sírnak, szárítsd fel könnyeiket. Ha elrohannak, hozd épségben vissza őket. Ha elesnek, vedd fel őket, s tartsd mindig szíved közelében, tenyereden őket. Végül is, Uram, töltsd be életüket hittel, reménnyel és szeretettel, most és mindörökké. Mennyire szép szavak, testvérek! Amikor Jézus látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Elcsigázottak és kimerültek. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, mondott a tanítványainak. Kérjétek hát az aratás urát, küldjen munkásokat az aratásába. Ha valamikor, a mai korban időszerű az Úr felszólítása. Időszerű az imádság, a vezeklés, a könyörgés, hogy ne árvuljanak el a templomokban az oltárok, hanem legyen minden nap szentmise, ne záruljanak be a gyontató székek, legyen mindig gyónó, és aki feloldozza őket, ne némuljanak el az íge hirdető szószékek, legyen aki az ígét hirdesse az embereknek, a fáradtaknak, s ne legyenek üresek a plébániák, mert nincs pap. Áldja meg a jó pásztor azoknak a fiataloknak a lépteit, akik elmernek indulni feléje, hadd lépjenek az oltár elé, hadd bocsássák meg az elcsigázottak bűneit, hadd üdítsék fel az élet kenyerével az elfáradottakat. Legyenek papjaink. Drága jó testvérek, vajon, amikor Istenről kell beszélnem, nem némít el a kísértő, nem-e inkább hallgatok, és nem beszélek Istenről? Ha szépet és jót látok, vajon egy-egy csipős irigységből származó megjegyzéssel nem-e rontom azt el? Rágalmazok-e vajon? És a kevés papot is sokan bírálják sajnos, ugye megtapasztalom én is. Imádkozom-e papjaimért? Ezek jó kérdések. Hát imádkozzatok. Amen. Az ima szándékunk mi más lehetne ezek után, drága jó testvérek? Imádkozni, hogy legyenek pásztorok a közösségünkbe, akik vezetnek bennünket az Isten útján.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös műsorát hallhatták. Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Ima Beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, melyben szeretnénk folytatni a könyvet, amit már elkezdtünk, és egy picikét a megbocsátásról beszélgettünk az elmúlt műsorokban. Ezt a témát szeretnénk most folytatni. Erika, mai estén miről lesz szó?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy megszokhatták, Mustó Péter jezsuita atya könyvét vesszük sorra, Megszereted, ami a tiéd címet visel ez a könyv, és Péter atya a meditáció az ima során fellépő akadályokról beszél ebben a könyvben, mik azok az akadályok, amelyek gátolnak minket abban, hogy az imánk nagyon szeretetteljes, közvetlen és jól legyen, és az egyik a megbocsátásnak a kérdésköre. Erről a kérdéskörről már beszélgettünk néhány alkalommal, most a mai alkalommal szeretnénk ezt folytatni. Miért fontos az, hogy valamiképpen rendezzük az emberi kapcsolatainkat, valamiképpen kifejezzük azt, hogy ha valami konfliktus, sértés, bántás történt bennünk, és valamiképpen gyakoroljuk ezt a kiengesztelődést, ezt a megbocsátást, azért, mert ez hat az Isten kapcsolatunkra. Egy szívünk van, ugyanezzel a szívvel érzünk Isten és fele barát, illetve önmagunk felé, és nem közömbös az, hogy hogyan vagyunk jelen a fele barátaink számára. Hat egyik a másikra, hat az Isten kapcsolatra, hat az önmagammal való kapcsolatra. Nem is gondolnánk, hogy mennyire erős hatással van ez egymásra. És éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy erről a témáról, a megbocsátásról így bővebben beszéljünk. Péter atya is itt a könyvében elég részletesen beszél erről a témakörről. Megbékélés, kiengesztelődés és megbocsátás. E három fogalom, mintha ugyanarról szólna. Abban látom a különbséget köztük, írja Péter atya, hogy a megbékélés, kiengesztelődés folyamata bennünk zajlik. A bennünk ébredt fájdalommal, haraggal, szégyennel, bosszúvágyjal küszködünk. Bonyolult indulatok kavarognak bennünk, és bensünk olyan, mint egy hegyi patak hóolvadáskor, amely magával ragad mindent, ami útjában áll. Amikor megbékélünk, újra megnyugszik a lelkünk. A megbékélés sokszor teljesen függetlenül történik attól a másiktól, aki megbántott minket. Itt Péter atya felsorolja ezeket a fogalmakat, hogy megbékélés, kiengesztelődés, megbocsátás, ezek mind szinonima szók, hasonló értelemmel. Mégis az egyik kifejezés például azt fejezi ki, hogy bennem mi történik, hogy én megbékélek önmagammal, tehát, hogy amikor megbocsájtok, akkor egyfajta béke érzése lesz bennem, és ez uralkodik el bennem, minthogyha úgy helyére kerülnének a dolgok az életemben, kiengesztelődök, illetve a megbocsájtás az pedig inkább egy a külső cselekedet, amit teszek, vagy az a döntés, amit hozok, hogy megbocsájtok, tehát, hogy az inkább ilyen kifelé irányuló kifejezést mutat. Mindegyik kifejezés teljesen helyén való a maga módján, de ha most arra gondolok, hogy a gyónást is ezekkel a kifejezésekkel szoktuk illetni, hogy a kiengesztelődés szentsége, vagy a bűnbánat szentsége, amikor Isten megbocsátja a bűneinket, tehát hogy érdekes módon, hogy az egyház szentségként kezeli ezt a lépésünket, ezt a lelki lépést, és elénk teszi példaként, hogy gyakoroljuk ezt a megbocsátást, ne bízzuk csak úgy a véletlenre, hogy na most, ha van kedvem, megbocsájtok, ha nincs kedvem, nem bocsájtok meg, vagy még várok 1-2-5-10 évet is, hogy megbocsássak, vagy majd, ha ő majd, ha elkezdi a kiengesztelődést, akkor na, akkor én is megbocsájtok neki, hanem valamiképpen pontosan a szentségnek a megnevezése is ezeket a kifejezéseket használja, a katekizmus ezeket a kifejezéseket használja azért, hogy értésünkre adja, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és hogy külön a gyónás szentsége Bár nagyon sokszor összekötjük a szentáldozás az eukarisztia szentségével, hogy na előbb gyónunk, és akkor utána áldozunk, de mégis a gyónás egy önálló szentség. Tehát az, ahogy én kiengesztelődök Istennel, felebaráttal, önmagammal, ez is szentség erejű. Tehát nagyon érdekes, hogy egy külön szentségként kezeli az egyház, nem mint mondjuk az áldozásnak egy előcselekménye, mert lehet ez egy olyan valami, amit tehát az áldozásnak az előcselekménye legyen, és akkor utána maga az áldozás, az már egy a szent áldozás, az eukarisztia, az a teljessége ennek a szentségnek, hanem a gyónást, a kiengesztelődést, a bűnbocsánat szentségét külön szentségi rangra emeli, és a súlyossága miatt, tehát hogy ezek alapján láthatjuk, hogy ez nem egy kényekedvünkre bízott dolog, hanem hogy ezt fontos szemünk előtt tartani, ezt fontos gyakorolnunk, ezt nem lehet úgy halogatni, sőt meg is mondja, hogy évente legalább egyszer kérj bocsánatot, ahogy mond az Istentől, kérj bocsánatot a fele barátodtól, vagy a pap, aki tanulja annak, hogy te ki akarsz engesztelődni, hogy ezt a lépést tedd meg. Tehát kereszténységünkhöz nagyon hozzá tartozik ez a dolog. Nem egy ilyen, hogy ránk van bízva, hogy ha van kedvünk hozzá, akkor megbocsájtunk, kiengesztelődünk, ha nincs kedvünk hozzá, akkor nem tesszük meg.
0: Érdekes ez, amiket mondasz, és tényleg én is csak mellé tudok állni, hogy tényleg nem azon múlik, hogy van-e kedvem, vagy nincs kedvem, hanem úgy bennem kell legyen ez a megbocsájtás, bennem kell legyen az akarat arra, hogy meg tudjak bocsájtani. Vagy amikor úgy érzem, hogy tényleg valakit megbántottam, vagy engem bántottak meg, vagy nagyon nehéz helyzetben vagyok, akkor mit tudok kezdeni ezzel a helyzettel? Hogyan kell én nekiálljak? És talán ez az, ami nagyon fontos, hogy én bizonyos helyzetekhez hogyan állok neki. Mert hogyha bennem megvan az a jó indulat, hogy igenis én meg akarok bocsátani, akkor mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez a kiengesztelődés valahogy létrejöjjön a két személy között. De hogyha én eldöntöm saját magamban azt, hogy na, akkor én most nem bocsájtok meg, én most haragszom, akkor biztos, hogy nem fogok tudni megbocsátani, és nem fog működni ez a dolog. Ezért gondolom azt is, hogy tényleg a gyónásba is, amikor elmegyek gyónni, akkor, ahogyan te is mondtad, Isten nem fog azon gondolkozni, hogy most megbocsásson vagy sem, hanem ő megbocsátja nekem minden bűnömet, és talán ezt a példát kéne én is kövessem, hogy meg tudjak bocsátani a másik embernek, akkor is, amikor bánt akar, és amikor nagyon nehéz. Valamelyik nap hallottam egy elmélkedést, pont erről szólt, hogy vannak nehézségek az életünkben. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor nagyon sokan ellenünk fordulnak és bántanak. De mégis valahogy a Jóisten azért adja ezeket a megpróbáltatásokat, hogy ne gondoljuk azt, hogy mindig csak minden rendben van, hanem igenis vannak nehézségek, és hogyha mi ezekhez a nehézségekhez is pozitívan tudunk hozzáállni, hogyha meg tudunk bocsátani annak, aki megbántott minket, vagy a másik személynek, vagy úgy tudjuk felfogni, mint egy ajándékot azt, hogy igenis, hát van nekem az a másik személy, ő lehet, hogy nem akart megbántani, lehet csak elhamarkodta, vagy tényleg vannak olyan kis egyszerűbb konfliktusok is, de nagyon fontos az, hogy talán a szívünkben szülessen meg az az akarat, hogy én igenis meg akarok bocsátani a másik személynek, úgy, ahogy Isten is megbocsájt nekünk mindig és mindenkor.
1: Nagyon jól elmondtad ezt a gondolatodat, és szeretnék ehhez kapcsolódni. Nekem most a tékozló fiú története jutott eszembe, hogy amikor a tékozló fiú visszatér és megbánja azt, amit tett, akkor lehetőséget ad az atyának, hogy ő az ő szeretetét is kimutassa, és egy nagyon szép folyamat indul el, egy nagyon szép kiengesztelődés, és egy újrakezdés, egy tiszta lappal kezdés mondhatni, és újraértékelődik a fiúnak a testvérével való viszonya és a bátyjával való viszonya is, aki úgymond irigykedett rá, hogy az atya miért fogadja őt vissza, és a teljes jogaiba állítja vissza. Tehát amikor nem bocsájtok meg, akkor akadályt teszek az életemben jó dolgoknak megtörténtéhez. Mint egy bezárok valamit, és hogy ott Isten nem is tud velem mit kezdeni azon a területen, és egy akadályt teszek, és nem csak, hogy akadályt teszek, hanem lehet, hogy egy csomó negatív más dolgot is behozok az életembe. Észre se veszem, mert hogy ezek így, mint a dominó tudnak, egyik dönti a másikat, vagy eszkalálódni tud a folyamat, hogy most még csak dühös vagyok, de aztán bosszúálló leszek, és aztán már gyűlölök, és aztán majd nem tudom, bíróságra viszem a dolgot. Tehát, hogy tudunk ebben, mi nagyon emberek, nagyon tudunk, hogy érzelmileg beleássuk magunkat ebbe a folyamatba, és ahelyett, hogy gyógyítanánk ezt a helyzetet, sokkal rosszabb és rosszabb lesz ez a helyzet, és ahogy mondtam, akadályt teszek magamnak, én saját magamnak. Nem engedem meg, hogy Isten is jót tegyen az életemben ezen a területen keresztül. De akkor, amikor megbocsájtok, akkor elhárítok ezzel akadályt, és Istennek megadom a szabadságot, hogy ő jöjjön és tegyen jót az életemben, amit én eddig akadályoztam, most szeretném a lehetőséget megnyitni, és Isten nem ül karba tett kézzel, hanem igenis adja ezeket az akadályokat, és hogy teszek egy megbocsájtást, és észre sem veszem, vagy csak utána veszem észre, hogy mennyi minden jó származott ebből a kicsi lépésből, mondhatni. Bár sokszor nagyon nehéz ez a lépés, nem is olyan kicsi, hanem sokszor nagyon nehéz, de hogy mekkora ajándék, mekkora kegyelem áradás lehet a következménye annak, hogyha én ezt a lépést megteszem, és nem halogatom, és nem várok vele egy évet például, mint ahogy az egyház kéri, hogy egy évben legalább egyszer gyónjak. Péter atya itt felsorolta ezeket az érzéseket, hogy mennyi mindenféle érzés lehet negatív érzés bennünk, fájdalom, harag, szégyen, bosszú vágy, és a másik érzés, ami lehet bennünk, a félelem. A megbocsájtásnál a figyelem megoszlik önmagunk és a között, aki megbántott minket, és akivel vagy megszakítjuk a kapcsolatot, vagy megbocsájtunk neki. Dönthetünk amellett, hogy magunkban rendezzük, ami történt, és ebben a folyamatban nem keressük a párbeszédet a másikkal. De van, amikor a másik tagadja meg ezt. De lelkünk mélyén kapcsolatban maradunk egymással, nem szabadulunk meg egymástól. Tehát mielőtt a félelemről beszélne, még felteszi ezt a kérdést, hogy a kapcsolat rendeződéséhez szüksége van-e mind a két félre. Tehát ha én ki akarok békülni, akkor oda kell mennem a másikhoz, és a szemébe kell mondanom, hogy sajnálom, bocsánat, nem akartam. Vagy pedig lehet-e ezt enélkül is rendezni?
0: Hát én úgy gondolom, hogy azért egy kibéküléshez kell mind a két személy, mert csak úgy tudunk egymással kibékülni, hogyha tényleg egymás szemébe tudunk nézni, és elnézést tudunk kérni mindazért, amit tettünk. Vagy hogyha nem is nézek a szemébe, de legalább felhívom, és személyesen beszélek vele, és akkor jöhet ez létre is. És biztos, hogy mindannyiunknak az életében vannak ilyen tapasztalatok, nekem is vannak, amikor tényleg olyan személlyel vesztem össze, akivel jóban voltunk, és akkor mindenki dúlt, fúlt, egyikünk egyik oldalra szaladt el, a másik oldalra, és amikor benned van az az érzés, hogy én most fájdalmat okoztam annak a másik személynek, én most megbántottam azt a másik szemét, azért, mert akaratos vagyok, azért, mert azt akartam, hogy nekem legyen igazam, mert ugye sokszor ebből is indulnak ki a konfliktusok, de én mindig nagyon szerettem például azt a pillanatot, amikor bocsánatot tudtunk kérni. Amikor eljutottunk arra a pontra, hogy akkor odaállunk egymás mellé, és bocsánatot kérünk. Vagy egyáltalán, amikor telefonálunk, mert én így is voltam, hogy akkor összevesztünk, akkor mindenki hazaszaladt, és eltelt egy pár óra, és akkor valakinek kellett venni a bátorságot, hogy felhívja a másikat. De ugye a másik félnek a szempontjából is kellett a bátorság, hogy felvegye a telefont, mert ugye sokszor annyira dúlunk, fulunk, hogy nem akarunk az illetővel beszélni, és azért sem veszük fel, mert hív. És amikor sikerült ezeket a konfliktusokat úgy megoldani, vagy úgy leülni és beszélgetni, akkor mindig egy olyan jóleső érzést töltött el, talán egy olyan megkönnyebbülés, hogy akkor nincs bennünk most már az a feszültség, hanem sikerült megbeszélni a dolgokat. És ugye ez az egyszerűbb eset. Ugye vannak a nehéz helyzetek, amikor tényleg benne vagyunk egy ilyen fájdalomban, egy ilyen megbántottságban, és abból nagyon nehezen tudunk kimászni, vagy nagyon nehezen tudunk eljutni talán arra a pontra, hogy bocsánatot kérünk egymástól, vagy hogy egyáltalán találkozzunk, és ugye ez elhúzódhat évekig, hogy akkor nem is akarok a másik személlyel beszélni, sőt, még látni sem akarom, ugye erről már beszéltünk, de hogy mégis, tényleg én mindig azt mondom, hogy ez egy tudatos döntés, hogy én hogyan szeretném. Én szeretném, hogy köztünk egy jó kapcsolat legyen, vagy továbbra is én is tartom a haragot, és még eszembe se jut, hogy a másikkal én ki szeretnék békülni.
1: Nagyon örülök, hogy ezt így megfogalmaztad, hogy a megbocsátás egy tudatos döntés és elhatározás kérdése, ami elsősorban bennem fontos, hogy megszülessen. Tehát, hogyha bennem megszületik ez a döntés, akkor már megtettem az első lépést. És azt hiszem, hogy ez a lényege végül is a megbocsátásnak, hogy én eldöntöm, hogy meg akarok neki bocsájtani. Eldöntöm, elhatározom azt, hogy elengedem a tartozását, az idézőjeles tartozását, amivel ő nekem tartozna. És én azt tudom mondani, hogy talán már akkor itt megtörténik a kiengesztelődés. És az, hogyha még oda tudok a másikhoz menni, felhívom a telefonon, vagy beszélek vele, a szemébe nézek, az már habatortán, tehát az már ugye tényleg a teljes folyamata annak, hogy akkor személyesen is ezt megbeszéljük. De ha már azt a lépést meg tudom tenni, hogy én eldöntöm, hogy megbocsájtok a másiknak, szerintem már ezt is lehet megbocsájtásnak nevezni, tehát, hogy már itt megtörtént az a lépés, ami Isten szemében is kedves, és amikor már ő is tudja úgymond adni a kegyelmét és a segítségét ehhez a folyamathoz, és adott esetben úgy rendezni, hogy tényleg lehetőség legyen kiengesztelődni a másik személlyel. És persze kérdés az, hogy ha meghalt egy személy például, és vele szeretnél kiengesztelődni, mert nagyon hirtelen távozott el. Az én életemben is volt ez a helyzet. Édesapámmal eléggé, hát hogy is mondjam, nem hogy vitatkoztunk, de sok mindenben nem értettünk teljesen egyet. Például azt, hogy ott hagytam a mérnöki állásomat, és szerzetesként más hivatást választottam. Tehát, hogy sok mindenben nem értettünk egyet, és a meg nem értésünknek így eléggé hangot is adtunk, és aztán édesapám hirtelen eltávozott infarktusban, tehát, hogy nem volt alkalmam és lehetőségem úgymond kiengesztelődni vele. És nagyon sokáig volt bennem ez a negatív érzés, hogy miért történt ez, hogy miért nem tudtam én vele úgymond békességben lenni, és hogy őszinte legyek, ez nekem volt nehéz. Neki valószínűleg odaát már nem okozott így kérdést, de hogy nekem a földön itt nehéz volt ez, és még én, ahogy te mondtad, ezt a döntést, ezt az elhatározást el nem hoztam, addig folyamatosan bennem volt ez a békétlenség. Nekem volt rossz. Nem neki, hanem elsősorban nekem. Tehát, hogyha valaki eltávozik, és már nincs alkalmunk, nincs lehetőségünk úgymond személyesen oda menni és bocsánatot kérni, még akkor is lehetőségünk van arra, hogy ezt a döntést meghozzuk, és kiengesztelődjünk azáltal, hogy magunkban hozzuk meg ezt a döntést és ezt az elhatározást, hogy igen, én meg akarok neki bocsájtani, én nem így akarom, hogy a kapcsolatunk legyen, és biztos vagyok benne, ha majd oda találkozunk, akkor már mosolyogva fogunk mind a ketten ezekről az elmúlt dolgokról beszélni, de hogy addig is, amíg ez megtörténik, addig még a földön vagyunk, addig igenis fontos önmagunk számára az a lépés, hogy kimondjam azt, hogy megbocsájtok, és elengedem úgymond ezeket a tartozásokat. És most térjünk a félelem érzéséhez, amit Péter atya a könyvében ír. Sok esetben elengedhetetlen szembenéznünk azzal a félelemmel, amely meghatározza a reakciónkat. Csak így rendeződhet a kapcsolat. Amikor észrevesszük, hogy félelem van bennünk, akkor figyelhetünk arra, hogy mitől is félünk, amikor megbántottak vagyunk, vagy amikor a másik megbántva érzi magát általunk. Attól félünk, hogy elveszítjük a másikat? Félünk a kiszolgáltatódástól? Vagy félünk a megszégyenüléstől? Attól, hogy mi vagyunk a hibásak? Hogy nem vagyunk elég jók, elfogadhatók, szerethetők? Félünk, hogy önmagunkról alkotott képünk sérül? Hogy nem vagyunk olyan megértők, türelmesek, nagylelkűek, mint amilyenek szeretnénk lenni? vagy félhetünk attól is, hogy esetleg elutasítanak, hogy mi nagylelkűen meg akarjuk a másikat ajándékozni a megbocsájtásunkkal, de ő neki meg erre nincsen szüksége és visszautasít. Sebzettségünkben rejtőző félelmeink felnagyítják a veszteség lehetőségét. Eltakarják a kapcsolat pozitív tartalékait, vakká tesznek arra, hogy a másiknak is fontos lehet a kapcsolat rendeződése. S ha félelemből reagálunk, a másikban is a félelmet növeljük. Ha felismerjük ugyan, hogy félelem mozgat minket, és látjuk is azt, hogy mitől félünk, még nem lettünk szabadok tőle. Néha a félelem erősebb annál, hogy ellenőrzésünk alatt tarthatnánk. Ilyenkor nem tehetünk mást, mint hogy tudomásul vesszük e korlátoltságunkat. Ez segít. Néha viszont dönthetünk úgy, hogy ne a félelem vezesse reakciónkat. E döntés nem racionális elszánás, inkább zsigeri, belső bizalom. Bizalom az életben, bizalom önmagunkban, bizalom a másikban. Ezt a bizalmat ápolhatjuk, gyakorolhatjuk, figyelhetünk rá. És most így a félelem kapcsán, amit Péter atya ír, nekem eszembe jut a gyónás is, mert hogy attól is úgy szoktunk azért eléggé félni. És amikor az első áldozásra készítem a diákokat, és az első szentgyónásra, hát igen, a félelem az az erős, legerősebb érzés, ami őket úgymond elkapja, amikor ez a lépés történik, és hogy mitől félünk, miért van bennünk ez a félelemérzés. Ahogy Péter atya is felsorolta, hogy megszégyenülünk, hogy kitudódik, hogy mi mennyire tökéletlenek vagyunk, azt gondoljuk magunkról, hogy mennyire megértők, türelmesek, és nagylelkűek, és jók vagyunk, és most pont az ellenkezője derül ki, ráadásul ezt még be is kell valljuk egy másik ember előtt, a pap előtt, és tehát, hogy ez részben a megszégyenülés, részben a félelem, hogy akkor most mi lesz. És igen, nehéz ez a félelem kezelés, de ha csak a félelmet nézem, akkor lehet, hogy soha nem lépem át a gyóntatószéknek az ajtaját. De ha arra gondolok, hogy milyen jó lesz utána, hogy milyen jó lesz kiengesztelődni, milyen békesség lesz bennem, és hogy tényleg megkönnyebbülök ezáltal a lépés által, akkor lehet, hogy erőt tudok venni magamon, és akkor ezen a félelmen is túl tudok lépni. És úgy jó látni a diákokon is, hogy igen, az elején ez nehéz, meg úgy félnek, hogy na, akkor jól csinálják-e, meg hogy nem felejtenek el valamit, akkor megbiztatom őket, hogy nyugodjanak meg a gyóntatószékben, a tisztelendő úr segíti őket, és eszükbe juttatja, ha esetleg valamit elfelejtenek. Ez nem ilyen lecke, ez nem felmondása valaminek, hanem gondoljanak arra, hogy tényleg kibékülnek az Istennel, a fele barátjukkal, és amikor úgy elsorolom nekik, hogy hát, mert meg lehetne azt tenni, hogy oda mész mindenkihez bocsánatot kérni, apához, anyához, testvérhez, osztálytárshoz, tanítónénihez, és így tovább felsorolom a személyeket, akiket ő esetleg megbánthatod, akkor nem egyszerűbb, hogy akkor a gyóntatószékben annak a közösségnek a képviselője előtt mondod el ezt a bánatimát? És hát persze mondják, hogy hát igen, ez így könnyebb, mégiscsak könnyebb, mert hát nem tudjuk azt megtenni, hogy mindenkihez oda menjünk, és tényleg mindenkitől bocsánatot kérjünk, akit megbántottunk. Nem utolsó sorban, hanem is tudjuk, hogy megbántottuk. Tehát, hogy rengeteg ilyen tényező van ebben a helyzetben, amit nem is, lehet, hogy nem is tudunk, és mégis okai vagyunk például egy konfliktusnak. Szóval nem olyan egyszerű ez a dolog, de ahogy Péter atya is mondja és tanácsolja, hogy ne a félelem uralkodjon el rajtunk, ne engedjük, hogy az irányítson minket, hanem gondoljunk arra a nagyobb jóra, ami ebből származni fog.
0: Pedig ugye sokszor nagyon nehéz legyőzni ezt a félelmet, hogy ne hagyjuk, hogy irányítson, mert ahogy te is mondtad, valahol bennünk van az a dolog, legalábbis bennem sokszor van az, például a gyónás előtt, hogy igen, akkor én most bemegyek, én most akkor elmondom annak az atyának, hogy én mit vétkeztem, meg mi van, mit fog ő rólam gondolni? Ugye valahogy bennem sokszor van ez a félelem, én ezért például, nem tudom, félelemből, vagy miért nem is szeretek olyan paphoz menni gyóni, akit ismerek személyesen, mert ugye ez a gondolat, hogy mit is fog ő gondolni rólam, pedig ez nem így van, ugye a pap az nem nézi le az embert, ő olyankor Isten ott a gyóntatószékben, aki mindenkit ugyanúgy szeret, és biztos, hogy nem fogja a te bűnödöt elmondani a harmadik embernek, hogy nézd meg csak, mit csinált az a tíme ottanna. De hogy mégis bennünk van itt az a félelem, amit úgy nagyon nehezen lehet legyőzni. Tehát én is dolgozom rajta, én is próbálkozom, de mégis valahogy mindig visszatér ez a dolog. És ugye kell találja egy alternatív megoldást, én megtaláltam, és én bízom benne, hogy így is kedves a jó Isten előtt, az, hogy mégiscsak ott vagy, és megbánod a bűneidet, és elmondod neki, hogy akkor igen, vétettél, és szeretnéd, hogy ő, és hát mindenki megbocsásson neked.
1: Péter atya, tovább folytatva a gondolatot, azt mondja, hogy a kapcsolat rendeződéséhez érdemes fáradozni a szavakkal, de érdemes észrevennünk azt is, hogy hogyan hatnak tisztázásra szánt szavaink a másikra. E hatás megmutat valamit abból, milyen motivációval mondtuk ki őket. Saját motivációnkat teljesen átlátni soha nem tudjuk. Előfordul, hogy rendeződést kereső szavainkat fegyverként szegezzük a másiknak. Tehát elmegyünk, hogy bocsánatot kérünk, és aztán olyan szavakat mondunk, hogy még rosszabb lesz a helyzet, még jobban, úgymond elfajul. Ha mindig mindent szóba hozunk, mindent rendezni akarunk, az is árthat a kapcsolatnak. Nem minden magyarázható meg, nem minden rendezhető kibeszélve. Sok minden rendeződhet egy gesztussal, egy mosollyal, megértő jó indulattal. Ez csökkentheti annak a veszélyét, hogy esetleg még több sebet osztunk, ha nagyon tisztázni akarunk valamit. Bízhatunk abban, hogy nem csak az működik egy kapcsolatban, amit a végsőkig kitisztázunk. Ezt látjuk Mária és József között, amikor kiderült, hogy Mária áldott állapotban van. József nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Tehát József nem tisztázta Máriával azt, ami gyötörte, ami sértette az önérzetét, és ami kettejük kapcsolatát elbizonytalanította, veszélybe sodorta. Amikor József felébredt álmából, minden tisztázó beszélgetés nélkül magához vette feleségét, Máriát. Az a kapcsolat, amely kibírta a sebződést, megerősödik. Aki megbocsájt, kész lemondani a megbántottság helyzeti előnyéről, és ahelyett, hogy engesztelést várna, ki tudja fejezni a másiknak, hogy nem kérdőjelezi meg a kapcsolat folytatását. És azt hiszem, hogy leginkább ez a lényeg, hogy amikor bocsánatot kérünk, vagy kiengesztelődünk, vagy megbocsájtást adunk a másiknak, akkor fontosnak tartjuk a kapcsolatot. Az van az első helyen, saját valós vagy vélt igazunkkal szemben is akár.
0: És nagyon közeledünk a műsorunknak a végéhez, ezért a mai estén is egy kedves történettel fogunk búcsúzni.
1: Anthony de Mello Szárnyalás című könyvéből olvasom a történetet. Egy férfi felajánlott egy bizonyos összeget a kislányának, ha szépen lenyírja a füvet. Az nagy buzgalommal neki is látott a munkának, és estére már szépen le is volt vágva a fű, pontosabban egy nagy folt kivételével a sarokban. Amikor a papája azt mondta, hogy így nem tudja kifizetni az egész összeget, hisz nincs az egész gyep lenyírva, a kislány azt mondta, hogy inkább hagyja a pénzt, de ő nem vágja le ott a füvet. A kíváncsiságtól hajtva a férfi odament az érintetlen területre. Pontosan a közepén ott ült egy nagy béka. A kislány túl érző szívű volt ahhoz, hogy keresztül menjen rajta a fűnyíróval. Magyarázatként ezt írja a szerző, ahol szeretet van, rendetlenség is van. A tökéletes rend temetővé változtatná a világot.
0: Nagyon szép ez a történet, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat mondó, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy ne törekedjünk talán mindig a tökéletességre, hanem a szeretet legyen mindig a mozgató rugó, amely segít a mindennapokban. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, és együtt lehetünk ebben a mai műsorban is. További áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva mindenkinek, búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
1: Trepszker Erika.
0: És Szűcs Tímea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtünk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel is veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, Te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem. És a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert Te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg! Gyötrelmeimből a Te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.

0: Kén.
1: Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáit, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
0: Amen.
1: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
0: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
1: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
0: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
1: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsovszky Tibor beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy mit látsz, hogy ez a szívártültetés, ez mennyire fog fejlődni. Megmondom, hogy mire gondolok, hogy ma már ugye nem nyitják minden esetben föl a mellkasát az embernek, hanem különböző ilyen, nem tudom megnevezni, mert ez egy orvosi speciális megnevezés, hogy szinte hozzá se ér a szívgyógyász, hanem egy ilyen karon keresztül végzik a műtétet. Tehát ez meddig mehet ez így? Az előbb azt mondtad, hogy egy szív, aki szívműtétet végző orvosnak fantasztikus keze kell, hogy legyen, tehát ott nem lehet tévedni. Hogy látod ezt a dolgot, hogy ez át tudunk ebbe billenni, hogy nem kézzel fogják végezni a szívműtétet, hanem egy ilyen karral, meg gépekkel?
2: Hát ugye a jövő, hogy ez mikor következik be, az kiszámíthatatlan, de már ma is számos szívsebészeti beavatkozás robotkarok segítségével történik.
1: Ez nem jutott eszembe.
2: Robotkarokkal. És az nagyon gyakran pontosan. Mesterséges intelligencia vezérlésével ez pontosabb lehet.
1: Ehhez kapcsolódóan még szeretném megkérdezni így oblikon kívül tőled, hogy a mai napig jártok boncolásokra, tehát mint orvos jársz minden évben boncolásra, tehát hogy tanuljatok a holttesten végzett dolgokon?
2: Igen, hát boncolásokra el kell járnunk, a saját betegeinket kell megnéznünk, hogy megfelelő volt-e a döntésünk, megfelelő volt-e a gyógyításunk. Tehát, hogyha valaki meghal az én osztályomon, akkor megírjuk ugye a dokumentációját, utána átmegyünk a boncterembe, ott vagy előttünk, vagy előkészítve fölboncolják a illetőt, és ez úgy történik, hogy mielőtt az egésznek nekiugranánk, elreferáljuk a korboncolást végző orvosnak azt, hogy miért került be az illető a kórházba, milyen betegségeket feltételeztünk, milyen gyógyítást alkalmaztunk, eleve reménytelen volt, mert van ilyen is, vagy azt gondoljuk, hogy jó irányt csináltunk, de be kell vallanom azt, hogy mindig ott van a lehetősége annak, hogy egy orvos tévedjen. Ha állandóan téved, azt hagyja el a pályát. De úgy mondta egyszer egy klinikopatológián egy általam nagyra becsült főorvos, amikor a klinikusok és a korboncnokok üléseztek, és elreferálták a beteget, utána a korboncnok is elmondta, megmutatta, hogy hol van, mit kellett volna így csinálni, amúgy csinálni, ezt mondta a főorvosa, nagyon-nagyon ideges belgyógyász kollégámnak, hogy kedves kollega, hát ne legyen már ennyire ideges. Innen emelt fővel csak a korboncnok távozik.
1: Ez jó. De szaladjuk tovább, mert az idő rettenetesen talad a riportba. 1996-ban kerültél a SOTÉ-ra. Ugye, hagyd kérdezzem meg ezzel kapcsolatban, hogy a SOTÉ-n más lehetőségek adottak, mint az újpesti kórházban, tehát úgy látod, hogy a gyógyítás színvonala itt emeltebb, vagy pedig ugyanazon a szinten van a kettő dolog, és ehhez kapcsolódóan hagyd kérdezem meg tőled, hogy továbbképzésekre jársz-e, illetve te tartasz-e? Parancsolj!
2: Amikor átkerültem az egyetemre, akkor nagyon érdekes dologgal szembesültem. Károlyi kórházban elrendeltem egy vastagbélvizsgálatot, akkor egy ilyen beöntős, kontrasztanyagos valami történt. Bementem a klinikára, megkérdeztem a második nap a szomszéd kollégámat, hogy hol kell előjegyezni erre a vizsgálatra a beteget, és mennyi időt kell várni, egy hetet, vagy hogy lesz. Rám nézett, és azt mondta, hogy tehát vastagbéltükrözést csinálunk, azt a vizsgálatot itt már rég elfelejtettük. És akkor szembesültem azzal, hogy mások a technikai lehetőségek. Egészen döbbenetesen mások. Több év különbség volt a kórházi ellátási lehetőség és a klinikai ellátási lehetőség között, mind technikában, mind időben. Több orvos, több műszer, az orvosok azok ugyanolyanok. Itt is, ott is. A műszerek már nem. Tehát ez egészen más volt.
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert szerettem volna erre rátérni a diagnosztikának a műszeres részére. Na most, a szakmai elméleti fejlődést melyik ország vezeti? Egy pár mondatot, ha mondanád erről, tehát a szívgyógyászatban, a kardiológiában.
2: Igen. Hát a szakmai vezérlés az egészségügyben az Amerikai Egyesült Államokban van, az USA-ban van. Én volt szerencsém, az egyik barátom Heidelbergben volt ösztöndíjas, és édesapámmal egy ilyen meghívó útlevelet csináltattam, és kim voltam ennél a barátomnál Heidelbergben. Ő gyerekgyógyászattal foglalkozott, de az asszisztense, az a kardiológus professzornak volt a asszisztensének a barátnője, tehát engem beprotezsáltak a Heidelbergi kardiológiai klinikára. Két hétig ültem, és több szívkatéterezést láttam egy nap alatt, mint a kardiológiai szakvizsgámra való felkészülés egész ideje alatt. Ez döbbenetes élmény volt. És hát csodálkoztam, elmentem mindenféle részére a klinikának, megnéztem a ritmuszavarok kezelését, a szívútrahangokat, a szívkatéterezést, leselkedtem a szívműtőben, és megkérdeztem, hogy hát ez fantasztikus, itt folyik a képzés. Mondtam, igen, mindenkit itt képzünk, de az Amerikai Egyesült Államokban tanultuk meg. Tehát az USA olyan mérhetetlen technikai fölénnyel bír, hogy az általam egyik csodált Heidelbergi Egyetemnek, a Heidelbergi klinikának, a kardiológiai klinikának, ahol az igazgató akkor a német kardiológus társaság elnöke volt, ott is azt mondták, hogy Amerika az első.
1: Egy kiegészítő mondatot, hogyha megengedsz ehhez a dologhoz. A szívgyógyászat ugye ez nem választhatjuk le a belgyógyászatról és a vérről, a hematológiáról, én azt gondolom. És engedjék meg, kedves hallgatóink, hogy ma, amikor készítjük ezt a riportot, ma van az önkéntes véradók napja, és nagyon szíves figyelmükbe ajánlom a hallgatóknak, hogy tegyék meg, hogyha megtehetik, adjanak vért, mert nagyon sokat segítenek az egészségügynek. E kitérő után szeretném tőled megkérdezni, mert beszéltél a kardiológus társaságról, a Magyar Kardiológusok Társaságának is tagja vagy, miből áll ez a munka?
2: Akkor, amikor úgy döntöttem, és a főnököm inspirált erre, hogy legyek kardiológus, akkor azt mondta, hogy hát te, Viktor, ez úgy működik, hogy beadsz Balatonfüredre a kardiológus kongresszusra egy előadást. Mondom, én előadás. Hát bizony. Itt van ez az osztály, ellátunk évente több száz szívinfarktusos beteget. Ugye az akkor még egy nagyon kezdetleges helyzet volt. Hát keressél témát magadnak, én segítelek abban, hogy tudj ott egy előadást tartani, de ehhez az a feltétel, hogy belépsz a társaságba. Hát beléptem a társaságba, tartottam először előadást, először papírról olvastam föl előadást, aztán azt mondtam egyik alkalommal, hogy ha ezt így folytatom, akkor ebből nem lesz semmi. Kidobtam a papírt, kiálltam, kicsit dadogtam, de ezt bölcsmosollyal elnézte a levezető elnök, és aztán lassan úgy tűnt, hogy minden évben tudok előadni a kongresszuson. Van valami olyan érdekes téma, ami fontos. Erre figyelmeztetett egyébként a főnököm, hogy olyat, ami unalmas, olyat, ami mindenkinek a könyökén jön ki, azt bízd másra. És nézd meg, hogy elmondja, senki nem fog rá figyelni. Próbáljál meg valami érdekességről beszélni. Ez lett az első lépés. Aztán, ahogy egyre inkább megismertek, jött egy kedves kardiológus barátom, aki akkor a társaságnak a főtitkára volt, és azt mondta, hogy újra kell szervezni a hipertónia munkacsoportot a társaságon belül. Elvállalod-e ezt a szervezést? Mondtam, hogy elvállalom örömmel. Kicsit talán furi volt egy akkor még mindig 40 körüli orvosnak a szájából, sikerült újra szervezni a hipertónia munkacsoportot, és akkor ez azt jelentette, hogy hogy bekerültem a társaságnak a tanácsadó testületébe, és egy-két évtizeden keresztül hipertónia munkacsoport, gyógyszerterápiás munkacsoportnak a vezetője voltam. Ez azt jelentette, hogy évente kellett gondoskodni a szimpóziumokról a kongresszuson, illetve megpróbálkoztam évközben is szervezni. Ez nagyon nagy munka, ez meghaladta az erőmet, és ebből kiszálltam, tehát ezt nem tudtam csinálni.
1: Főorvos úr, fantasztikus, érdekes a téma, mindig érdekelt egyébként engem az orvosi pálya, de hát nem lettem orvos. Menjünk gyorsan, mert az idő rettenetesen szalad. Egy-egy mondatban talán ilyen szakmai kérdéseket tennék föl. Mi a felnőtt transzhorakális és a hipertónia? A magas vérnyomás ugye ma már népbetegség. Mit javasolsz ennek a leküzdésére a hallgatónk számára? Illetve van egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy az európai kardiológus diplomával is rendelkezel, ez mit jelent a te számodra? És van egy utolsó kérdésem, de tényleg röviden, mert nagyon elszaladt az idő, és a 24 órás vérnyomás monitorozálás, mint ciklikus matematikai függvény, no ez igazán érdekes, ezt mondtam neked a riport előtt is, ugye hát mi tanultuk az iskolába, hogyha egy-egy mondatban ezekről a témákról tudnál mondani a hallgatóvé, hogy egy kicsit közelebb tudnánk vinni ezt a szakmát a hallgatók számára. Parancsolj!
2: Európai kardiológus diploma. Kelet-Európában éltünk. Most is Kelet-Európában élünk, de volt egy időszak, amikor a nyugatiak nem fogadták el a kelet-európai kardiológusokat. És a kardiológus társaság létrehozott egy európai kardiológus diplomát. Ez a nyugatiakat nem érdekelte. De összegyűjtöttem a cikkeimet, összegyűjtöttem az iskoláimat, tanfolyamaimat, és beadtam, és megkaptam a diplomát. Néhány jó barátommal együtt egy időben. Az egyik az aztán a kardiológus társaságnak az elnöke lett. A transztorakális eukardiográfia licenszvizsga, hipertónia licenszvizsga, ezek a szakvizsgára ráépített vizsgák. Ez azt jelenti, hogy ezeket a disziplinákat tulajdonképpen vezetőként üzhetem. A ABPM, ambuláns vérnyomás monitorozás az, amelyik egy napon keresztül föl van téve a beteg karjára, és adott programozott időnként nézi a beteg vérnyomását. Eltelik 24 óra, a verklin, tehát ciklusról van szó, a verklin indul újra. Ez nekem onnan jött, hogy fizika tanárom egyszer bekerült a Károlyi Kórházba, és ültünk egymás mellett, fölvettem valami epeköve volt, és csináltam az EKG-t róla, és így nézi, jaj, milyen jó kis ciklikus görbe. Mondom, milyen jó ötlet. És akkor vérnyomás monitor, milyen jó kis ciklikus görbe, a nappal éjszaka váltakozik, ismétlődik. Évszak, tavasz, nyár, ősz, tél, más a magasság, ez egy másik ciklusidő. A rövidebb ciklus idő, a 24 óra, és ütésről ütésre is variábilis lehet a vérnyomás, az egy még rövidebb ciklus időt jelent.
1: Köszönöm. Még lenne egy pár kérdésem. A munkádban nagy szerepe van a gyógyszereknek. Egy picit beszéljünk erről, hogy választod ki a megfelelő gyógyszert egy páciens számára? Van úgy, hogy váltani kell a gyógyszert?
2: A kardiológusok nagyon büszkék a gyógyszervizsgálataikra. Minden egyes kardiológiai állításunk, ami kezeléssel függ össze, összehasonlító gyógyszervizsgálatokon alapul. Tehát akkor, amikor én elrendelek egy gyógyszert, olyat választok, ami bizonyítékokkal szolgált már korábban, más gyógyító eljárásokkal szemben, hogy hatékony. Főnökeim azt mondták, hogy nem 500 gyógyszerrel kell dolgozni. Meg kell tanulni bizonyos gyógyszerek hatását, persze hát kell tudni többit is, és azokat a gyógyszereket kell adni, amelyik bizonyítékkal rendelkezik, és saját tapasztalatom is van már ezekkel. A gyógyszertanulmányok alapján végzem a gyógyszerelést, és például a vérnyomás monitorozással ellenőrzöm, vagy a beteg önvérnyomás mérésével ellenőrzöm a gyógyszerhatást, és ha kell, akkor változtatok.
1: Értem. Elárulom kedves hallgatóinknak, hogy én elmentem a főorvos úrhoz a Semmelweis egyetemi klinikára, és nagyon sok beteg jár hozzá. Tényleg csak egy-egy mondatban, mert az időn rettenetesen szalad. Naponta hány beteggel tudsz foglalkozni? Hogy látod, hogy az általad javasolt terápiák mennyire hatásosak? És nem utolsó sorban szeretném megkérdezni, hogy a nővérek, akik veled dolgoznak, azok mennyire képzettek, hol képzik őket, és kimondottan erre a szakterületre képzik őket? Parancsolj!
2: Úgy átlagot mondanék, ambuláns beteg naponta 4-8-10 jár hozzám. Ezen kívül ugye kell végeznem aznapra szabott szívútrangok egy részét. Tehát ennyi mondjuk a betegszám, csinálok még, ellenőrzöm a vérnyomás monitorozásokat, ellenőrzöm nem mindegyik, de néhány 24 órás EKG vizsgálatot. Ám de akkor, amikor osztályvezetőként a fekvő részen dolgoztam, akkor volt egy elvem, amit Károlyi Kórházból hoztam. Minden egyes vizitemre, nem csak a gyakornokommal mentem, hanem a nővéremmel, a hozzám beosztott nővérrel, és rendszeresen elvittem a főnővéreket is. Ez persze időnek kis időigényes volt, de összemelegettünk. Nem a férfinő kapcsolatban, hanem a gyógyító-ellátó kapcsolatban. Volt egy idő múlva sok pillanat, amikor egymásra néztünk, tudták, hogy most kell megigazítani a beteg feje alatt a párnát, tudták, hogy kell fölkészíteni a beteget a vizsgálatra, és félszavakból megértettük már egymást.
1: Pontosan erre gondoltam, volt ez ugye, félszavakból megértettük egymást, volt egy ilyen szlogen, ugye, mert te is 28-as vagy, meg én is a színészekkel. Még egy utolsó kérdés ezek a szakmáddal kapcsolatban. Az adminisztráció csökkent szerinted az elmúlt időszakban?
2: Az adminisztráció folyamatosan növekszik. Az orvosoknak szorosan véve, a legszorosabban véve van mindig segítsége. De az adminisztráció ennél szélesebb körű segítséget igényel.
1: Értem. Miután a Mária Rádióban vagyunk, két kérdésem van, tényleg nagyon röviden, főorvos úr. Az egyik, hogy a hit, az Istenbe vetett hit milyen szerepet játszott az életedben, a másik kérdésem pedig, hogy mint főorvos, kardiológus, főorvos, belgyógyász, mit üzenél a Mária Rádió hallgatójuknak az egészségük megtartása érdekében? Egy-egy mondatot, hogyha volnál kedves mondani.
2: Az egészség megtartásáról annyit ezzel kezdeném, hogy le van írva, hogy hogy kell egészségesen élni. Mozogni kell, meg kell tartani a normális testsúlyt, olyan ételeket kell fogyasztani, amelyek biztosítják a jövőt, és biztosítják a jövő agyműködését. Tehát sószegényen kell étkezni, és napi fél kiló nyerzöldséget, gyümölcsöt legalább meg kell lenni. Ez az, ami kicsit olyan mediterrán stílusú étrendet és életmódot kellene követni. A Mária Rádiónak két rövid gondolatot. Ugye én az életet őrzöm. Az élet a legszentebb titok szerintem, amely arra érdemes, hogy minden körülmények között megőrizzük, de a megőrzés közben arra kell törekedni, hogy a beteg embernek mindig a legjobb legyen, tehát nem egyszerűen ki kell tolni az élettartamot, hanem jó általános állapotban kell ezt megérni. És engedjél meg egy idézetet, ami a gyökereimet és a családomat jelenti. Tehát a világ fele azt kell üvöltenem, hogy védeni kell az életet. A család fele pedig azt, hogy össze kell tartozni, szeretni kell egymást, és tudnunk kell, hogy honnan jöttünk. Én találtam erre egy idézetet, 200 évvel ezelőtt egy ősöm ezt írta. Mely jegyzéseimnél többel nem kedveskedhetvén az ezen írásomra szorulandó véreimnek és kedves gyermekeimnek legyen ez a jövendő útmutatás. 1807-ben írta ez Szászújfalusi Felszegi Sándor.
1: Ez nagyon jó befejezés volt. Hát kedves dr. Nagy Viktor főorvos úr, Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk a Mária Rádióban, és remélem, hogy egy kicsit közelebb tudtalak vinni a hallgatóinkhoz. És ami fontos, hogy a főorvos urat nagyon sokan ismerik, és kitűnő orvosnak titulálják, nem csak a betegek, hanem a szakma is. Mit tudok kívánni így pár mondatban? További munkádhoz kívánok a hallgatók nevében is jó egészséget a Jóisten áldásával. Borsovszky Tibort hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsovszky Tibor beszélgetett.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Média Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Kedves rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumában van egy nagyon-nagyon szép rész, szakasz, amikor Jézus a következőket mondja. Szent Máté evangéliuma 28-as fejezet, 20-as vers. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És talán, hogyha ezt az egyetlen egy mondatot, kijelentést, bátorítást a szívünkbe írnánk, ezt az egy mondatot, amely talán mondhatni az egész evangélium összefoglalója. Mert ha igazán merünk ebben hinni, ha igazán komolyan vesszük, megváltoztatja életünket, hozzáállásunkat, szemléletmódunkat. Ízlelgessük. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Mit jelent ez? Isten ígéretet tesz, reményt ad, hogy velünk marad. Nem csak vasárnap, nem csak az ünnepeken, nem csak a templomban, hanem minden nap. Isten ott van a tegnap szürkességében. Isten ott van a ma nehézségében. Isten ott van a holnap ismeretlenjeiben. Nem hagy el minket. És annyira szép a veletek vagyok kifejezés, amely nem csak egyszerűen szép szó, mert hát gyakran elmondhatjuk ezt a mondatot, mintha egy vigasztaló mondat lenne. Mert hát farkas törvényű világban élünk, meg annyi nehézség, kereszthordozás, megpróbáltatás és kísértés, de ez nem csak vigasztalás, ez ígéret Isten részéről. Sőt, mi több, nem csak ígéret, hanem valóság. És ez azt jelenti, hogy amikor reggel felkelünk, ő már velünk van. Amikor fáradtan lepihenünk, ő velünk cipeli a napterhét. Amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk, ő akar vezetni. Amikor elrontunk valamit, vagy hibázunk, ő nem hagy el minket. Amikor örülünk, akkor ő velünk örül. És amikor sírunk, amikor bánatosak vagyunk, ő velünk sír. De vajon mi ezt észrevesszük-e? Vajon a mai ember nem-e túl zsúfolja életét, napjait? Vajon nem vagyunk-e túl elfoglaltak Isten számára? Vajon nem túl nagy-e a gond, nagy a zaj? És nagyon sokszor vajon nem az-e a gond? Mert hát Isten nincs távol, hanem talán mi nem halljuk, mi nem látjuk az ő jelenlétét. De hol van Isten? Egyszer egy kisfiú hittanórán megkérdezte: Papácsi, de hát hol van az Isten? Miért nem látjuk? Megkérdeztem tőle: te szereted édesanyádat? Persze, hogy igen, felelte lelkesen a kisfiú. És látod is a szeretetet? Kérdeztem. Hát nem, válaszolta a kisfiú. De azért érzed, ugye? Igen, válaszolta lelkesen. Na látod? Isten is ilyen. Láthatatlan, de valóságos. Mert nélküle semmi nem létezne, és semmi nem működne ebben a világban. Mi sem volnánk itt. Isten jelen van a hétköznapokban, kedves rádióhallgatók. És talán a mi hitünk egyik nagy-nagy kincse, vagy legnagyobb kincse éppen az, hogy Isten nem csak a templomokban lakik, hanem ott van velünk, a hétköznapi pillanatokban. Amikor reggel valaki felkel, és elindul a munkába dolgozni, Isten beletart. Amikor egy édesanyja fáradtan gondoskodik gyermekeiről, Isten rámosolyog, erőt ad neki. Amikor egy idős beteg csendben imádkozik az ágyban, Isten mellette ül, fogja kezét.
amikor egy idős ember magányosan üldögél, Isten nem hagyja el. Néha az emberek azt hiszik, úgy gondolják, hogy Isten csak a nagy dolgokkal törődik. De az a szeretet, aki megszámolta a hajunk szálait, aki felkeltette napját mi riánk, aki esőt adott nekünk, aki áldásával elhalmoz minket, nem hagy figyelmen kívül semmit és senkit. Ő nem fentről néz, hanem belülről kísér. Mert nagyon sokszor Isten jelenléte a kis dolgokban rejlik, kedves rádióhallgatók. Nagyon szeretem kalkuttai Szent Teréz anyának egyik gondolatát, amely így hangzik. Ne várj arra, hogy nagy dolgokat tehess a világban. Tedd a kis dolgokat nagy-nagy szeretettel. És kedves rádióhallgatók, ez a hétköznapi életszentség útja. Mert Isten jelen van egy tányér levesben, amit odaadunk a szegénynek. Isten jelen van egy ölelésben, amit oda ajándékozunk valakinek, aki már régóta nem kapott. Isten jelen van egy mosolyban, egy csendes, békés hallgatásban, egy kedves szóban, egy meghitt találkozásban. Ezek mind szent dolgok. Csak mi nem vesszük mindig észre. És igen, Isten nem csak ezekben van jelen, hanem a keresztekben is. A szenvedésben is, amely nekünk is osztályrészünk e világban. Sokan kérdezik, és mi van akkor, amikor szenvedek? Hol van az Isten? Miért hagy el? Ott van, nem hagy el. A kereszt alatt nem volt egyedül Jézus. A mennyei atya ott volt vele, még ha nem is úgy látszott. És ha te keresztet cipelsz, ha te keresztet hordozol, Jézus veled hordozza. Isten nem mindig veszi le rólunk a terhet. Nem azért, mert bántani akar, sebezni, nem. De megerősít, hogy elbírjuk. Isten nem mindig csendesíti le a vihart, de szívünkben megadja a békét, hogy azt átvészeljük. Volt egyszer egy idős asszony, akit rendszeresen látogattam. Már alig mozdult szegény, nagyon idős volt, beteg ágyhoz kötött. Kezei gyengék voltak, szeme már alig látott fényt. De mindig, amikor elvittem neki az oltári szentséget, suttogva csak ennyit mondott. Köszönöm, Jézusom, hogy ma is eljöttél hozzám. Tudom, hogy itt vagy, és ez nekem elég. Mekkora hit, kedves rádióhallgatók! Mekkora bizalom, mekkora remény! Ez az idős, beteg, kiszolgáltatott, ágyhoz kötött asszony látta Istent a hétköznapokban. Mert a hite nem függött az érzésektől, a körülményektől. Tudta, hogy akit szeret, az ott van vele. Láthatatlanul, de mégis valóságosan. És kedves rádió hallgatók, Isten ránk is számít. És talán lehet, hogy néha kicsinek érezzük magunkat ebben a nagy-nagy világban. Talán olyan otthontalannak. De egyet tudnunk kell. Isten bennünket is kiválasztott arra, hogy jelenléte legyünk a világban. Isten téged is kiválasztott arra, hogy te jelenléte légy a világban. Te lehetsz az, akin keresztül valaki, legyen az a szomszéd, a munkatárs, egy ismeretlen idegen, megtapasztalja Isten feltétel nélküli ingyenes szeretetét. Egy látogatásod, egy mosolyod, egy telefonhívásod, némi kedvesség, előzékenység, aznapi csoda lehet valaki számára. És vigasztalásul szóljon nekünk is, hogy Isten nem a tökéletes embereket keresi, hanem azokat, akiknek legalább egy mustármagnyi hite van, és nyitott szíve. És ennyi elég, hogy Isten
mindazt a jót, szépet, amit rólunk és velünk megálmodott, életre is váltsa. Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók,

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Július van, Szent Jakab hava, nyárhó, más néven áldás hava. Július 2-án a Sarlós Boldogasszony ünnepén a Római Katolikus Egyház arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária méhében Jézussal meglátogatta rokonát, az ugyancsak gyermeket, keresztelő Jánost váró Erzsébetet. Az ünnep liturgikus neve ezért Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. A 13. századtól július 2-án tartották, egészen a II. Vatikáni zsinatig, amikor is május 31-ére helyezték át. Mi, magyarok, régi szokás szerint július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Mivel ezekben a napokban kezdődnek az aratási munkák, és a katolikus magyarság minden munkáját a szűzanya oltalma alatt végezte, ezért Sarlós Boldogasszonynak nevezték el az ünnepet. Sarlós Boldogasszony, az aratás édesanyja és királynéja gondoskodik a szegényekről és az ég madarairól is. A szegények és a szükségben szenvedők gondviselője, a betegségben és a fogságban gyötrődők pártfogója, a halottak oltalmazója. Ő a várandós édesanyák vigyázója is. Az ünnep vigiliájában emlékeztek meg Mária anyaságáról. Ez a nap adta alkalmát a szegény gondozásnak, az anyaság ünneplésének és az aratás szakrális kezdetének is. A boldogasszony megnevezést Szent Gellért püspök ajánlotta, így tisztelve a szűzanyát. A viszonylag késői ünnepet könnyű a többi Mária ünneptől megkülönböztetni. Az aratás patrónája Szűz Mária. A pap megáldotta a szerszámokat, de ténylegesen ezen a napon nem dolgoztak. Az aratás az ünnep másnapján, július 3-án kezdődött. Sarlóval az asszonyok arattak, és a férfiak kötözték a kévét. Boldogasszony látogatásáról. Ének Sarlós Boldogasszony ünnepére. Názáret helyéből hegyes tartományban sietséggel indul Szent Szűz Júdeában, hogy Erzsébet asszonyt megáldja házában Jézusnak anyja. Ti is zarándokok, már meginduljatok így kalauz után, bár bízvást fussatok, áldott üdvözletet angyallal mondjatok, veszi Szűz anya. Te is, ó én szívem, indulj buzgóságra, Szent Szűznek szép áldást mondj minden órára, hogy boldog kímulást nyerjen végórádra Krisztus Szent Anyja. Időn Szűz Máriát mezők mosolygással követik madarak ékes, szép szoblással, mi is járjunk vigan régi nagy szokással, Szent Szüzet áldván. Áldja Szűz Máriát Erzsébet víg szívvel, áldja Zakariás Szüzet megnyílt nyelvvel, áldja Szent János is titkos röpöséssel Jézusnak anyját. Mária Gábriel főangyaltól tudta meg az angyali üdvözletkor, hogy idős rokona Erzsébet áldott állapotban van. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban Erzsébet segítségére lehessen, aki keresztelő Szent Jánost hordta a szíve alatt. E mai ünnep tartalma az a 3 hónap, amit Mária Erzsébet és Zakariás házában töltött, egészen keresztelő Szent János születéséig. Szoros értelemben Mária és Erzsébet, illetve a két magzat, Jézus és keresztelő János találkozását és János megszentelődését ünnepeljük. Mária és Erzsébet találkozásakor Erzsébet betelt szent lélekkel, mélyében megmozdult, azaz repesett a magzat. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt szent lélekkel. Nagy szóval felkiált,

áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogy lehet az, hogy uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária így szólt. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedét, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról, szétszórta szívük szándékában a gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak öröke megígért. Mária még ott maradt 3 hónapig, azután hazatért. Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál, hogy szűz lévén meggyümölcsöztél, imád Jézust értünk, akik te szültél. Szép liliomszál, szüzek virágja, könyörög érettünk Istennek anyja. Ó, mely ékes vagy Mária, bűnösöknek szószólója. Jankovics Marcell, Sarlós boldogasszony. Az ünnep hiedelem és hagyomány kincse nagyon gazdag. Virágszentelés, szegények istápolása, anyaság, de legfőképp az aratás a tárgya. Az ezen a napon szedett fűszernövények és persze a gabonafélék szentnek számítottak, varázserőt tulajdonítottak nekik. E napon csak jelképesen dolgoztak, a szerszámokat megáldották a pappal, a búzából koszorúnak, szenteltménynek, szobadísznek valót szedtek. Az aratást másnap szent rítushoz illő áhítattal kezdték. Tiszta fehér gyolcsuhában, levett kalappal a búza elé térdepeltek, és imát mondtak. A munkát a föld szent, keleti sarkában kezdték, napkelet. Az első 2 kévét keresztbe rakták. Mindez az életet jelentő új kenyérnek szólt, és benne tudván tudatlan a sarló kasza alatt elhulló gabona istennek, akinek a kultusza Jézus Krisztus testének, a szent ostjának tiszteletében napjainkig töretlenül tovább él. Régi gyakorlat és hagyomány szerint sarlóval az asszony nép aratott, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét. Közvetlenül ebből ered, hogy a nép szimbolikus szemléletében a szűzanya arat. Fiára hagyja, hogy gyűjtsön, és a búzát a konkoltól elvált.

Bálint Sándor ünnepi kalendárium. Sarlós boldogasszony aránylag Kései Mária ünnep. A franciskánusok, az emberré testvérükké vált Krisztus apostolai kezdik először a 13. század folyamán megülni, illetőleg terjeszteni. Sarlós boldogasszony ünnepe tisztelete egy század múlva, 1389-ben vált az egyházban egyetemessé. Hazánkban elsősorban föltétlenül az obszerváns ferencesség buzgolkodására vert gyökeret, még a középkor végén. Igazában azonban a barokk világában bontakozik ki. Az obszerváns temesvári Perbárt fejtegeti, hogy a Magnificat tartalmazza mind az Úr imádságát, mind pedig az üdvözlégyet. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, egyezik ezzel, magasztalja lelkem az Urat, vagyis az égi atyát. Az első kérés, szenteltessék meg a te neved, benfoglaltatik ebben. Örvendez lelkem, az én üdvözítő Istenemben. Második kérés, legyen meg a te akaratod ott, levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből, és felmagasztalta az alázatosokat. Harmadik kérés, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ott az éhezőket betöltötte jókkal. Negyedik kérés, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Ott, és az ő irgalmassága, amely megbocsátja bűneinket, nemzedékről nemzedékre száll az őt félőkön. Ötödik kérés, és ne vigy minket a kísértetbe. Ott hatalmas dolgot cselekedett az ő karjával, azaz Krisztussal, aki hatalmasan megvédi a hívőket minden kísértésben. Hatodik kérés, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ott oltalmába vette Izraelt, az ő szolgáját, megemlékezvén irgalmasságáról, amit szólott atyáinknak, Ábrahámnak és az ő ivadékainak örökre. Mária pedig elénekelte a csodálatos hálaéneket, a Magnificatot. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataikban kevékedőket. Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátotta el a gazdagokat. Felkarolta szolgáját Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amit megmondta atyáinknak, Ábrahámnak, és utódainak mindörökre. Ave Mundi Domina, Sík Sándor fordítása. Ave világasszonya, tengereknek csillaga, édes hárfa Mária, Ave zengő citera, drága nárdusz illata, gyöngyök legdrágabbika, Mária napnál ékesebb, minden fénynél fényesebb, édességnél édesebb, rózsaszíromnál bíborabb, liliomnál vidorabb, édennél kívánatosabb, minden kegyelem kútfeje, tisztaságnak tűköre, illatoknak fűszere, fülnek édes dallama, szívnek boldog balzsama, szájban bölcsesség szava, szűzi szépség, ifjúság, vértanuk közt rózsa ág, szegényeknek drágaság, bánatomban örömem, háborúban győzelem, halálomban kegyelem. Számkivetésünk után, ő szépségében, trónusán, fiad mutasd meg, szűzanyám. Sík Sándor piarista tanár, tartományfőnök, papköltő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Kossuth Díjas, a 20. századi jelentős magyar lirikusa, szerkesztett imakönyveket, rendszeresen publikált az Élet és a Vigília katolikus folyóiratokban, az utóbbinak 1946 után főszerkesztője is volt, a Szent István Akadémiának, majd pedig a Kisfaludi Társaságnak lett tagja,
1936-ban a Magyar Rádióban tartott 6 részes előadás sorozatot a magyar szentekről. Hallgassák meg Sarlós Boldogasszony című kötetének

Sík Sándor, Sarlós boldogasszony. Nyár és hajnal. Sarlós boldogasszony. Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán. Aranyhúrját a domb mögött hangolja már a nyár, nagyasszony napja. Már benne párálik a pirkadati szélben a csurranó nyár déli tűz. De az orgonalomból reszket még a harmat, s acél ifján csillannak a kaszák. Már bontja barna falangszát az aratók komoly karéja, hajlognak utánuk a marokszedő lányok, kendők vadvirágbokrétája táncol. Csend. Egy fenkő csisszen a pengén. Messziről egy kis csikó csengője csilingel. Egy riad pacsirta fúrja fölöttem daloló nyilvessző az égbe magát. És testem lelke minden pórusán át érzem, hogy árad bennem ég felé a föld felomló mély dala.

Mint magyar neve is mutatja, a Sardos Boldogasszony ünnepéhez fűződő hagyományok javarészt a búza aratással függnek össze. Elhangzott már, hogy a 18. században még az asszonyok arattak sarlóval, s a férfiak kötözték a kévét. E vallási értelmezésben összecseng azzal, hogy amit Szűz Mária learat, azt a fia összegyűjti, és elválasztja búzát az ocsútól, azaz ítélkezik az emberek fölött. Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett, de amikor az emberek alusztak vala, eljöv az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedik a vetés, és gyümölcsöt termel, akkor meglátszik a konkoly is. A gazdaszolgái pedig előállván mondának neki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nekik: valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának neki: akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta: nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. És az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömben. Olvashatjuk Máté evangéliumában. Kalotaszegen a férfiak fejfájára olykor ekevasat, az asszonyokéra pedig olvasót vagy sarlót festettek. Sardos Boldogasszony napján Magyarország északi vidékein a ház elé virággal díszített széket tettek, hogyha az áldott állapotban lévő Nehézkes Mária arra jön Erzsébethez tartván, le tudjon ülni, megpihenni. E napon az aratók megjelentek a templomban, ahol a pap megáldotta őket és szerszámaikat. Egyes vidékeken szokásban volt a gyógynövény szentelés is. A Sarlós Boldogasszony napján gyűjtött füveket hatásosnak vélték női betegségek ellen. Szeged környékén fodormentát szenteltek, amelyből később gyógyteát főztek, valamint a halottak koporsójába is tettek belőle. Szilkösségben, miután a pap megáldotta őket, a munkások kimentek a földre, ahol ünnepi ruhában vágtak egy rendet a búzatáblában. Ezután hazatértek ünnepelni, majd az aratás másnap, július 3-án kezdődött. Nemes Sándor házán az aratást a föld keleti sarkán kezdték. Az első két kévét keresztbe rakták, majd imát mondtak mellette. Az zöldföldiek szent énekeket énekeltek munka közben. Azt tartották, hogy minden aratásban az ítélet napja jelenik meg. A konkoly elválik a búzától. A föld keleti sarkában kezdték az aratást Nemes Sándor házán, és az első két kévét rögtön keresztbe fordították, s köszönő imát mondtak mellette. A Szeged környékiek a déli harangszókor levett kalappal kévére ülve imádkozták az Úr angyalát, magukra és a búzaföldre keresztet vetettek. A lakócsán aratás végén a legszebb darab búzából készítették a Jézus kévét. Ebben kereste ki a gazdasszony azt a búzatövet, amely három egyforma növésű szép kalász termett, és piros szalaggal a kalászok alatt egybekötötte azokat. A Jézus körüli búzát sardóval vágták le, kévébe kötözve lefektették Jézus köré. Letérdeltek rájuk és imádkoztak, majd Jézust otthon a képek alatt szögre akasztották, új vetéskör kimorzsolták belőle a szemet, és a vetőmag köré keverték. A felső rekecsini csángók a szoba sarkába, a szőttesek a párnák tetejére aratás után egy kéve búzát állítottak. Ősszel kimorzsolt szemeit a vetőmag közé keverték. Másút a pajtában rakták el a búzakévét, vagyis a Jézust. S karácsony este a felrakott párnák felé került a szobába, s új év reggelig ott maradt, majd visszavitték a helyre, s a magja a tavaszi vedőmagot szentelte. Rábagyarmaton néhány szál búzát levágatlanul hagytak Szent Péter lova számára. Domoszlón Szent Péter lovának és a halottaknak hagytak kalászokat, országszerte pedig az ég madarainak. Erdében, vagyis Alcsíkban, az aratókoszorút vivő legényt vagy leányt leöntötték, s a gazda őket kínálta először pálinkával. Az aratókoszorú régen templomi szentelmény volt. Alakja, szerkezete, mint azt ugyancsak napot jelölő szent koronájé, szinte minden templomunknak éke volt. Városmiskén, aki aratás közben halt meg,
annak külön aratókoszorút kötöttek a koporsójára. A kévéket országszerte keresztbe, kepébe rakták, a felsőt papkévének nevezték. A hajdan volt ember annyi termést kért minden esztendőn az úrtól, hogy jusson a szegényeknek, az égmadarainak, az anyaföldnek, s az elhunyt lelkeknek, Isten nevében is belőle. A kalászok összegyűjtése a szegények joga volt. Az ünnep szokásaiban magyar népünk szűzmáriás lelkülete a maga gazdagságában köszön vissza. Őrizzük és adjuk tovább atyáink lelki kincsét, hívja fel figyelmünket Darvas Kozma József pápai káplán, címzetes esperes. Az európai kultúra történetében a zene és a szakralitás szorosan összefonódott. Az egyház zenei alkotások szövegeinek értékállandósága és a zenei megfogalmazás emelkedettsége ma is rabul ejt előadót és hallgatót egyaránt. A vallásos líra kétségtelenül legjelentősebb műfaja a közösségi ének, a himnusz. Az európai himnuszköltészet jelenti a középkori líra teljes önállósodását, elszakadását az ókori hagyományoktól. A himnuszköltészet témái igen változatosak. A legismertebb himnuszok a Mária himnuszok, a középkori egyházi líra legelterjedtebb emlékei. A Szűz Mária körül kialakult kultusz hagyományai jelen vannak a keresztény ünnepkörben, a Mária ünnepek alkalmával. A Lobkowicz Kódex néven ismeretes késő középkori magyar nyelvemlékünk 176 levél terjedelmű alkotás, amely 1514-ben keretkezett. Három ismeretlen nevű Clarisse apáca másolta. Imádságokat, elmélkedéseket, példákat és legendákat tartalmaz. Íme egy Mária ima a kódexből. Idvezlégy dicsőséges szíz, napnál fényesebb csillag, Istennek szeretetes anyja, lépes méznél édes, rózsánál pirosságos, liliomnál fehérbe, minden jószág téged megékesít, minden szent téged tisztel, mennyországba magasságos, ámen. Pázmány Péter, esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi katolikus megújulás vezető alakja, jezsuita szerzetes, egyházi író volt. Az ő tollából származik az alábbi litánia, gazdag barokk stílus jegyekkel ékes szövege. Boldogságos Szűz Mária, Istennek szent anyja, szent szüzeknek szűze, Krisztusnak szent anyja, irgalmasságnak anyja, isteni malasztnak anyja. Tisztaságnak anyja, szeplőtelen szűz anya, makula nélkül való anya, minden szerelemre méltó anya, csodálatos anya, teremtőknek anyja, megváltóknak anyja, nagy okosságú szűz, tisztelendő szent szűz, dicséretes szent szűz, hatalmas szent szűz, kegyes és irgalmas szűz, igazságnak tüköre, bölcsességnek királyszéki, mi vigasságunknak oka, mennyországnak királynéja, mennyországnak királynéja, irgalmasságnak szent anyja, tengernek ezer csillaga, üdvözlégy szép Szűz Mária. Légy segítője népednek, az elveszett bűnösöknek, kísérője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Halleluja! A már elhangzott Ave Mundi Domina szövegét Sík Sándor fordította magyar nyelvre, és Ferences István költötte át, ragaszkodva a székely, az erdélyi népi kultúra gyökereihez, a népdalok, a balladák, a hitregék ígéretes és igézetes világához.

Ferences István, Ave Mundi Domina. Gyöngy ragyog a sár fölött, napzsoltárba holdima, aranyággal rád köszönt csillagfürt és szálvia, csíksomlói kis haza, székely mélabú hava, lázba épült pátria. Te a nyírfa álma vagy, érted a bükk pirba fagy, Ave Mundi Domina. Három árván rád szavaz Erdély porba hult fia, ki a föld szélén lakik, nálad otthon alhatik, sorsának val grácia, egy vagy vele, egy remény, semmi partján gyertyafény, ó Madonna Virgina. Te nem aranyban lakol, írtott erdők nárcisza, az arcukon átragyogsz málna vészes glória. Vagy az örök tengerünk, krumpliföldünk, rossz szemünk, méhes kertünk ánizsa. Ha a zsarnok gyászba ver, te teszel a holdra fel, Stella Maris, Mária. Elvette már mindenünk győztes zsoldos bandita, csak téged hagyott nekünk Európa-s Ázsia. Ének lettél ablakunk, napba öltözött kapunk, mint a kék nosztalgia. A szemedben rejtezünk, és te együtt félsz velünk. Salve Mundi Domina. Ha egy közösség kitartóan óvja, őrzi ősei hitét, örökségét, akkor már biztosan sokat tett a megmaradásáért. Szűz Mária kötényében, Mária és Erzsébet találkozásának evangéliumi történetét felidézve, a találkozás örömével szívünkben adjunk hálát az Istennek, hogy nekünk rendelte égi édesanyánkat, aki, amíg velünk van, van remény a megmaradásunkra. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A szentatya a szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas.
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten Alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az amerikai püspöki konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén, a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és Georgia-i vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seton-t, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newmant, és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték a zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Keszter Gándolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a szentatyának Keszter Gándolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szent Atya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyala imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szent Atya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szent Atya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szent Atya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli úrangyalaimákat és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kiárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szent Atyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szent Atya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetésért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kiártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik. 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynökatya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez. Szívszorító látvány. Mestered sír és könyörög. Véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik, és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban, víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk pérrel verítékezett. Asszony!

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Hallgasson, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony.

0: atyáján, amen.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszony.

0: Atyán, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szemtitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszár jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtövis égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

atyáján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: életünk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk.

Amen. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Azt

0: Mariana, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Az

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lépdelsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszony.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

engem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: gyógyulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe, merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: uralján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel, e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

0: világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, kegyelmez.
2: Krisztus, kegyelmez.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, szüzeket termelő vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az örök élet záloga.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
2: És Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Molnár Zsuzsanna pedagógusnak a Keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapítójának gondolatait hallják.

az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Amikor a négy gyerekünk iskoláskorba ért, akkor azt gondoltuk férjem és én, hogy nem szeretnénk állami iskolába adni a gyermekeket, mert nem az volt számunkra fontos, hogy matematikatagozatra, vagy informatikára, vagy sporttagozatra járhatnak, hanem az volt a fontos, hogy amit a családban értéknek tartunk és követünk, az iskola is folytassa. A saját családi házunkba a két kis szoba közül kivettük a válaszfalat, lett belőle egy nagy tanterem, és abból lett a családiskola. És a szülők bejártak a gyerekekért, tehát mindent láttak a mi életünkből, hogy hogy rendezkedtünk be, hogy milyen a napi rendünk, hogy milyen a viseletünk, hogy egymást családon belül hogy szólítjuk meg, hogy én hogy nevelem a gyermekeimet, a szülőkkel, férjem szüleivel milyen a kapcsolatunk. Mindent tudtak rólunk, és egyértelmű példa lettünk így. Ez sok felelősséget is adott nekünk, tudatossá nevelt bennünket. Azt gondoljuk, hogy a lelki életüket is gondozni és segíteni kell. Mi nem csak tanítók vagyunk ebben az iskolában, hanem például keresztszülők is. 8-10 gyermek kérte a keresztséget az iskolában, ezáltal a kapcsolat által. Több mint 20 éves iskola vagyunk. A családoknak is szeretnénk egy értékmutató példát adni. És nagyon sokszor maguk a családok köszönik meg, hogy a mi iskolai közösségünkhöz tartozhatnak, hogy itt olyan mintákat láthatnak, amiket ők már elveszítettek, amiket ők már nem követnek az életükben. Tulajdonképpen már szülőknek is egy otthona lettünk.

Molnár Zsuzsanna pedagógusnak, a Keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapítójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentsége szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyházatyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szentmise kánonjának a következő szavai is kifejeznek. Ő általa, ő vele és ő benne. Tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, a mi közbenjárónk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus a mi testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, benne felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közbenjárónk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olivier, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban, főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Olivierről hallottunk a József az Atyárnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a szent szív képének a tiszteletét. A
Braille moniáli jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette, és azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, elnézést, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. A szeretetének nagy megnyilatkozásai, a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szentmise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt, és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kimárképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Máre Rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének egyszeres belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk egy Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni. Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről. És ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobbá lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Cirill mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között
Így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az atya és a fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatja, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Ciril, Szent Ambrus, a fiúnak atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin, a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem, kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak. Természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának fia által. Imádom a fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret dicsőség, és azt, mint papi felajánlást mutathatja be atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmérkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról. Mert picit furán hangzik ez, de ez így van. Mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmékedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent harmadik Jenő, pápa. Itáliában született, Tivolban, 1153. július 8-án. A rómaiaknak a pápa elleni felkelése során II. Lucius pápa Kapitólium elleni roham során halálos sebet kapott, és 1145. február 15-én meghalt. Még ugyanezen a napon összegyűltek a bíborosok és a Trefontanei Cisztercita kolostor apátját, Pizai Bernátot pápává választották. A választás teljesen készületlenül találta az apátot. Egykor letette a nagy pizai érsekségen viselt hivatalát, hogy Clairvaux-i Szent Bernáthoz csatlakozzék, hogy távol minden világi tevékenységétől már csak az imádságnak és a vezeklésnek éljen. És most micsoda fordulat az egyszerű szerzetes életében. A megválasztottnál nem kevésbé volt meglepve Clairvaux-i Bernát is a hír hallatán, mivel tudta, hogy a megválasztottnak, aki az alázatossághoz és az engedelmességhez szokott hozzá, nem pedig a parancsoláshoz és az uralkodáshoz, hiányzik néhány olyan tulajdonsága, amelyet meg kell követelni az egyház legfőbb pásztorától. Így intette tehát az új pápát, aki a harmadik Jenő nevet vette fel. Légy hát erős, és férfi, ha kezedet ellenséged nyakára illeszted. Tarts ki erőteljesen és szilárdan sorsodban, amelyet a mindenható Isten minden testvéred előtt bízott rád. Ezzel tehát harcra szólította Jenőt legbensőbb elmélyedésére és békére vágyodó természete ellen. A pápának, akit a rómaiak még megkoronázása előtt arra kényszerítettek, hogy a Szabin hegyekbe meneküljön, alig sikerült azután visszatérni a városába, majd ismét el kellett hagyni a Rómát. Ideiglenesen Viterbo lett a pápa székhelye. Uralkodásának 8 évéből még 2 sem tölthetett Rómában. E gondjai háttérbe szorultak, amikor eljutott hozzá Edessa elestének és lakói Ezrei kegyetlen lemészárlásának a híre. Jeruzsálem immár közvetlen fenyegetett keresztényeinek az európai udvarokhoz intézett segélykiáltását nem hallgatták meg. Hozzájárult mindehez, hogy egy örmény egyházi küldöttség éppen döntést kért a pápától egy liturgikus vitakérdésben. A kelet iránti érdeklődés 2 szempontból is felébredt. Megélénkült a remény kelet mintegy 100 év óta különvált egyházainak újraegyesítésére. És így Jenő pápa még az örmény küldöttek jelenlétében kiadott egy bullát, amellyel keresztes háborúba hívta Franciaország királyát és lovagságát. Miután a pápa ezt követően az először ingadozó Clairvaux-i Bernátot is megnyerte tervének, ennek lenyűgöző és megrendítő ékes szólásától felszítva mozgalom támadt, s nem csak Franciaországot, hanem Németországot is magával ragadta. A pápa ekkor útra kelt Franciaországba, ahol 7. Lajos a legnagyobb tiszteletnyilvánítással fogadta Dijonban. 1147-ben és 1148-ban jelentős zsinatok következtek Párizsban és Reimsben. A pápa még északon időzött, amikor a nyugatra rátört az a szerencsétlenség, amely nagyon megterhelte a pápa és Bernát lelkiismeretét egyaránt. Abban a félre sikerült kísérletben, hogy elfoglalják Damaszkuszt, zátonyra futott az egész keresztes hadjárat. Rómában Brescciai Arnold uralkodott, aki fanatikus bűnbánati prédikációival elbűvölte a tömeget. A szegénységet és az erkölcsi tisztaságot követelte az apostolok példájára. A római szenátus azt a politikai nézetet tette magáévá, amit ez az aszkéta hirdetett a Kapitólium romjain. Véget akart vetni Rómában a pápa uralmának, és a várost vissza akarta vezetni régi köztársasági nagyságához. A pápának az a reménye, hogy Staufi harmadik Konrád német király segítségével újból megnyeri Rómát, a királlyal együtt sírba szállott. Az utódjával, Barbarossa Frigyessel történt kedvező megállapodása révén Jenő pápa meg tudta vetni a jövendő császárral való hatékony együttműködés alapját. Ereje szerint támogatta az ibériai félszigeten a keresztény országokat, és az a remény fűtötte, hogy a mohamedánokat kiűzhetik. Franciaország készséges volt a pápa iránt, és Angliában is kedvező fejlődés egyengette a talajt. Mindenekelőtt az okos légátusok révén a nyugati kereszténység peremvidékén Írország, Skócia és Skandinávia szorosabban kapcsolódott Péter utódjához, mint bármikor is. Jenő pápa vetése reménnyel teli aratást érlelt, amikor 1153. július 8-án Tivoliban meghalt. A halott pápát csak hamar szentként kezdte tisztelni a nép. Amikor akarata ellenére a kolostor cellából a főpásztori hivatalba hívták, az engedelmességhez szokott szerzetes nem vonakodott, hogy szívének a magányosság, elmélyülés és béke iránti legbensőbb hajlamával felvegye a harcot, és természetes engedékenységét hajthatatlansággal pótolja. Hogy csak egy példát említsünk. Ha politikailag helytelenül járt is el akkor, amikor a lázadó brestsiai Arnold kiátkozását feloldotta, a papot mégis annyira tisztelte Jenő pápa, hogy kérését, amely talán az Istennel való kiengesztelődés becsületes vágyából fakadt, nem tudta elutasítani. A pápa Arnoldot és tanait valójában szent életével győzte le, és szégyenítette meg. A források ritka egyértelműséggel szólnak arról, hogy Jenő pápát bámulatra méltóan jámbor és szent férfinak tartották, aki bőkezően osztja az alamizsnát, igazságos az ítélkezésben, s egyformán meghallgatja a szegényt és a gazdagot. Csodálatot vívott ki a pápának önmagával szemben tanúsított szigorúsága. Pápai öltözete alatt éjjel-nappal a ciszterciek durva ruháját hordta, a fekvőhelye pedig bíbor függönytől elrejtett szalmazsák volt. Hogy a pénznek és a javaknak Clairvaux-ban megtanult megvetését pápaként is gyakorolta, csak hamar köztudott lett. Tanítója Bernát, aki mint egy lelki tükörként neki szentelte, a Szemlélődésről című művét leírhatta benne. Ami a fösvénységet illeti, azzal nem kell fárasztanom a figyelmedet, mert azt mondják rólad, hogy a pénzt pejvának tekinted. Hiába valók voltak az olyan kísérletek, amelyek a pápa kegyét bőséges ajándékokkal akarták megnyerni. Egyes gazdagok teherhordó állatainak az ezüsttel megrakott zsákokat vissza kellett cipelniük az Alpokon át. Harmadik Jenő hírneve úgy maradt fenn, hogy pápaként, hivatalának ragyogása közepette is megmaradt egyszerű, életét a vezeklésnek és imádságnak szentelő szerzetesnek. Személyében meggyőző kifejezésre jutott Clairvaux-i Bernát rendi eszménye.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Krisztus tárja fel az ember számára magát, az embert. Írja a Gaudium et Spes 22.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Szédeke János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok. E-mail címünk, melyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már tudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második évszázad végén kapta. Az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemből egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású volt, és pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik. A helyszín pedig Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben.

0: korabeli történetírók közül Josephus Flavius is alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használ. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig Pál apostol kortársairól gyűjtött és tartózkodásaink helyszínein található emlékeiből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően prozelitákat, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. A mai adásban az első fejezetet ismertetjük, ismerjük meg együtt. Tartsanak velünk! Az első fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus mennybe menetelő után még 40 napig folyamatosan megjelent a tanítványoknak. Van jelentősége a 40-es számnak?
1: Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedetei könyvének az első fejezetéhez. És talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hogy Szent Lukács, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is, kezdettől ezt a két művet együtt akarta megalkotni. Ő bizonyos értelemben történészként ír Jézusnak az életéről, illetőleg a kereszténység születéséről. Arról hallunk az evangélium bevezetőjében, hogy igazolni akarja, meg akarja mutatni Teofilnak, és a hozzá hasonló prozelitáknak, tehát a pogánságból megtért keresztényeknek, hogy azok a tanítások, amelyekre őket tanították, megbízhatóak, hitelesek, igazak. Ezt teszi Szent Lukács történészként, vagyis beilleszti Jézusnak az életét a világtörténelembe. Például emlékezünk arra, hogy a születésekor elmondja, hogy ki volt a római császár, ki volt Szíria helytartója, ki rendelte el azt a hatalmas népszámlálást. Vagy keresztelő János föllépésekor szintén elmondja, hogy Tiberius császár hanyadik évében kik voltak éppen a helytartók, a főpapok, lép föl keresztelő János. Megemlíti Szent Lukács a szemtanúkat. De ugyanakkor Szent Lukácsnak nem csak ez a történeti, profán oldalról megközelített igazolás van a szándékai között, hanem sokkal mélyebben üdvtörténeti módon akarja azt megmutatni, hogy Isten szándéka kezdettől ez volt, hogy az örömhírt, az üdvösség jó hírét eljuttassa a föld végső határáig. Ugyanis úgy tűnik, hogy a címzettjei azért bizonytalanodtak el. Teofil és sok más olyan prozelita, akik valaha a zsinagógában jártak. És megvoltak arról győződve, hogy ez az egyszerű ószövetségi hit az egyetlen Istenben, a Teremtőben, a Tíz Parancsban. Ez kristálytiszta, ez a vallásoknak úgymond a beteljesedése. Később azonban, amikor keresztények lettek, elfogadták Jézus örömhírét. Azt, hogy az idők teljességében Isten titka, üdvösség terve beteljesedett Jézusban, az ő keresztjében, föltámadásában. Később azonban elbizonytalanodtak ebben. Azt gondolták, hogy egy kis ismeretlen szektának lettek a tagjai, és talán vissza kellene térni az eredeti, tiszta, egyszerű mózesi hithez. Ezért ír Szent Lukács, őket akarja megerősíteni. És azt mutatja be, hogy Isten az üdvtörténetben hogyan vezeti az üdvösség szándékát, kincsét, hogyan adja először Isten népének. Az Ószövetség népének ott teljesedik be Jeruzsálemben az üdvösség nagy eseménye, de később akarja ezt adni az egész világnak. Az üdvösség jó híre Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából eljut Rómába, a pogányság fővárosába. Szent Lukácsnak ez a legfőbb célja, hogy megmutassa Isten üdvösség tervét, amely eljut a föld végső határáig, elsősorban a pogányokig. És éppen ezért Szent Lukács ábrázolja az evangéliumban az idő közepét, a legfontosabb pillanatot, Jézus életét. Így indul Jézus nyilvános működése, az Úr kegyelmének esztendeje, következik be. A názáreti zsinagógában Jézus erről prédikál. De ugyanakkor Szent Lukács azt is világosan jelezni akarja, hogy ezután a beteljesedés, a történelem legfontosabb pillanata után jön egy következő korszak. Az egyház ideje, elsősorban majd, ahogy látni fogjuk, az ősegyház ideje, és lassan elindul Isten üdvösség terve Jeruzsálemtől Róma felé. Vagyis el akarja választani Szent Lukács a legfontosabb korszakot, Jézus életét a következő korszaktól, az egyház idejétől. Hadd említsem meg, hogy a Szent Lukácsról szóló talán legnagyszerűbb modern Biblia kommentár ezt a címet viseli, Die Mitte der Zeit, az idő közepe. Hans Gonzelmannak a nagyszerű alkotása. Szent Lukács bemutatja, hogy Jézus élete, az evangélium, az egész történelemnek a csúcspontja. És aztán ebből bontakozik ki Isten üdvösség terve, amely később eljut Rómáig, a pogányvilágig. A 40-es szám, amit itt hallunk, hogy Jézus 40 napon át jelent meg, tulajdonképpen ezt szolgálja, ezt a határpontot akarja világossá tenni Szent Lukács, hogy lezárul Jézus ideje. 40 napon át még a tanítványokkal van, de utána, a mennybe menetele után elindul az egyház korszaka. Kiárad a Szentlélek, és küldi az apostolokat, hogy tegyenek Jézusról tanúságot. Honnan ered ez a 40-es szám? Ha a Bibliában szétnézünk, nagyon sok helyen találkozunk vele. A zsidóság számára tudjuk, hogy a számoknak van különleges jelentősége. Hallunk például arról, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a Sínai hegyen, Istennel. Ott kapja meg a 10 parancsolat kőtábláit, amikor onnan lejön, az arca ragyog. Vagy hallunk arról, hogy a választott nép 40 éven át vándorol a pusztában. A 40-es szám egyébként kifejez egy nemzedéknyi időt is. A Biblia jelezni akarja, hogy az első nemzedék, amely nem volt méltó arra, hogy az ígéret földjére bejusson. Annak ellenére, hogy hatalmas csodákat élt át, mégsem tudott hinni. Az első nemzedék odavész a pusztában, és csak majd a gyermekeik, akiket ők egyébként annyira féltettek, és emiatt akartak visszamenni Egyiptomba, a gyermekeik majd bejutnak a tejjelmézzel folyó Kánaánba. A 40 év jelzi ennek a régi korszaknak, az egyiptomi mentalitásnak a végét, és egy új népnek a megszületését. Később hallunk arról, hogy Illés próféta 40 nap és 40 éjjel vándorol a Hóreb hegyéhez, hogy ott Istennel találkozzon. Jónás könyvében arról hallunk, hogy Jónás ezt prédikálja, még 40 nap és Ninive elpusztul. Vagy az evangélium elején arról hallunk, hogy Jézus 40 napon át van a pusztában. Innen ered a nagyböjtünk 40 napja is. Később aztán nagyon sok Biblián kívüli írásban is megjelenik a 40-es szám. Megtaláljuk például Ezrás 4. könyvében, a Szír Báruk könyvben, és sok más helyen. Egy teljes és kerek szám, amellyel Lukács evangélista világos határt akar vonni Jézus nyilvános működése és aztán az egyház ideje között. Miért volt szükség ennek a határnak a nyilvános, a világos meghúzására? Azért is, mert nagyon hamar a kereszténységben megjelentek elhajló titkos tévtanítások. Az egyik legjelentősebb ezek közül a gnoszticizmus volt. És arra hivatkoztak, hogy Jézus a föltámadása után titokban még éveken át megjelent sokaknak, és rájuk bízott titkos üzeneteket. Ezeket később le is írták, és ezekre akartak hivatkozni, hogy az evangélium tiszta tanítását, amelyek valóban Jézustól származó igazságok, üzenetek, ezt a tiszta tanítást meghamisítsák, átalakítsák. Szent Iréneusz például megemlékezik arról, hogy egyes gnosztikusok szerint Jézus még 18 hónapon át megjelent a föltámadása után. A Jakab apokrif evangélium azt írja, hogy még 550 napig ott volt a tanítványokkal, és egyeseknek titkos üzeneteket adott át. Egy másik gnosztikus irat, a Pistis Sophia, ezt írja, hogy még 11 éven át Jézus ott volt a tanítványokkal, és átadta nekik a legfontosabb tanításokat. Szent Lukács tehát világosan határt húz Jézusnak a földi működése, az általa átadott evangélium és az egyház ideje között. Mind a mai napig a nagy ünnepeinknek az időpontja erre támaszkodik, Lukács evangéliumára és az apostolok cselekedeteire. Így ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, az áldozó csütörtök ünnepét 40 nappal húsvét után, és aztán pünkösdöt 50 nappal húsvét után.
0: A mennybe menetel írásánál a vízzel és Szentlélekkel való keresztelésről ír Lukács. Mit jelent ebben a kontextusban a keresztelés szimbóluma? Mi miért a bérmálászót használjuk ma? Miért nem a Szentlélekkel keresztelés? Mikor változott meg a szóhasználat, és van ennek jelentősége?
1: Keresztelő Jánosnak a prédikációjában halljuk azt, hogy János ezt mondja a népnek, én csak vízzel keresztelek titeket, de a nyomomba lép, aki hatalmasabb nálam, akinek a sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szent Lukács erre utal, hogy keresztelő Jánosnak a jövendőlése, a mondata beteljesedik pünköstkor, amikor tűzben leszáll a Szentlélek. Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a tanítványait, az apostolokat. Mit jelent ez a szó, hogy megkeresztelni? A magyar nyelvünkben talán félrevezető, hogy hasonlóan hangzik a szó, mint a kereszt. És azt gondoljuk, hogy a keresztség, a keresztelés csak a kereszténységen belül értelmezhető, és csak mint az első keresztényeknek és a megtérőknek a beavatása Jézus titkába. A szónak az eredeti jelentése azonban arám, illetőleg héber nyelven, ezt jelentette bemerítkezni, ahogyan keresztelő János a Jordán vizében bemerítette a bűnbánókat, fölkészítette őket a messiás fogadására. Bemerítkezni Isten kegyelmébe, szeretetébe, az ő titkába. És Jézus által ez kétfajta módon is beteljesedik. Amit keresztelő János előre jelzett a Jordán folyóban, ez beteljesedik először is Jézus keresztjében, amikor Isten szeretete kiárad a világra. És éppen ezért a keresztet, a megváltás nagy titkát Jézus egy helyen megkeresztelkedésnek mondja. Azt mondja a tanítványainak, meg kell még keresztelkednem egy keresztséggel. Mennyire szenvedek, amíg be nem teljesedik. Jézus a saját vérében, amit a kereszten kiont, ebben keresztelkedik meg, és minden keresztény, aki megkeresztelkedik, magára veszi ezt a megtisztító vért, amely újjáteremt, amely a kegyelem, az isteni szeretet hatalmas forrása, lemossa a bűneinket és életet ad. De aztán nevezi a Szentírás a pünkösdöt is keresztségnek, amikor a Szentlélek ereje betölti a tanítványokat, és átformálja őket. Ez is keresztség, ahogyan Jézus mondja, Szentlélekkel és tűzzel fogtok megkeresztelkedni. Beteljesedik, amit keresztelő János valaha ígért. Vagyis a két nagy mű, a megváltás és a pünkösdi megszentelésnek a műve, húsvét és pünkösd, a fiú hatalmas műve az üdvösség történetben, és a Szentlélek hatalmas műve, mind a kettőt keresztségnek nevezi a Szentírás, Isten kegyelmének kiáradása mind a kettő. Honnan ered a katolikus szóhasználatban a bérmálás szavunk? Szláv közvetítéssel a latin nyelvből ered. Latinul ugyanis a bérmálást a Szentlélek kegyelmének, erejének a kiszolgáltatását a bérmálás szentségében, így nevezzük latinul confirmare, vagy firmare. És ebből a szóból jön szlávos kiejtéssel a firmből a birm, és ebből aztán például szlovákul birmoványe, horvátul szlovénul bermáti, és hasonló alakokban jelenik meg ez a latin szó, tehát a szláv nyelvekben is innen veszi át a magyar, és alakul ki a mi szavunk bérmálás. Konfirmáre ezt jelenti, hogy megerősíteni. A Szentlélek ugyanis megerősít minket a hitben. Ezt ígéri Jézus, erő tölt el majd titeket a magasból. Vagy azt halljuk Jézusról, hogy az Úristen fölkente őt Szentlélekkel és hatalommal. Ő az, aki a lélek erejével megy ki a pusztába, vagy Isten ujjával, Isten lelkével űzi ki a gonosz lelkeket. Halljuk azt a példabeszédet is, hogy az erős ember, vagyis a gonosz, őrzi a házát, és ott tartja a kincseit, a zsákmányát, vagyis a betegeket, a megszállottakat. És Jézus eljön, mint még erősebb. A Szentlélek erejével a gonoszt megkötözi, és a zsákmányát, a betegeket, a megszállottakat megszabadítja. A Szentlélek tehát Isten erejét adja. Erre szolgál aztán a bérmáláskor is a Szentlélek hét ajándékának a megemlítése, amely Izajás könyvének a 11. fejezetéből van, kiárasztja Isten a lelkét a messiásra és a messiás követőire is. És a hét ajándék közül az egyik az erősség lelke. A bérmálásban a Szentlélek megerősít. A felnőtt keresztény élet küzdelmeire ad erőt a fiataloknak, a felnőtteknek, akik ebben a szentségben részesülnek. Erre is utal a krizmával való megkenés. A régi keresztények emlegették ezzel kapcsolatban, ezt is kifejezte számukra ez a szimbólum, hogy a birkózók, mielőtt küzdenének, megkenik a testüket olajjal. Azért, hogy az ellenfélnek a fogásai lecsusszanak róluk, hogy meg tudjanak vele küzdeni. A bérmálásban a szent olaj kifejezi ezt, hogy fölkészülünk a gonosszal, a sátánnal való küzdelemre, és hogy az ő fogásai lecsusszanak rólunk, hogy hely tudjunk állni ebben a harcban, ebben erősít meg minket a Szentlélek. Ugyanerre utalt a régi bérmálási szertartásban az a kis pofon is, amit a püspök adott a bérmálkozónak. Ez arra utalt, hogy az életben nem lesz mindig könnyű kereszténynek lenni. Fog kapni a keresztény ember pofonokat is, üldöztetést. Vállalnia kell ezt a tanúság tételért, a hite megvallásáért, bátran kell vállalnia az üldöztetést, a kigúnyolást, azt, hogy háttérbe szorítják, sőt esetleg a vértanúságot is. Erre akar fölkészíteni a bérmálást, tehát megerősít a felnőtt keresztény életre, a Szentlélek ereje, kegyelme fölvértezi a megbérmálandó fiatalt, illetőleg felnőttet. Vagyis ez a szavunk a bérmálás, latinból ered, konfirmáció, ezt jelenti megerősítés a Szentlélek kerességének, a pünkösdi titoknak ezt a dimenzióját emeli ki, hogy a Szentlélek erőt ad, a keresség kegyelmét teljessé teszi, a küzdelemre, a hit megvallására, a felnőtt keresztény életre tölti be erővel, kegyelemmel a megbírmáltat.
0: Amikor Jézus eltűnt az égben, az apostolok szem elől, ők csak álltak ott és bámulták az eget. Az angyalok figyelmeztették aztán őket, hogy igen, ez a valóság, és Jézus majd ugyanígy érkezik vissza, ahogyan elment közülük. Ezek után az asszonyokkal összegyűltek és imádkoztak Jeruzsálemben. Az írás szerint álhatatosan imádkoztak egy szívvel és lélekkel. Képzeljük magunkat ebbe a történetbe, és tegyük fel a kérdést. Milyen mély és meghatározó pillanat lehetett az apostolok számára az, hogy szemük láttára emelkedett Jézus a felhők közé?
1: A Bibliában hallunk egy-két olyan különleges személyről, akiknek az élete végét a Biblia úgy ábrázolja, hogy följutnak Istenhez az égbe. Az első ilyen személy Hénok, akiről azt írja a Szentírás egy rövid, kicsit titokzatos mondatban, hogy 365 évig élt, ami nyilvánvalóan utal az év 365 napjára. És utána az Úr elvette, fölvette magához, és ő nem volt többé. Aztán hallunk nagyon hasonlót Illésről. Illés, amikor az élete végéhez ér, egy tűzszekér ragadja őt az égbe. A zsidó hagyomány hasonló dolgot mond el Mózesről, az ő élete végéről, aztán később apokrif iratok Ezrásról, Bárukról, a görög világban Herkulesről, vagy Nagy Sándorról. A Bibliának a leírása a külső formájában egy-két szimbólumot innen merít. A felhő, az angyalok, akik magyarázzák, hogy mi is ennek az eseménynek a jelentése, az üzenete, innen ezekből az ókori hagyományokból származnak. A hitigasságnak, az eseménynek a lényege azonban, amit átélnek az apostolok, az elsősorban az, hogy Jézus legyőzte a halált, a bűnt, a keresztjével, a föltámadásával diadalmaskodott, és helyet foglal az Atya jobbján. Ezt élik át, ezt látják az apostolok. Talán el is képzelhetjük, ahogy Szent Máté evangélista leírásában olvassuk, Jézus oda rendeli a tanítványokat egy megadott helyre, egy hegyhez, ahol találkozni akar velük. És talán elképzelhetjük, hogy a tanítványok, akiknek a hite összeomlott, akik úgy érezték, hogy talán mindaz, amiért addig lelkesedtek, tévedés volt, Jézus csúfos módon megölték, az ő gyönyörű örömhíre mégis hamisnak bizonyult, illetőleg elbukott ebben a világban. Talán kétségbeesve, talán kételkedve mennek oda, ahhoz a hegyhez, ahova Jézus rendeli őket. Hajnalban indulnak, összetört szívvel, kételyekkel a szívükben. Talán összesen jönnek egymással, hanem külön-külön várják azt, hogy fog-e történni valami. És egyszerre azt látjuk, hogy Jézus megjelenik. A tanítványok ámulattal nézik. Talán folynak is a könnyeik, hogy átélik, rádöbbennek arra, hogy mégiscsak igaz. Jézusban valóban az élő Isten lépett be ebbe a világba. Legyőzte a bűnt és a halált. A mennyei Atya jobbján ül. Ő a történelem ura, a kezdet és a vég. Ezt élik át a tanítványok. Ez a boldog fölismerés az, ami a mennybe menetelnek az eseménye leírása kapcsán bennük világossá válik, végérvényesen bizonyságot nyer. Ezt fejezi ki egyébként az ősegyháznak nagyon sok hitvallása, illetőleg Szent Pál apostol leveleinek egy-két fontos mondata. A Filippi levél második fejezetében egy gyönyörű Krisztus himnuszt hallunk. És többek között azt olvassuk, azt halljuk itt, hogy Jézus kiüresíti magát. Engedelmes lesz a halálig, mégpedig a kereszt halálig. S utána így folytatja a himnusz, ezért Isten fölmagasztalta őt. És olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban. Isten fölmagasztalja Jézust, a keresztre feszített, a megalázott Krisztust a mennyei dicsőségbe emeli. Az efezusi levélben azt halljuk, hogy beteljesedik Jézusban az, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, fölmegy a mennybe, és magával viszi a foglyokat. Jézus leszáll az alvilágba, kiszabadítja onnan az ott várakozókat, az ő előtte elhunyt igazaknak a lelkeit, Ádámtól kezdve a pokol kapuit széttöri, és fölviszi őket a mennybe. Fölment az Úr a mennybe, fölment Jézus a mennybe, és magával vitte azokat, akik fogolyként az alvilág a halál hatalmában voltak. Kiszabadítja őket, és elviszi a mennyei dicsőségbe. Erre utal az is, amit János evangéliumában olvasunk, Mária Magdolna, amikor Jézussal találkozik, akkor átkarolja a lábait, de Jézus azt mondja, engedj, még nem mentem föl az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. De erre utal az a Krisztus himnusz is, amit az első Timóteus levélben hallunk. Így olvassuk: nagy dolog Istennek a titka, amely megjelent testben, vagyis megtestesült, igazolást nyert lélekben. A pünkösdre utal itt a gyönyörű őskeresztény himnusz. Angyaloknak megjelent, pogányoknak hirdették, világszerte hittek benne, fölvétetett a dicsőségbe. Megint csak erről hallunk, Jézus fölvétetik, fölemelkedik Istennek a jobbjára, és ott helyet foglal. Jézus mennybe menetelekor angyalok állnak ott, és magyarázzák az eseményt. Azt mondják az apostoloknak: galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki szemetek láttára az égbe emelkedett, így jön el majd újra. De most küldetésetek van, hogy menjetek, és tegyetek tanúságot ő róla, Jeruzsálemtől kezdve Szamarián át a föld végső határáig. Ennek az üzenetnek nagyon fontos tartalma van az első keresztény közösségek számára. A keresztények közül nagyon sokan ugyanis szinte megbabonázva ott állnak éveken át az ég felé nézve, hogy Jézus mikor tér vissza. Az apostoloknak az ég felé emelkedő, ég felé tekintő kis csoportja, mintha erre is utalna, hogy az ősegyházban nagyon sokan megbabonázva várják Jézusnak a második eljövetelét. Nagyon sokan egyáltalán nem is dolgoznak, mert azt gondolják, hogy nagyon hamar Jézus visszatér, nem kell már a földi ügyekkel tovább foglalkoznunk. Nagyon sokan számolgatják azt, hogy mikor érkezik el a történelem beteljesedése, Jézus második eljövetele. Ezért is olvassuk Szent Péter apostol első levelében, hogy sokan Istent késedelmesnek tartják, hogy nem történik meg az ő dicsőséges második eljövetele. Ezzel kapcsolatban mondja Péter apostol, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egy nap. Az angyalnak az üzenete az apostolok számára ezt akarja világossá tenni, hogy nem az az egyház dolga, hogy megbabonázva az ég felé nézzen, és várja Jézusnak a második eljövetelét. Vagy akár számolgassa, hogy ez mikor következik be, ahogy a néhányan sajnos a mai keresztények közül is hasonlót tesznek. Jézus majd a maga idejében újra eljön. Nem az apostolok dolga, hogy tudják az időpontokat és a körülményeket, ahogyan ezt Jézus világossá teszi a számukra. Hanem mi a dolguk? Az, hogy menjenek, tegyék tanítványokká az egész világot, minden népet. Jézus mennybe menetelével elkezdődik az egyház ideje, amelynek az a legfőbb küldetése, célja, hogy az evangélium ereje, fénye, a Szentlélek kegyelme lassanként átjárja az egész világot. Jézus velük lesz, kíséri az ő ige hirdetésüket jelekkel és csodákkal, a Szentlélek erejével. Úgy, ahogyan ígérte: íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam.
0: A fejezetben a mennybe menetelen kívül még Mátyás megválasztásáról olvasunk. Mátyással lettek a tanítványok újra 12-en. Miért pont rá esetett a választásuk? Ki volt Mátyás? Mit tudunk róla?
1: Jézus 12 apostolt választott ki. Ennek a számnak van egy nagyon fontos, szimbolikus, mély üzenete. Valaha Isten népe 12 törzsből állt. Jákobnak a 12 fia volt ennek a 12 törzsnek az eredete, az első 12 törzsfő, és ő rájuk épült aztán Isten népe, Izrael népe. Jézus egy új Izraelt, egy új Isten népét akar alapítani. Éppen ezért választ ki 12 tanítványt. Egy új Isten népe születik itt. Másfajta lesz, mint az eddigi. Az eddigi Isten népét a nemzeti odatartozás és a körülmetélkedés, a testen való jel tette Isten népének a tagjává. Jézus népét nem a nemzeti odatartozás határozza meg. Minden népből hívja meg majd az ő tanítványait. Minden néphez küldi őket. A titokzatos jel nem a testükön lesz, hanem a keresztség által. A Szentlélek kegyelmének a kiárasztása által lesznek ennek az új népnek a tagjai. Az ószövetségi nép alaptörvénye a 10 parancs volt. Ennek az új népnek az alaptörvénye a messiás üzenete, Jézusnak a tanítása. Erre utal egyébként ennek az új népnek a megszületésére, Jézusnak az ünnepélyes, nagy missziós parancsa, ahol azt olvassuk, én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek ezért, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek, s íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez Isten új népének a hatalmas alkotmánya. Jézus tehát 12 apostolt választ ki, egy azonban közülük, Júdás, árulóvá lett, és az árulás után kétségbeesésében fölakasztotta magát. Halljuk ennek a leírását Szent Máté evangéliumában, de itt az apostolok cselekedeteinek az elején is. Sőt, egy nagyon fontos ősegyházi írónk, Pápiász is megemlékezik ugyanerről a tragikus eseményről. A 30 ezüst pénz, amely Júdás árulásának volt a díja, visszakerül a főpapokhoz. Júdás visszaadja. Ebből vásárolják azt a telket, amelynek a neve Hakeldama, vagyis vérmező, amelyet később az idegenek temetőjeként használnak. Egyébként ez a telek mind a mai napig megvan. Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről gyönyörűen lehet is látni ezt a helyet. Egy kolostor áll jelenleg ezen a telken, a Szent Onofriosz kolostor emlékezik mind a mai napig Júdás árulására és ennek a tragikus következményére. Az apostolok ezt a drámát, ezt a tragédiát akarják gyógyítani, illetőleg a 12-es számot helyreállítani. Miután Júdás az apostoloknak a közösségéből kiesett, újra helyre kell állítani a 12 törzsfőt, Isten népének az új 12 oszlopát. Hogyan teszik ezt? Először is imádkoznak, utána pedig sorsot vetnek. Azt akarják, hogy ez a választás ne egy emberi döntés legyen, hanem a sorsvetés által, amit egyébként a Leviták könyvében, az Ószövetségben is megtalálunk. Isten népe néhány fontos döntésnél így határozta meg, így választotta ki a vezetőit. Már ott megtaláljuk ennek az eredetét. Sorsvetés által választják ki aztán Júdás helyére az új apostolt. Hogyan történt ez a sorsvetés? Köveket tettek be egy kis zsákocskába vagy egy edénybe. A kövekre neveket írtak. És amelyiket valaki mondjuk a kis zsákocskából kihúzta, vagy ha egy edénybe tették bele, akkor általában az edényt rázogatták, és amelyik először kiesett az edényből, azt a szemét választották ki az adott hivatalra. Két szemét állítanak oda, mint lehetséges 12. apostolt. Az elsőről azt halljuk, hogy a neve József, de van egy mellékneve Barszabbas, és igaznak is nevezik őt az első keresztény közösség tagjai. A másik pedig Mátyás. Mind a kettőjük kezdettől fogva szemtanúja annak, amit Jézus tett és tanított. Keresztelő János kerességétől ott van a legbelsőbb tanítványi körben mind a kettő. József Barszabbas is, és Mátyás is, a későbbi Mátyás apostol. Ez az apostolságnak az egyik legfontosabb kritériuma, hogy átélje mindazt, amit Jézus tett és tanított. Szemtanúja legyen az ő csodáinak, tanításának, keresztjének és föltámadásának. Végül is a sors Mátyásra esik. Mátyásnak a neve ezt jelenti héberül Isten ajándéka. Ugyanaz a szó, az adni, az ajándékozni szó szerepel Mátyásnak a neve mögött, vagy rejtőzik ebben a névben, ami ott van Máté nevében, vagy Mattatiás, sőt Nátán proféta nevében is. Ez a név választás egyébként nagyon gyakori volt az ókorban. Görögül is vannak olyan neveink, amelyek ezt jelentik, hogy Isten ajándéka, Dóra, vagy Teodóra név szintén ezt jelenti. Latinul pedig a Donát név hordozza ezt a jelentést, a gyermek Isten ajándéka, kincse, remek műve. Mátyásnak a neve tehát ezt jelenti Isten ajándéka. Kiválasztják őt, vagyis helyreáll a 12 apostolnak a kollégiuma, Isten új népének a 12 törzsfője. Meg lehet alapítani most már ezt az új népet. Készen állnak arra, hogy befogadják a Szent Lelket, pünköstkor megszülessen az egyház, és elinduljon az ő nagy történelmi küldetésére. Szent Mátyás apostolról nagyon keveset tudunk. Eusébius az egyház történetében azt írja róla, hogy egy volt a 72 tanítvány közül, vagyis azok közül, akiket az apostolok mellett még a nyilvános működés idején Jézus szétküld, hogy hirdessék az örömhírt. Illetőleg halljuk még azt az ősegyházi hagyományból, hogy Júdeában prédikált, és vértanú lett, megkövezték az életét, adta a Jézus melletti tanúságtételért. Kötődik a nevéhez egy apokrif evangélium is, Mátyás apostol nevét használja, ez a mű azonban ennek különleges történeti értéke nincsen. Megszületik tehát újra a 12 oszlopra épülő Isten népe, akik hamarosan pünköstkor majd befogadják a Szentlélek kegyelmét. Eltelnek ezzel a mennyből jövő erővel, tűzzel, és aztán elindul az egyház, elindul az örömhír Jeruzsálemtől kezdve egészen Rómáig és a föld végső határáig.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

tudod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts